0: engedélyével szólalt fel a csütörtök esti a Fidesz és a KDNP által szervezett tüntetésen a Sándor palotánál. Péntek reggel a szemlélek.net oldalon jelent meg Süllei Lászlónak, az Esztergom budapesti főegyházmegye általános helynökének levele, amelyben elhatárolódott a plébános politikai szereplésétől. Süllei László azt írta: korunk közélete különösen megosztott, a politikai véleménykülönbségek sok családban, közösségben és emberi kapcsolatban okoznak fájdalmat. Mindannyian rászorulunk Isten érgalmára, ezért keresztény emberként tartózkodnunk kell attól, hogy embertársainkat elítéljük, vagy méltóságukat, hitüket, jó szándékukat megkérdőjelezzük. Az evangélium nem a megbélyegzés, hanem az irgalom útjára hív bennünket. Dicsérjétek az Urat és áldjátok! Ezzel a mottóval rendezik meg az idei Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. Július 16-a és 19-e között lesz az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programra a Szalóki levéllel invitálnak mindenkit. Idézzük: az idei Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat különleges évben valósul meg. 800 évet ért haza a mennyei atyához Assisi Szent Ferenc, akinek élete ma is emberek millióit inspirálja szerte a világon. Az egész egyház hálával emlékezik rá, mi pedig szeretnénk bekapcsolódni ebbe az ünneplésbe. Talán azért áll olyan közel hozzánk Ferenc, mert nem rendkívüli dolgokat akar tenni. Egyszerűen komolyan vette az evangéliumot. Megtanulta, hogy az igazi gazdagság nem a birtoklásban, hanem az ajándékozásban rejlik, hogy az alázat nem gyengeség, hanem erő, hogy a tiszta szív messzebbre lát, mint a legélesebb szem, hogy a szeretet mindig bátrabb a félelemnél. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat részletes programját az eger.egyházmegye.hu oldalon találják meg. Az Európai Bizottság pénteken jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Május 28-án benyújtottam a csatlakozási kérelmünket, ma pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, fogalmazott Magyar Péter. Mostantól tényként jelenthető ki, hogy az új kormány hazahozta az eddig Magyarország számára elérhetetlen 10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrást, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta: az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa jóváhagyta Magyarország helyreállítási tervét. Ez azt jelenti, hogy most már hivatalosan is hazahoztuk azt a 10 milliárd eurót, amit mindenki már elveszettnek hitt. Le a kalappal, a kormány megmentett 10 milliárd eurónyi forrást az országnak, jutnia kell ebből a budapesti közlekedési, zöld és lakhatási fejlesztésekre. Írta a főpolgármester a közösségi oldalán: mi készen állunk, hogy új együttműködéssel új aranykora lehessen a városnak, fogalmazott Karácsony Gergely. Budapest keleti agglomerációjában több olyan település kapott új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, ahol eddig az utolsó busz vagy vonat után gyakorlatilag megszűnt a közösségi közlekedés, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az új hálózat valódi alternatívát és biztonságos, kiszámítható utazási lehetőséget kínál azoknak, akik az autó helyett a tömegközlekedést preferálják. Végül az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Máshogy csapadék nem lesz. Az északi, északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Híreket hallottak.
1: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet mai adásunkban. Ezúttal megismételjük a május 22-i összeállításunkat, amelyben a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot mutattuk be. Világelső lett a miskolci Ehető Erdő élményprogram, amely elnyerte a világ legjobb fenntartható turisztikai projektjének járó elismerést a Green Destinations nemzetközi versenyén. A rangos elismerés alkalmából Tócántai József, Miskolc megyei jogú város polgármestere ünnepélyes keretek között mondott köszönetet a projekt megálmodóinak és megalkotóinak. A város vezetője a Gastro Express létrehozóit is köszöntötte a rendezvényen. A meghívott vendégek különleges gasztronómiai élményben részesültek, ugyanis az eseményen az Ehető Erdő természetes alapanyagaiból készült finger food menüsort is megkóstolhatták. Elsőként Miskolc polgármesterének köszöntőjét hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
3: Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, és talán mondhatom azt, hogy kedves barátaim, mert nagyon sokan azok közül, akik itt vannak most velünk, azok talán azt mondhatom, hogy az elmúlt időben sok lendülettel, nagyon sok innovatív ötlettel és barátsággal álltak hozzá ahhoz, aminek a végeredményét tulajdonképpen itt látjuk. Ha megengednek egy-két személyes gondolatot, mindig minden nagy projekt embereken múlik, és az embereknek a kitartásán, és azt, hogy ezeket a projekteket mennyire tudják végigvinni. És ennek a mai napnak én azt gondolom, két nagyon fontos szereplője van. Az egyik Gyula barátom, aki itt áll mögöttünk, a másik pedig Henny, aki ott áll, bár nem fönt a színpadon, de azt gondolom, itt lenne neked is a helyed. Hiszen ha az időben egy kicsit visszamegyünk, akkor ez az egész valamikor a Covid idején indult el. Amikor egy ilyen kitűnő ember, mint a Gyula, aki járja az erdőt, és egy olyan nagyszerű vendéglátós, mint Henny, elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne hasznosan és jól kitölteni azt az időt, amit a Covid miatt leginkább otthon bezárva töltünk. És ennek az eredménye az lett, hogy most nagyon büszke városvezetőként és büszke miskolciként azt mondhatom, hogy Berlinben egy világsikert ért el ez a program. Kicsit sajnálom, hogy a kampány időszakban történt, mert nem tudtuk ezt kellőképpen megünnepelni, de meg fogjuk tenni nem csak a mai nap folyamán, hanem az elkövetkezendő időszakban is, ezt megígérhetem mindenkinek, mert egy olyan sikert ért el ez a város a közös munkátoknak, a közös együtt gondolkodásotoknak köszönhetően, aminek az eredménye azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban nem csak gasztronómiai szempontból, hanem turisztikai szempontból is nagyon-nagyon nagy lökést adhat ennek a városnak. Amikor feljövünk ide, és most a polgármester asszonyikkal jöttem föl, arról beszélgettünk, hogy az ember akárhányszor jön föl az avasi kilátóba és néz körül, mindig egészen elképesztő az, hogy milyennek látja a Bükköt, Miskolcot, a Bükk városát és ezt a környezetet. Ha kisüt a nap, és látjuk a felhők közül a Bükki tájat, a Bükki részeket, a város részét, mindegyik minden nap és minden órában egy másik arcát mutatja, és igazából az a program, ami legfontosabb vezérhajónk, ez a Bükkvárosa program, ez nem véletlenül szól erről. És ha valaki ide feljön az avasi kilátóba és innen körülnéz, akkor meg fogja érteni, hogy miért gondoljuk mi ezt nagyon fontosnak az elkövetkezendő időszakban. És nem csak azért, mert a Bükk vesz minket körül, ahonnan gyakorlatilag mindent kapunk, a legfontosabbat a levegőt, ami ahhoz kell, hogy egyáltalán életben maradjunk. Azon kívül azt is, hogy olyan példátlan természeti gyönyörűsége van a város körül ülelő tájnak, ami mindenkit, aki ebbe a városba megérkezik, akárhogy is éljen a világban, hát minimum elképeszti. Ugye, hogyha jól emlékszem, pénteken a barangolásnak az első napján jönnek hozzám nagykövetek, meghívtunk néhány nagykövetet Európából, hogy örüljenek itt velünk, legyünk együtt büszkék erre a hegyre és erre a vidékre. És én bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban nagyon sokan viszik majd a jó hírét ennek a városnak, és annak, hogy milyen csodái is vannak Miskolcnak és a Bükknek. És ehhez egy nagyon fontos adalék és egy nagyon fontos dolog az, hogy az ember ne csak jól érezze magát valahol, hanem igyon egy pohár jó bort és egyen valami finomat. És igazából most meg is érkeztünk ennek a mai napnak az egyik legfontosabb részéhez és legfontosabb pontjához, az Ehető Erdőhöz, ahol bemutatkoznak majd kitűnő szakácsok, kitűnő ötletek és kitűnő gondolatok, de ahogy Henny mondta nekem itt a legelején, a legfontosabb az, hogy ezek finomak legyenek. Tehát nyilván nagyon lényeges, hogy jól nézzenek ki, meg szépen legyenek tálalva, de azért mégiscsak az ember ezt megkóstolja, és szeretne valami nagyon jó élménnyel távozni. Én még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki ebben a programban az elkövetkezendő időszakban részt vesz még, és azoknak is, akik az elmúlt időszakban segítettek ebben. Enikőt nem említettem meg, pedig őt is meg kellett volna, úgyhogy neked is külön köszönjük. És bízom benne, hogy a Bükki Nemzeti Parkkal, a Lilafüredi Palota szállóval, csak most itt nézek körbe, hogy milyen ismerős arcokat látok, az elkövetkezendő időszakban meg tudjuk valósítani azokat a top pluszos fejlesztéseinket is, amik azt gondolom nagyon sokat hozzátehetnek majd ahhoz, hogy ez a környezet ez méltó és megfelelő legyen akár egy nyugat-európai turista számára is. Tényleg nagyon rövid leszek, amíg a pezsgőt átveszik, és csak annyit szeretnék mondani, hogy az egyik legfontosabb gondolat ennek a mai napnak. Egyrészt, hogy becsüljük meg ezt a díjat, ez egy tényleg egy világsiker. Én nem tudom egyébként, hogy ilyen turisztikai világsikert Miskolc érte el az elmúlt évtizedekben, szerintem nem. És erre hihetetlen dolgokat lehet építeni. Én mindenkinek, aki ebben a munkában részt fog venni az elkövetkezendő időszakban, kívánok nagyon sok erőt, nagyon sok derűt, és rengeteg olyan vitatkozós beszélgetést, ami ahhoz kell, hogy ebből az egészből egy, ahogy Gyula is szokta mondani, meg ahogy te is mondtad, Éva, egy még nagyobb és egy még erősebb fa nőjön ki. Úgyhogy erre és a jövőre. Köszönöm mindenki munkáját, egészségünkre!

0: Az élményprogramról Bozsó Gyula, erdész, a kezdeményezés ötletgazdája beszélt.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy itt most Endüt ünnepelhetjük, a Green Destination díjat, ami egy világdíj, és egy picit rárántja a figyelmet Miskolc városára. De azt gondolom, hogy a legfontosabb egy kicsit ilyen intermezzóként, hogy én készültem polgármesternek egy személyes ajándékkal is, illetve majd lesz egy kis közösségi ajándék is, amit szeretnénk gyorsan átadni, mielőtt a beszédet megkezdeném. Aki volt már valaha életében Gastro Expressen, az tudja, hogy nagyon sokszor úgy kezdődik, hogy ez a Gastro Express, hogy én bemutatkozok, mint Bózsó Gyula erdész, és felszoktam tenni azt a kérdést, hogy tudjátok-e, hogy hogyan megkülönböztetni az igazi erdészt az álerdésztől. És erre nem egyszerű a válasz. Minden igaz erdésznek van saját sompálinkája és saját szarvaskolbásza. Innen lehet azt tudni, hogy én nem egy miskolci színész vagyok, hanem én tényleg az Észak-Erdő ZRT-nél dolgozok, hogy ezt bizonyításként átadnám polgármesterünknek egy saját készítésű
2: sompálinkája.
1: És akkor lenne egy hivatalos átadó ajándék is. Ezt a kis ajándékot polgármesterünknek, ezt egyenesen Berlinből hoztuk, meg is van címezve szépen polgármester úrnak, illetve látszik is, hogy ez Berlinbe lett feladva. És majd meg is kérem polgármestert, hogy bontsa ki, ugyanis ez, és el is árulom, hogy mi van benne, bár ajándékot nem nagyon szokás, hogy előre leszpoilerezni, de mégis azt gondolom, hogy egy fontos információ. Amikor ott álltunk a színpadon, és itt jó pár olyan ember van most itt a teremben is, akivel Berlinben közösen vettük át ezt a díjat, akkor volt velünk egy magyar zászló, amire büszkén feszítettük ki ezen a színpadon, és amikor lejöttünk és átvettük a díjat, akkor pedig ezt mindenki aláírta, aki ott volt, és úgy gondolom, hogy ez a relikvia, vagy ez az erekje, ez polgármester urat illeti, illetve hivatalosan is Miskolc városát illeti, úgyhogy ezt szeretném most átadni polgármester úrnak. Nagyon sokféleképpen és sok oldalról meg lehet közelíteni magát a projektet, honnan indult. Én egy picit ettől most eltekintenék, hiszen szerintem az itt lévő szereplők mindenki úgy nagyjából tisztában van, hogy hogyan is született maga az Ehető Erdő, az Erdély Gastro Express. Az ugye egyértelmű, hogyha ha már születésről beszélünk, és akár mint gyerekként tekintünk erre a kis projektre, akkor egyértelmű, hogy a szülőszoba maga Miskolc és maga a Bükkhegység. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt újra hazatértünk, és egy ilyen gyönyörű tapét, amit mögöttünk van ebben a teremben, és szerintem szintén azt jelképezi, főleg, hogyha jobbra nézek, hogy mennyire csodálatos helyen élünk, és mennyire csodálatos helyen tudjuk ezeket a projekteket megvalósítani. Alapvetően, hogyha megnézzük a projektet, akkor három fő pillérből áll, és nagyon sokszor szintén el szoktuk mondani, ez az élmény, tudás és gasztró. Ezt nagyon sokszor elmondjuk, de ahogy Petőfi is mondta, a szavak csak szavak, hogyha megengeditek, nagyon röviden egy picit most kivételesen, ezt én kifejteném, ezt a három szót, és picit, mint a hagymának a rétegeit megnéznénk, hogy mégis mi áll ezen szavak mögött. Kezdjük az elsővel, élmény. Miért is ad ez élményt ez a program, és miért is emelhette a mi élményünk a világ első helyére ezt a programot? Van egy Lilafüredi Állami Erdély Vasútunk az Észak-Erdő ZRT üzemeltetésében, itt ugye a Bükk városa mellett. Én azt gondolom, hogy aki valaha életében utazott már a Lilafüredi Állami Erdély Vasúttal, az egy maradandó élményt visz magával. Szerintem mindannyian, és hogyha nem is csak Miskolcban gondolkozunk, hanem picit országos szintre is kivetítjük, azt gondolom, hogy szinte majdnem mindenkinek ismerősei, család vagy saját élménye kötődik mondjuk egy osztálykiránduláshoz, egy családi rendezvény, egy családi kiránduláshoz, hogy a Bükki Nemzeti Park szívében utazhatott a Lilafüredi Állami Erdély Vasúttal. Maga nemében ezzel a kis 20 km/órás sebességgel zakatoló, nyitott kocsikkal egy olyan atmoszférát ad. Én azt gondolom, ahogy egy 6 éves kisgyerek fogalmazott egyszer egy ilyen marketing videóban, nagyon tetszett, hogy besüt a nap, fúj a szél. Én szeretem. Szóval én azt gondolom, mi is nagyon szeretjük Miskolciként a Lilafüredi kisvasutat, és ha megnézzük az attrakciójot, tényleg úgy fűzi föl a gyöngyszemeket, a turisztikai gyöngyszemeket, mint valami füzér. Gondoljuk bele, tehát a Diósgyőri vár mellől indul, szinte szomszédságból, végállomás étterem, elindulunk, zakatolunk felfelé. Ugye megérkezünk Lilafüredre, előtt áthaladunk Magyarország legnagyobb és leghosszabb kisvasúti mélyvölgyi viaduktján, két alagúttal, ott van a hámorító Lilafüredre megérkezve, vagy a két egyedülálló Bükki Nemzeti Park által üzemeltetett barlang, a Méztufa barlang, illetve a Csepkő barlangunk. Majd megyünk tovább Lilafüredről, így nyilván itt van még a vízesés, amit nem lehet kihagyni, vagy akár mondjuk a palotaszálló természetesen az ékkő, maga a függőkertjével. És ha megyünk tovább ezen a pályán, ebből az íből íbe közlekedő hegyi kis pályán, akkor elérkezünk Magyarország első számú ipartörténeti műemlékéhez, az Üskóhoz, majd pedig tovább haladva gasztronómia szempontból is jelentős állomás, ugye a Pisztrángos, és végül ugye a célállomás Garadna. És hogyha még ezt hozzáveszük azt, hogy mindez a hátteret az erdő, a Bükkhegység biztosítja, akkor azt gondolom, ez egy olyan kombináció, ami turisztikai szempontból halálos, ha fogalmazhatok így, hogy tényleg lenyűgözi az embert, és nem lehet megkerülni. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki ezen az útvonalon végigmegy, hogy akár kijön hozzánk gasztroexpresszezni, és egy nem jár szájvonal ugyanezt megteszi, akkor azt gondolom, hogy csodát fog látni. A második pillére az a tudás. És de milyen tudásról van szó, erről is beszélünk két gondolatot. Itt van egy generációs tudás, ami az erdészek fejében létezik, és nekünk nagyon sokszor ez triviális, magától értetődő. Viszont mi azt látjuk, hogy amikor ezt mi tálcán átadjuk a nagy közönségnek, és ők rájönnek arra, hogy ők valójában használható tudást kapnak. Olyan tudást kapnak, amit utána be tud építeni a mindennapokban, be tud építeni a családja, a saját maga egészségét megvalósító gasztronómiájában, a családi étkezésekben is. Én azt gondolom, hogy a mai világban, ebben a felfokozott rohanó világban azért ezt mindenkinek egyszer el fog jönni ez a pillanat, amikor tudjuk, hogy az egészségünk a legeslegfontosabb, és majd Zahár Gábort idézem, hogy a magyar ember később villávalása meg saját sírját. Tehát nagyon-nagyon fontos azt elmondani, hogy igenis figyelnünk kell arra, hogy amit megeszünk, illetve amit beviszünk a kis testünkbe, az tényleg egészséges legyen, és ráadásul fenntartható módon tegyük mindezt, tehát fenntartható forrásból származzanak ezek az élelmiszerek. Én azt gondolom, hogy ezt a tudást mi erdészfejjel átadjuk a nagy közönségnek, akkor a ide látogatók zsigeri szinten fogják azt megérezni, hogy ez nekik hasznos és fontos, és szívesen jönnek vissza. És az utolsó pedig a gasztronómia. Hát a gasztronómia, én azt gondolom, Miskolc városán, ha végigmegyünk itt a völgyön, akkor láthatjuk, hogy a gasztronómia az reneszánszát éli, új éttermek nyitnak, nagyon-nagyon-nagyon stabil bástyák vannak, végállomás étterem, akár a palotaszálló is, még sorolhatnám a jobbnál jobb miskolci éttermeket, ahol felismerték azt, hogy itt a bükk az a saját kis kertünk. És ez egy hatalmas lehetőség, és ha sztorit akarunk, akkor, ahogy szoktam mondani, nem madagaszkári vaníliát és nem tengergyümölcsei pizzát kell készítenünk, hanem itt van nekünk a bükk, és olyan alapanyagokat tudunk bevinni, az erdélyi tisztes füvet, aminek gomba íze van, a szagos műgét, vagy a hagymaszagú kányazsombort, amivel a legtöbb ember nem is találkozott. És hogy ezt meg tudjuk nekik mutatni, hogy igenis tiszta forrásból származó egészséges alapanyagokat tudnak fogyasztani éttermi szinten, akkor azt gondolom, hogy ez egy igazi példamutatás, és én bízok benne, és teljesen hiszek abban, amit polgármester úr is mondott, hogy ez a befektetett munka előbb-utóbb valahol ki fog jönni, ki fog törni, és én biztos vagyok benne, hogy ezek az éttermek még nem érték el azt a minősítést, és nem kapták meg azt a díjazást, amit megérdemelnek, és én biztos vagyok benne, hogy ez meg fog történni előbb-utóbb, legyen ez egy zöld Michelin csillag, vagy bármilyen egyéb más formában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tudunk még hova menni ez ügyben is. És ez a hármas kombináció adja véleményem szerint azt a sikert, ami miatt, ha most a hétvégére tekintek, akkor azt látom, hogy teltházban a Bükki Nemzeti Park járatain, teltházban a Miskolc város TDM által megszervezett járatokon is, és az emberek szívesen jönnek vissza, és amikor mi szondázzuk azt, hogy a vendégek honnan érkeznek, akkor azt látjuk, hogy nem csak Miskolcról, hanem nagyon sok esetben még külföldről is eljönnek erre a programra. Nagyon sok példát tudnék erre mondani, akár Ausztriából, vagy Franciaországból is érkeznek hozzánk vendégek, vagy akár a klasszikus küldő országokból, ugye a V4-ekből, de az ország más részéről is nagyon szívesen jönnek erre a programra, és ez pedig segít nekünk arra, hogy töltsük a szálláshelyeket, töltsük a vendéglátó helyeket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy zárszóként, hogy valójában ezzel a programmal tényleg egy ökoszisztéma lőtt létre, és hogyha így körbenézek, akár a Génius könyváruházra, Kondás Vilmosra, a Bükki Nemzeti Parkra, az Innotime-ra, a TDM-re, akik nagyon-nagyon köszönjük, hogy végig felkarolt minket és végigfogta a kezünket, ezért külön köszönöm Enikőjéknek, a palotaszálló minden egyes tagjának nagyon szépen köszönjük, hogy végig ott voltak mellettünk, és azt ne felejtsük el, hogy az első erdélyi Gastro Express is a palotaszállóból indult, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük nekik, hogy ez most megvalósulhatott, és ez a díj is azt gondolom, hogy ennek egy folyamánya. Hogyha kicsit balra nézek, akkor a Visit Hungary-nek, aki szintén felkarolta a kezdeményezést, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy támogatja ezt a kezdeményezésünket. A városnak minden formában, felsorolni se tudom, hogy mennyire sok szereplő van, aki a mellénk áll, szintén Bükki Nemzeti Parknak, a Bona Agrikólának, és mindenkinek, én azt gondolom, a sajtómunkatársának, Észak-Erdő Zrt-nek természetesen, akik én azt gondolom, hogy úgy állnak hozzánk, hogy látják azt, hogy ez egy olyan projekt, ez egy olyan program, amit érdemes megmutatni nem csak Miskolcon, hanem egy picit országos szinten. Én nagyon szépen köszönöm, hogy én is részese lehetek ennek a programnak, további jó, remélem kis konzultáció is kialakul, és tényleg kóstoljátok meg azokat a különleges alapanyagból készült csodákat, mert hogyha csak a menükártyákat valaki elolvassa, és így végigfuttatja a szemét, hogy milyen hozzávalóból készült, akkor ez tényleg nem a rántott hús, meg nem a palacsinta kategória, úgyhogy szerintem most egy picit, tényleg, ahogy a projekt is van, egy kicsit példát mutattunk a világnak, és erre legyünk büszkék. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.

0: Végezetül rádiónknak Asztalos Dániel, a Végállomás Bisztró szakácsa mutatta be az étel különlegességeket.
1: Hogyan került bele ebbe a projektbe?
2: Én úgy kerültem bele, hogy most végeztem az iskolában, és volt egy nagyon jó lehetőségem, hogy oda kerültem a végállomásba, és Darab Ádámmal, a séffel egy nagyon jó kapcsolatot tudtunk ezáltal ápolni, valamint az egész konyhával, és belecsöppentem hirtelen ebbe a Green Destinations-be, a Bükk városába, és most nekem volt szerencsém itt ezt az egészet bemutatni és ismertetni a kedves vendégekkel, valamint elmondani azt, hogy mi hogyan akarjuk az erdőt megjeleníteni a különböző ételeinkbe, különböző fogásokba, vagy akár a desszertjeinkbe.
1: Tehát mondhatjuk, hogy ezeket a fogásokat, amiket most itt az asztalon láthatunk, azt a Végállomás bisztróban is megkóstolhatják a vendégek.
2: Valamilyen formában igen, ugye mi szezonális étlappal dolgozunk, ezek mindig valamilyen szinten változnak. Ahhoz mértem, hogy mik az éppen finom, friss és üde termések, akár virágok, vagy akár kis növényeskék, amiket mi be tudunk építeni az adott ételbe. Valamilyen formában mindegyikkel lehet találkozni, gondolok itt például a madársóskára, ami most éppenséggel az egyik szezonális desszertükön van rajta, vagy akár a podagrafűvel, akár a csipkelekvárral, úgyhogy ezeket mind-mind megpróbáljuk jeleníteni az adott étlapon.
1: Be tudnám mutatni, hogy mit is látunk most?
2: Persze, balról-jobbra haladnék, itt bal oldalt kezdenénk egy blinivel, ő egy orosz palacsinta, rajta van egy házi kistermelői szarvasgombás sajt, Sándor Tamásról, egy kis vadalma, benne a vadalmában jelenedik meg az erdő lényegében, valamint egy kis pirított fenyőmaggal. Készítettünk még egy medelint, egy kisebb édesség, ő rajta van egy házilag készített lucpúder, a fiatal rügyeket leszedjük, lényegében kiszárítjuk, és porrá őrőjük, valamint a madársóska, neki egy kicsit kellemes íze van, és ehhez a desszerthez nagyon jól illik. Mellette egyen jobbrán van nekünk egy rókagombahabunk, ő házilag fermentált spárgával van kicsit megbolondítva, valamint friss erdei zöldekkel, podagrafű, akár turboja, és a családnak a virága, ami egy ehető is nagyon feldobja ezt az egész kis falatkát, valamint készítettünk még egy őszterint, házi brióssal és házi csipkelekvárral.
1: A szakács oktatása közben gondolta volna, hogy ilyen magasságokba fog kerülni már rögtön a nagybetűs életben, a hivatásában, hogy növényekből állít majd össze ételkülönlegességeket.
2: Szerencsére nagyon jó mentoraim voltak, akik terelgettek ezeken az utakon, és így elég hamar el tudtam érni azt a szintet, amiben én igazán ki tudok teljesedni, és úgy érzem, hogy most ezt el is értük. Valamint én mindig azt vallottam, hogy a fenntarthatóság nagyon fontos eleme az egész vendéglátásnak, és igenis meg kell mutatni, hogy mit tudunk beleadni, mi az a hozzáadott kis érték, amit egy-egy ételbe bele tudunk csempészni, hogy a szakács is észrevehető legyen egy adott kis falatkában, vagy akár a térség, ahol vagyunk, megjelenjen a tányéron.
1: Mi kell ahhoz, hogy valaki séf legyen?
2: Hát ez egy nagyon összetett dolog, nagyon sokan azt hiszik, hogy ha valaki már beáll a konyhába és megcsinálgatja az ételeket, akkor ő séf, viszont ez nem így működik szerintem. A séfnek nagyon jól kell csapatba dolgozni, össze kell tartani az embereket, rendeléseket kell összeírnia, koordinálni kell lényegében az étteremnek a konyhai részét, úgyhogy ez egy nagyon összetett és nagyon nehéz feladat, erre igazából születni kell az embernek.
1: Ön mikor érheti el a séf kinevezést?
2: Hát igazából ezt nem tudom így meghatározni, hogyha egyengetem a kis utacskámat, amit én szeretnék elérni, akkor a saját céljaim szerint minél hamarabb, és remélem, hogy ezt akár egy ilyen 4-5 éven belül el is tudom érni, akár itt a térségben, vagy akár más olyan helyen, ahol ezt a fenntarthatóságot én meg tudom mutatni a tányéron.
1: És ez azt jelenti, hogy nem is feltétlenül kell külföldre mennie valakinek, hogy igazán jó szakember lehessen.
2: Igen, abszolút, hiszen Magyarországnak nagyon jó ilyen kincsei vannak, hogyha fogalmazhatok így. Nagyon sok helyen van a közelségben erdő, olyan alapanyagok, amit máshol nem jelennek meg. Úgyhogy abszolút, hogyha valaki Magyarországon marad, minden lehetősége megvan ahhoz, hogy ilyen magas színvonalon is elég szép eredményeket elérjen.
1: Végezetül a vendégek hogyan fogadták az ehető erdőnek az étlapját a Végállomás bisztróban?
2: Eleinte legjobb tudomásom szerint kicsit nehezen szoktak át a már megszokott stílusból erre a fenntartható gasztronómiára, viszont szerencsére most az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok ember nyitott arra, hogy megkósoljon új dolgokat, és szerencsére nagyon sokan is szeretik ezeket a dolgokat.
1: Nagyon köszönöm a riportot, és gratulálok a munkájához.
2: Köszönjük szépen!

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk végéhez értünk, melyben megismételtük a május 22-i összeállításunkat, amelyben a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot mutattuk be. Köszönjük figyelmüket! Az adás szerkesztője Grunda János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az erdő fohásza.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Berecz Renátát hallják. A most következő néhány percben egy korábbi riportunk ismétlésében marokkói madarász kalandjairól számol be Balázsi Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre. A riporter Tikovics Ernő.
2: A Szaharáról az embernek az van a kényszer képzetében, hogy ez egy nagy homoksivatag, ami amikor először beértünk, akkor épp egy ködös esős idő volt a kősivatagba, majd a negyedik-ötödik napon láttunk végre homokot, addig növények voltak mindenhol és kő, úgyhogy az már alapból kicsit átvariált a gondolkodásmódunkat. A hó az pedig azért, mert ugyan Afrikához nem társítjuk, de még az egyik nap a mázsugai homokdűnéken homokangyal csináltunk, addig másnap az Atlaszban már hóangyal tudtunk csinálni, és hógolyóztunk. Úgyhogy ez eléggé abszurd volt, hogy így egy nap különbséggel ilyen nagy változások vannak. A fura ételek az meg, hát nem voltunk annyira hozzá készülve ehhez a dologhoz, hogy hogy és mint lesz. Azt tudtuk, hogy mondjuk sertéshús nem kell keresnünk, de mégis hogy néznek ki ezek a dolgok, úgyhogy életem legrosszabb pizzáját sikerült ennem, ott viszont a legjobb tádzsinját egyben, úgyhogy ha valaki megy, akkor csak ajánlani tudom, hogy a helyi ételeket egyek, valamint az is érdekes volt, hogy párizsit is árulnak, baromfi párizsit, ám ezt konzervbe rakják, és a konzervet fel kell nyitni, majd nagy nehezen a vákumból kiszabadítani ezt az elég érdekes állagú ételt, legalábbis magyar ízlés szerint.
3: Akkor most a madarakról, miért Marokkóba mentetek madarászni?
2: Marokkó egy viszonylag közeli célpontnak számít. Ugye szerencsénkre már jó pár magyar csapat volt annó kint ezen a területen, úgyhogy rengeteg leírásunk volt, így jól meg tudtuk tervezni az utat. Még ez az úgynevezett nyugat paleartis, ez az érővirág, madárvilág csoport, ami nálunk is él, viszont rengeteg olyan faj van, ami nálunk nincsen. Hasonlók vannak, vagy éppen vannak olyanok is, amik már csak ott élnek az egész világon. Szerencsére több ilyen endemizmust is tudtunk megfigyelni, ilyen benszülött fajt.
3: Marokkó melyik részére mentetek?
2: Marokkóra nagyjából 3 hét kéne, hogy végig lehessen madarászni. Nekünk erre volt 10 napunk, úgyhogy az északi részeket kihagytuk, ezért a középső résztől indultunk, és egészen le a Nyugat-Szahara déli részéig mentünk, ami nekünk ugye Nyugat-Szahara, de Marokkó Marokkónak gondolja, annyi, hogy gyakoribbak az útellenőrzések, illetve a kis ellenőrző bódék.
3: Az ember a madarászokat itthon nem csak úgy képzeli el, hanem szinte olyanok is, hogy kifeszítenek egy hálót, és ami abba belekerül, azt meggyűrűzik, vagy megnézik. Ott hogy megy ez?
2: Ott gyakorlatilag csak távcsövekkel, spektívekkel madaráztunk. Ugye itthon a madárgyűrűzés az a függönyhálós fogáshoz külön hatósági engedélykel, valószínűleg ott is. Se időnk, se igazából nagyon bátorságunk nem lett volna ilyet csinálni, mert nem lehet tudni, hogy az ember mibe fut bele, illetve magyarázhatjuk, hogy mi csak meg akartuk nézni, de nem biztos, hogy jól jöttünk volna, úgyhogy tényleg csak távcsöves megfigyelés volt, spektível, fotózás, gyakorlatilag egy öröm madarászat, és folyamatos rohanás, mert ugye ez a 10 nap, ez valójában ez a jó pár ezer kilométerhez elég kevés.
3: De bele is futottatok valami rendőrségi ügybe, nem? Kabátlapás ügybe keveredtetek?
2: Ennél kicsit kevésbé, ott helyszínen kevésbé volt mókás, így visszatekintve már igen. Ugye ott mindig vannak ilyen kis ellenőrző bódék, viszonylag nagy gyakorisággal, ott szépen útlevél és a többi és a többi. Viszont kétszer is sikerült olyan dologba futnunk, amire nem számítottunk. Első alkalommal a Daklai kikötőbe, ez Nyugat-Szahara legdélebbi pontja, ott távcsöveztünk, fotóztunk, mikor odajött egy nagyon jópofa, kis pohók, havai inges arab emberke, aki tört angolsággal, mivel franciául szeretett volna beszélni velünk, így tört angolsággal kommunikáltunk, majd egy idő után jelezte, hogy ő titkos rendőr, és akkor mi nem menjünk sehova, és bizonyítsuk be, hogy mi madarászunk, csak nem kémkedünk. Úgyhogy ez egy, hát egy jó másfél órás kis epizód volt, és az egyik hortobágyi nemzeti parkos kolléga vitte a kis igazolványát, amivel végre elhitte, hogy tényleg madarászunk, mert a határozók és a többi nem hitte el. Végül nagyon kedélyesen váltunk el. Megmondta, hogy ő nem haragszik ránk, mi sem haragszunk rá. Hát nem haragudtunk, mikor tovább mentünk, azért a következő ellenőrző pontnál, miután egyik utitársunknak az útlevélszámát felírta, mikor azt meglátták, oda jött egy öltönyös úriember, aki az Archaeopteryxről és más madaras dolgokról beszélgetett legalább egy fél órát az utitársra, aki nagyon boldog volt ettől. Természetesen.
3: Tehát az Archaeopteryx az egy őshüllő.
2: Igen, igen, igen, de hát messziről indult, úgy gondolta, hogy majd megfogja. Másik pedig az utolsó éjszaka derült ki, amikor ugye pár éjszakát vadkempingeztünk, pár éjszakát szálláson voltunk. Az volt az információ, hogy szabad vadkempingezni, na az utolsó éjszaka kiderült, hogy nem. Ekkor sikerült egy focipályán felverni a sátrunkat, ami egy bozótos területnek tűnt még a sötétben. Reggel, mikor visszamentünk, kiderült, hogy egy focipálya, ugyanis 8 népviseletbe, illetve

0: Most már van tapasztalat a következő magyar madarászok számára. A madarak, mondtad, hogy van átfedés a magyarországi és az ottani madarak között, illetve valami már különbözik. Mi az átfedés?
1: Az átfedés is részben átfedés, mert a hazai fajok egy részének más alfai vannak, így például a kuviknak ott egy másik alfaja van, de láttunk fekete rigót, vagy éppen első reggel, amikor felébredtünk, nem tudtuk, hogy mi ez az iszonyú madár ének fogadott, és ugye az ember egy új helyen teljesen megzavarodik, hát kiderült, hogy egy jó része csicsörke énekelt, ami nálunk ugyanígy van, de ott hirtelen nem tudtuk összerakni a képet, illetve vannak olyan fajok, amik hasonlók, de most arra kiderült így utólag, hogy külön fajok, ilyen az afrikai pinty, vagy éppen a magreb szarka, a fáraó bagoly, ami a mihúhoz hasonlít. Még a különlegességek között olyan fajokat kell megemlíteni mindenképp elsősorban a tarvarjú nevű ibiszférét, ami régen a Mediterráneumban eléggé elterjedt volt, még magyarországi adata is valószínűleg voltak, de mostanra már csak Marokkóban él. Természetes állománya az is kicsi. A barátcsagra, amihez hasonló madarunk nincs, vagy éppen a vörhegyes rigótimália.
0: De úgy van magyar neve? Hogy van magyar neve?
1: Úgy, hogy ez a madár, a tarvarjú annó Magyarországon is előfordult. Ugye a földközi tenger vidékén egy elég elterjedt madár volt, még a vadászat az el nem tüntette a környékről, illetve voltak olyan esetek is, amikor hazai fajokat kicsit máshol látunk, például amikor a halássas áll egy homokdűnén, vagy éppen a darvak a homokon táncolnak, azért elég abszurd látvány így a hazai dolgokhoz szokott szemnek.
0: Februárban voltatok, ez még nem a madárvonulás időszaka.
1: Nem, és így jó pár olyan fajt nem is láttunk, amit láthatnánk, de csak később érkezik hozzájuk is vissza a trópusi Afrikából. Viszont ez egy olyan időszak, amikor nagyon sok mindent lehet már látni, a nap nagy részében madarászni lehet, mert amikor ugye bejön a 30-40 fok, akkor értelem szerint ott is elülnek a madarak, így hát gyakorlatilag a nap nagy részét mi is léhasággal tudtuk volna tölteni, ami meg nem igazán jó egy ilyen túránál.
0: Most körülnéztem, itt van valahol egy gólyafészek felnémete, nem tudom, hogy visszajött-e már a lakója. Marokkó mennyire jelentős a madárvonulás szempontjából?
1: Itt a felnémeti gólya is visszajött már. Marokkó mindenképpen jelentősnek nevezhető, mivel a nyugati fővonulási útvonal az Marokkóhoz kötődik, ugye a Gibraltáron átmenő madármennyiség az gyakorlatilag így Marokkón is átmegy, így az európai vonuló madaraknak igen jelentős része megy át ezen az országon. Mi vonuló fajokat annyira még nem láttunk, olyanokat láttunk, amik ott telelnek éppen. Fehér gólyát is láttunk, de azok egy jó része a nyugati vonulási útvonalon csak Spanyolországig jut el, és akkor ott töltik a telet. De fekete gólya mellett egyéb fajok is voltak. Érdekes volt az egész, láttunk színes gyűrűs madarakat is ott is.
0: Magyar gyűrűs?
1: Magyar gyűrűs nem, nyugat-európai országokból láttunk rózsás flamingót, koralsirályt, világos hátú heringsirályt és társaikat. Úgyhogy hasonló a mieinkhez a madárvilága, mégis más.
0: Milyen a madarász élet, ha van egyáltalán Marokkóban? Nyilván itt Magyarországon a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a legnagyobb civil szervezet. 50 éves múlttal a háta mögött, ott mi a helyzet?
1: Minimális madarász élet van. Lehet olvasni ott is, hogy a különböző ritkaságokat figyelik, de ezek megfigyelői nagyrészt a nevük alapján külföldi emberek, úgyhogy nem helyiek. Ami érdekes volt nekünk Marokkóban, hogy Magyarországon még nem feltétlen mindenhol tartunk ott, például az áramos szigetelőfejek kapcsán, mint Marokkóban, viszont ott meg a madarakhoz való hozzáállás még egy sokkal természetesebb. A madarak azért vannak, hogy az embereknek jó legyen.
0: Tehát lelövik.
1: Igen, de nem szórakozási célból, mint más államokban, hanem ott ténylegesen táplálékként tekintenek rájuk.
0: Vízi állatokkal, vízi madarakkal találkoztatok?
1: Igen, volt szerencsénk azokkal is, egy-két vádiban, illetve tengerparton megfordultunk. A tengerpartokon ugye millió meg egy sirály, különböző récefajok is megfigyelhetők voltak, olyan fajok, amik nálunk viszonylag ritkák, ott tömegesek, a fekete réce például nálunk egy ritkább őszi, tavaszi átvonuló esetleg telelő, ott tömegesen telel, de láthattunk így például szulát is, ami Magyarországon még soha nem fordult elő, már említett rózsás flamingó, gólyák, egy-két gémféle, vörös ásoló, de nagyrészt inkább a sivatagi, a speciális fajokra próbáltunk koncentrálni.
0: Járnak-e mások is madarászni Marokkóba? Ezt hogy láttátok?
1: Az úti beszámolók alapján elég sokan, sok országból, ugye a tarvarjú az csak ott látható, vagy éppen az atlasz küllő.
0: Mennyiszor előkerült, mi ez a tarvarjú?
1: Ez egy kopasz, amúgy fekete színű ibiszféle, a hazai

0: Batlának a rokona. Ez egy gémekre emlékeztető, ám hajlott csőrű madár. Nálunk a batlák azok kimondott vízimadarak, ez a tarvarjú, ez viszont a különböző köves, sziklás részeken költ, és nagy részt sáskákkal, egyéb rovarokkal táplálkozik, úgyhogy nagyon speciális és különleges madár, nagyon jó élményeink voltak vele, de más madarás csapattal is igen találkoztunk, összesen egyel, de az úti beszámolókból egyértelmű, hogy sokan járnak oda. Utána csinálnak egy úgynevezett trip reportot, egy ilyen úti beszámolót, és akkor a következő csapatok az alapján tudnak menni, illetve vannak különböző online oldalak is, ahol a megfigyeléseket fel lehet tölteni, és az alapján próbáltunk mi is közlekedni az országban.
1: Meg akkor már ti is adtatok tanácsokat a következő generációnak?
0: Igen, és az az érdekes, hogy az utánunk lévő magyar csapat, egy pesti csapat, a csőrdeformitás miatt egy speciális kinézetű atlasz küllő volt, ugyanazt a madarat látta, mint mi. Úgyhogy ezt biztosan tudjuk, mert nem sok olyan deformált csőrű madár lehet, mint az. Úgyhogy az még akkor élt, amikor ők mentek.
2: Egy korábbi riportunk ismétlésében Balázsi Péter madarászt, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi őrét hallották.

0: Most irodalmi részlet következik. A mai alkalommal új hangos könyvet indítunk útjára Rácz János színművész tolmácsolásában.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. A történet szereplői kitalált alakok. Mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve lehet. Mondtam az öregnek, hogy ezt inkább ne írjuk bele, mert úgyis ránk ismernek az emberek, de ebben a dologban hajthatatlan volt. Azt mondta, hogy túlságosan élénk a fantáziám, és ha ő már a mennyben lesz, akkor nem fog tudni kijavítani. Legyen meg az akarata! Laci bácsi nem tartozott a hétköznapi emberek közé. Amikor átléptünk a rozzant nyári konyhából átalakított akváriumos szoba ajtaján, mintha mesevilágba csöppentünk volna. Fém állványokon hatalmas üvegmedencék sorakoztak véges végig a falak mentén, amerre a szem ellátott, és mivel a gyermek szeme mindent nagyobbnak, különlegesebbnek lát, számunkra az a rozzant nyári konyha lett a csodák legeslegnagyobbika. A bejárati ajtó mellett a falon egy öntött vasból készült, békebeli vízcsap terpeszkedett, öblös mosogató résszel, benne ütött kopott lábassal, ami talán az idők kezdete óta tubifex tárolóként funkcionált. A vízi giliszták, csővájó férgek, rózsaszín tömege fáradhatatlanul járta légiesen könnyed táncát a nagy piros lábasban, és ha árnyék vetődött a víz felszínére, úgy rándult össze, mint egy érző emberi szív. Friss víz kell nekik, mondta az öreg, és egy lehelletnyit nyitott az addig is csöpögő vízcsapon, elárulva a titkot, hogy csöpögő vízcsap nélkül vízigiliszta már pedig nem létezik. Laci bácsi még saját maga szedte a tubifexet. A sajó medrét kutatta érte, iszapot gyűjtött vödrökben, ládákban cipelte haza, majd ezt a különleges rakományt mosófazékba merve és alulról lassan melegítve előcsalogatta belőle a hajszál vékony férgeket. Akvaristák egymás közt, ezt úgy mondják, kimászatta őket. A díszhalak úgy nyelték a fehérjedús házi kosztot, mint kacsa a nokedlit. A szomszédok eleinte érdeklődve figyelték, ahogy a lestrapált Warburg heti rendszerességgel bepöfög enyhén bűzlő rakományával az utcába, de aztán hamar napi rendre tértek a dolog fölött. – Bogaras az öreg! – mutatták egymásnak halántékukhoz illesztett újjukkal, de Laci bácsit ez egyáltalán nem zavarta. – Miért is zavarta volna? Őt várták a vadvizek, a lápok, meg annyi megismételhetetlen csoda, és ez sokkal fontosabb volt, mint az utcabeliek véleménye. Hogy fiatalabb korában mérnök volt-e Laci bácsi, vagy egyszerű gyári munkás, azt nem tudom már. Csak arra emlékszem, hogy titokzatos erdei utakon lépdelek mögötte, kezemben planktonhálóval, magamba szívom az erdő illatát, hallgatom a madárdalt, és egyé válok a természettel. Hétágra sütött a nap. A kakukk véget nem érően ismételgette mondani valóját, amely az emberi fül számára talán egyszerű volt és kicsit unalmas, de az erdő lakói kihallották belőle a tavaszt, a csöndet, a nap melegét, a kora májusi békességet. Ez a békesség törékeny volt ugyan, mert valamelyik fészekben ott lapult már a kakukk tojása, de erről még senki nem tudott semmit. Tizenvalahány éves lehettem akkoriban, javában általános iskolás. Az öreg közel járhatott a 70-hez, és nem mindennapi barátságunk jó sokáig kitartott, mondhatni egy életen át. Filozófiánk alapvető része volt akkoriban, hogy aki korán kell, az vagy pék, vagy hülye. Ebből kifolyólag reggel 7 óra előtt soha nem indultunk útnak. Ez a 7 órai indulás, tudom, gyötrelmesen korai lehet egy irodistának, de nekünk, akvaristáknak, ilyenkor már hasunkra sütött a nap. Ami engem illet, én minimum 5:30-kor keltem, hogy megmosakodjak, fogat mossak, és kivillamosozzak az öreg vasgyár környéki házához. Kajánul vigyorogva meg is jegyezte néha, hogy Egyre jobban kezdek hasonlítani egy pékhez, vagy inkább ahhoz a másikhoz, akiről talán beszélt már nekem. Nem haragudtam rá. Egy cipőben jártunk mi ketten. Meggyőződésemmé vált, hogy Laci bá szándékosan választja ki a legmeredekebb ösvényeket a hegyen. A planktonos vödröket és egyáltalán mindenfajta edényzetet nekem kellett cipelnem. Nem is beszélve a plankton hálókról, amelyek hosszú nyelük miatt csak nehezen voltak szállíthatók. Az öreg ment elől, mint az erge, én pedig folyton beleakadtam valamibe. Ő volt a könnyű lovasság, én meg a páncélos hadosztály. Egy irtás mellett lépdeltünk, vadvirágok illata úszott a levegőben, és ami az élet fontosabb dolgait illeti, hát azokban sem szenvedtünk hiányt. Itt megpihenünk, adta ki a parancsot öreg barátom, és már szedte is le rólam a saját felszerelését, nehogy véletlenül kárt tegyek valamiben. Szalonna, ázikolbász, vörös hagyma került elő a hátizsák mélyéről, hűs citromos tea, némi házi süti, Margitka néni féle, vagyis a legjobb süti, ami a világon ezidáig létezett. Jánoskám, szólt az öreg némi rágás után, amott a kis fenyőnél van a forrás, húzd félre az ágakat és merítsd meg a kulacsot, de úgy merítsd ám, hogy ne zavard fel a vizet. Megcéloztam a fenyőt, és csodák csodája, a forrás csak ugyanott volt. Énekes madarak rebbentek fel riadtan, egy barkós cinege, vagy 30 centiméternyi távolságból méregetett kíváncsi gombszemeivel. A vízben mindenféle különös szerzet mozgott, evezett, úszott. A csíbort és a víziskorpiót azonnal felismertem, de panelban nevelkedett gyerek lévén a legtöbb rovar meghatározását igen hamar feladtam. És ebből mi inni fogunk? Beleborzongtam. Laci bá, muszáj? Kérdeztem kissé elbizonytalankodva, mert teljesen nyilvánvaló volt, hogy az erdélyi állatok is isznak a forrásból, egészen jól kivehető volt a sárban néhány vaddisznó csülök lenyomata, de hogy emberi fogyasztásra mennyire alkalmas az a víz, azt nem tudtam eldönteni. Mit muszáj? Nézett rám az öreg kérdő, mint valami csodabogárra. Hát, inni ebből az izéből. Ha nem akarsz, nem iszol. Zárta rövidre a beszélgetést. Nekem azért hozzááll, mert sokkal jobb, mint az otthoni. Nekikezdtem a töltögetésnek. Óvatosan bogyogtattam a kulacsot, mert a molnárkák például egyáltalán nem érezték fenyegetve magukat. Simán benyelte volna őket a kulacs szája, ha nem vagyok résen, és nem piszkálok feléjük állandóan a bal kezemmel. Az ugye mégse lett volna helyén való, ha az öreg bekap belőlük párat, a méretes csíborról már nem is beszélve, amelyik állandóan ott sertepertélt az ujjaim körül. Laci bá, lehet, hogy bogaras lesz.
2: Mi? Mi leszek?
1: Nem maga. Ez a pocsolya víz, vagy mi. A forrás vize. Ezt inkább nem kéne meginni.
2: Ha a klórtól nincs semmi bajom, ezt is túl fogom élni. Ittam már belőle jó párszor.
1: Az öreg teljesen megnyugtatott. Néhány dafnia, nagy vízi bolha, szerintem biztosan került az italába, de ha ennyire nagy vonalú, gondoltam, legközelebb majd bátrabban merítek. Laci bá ivott. Én is ittam. Citromos teát. Aztán tovább indultunk egy még nagyobb pocsolya felé, amely állítólag már egészen közel volt, csak meg kellett mászni érte néhány hegyet. Dugig volt szúnyoglárvával. Töménytelen mennyiségű dafniát is találtam benne, kezdő akvaristaként pont ezekre az eleségállatokra vadáztam. Az öreg készített nekem egy alkalmi plankton szedőhálót nejlon harisnyából. Még otthon, mielőtt elindultunk volna, kör alakúra meghajlított egy acéldrótot, ráigazította a női harisnyát, némi fércelés, aztán egy darab bányászdróttal rögzítette az egészet egy bambusznádból készült horgászboton. Remekül szuperált. Az az igazság, hogy nagyszerűen megértettük egymást az öreggel. Nem csak a vízparton, plankton szedés közben, hanem a szürke hétköznapok taposó malmában is, Bárhol, ahol állatok mellett néha még emberek is lézegtek körülöttünk, és nem átallottak érdeklődni a természet szépségei iránt. Ha együtt múlattuk az időt, soha nem kellett a szomszédba menni egy kis nevetésért, mert Laci bá azt a nézetet vallotta, hogy a jó humor megvidámítja a lelket, és erőt ad még a legnagyobb megpróbáltatások közepette is. Ergo, feltétlenül élnünk kell vele. Ha humorral élünk, magyarázta egy kiadósabb nevetés után, a könnyeit törölgetve, akkor soha nem rajtunk, hanem velünk együtt nevetnek az emberek. Ha valakinek sikerül szívből jövő mosolyt csalnunk az arcára, már nem telt hiába a napunk. Ha csak ennyit tanultam volna tőle, már az sem lenne kevés, de nekem azért ennél sokkal több jutott. Egyszer például a véletlenekről beszélgettünk. Ő nem hitt a véletlenekben, mert mindenben Isten újját látta, ami nem is lett volna baj, de állandóan meg akarta győzni az embert a saját igazáról. Jánoskám, egy dolog beszélni az esőről, de más dolog bőrigázni. Mondta egyszer kerékpározás közben, mikor a hátam mögött, Suttyomban, még valamikor indulás előtt megpiszkálta a vadonatúj biciklimet, és menet közben, szép lassan, mindkét kerék egyszerre eresztett le alattam. Én nem is gondoltam volna, hogy képes megbuherálni a szelepeket, de hát ilyenek a véletlenek. Ne feledd, folytatta atyailag, a józanész szabályait is megszegve, mert menet közben állandóan hátrafelé tekingetett. Ha valami váratlan dolog történik veled az életben, tanulj meg különbséget tenni a fontos és a kevésbé fontos dolgok között. Aztán az ég felé emelte a mutató ujját, ez nagyon hatásos volt, és akkorát esett a rozsdás csepellel, hogy azonnal kirohant néhány ember a szemközti üzletből felesegíteni. Eredetileg úgy tervezte, hogy amíg én a kettős defekt miatt bosszankodom, ő majd látványosan elviharzik a fagylaltoshoz, mintha mi sem történt volna, majd legalábbis úgy csinál, mintha oda menne nélkülem, de majd az utca végén természetesen visszafordul a pumpával, ami csak neki van, és felfújja vele a járgányomat. De hát a véletlen, akarom mondani, Isten újja, közbeszólt. Erre a kis performance-ra egyébként azért lett volna szükség, hogy a saját bőrömön tapasztaljam meg, hogy az úgynevezett véletlenekben mindig van valami tervszerűség. Isten megsebez, de be is kötöz. Vagy valami hasonló. Szóval ez a kis huncutság azt lett volna hivatott szemléltetni, hogy mindig áll valaki a történések mögött. Ez esetben éppenséggel ő. Az öreget nem kellett bekötözni, viszont elég csúnyán lehorzsolta a könyökét. Hogy őszinte legyek, én már annak is nagyon örültem, hogy a saját lábán tudott hazamenni. Embert én még ekkorát zuhanni nem láttam. Haza kísértem, ő vitte a kormányt, én toltam a bicikli többi részét. Ezt másképp nem lehetett megoldani. Elég érdekes egyéniség volt az öreg, mert hazafelé menet már egész vidáman sántikált és nyomta a szöveget megint. Jánoskám, ha most nem lettél volna velem, akkor nem tudnék hazamenni. Azt hiszem, hogy egy kicsit túlzásba vittem a viccelődést. Nem véletlenül estem én el. Most legalább már te is láthatod. Az úr megbüntetett. Mikor beléptünk az udvarunkra a kis kapun keresztül, és megszabadultunk a sok ócskavastól, amit másfél órával azelőtt még csepelkerékpárnak neveztek, Laci bá már javában különféle kérdéseket tett fel nekem. Tudod-e egyáltalán, hogy mi az élet célja? Hát az, hogy a lehető legjobb körülmények között halljunk meg. Mondta némileg elgyötörten, és teljesen egyedül nyitotta ki a konyhaajtót, nehogy Margitka néni megneszeljen valamit az esésből. Kacagott a saját poénján, pedig már vagy százszor elsütötte nekem. Annyira morbid volt még a felvetés is, hogy az ember kénytelen kelletlen mindig elgondolkodott rajta. Hát tényleg csak erről szólna az egész. Tényleg ez lenne az élet célja, hogy a lehető legjobb körülmények között halljunk meg. Dehogy!
0: Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének első részét hallották. Felolvasta Rácz János színművész. Az erdőfohásza mára véget ért. Munkatársai voltak a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Birincsik Márton, a műsor szerkesztője Tikovics Ernő. Berecz Renátát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
4: Három óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
5: Az Esztergom budapesti főegyházmegye közösségi oldalán megerősítette, hogy Osztye Zoltán, a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom plébánosa, nem a főegyházmegye megbízásából és engedélyével szólalt fel a csütörtök esti a Fidesz és a KDNP által szervezett tüntetésen a Sándor palotánál. Péntek reggel a szemlélek.net oldalon jelent meg Süllei Lászlónak, az Esztergom budapesti főegyházmegye általános helynökének levele, amelyben elhatárolódott a plébános politikai szereplésétől. Süllei László azt írta: korunk közélete különösen megosztott. A politikai véleménykülönbségek sok családban, közösségben és emberi kapcsolatban okoznak fájdalmat. Mindannyian rászorulunk Isten irgalmára, ezért keresztény emberként tartózkodnunk kell attól, hogy embertársainkat elítéljük, vagy méltóságukat, hitüket, jó szándékukat megkérdőjelezzük. Az evangélium nem a megbélyegzés, hanem az irgalom útjára hív bennünket. Dicsérjétek az Urat és áldjátok! Ezzel a mottóval rendezik meg az idei Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. Július 16-a és 19-e között lesz az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programra a Szalóki levéllel invitálnak mindenkit. Idézzük: az idei Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat különleges évben valósul meg. 800 évet ért haza a mennyei atyához Assisi Szent Ferenc, akinek élete ma is emberek millióit inspirálja szerte a világon. Az egész egyház hálával emlékezik rá, mi pedig szeretnénk bekapcsolódni ebbe az ünneplésbe. Talán azért áll olyan közel hozzánk Ferenc, mert nem rendkívüli dolgokat akar tenni. Egyszerűen komolyan vette az evangélium. Megtanulta, hogy az igazi gazdagság nem a birtoklásban, hanem az ajándékozásban rejlik, hogy az alázat nem gyengeség, hanem erő, hogy a tiszta szív messzebbre lát, mint a legélesebb szem, hogy a szeretet mindig bátrabb a félelemnél. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat részletes programját az eger.egyházmegye.hu oldalon találják meg. Az Európai Bizottság pénteken jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Május 28-án benyújtottam a csatlakozási kérelmünket, ma pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, fogalmazott Magyar Péter. Mostantól tényként jelenthető ki, hogy az új kormány hazahozta az eddig Magyarország számára elérhetetlen 10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrást, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta: az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa jóváhagyta Magyarország helyreállítási tervét. Ez azt jelenti, hogy most már hivatalosan is hazahoztuk azt a 10 milliárd eurót, amit mindenki már elveszettnek hitt. Le a kalappal, a kormány megmentett 10 milliárd eurónyi forrást az országnak, jutnia kell ebből a budapesti közlekedési, zöld és lakhatási fejlesztésekre. Írta a főpolgármester a közösségi oldalán: mi készen állunk, hogy új együttműködéssel új aranykora lehessen a városnak, fogalmazott Karácsony Gergely. Budapest keleti agglomerációjában több olyan település kapott új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, ahol eddig az utolsó busz vagy vonat után gyakorlatilag megszűnt a közösségi közlekedés, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az új hálózat valódi alternatívát és biztonságos, kiszámítható utazási lehetőséget kínál azoknak, akik az autó helyett a tömegközlekedést preferálják. Végül az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel, a délnyugati határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Máshogy csapadék nem lesz. Az északi, északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Híreket hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. július 10-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket, a mai adás társszerkesztője és egyben műsorvezetője, Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként hamarosan a sajóládi búcsúról készített összeállításomat hallják, majd az éghajlatváltozásról és az extrém időjárásról beszélgetünk Rázsi András meteorológussal. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A mikrofonnál a szerkesztőt, Farkas Erzsébetet hallják. Idén, július 5-én vasárnap a délelőtt 11 órakor kezdődő Szentmisén ünnepelték a Sajoládi Egyházközség búcsúját. A Sarlós Boldogasszony tiszteletére bemutatott ünnepi szentmise elején Varga Béla, sajoládi plébános így köszöntötte a jelenlévőket.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit sajoládi templom búcsunk ünnepnapján. Nagyon szép, verőfényes napra virrattunk rá. Szeretettel köszöntök mindenkit, kedves híveimet, zarándokokat, otár körül lévőket, különösképpen itt középen álló Barta Márton, Miskolc Vincenti templomból érkezett kaplánatyát, ki elfogadta meghívásunkat, hogy ezen a szép ünnepnapon velünk együtt ünnepeljen, és velünk együtt köszöntse boldogságos szűzanyát, ki elzarándokolt Erzsébethez. Hát valószínűleg azért a szűzanya nem autóval indult el, mint ahogy Márton atya ma délelőtt, de ő is zarándokolt, hanem is Erzsébethez, de hozzánk zarándokolt el, és lehet, hogy ennek a zarándoklatnak a tapasztalatait fogja megosztani velünk most majd ünnepi gondolataiban, és tisztelettel fölkérem most őt, mutassa be búcsúi szentmis áldozatunkat.
0: Barta Márton, Miskolc Vincenti káplánatyám a köszöntésre ezekkel a szavakkal válaszolt.
2: Krisztusban szeretett testvéreim, én is nagy szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, és nagy szeretettel köszönöm meg Béla atyának ezt a tiszteleteljes felkérését, hogy amikor Szűz Mária ellátogat Erzsébethez, és lehet így is fogalmazni, hogy elviszi hozzá Jézust, hogy az Isten találkozzon az emberrel, akkor különleges módon mi is tudunk találkozni egymással is, és az Istennel is. Be tudjuk őt fogadni szívünkbe, lelkünkbe, és mi magunk is el tudjuk őt vinni otthonainkba, családjainkba, baráti körünkbe.
0: Most Barta Márton atya szent beszédét hallják.
2: Krisztusban szeretett testvéreim, sietés, találkozás és újongás jellemzi az imént hallott evangéliumi részletet, és talán ezt a mai különleges ünnepünket is. Sietés, hiszen hallottuk, ahogy Mária maga is siet Erzsébethez. Siet, hogy megossza a nagy titkot. Siet azért, hogy biztos benne volt az ő sietségében azért az is, hogy egyfajta megbizonyosodási vágy. Hiszen, hogyha elővesszük Lukács evangéliumát, és elolvassuk az imént hallott szakasz előzményét, akkor ugye Gábriel arkangyal hírül adja Máriának, hogy lásd, Erzsébet is idős kora ellenére gyermeket hord. És valószínű ez is benne volt Máriának a sietségében. De mégis talán az, hogy találkozni egy olyan személlyel, aki maga is óriási titkot hordoz szíve alatt és szívében, és hogy ezáltal meg tudja osztani azt a nehézséget, hogy őneki is egy óriási titkot kell hordoznia. És elég, hogyha csak azt nézzük, vagy arra gondolunk, hogy azért a különleges titkokat az ember meg akarja osztani. És így van ez Máriával is. És igazság szerint, amikor odaér Erzsébethez, ebben a nagy sietségében különleges találkozás is megfogalmazódik és kezdetét veszi. Miért érdekes? Érdekes azért is, ahogy Zakariás és József, bár most nem jelenik meg a színen a két személy, sem a neve, mégis az ő környezetükben, Máriának és Erzsébetnek a környezetében ott vannak. És igazság szerint még egyik se nagyon tud semmit. Ugye Zakariás néma, József pedig nem tudja, hogy mi történik. Lehet, hogy Mária elkéreckedett és elment Erzsébethez, József mellől, de nem osztotta még meg vele, hogy mi történt. És József még nem tud semmit. Zakariás már tudhat valamit, hiszen tudjuk jól, hogy őt is meglátogatja Gábriel, és elmondja neki, hogy mi fog történni, bár ő kétkedéssel fogadja Istennek ezt a nagy hírét, ezt a nagy csodáját, és ezáltal megnémul, mégis sok mindent nem biztos, hogy meg tud vele osztani Erzsébet. Ami valamilyen szinten hogyha csak itt most a hölgyekre tekintek, akik ugye nagy valószínűséggel azért édesanyák, azért tudják ezt, hogy az édesanya terhét, vagy az édesanya gondját igazság szerint csak egy másik édesanya tudja különleges módon megérteni. Bár a férfiak férjek szeretnék, és természetesen szeretettel fordulnak, de azért valahol ez így van. És igazság szerint a nagy sietségében Máriának, amikor titkot visz szívében és szíve alatt, különleges módon hallunk egy titokról az olvasmányban. Egy olyan titokról, ami vágyként is és reménységként is megfogalmazódik az ember és emberiség számára. Egy titokról, megszabadulás, felüdülés titkáról és Isten különleges jelenlétének ajándékáról. Erre várt az emberiség, erre vágyakozott, és most ez a titok valósággá válik Mária életében, és ezt viszi Erzsébethez. És mikor odaér, akkor találkozik vele. Mondhatjuk azért azt, hogy ez egy nem várt találkozás, és különleges találkozás. Hogy Béla atya is említette, Mária nem valószínű, hogy beült az autónak a sofőr ülésébe, vagy az anyós ülésére, és akkor elindult Erzsébethez, meg az se valószínű, hogy amit mi ilyenkor csinálnánk, gyorsan elővette a telefonját, és fölhívta volna, hogy na, Erzsike, akkor főzzél egy kávét, már is ott vagyok, hanem elindul. És egyszer csak megérkezik. Valószínű Erzsébet valami házi munkában lehetett, amikor Mária belép hozzá a házba, és köszönti őt. Mégis ez a köszöntés által mondhatjuk azt, hogy Erzsébetnek minden porcikája, sőt, még a magzat is megmozdul. Hiszen egy különleges személy érkezett. Egy nem várt személy, és mégis az ő köszöntése különleges módon hat. Valahol talán lehet, hogy mi is tapasztaltunk már ilyet. Amikor megleptek bennünket, egy nem várt személy, aki különleges a mi számunkra, és mégis belépett és köszönt, üdvözölt minket. És ez bennünket is különleges módon felüdít, az ilyen köszöntés, az ilyen nem várt találkozás. De valahol, hogyha még mélyebben beletekintünk az evangéliumba, akkor ez nem egy felszínes találkozás Mária és Erzsébet között. Bár talán mindennapos ez a köszöntés, mindennaposnak tűnik ez a találkozás, mégis Lukács különleges módon szavak által, amiket Erzsébet is mond, illetve hogy Mária reagál Erzsébet szavaira, különleges módon invitálnak bennünket, hogy még mélyebbre tekintsünk, és meglássuk azt, hogy Jézus és az ő hordozója találkozik az emberrel. Ahogy a Szent Mise elején is mondtam, különleges módon mondhatjuk azt, hogy itt Isten találkozik az emberrel. Ez mindig különleges találkozás. Különleges találkozás, hiszen bármikor olvassuk a Szentírásban, hogy amikor Isten odalép az emberhez, különleges módon elindul egy alakulás. Elindul egy nem várt folyamat, amelynek különleges gyümölcsei lesznek. De valahol ezen az átalakuláson és változáson túl a legnagyobb gyümölcs az újongás. A sietés, találkozás és megosztás gyümölcse az újongás, Istennek a dicsérete. Mária Magnifikátjában halljuk ezt, ahogy majdhogy nem mondhatnánk úgy, hogy különleges módon és a legkülönlegesebb szavakkal osztja meg Erzsébettel az ő tapasztalatát, az Istennel való találkozását. Mi is, amikor mindig valami hatalmassal találkozunk, vagy amikor az ember valami hatalmassal találkozik, vagy találja szemben magát, sok érzés fogalmazódhat meg benne. Megfogalmazódhat ilyenkor az emberben egyfajta félelem, hogy most mi lesz velem. Megfogalmazódhat egy rettegés is, hogy na talán elveszik ilyenkor az ember. Egyfajta ijegység. De ugyanakkor, amikor szeretettel, és örömmel találkozik valami hatalmassal, akkor az újongás fogalmazódik meg az emberben, az ember szívében. És nagyon érdekes, hogy most mit is mond nekünk ez a mai ünnepünk, ez a hármasság, a sietés, találkozás és újongásnak a hármassága. Hiszen elmondhatjuk azért azt, hogy ha mi megtudunk valami titkot, akkor az hajt bennünket is, hogy megosszuk embertársainkkal. Megosszuk azokkal, akiket szeretünk, akikben megbízunk, vagy akik felé valamilyen bizalmi kapcsolattal vagyunk. De azért azt is bevallhatjuk, hogy ma általában ez pletykában szokott kimerülni. Szoktunk pletyózni, és ez a mi megosztásunk. Majd, hogy nem mondhatnám úgy, hogy úgy kezdjük, hogy ó, hallod, hogy mi történt, és akkor folytatjuk. Hogy kivel mi történt, hogyan történt. És valahol ez egyfajta felszínes megosztás. Egy felszínes sietség. És valahol emiatt elveszlik az a mély megosztás, amire alkalmunk nyílhatna a találkozásban. Mert ami igazán mélyen érint bennünket, ami igazán lejátszódik Isten és én közöttem, azt nem nagyon szoktuk megosztani. Ami az imádságban van, amit az imádságban megtapasztalunk, amit az Istenből meglátunk, megélünk, az valahol mélyen rejtve marad bennünk. Holott Mária az ő imádságában pont ezt hozza felszínre. Pont ezt fogalmazza meg Erzsébetnek, és mindazoknak, akik hallják az ő hangját, az ő szavát, és az ő imádságát. Az Istennel való találkozásunk háttérbe szorul sokszor. De mégis, amikor a másik emberrel találkozunk, amikor akár átmegyünk a szomszédba egy jó infóért, egy jó pletykáért, alkalmunk nyílhat arra is, hogy megosszuk ezt is egymással. De azért ilyenkor lejátszódik bennünk, hogy ó, hát de a másik azért annyira nem vallásos, nem olyan templomba járó, mint én, lehet, hogy nem is imádkozik, mint én, de mégis, hogyha mi megtesszük az első lépést, akkor már megtettük azt, amire Jézus hív bennünket. Hiszen a tanúságtétel egy lehetőség a mi számunkra. Lehetőség azért, mert ezáltal mi is fölfedezzük és egyre inkább megértjük az Istennel való találkozásunkat, találkozásainkat, és erről tudunk beszélni másoknak, és tudjuk a másikat is segíteni, hogy ilyen nyitott szemmel és nyitott szívvel járhasson mindennapjai életútján. És megengedhetjük azt is ilyenkor magunknak, hogy amit hallottunk a Szentleckében, hogy a jó és a szeretet kerüljön előtérbe. Mert azért valljuk meg őszintén, általában nem a jó dolgokról szoktunk pletykálni, hanem amikor a másik ember személye előtérbe kerül egy-egy pletyka szintjén, akkor a rossz jön elő mindig. De valahol ott van azért a másikban is a jó. Mindannyiunkban. Olykor-olykor tapasztaltam én is, amikor beleestem ilyen pletykálkodásba, amikor akartam fordítani a beszélgetésen egyet akkor, és előhoztam, hogy na jó, akkor mondjunk valami jót is vele kapcsolatban, akkor általában ilyenkor szokott elhalni a pletykálkodás. Mert a rosszat nagyon gyorsan föl tudjuk sorolni, és a jó elbújik. A jót ilyenkor elvesztjük szemünk elől, és már nehéz megfogalmazni azt. Mégis meg kell tudjuk fogalmazni a jót is a másikkal kapcsolatban, nem csak a rosszat. Mert ez segít, hogy a másikkal való találkozásunk nyitott és tiszta maradhasson és lehessen. És amikor mi magunk is tanúságot teszünk az Istennel való találkozásunkról a másik embernek, lehet, hogy nem úgy, hogy na, akkor most átmentem a szomszédba, és akkor belekezdek, hogy képzeld már el, hogy tegnap hogyan találkoztam az Istennel, hanem lehet, hogy csak annak a szintjén, hogy a jóról kezdek el beszélni, jó dolgokról, amik történtek az életemben, vagy a mai napomban, vagy az elmúlt napomban, napjaimban, ezáltal már tudunk tanúságot tenni az Istenről, és a mi Istennel való találkozásunkról, és akkor a közös újongás tárgya az Isten jelenléte és gondoskodása lesz a mi számunkra is. Tehát a mai napon, és ebben a korban, amikor a sietés különleges módon is magával ragad bennünket is, merjünk picit lelassítani, és merjünk találkozni. Nem csak egymással, hanem az Istennel is. És merjünk erről a találkozásról beszélni. A jó találkozásról, az igazi mély találkozásról mindig szívesen tud beszélni az ember, és nagy örömmel, újongással. Ahogyan Mária is tette, amikor Erzsébetnél megszólalt, és Isten dicsérete jött ki az ő ajkán, jött a szavaiban, hogy ezáltal bennünket is megerősítsen, hogy Isten velünk van, és gondoskodik rólunk. Amen.
0: Isten fizessen meg. A Szent Mise végén Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkoztunk, hiszen a sajuládi templom belső felújításának munkálatait Csepelényi György pártfogásába ajánlották a hívek.
1: Istenünk, benned bízó körössége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldogozik követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse a misszét szóródott. Élet áldozata, hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
0: Az ünnepi szentmise végén Varga Béla plébános ezeket a gondolatokat fogalmazta meg.
1: Szeretettel köszönöm meg Maci atyának, hogy elfogadta a kívásunkat és ünnepi gondolataival. Mátor jutott bennünket, hogy mindig siessünk. Ne, lassan menjünk, ide-oda tévejegünk, siessünk mindig Jézushoz, siessünk Jézussal együtt ide a templomba, hogy vele együtt lehessünk, együtt köszönthessük a kegyelmet, amely a szívünkbe, a lelkünkbe adódik. És mivel ugye sajuládon vagyunk, akkor siessünk a szűzanyával együtt Jézushoz. Hát bízunk benne, hogy ezt a tanítást mindannyian meg fogjuk fogadni. Azt nem ígérem, hogy számon kérheti rajtunk holnap után és azután, mert nem fogunk vele találkozni, de ígérem, hogy azért fogunk sietni a templomba. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Sarlós Boldogasszony tiszteletére bemutatott sajuládi ünnepi búcsúi szentmise körmenettel és a himnuszok eléneklésével zárult.

0: Egyre gyakrabban tapasztaljuk az időjárás változását, különösen a nyári forróság hatásait, és azt tapasztaljuk, hogy sorra dőlnek meg a meleg rekordok. Műsorunk folytatásában most ezen okokról beszélgetünk Rázsi András meteorológussal.
1: Kedves hallgatóink, érdekes téma következik, ezzel gyakran foglalkozunk, és mindenki szakértő benne. Az időjárásról lesz szó egyebek mellett, és néhány kitekintést is teszünk. Dr. Rázsi Andrással, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusával, aki nem mellesleg meteorológus is. Szeretettel köszöntelek.
2: Örülök, hogy itt lehetek. Szervusz.
1: Időjárási szélsőségekről azt hiszem, hogy nyugodtan beszélhetünk, hiszen mindenki a bőrén tapasztalja, hogy forró nyarak vannak, és egyre forróbbak, és minden más egy picit, mint gyermekkorunkban volt. Azt lehet mondani, hogy ez most már egy végleges folyamat, és megállíthatatlan?
2: Ugye az éghajlat az mindig is változott, ez még önmagában talán nem is olyan meglepő, hiszen hogyha visszatekintünk a történelembe, gyakorlatilag a római birodalmat is egy éghajlatváltozás döntötte meg közvetve, hogyha úgy tetszik, hiszen beindult egy népvándorlás, és miért indult be a népvándorlás? Mert ugye megváltozott a klíma ott, ahol ezek a népek voltak, és hát el akartak onnan jönni. Szóval ez egy létező dolog, de ami most van, az viszont egy kicsit, hogy is mondjam, meredekebb, mint ami azelőtt tapasztalható volt, és hát bizony most már ezzel kell együtt élnünk, tehát azok, amik hát hogy pár évtizede még csak egy ilyen óvatos beszélések voltak, azok most már a valóságá váltak.
1: És egyértelműen kijelenthető, hogy emberi tevékenység fokozza ezt, nyilván mondtad, hogy ez magától is történik, de azért rátesz még egy lapáttal az ember.
2: Hát természetesen igen, hát annyira nem vagyunk jók, tehát hogyha a Föld az éppen egy lehűlő stádiumban lenne, akkor hiába lenne az emberi tevékenység, az tovább hűlne, tehát itt azért olyan energiákról, olyan folyamatokról van szó, amihez, bár szeretnénk ugye magunkat ilyen mindenhatónak hinni, de tehát közel sem vagyunk azok, ezt azért tudjuk. De hát itt viszont az van, hogy egy eleve melegedő stádiumban lévő földre bizony rátettünk jó pár lapáttal, jó néhány lapáttal, és hát olyan tendenciák alakultak ki, amelyek régen mondjuk lezajlottak 4-5 emberöltő alatt, azok most egy emberöltő alatt zajlanak le, és hát bizony így nehezebb hozzá alkalmazkodni.
1: Van még a hétköznapi embernek mozgástere abban, hogy egyetem valamit tegyen ez ellen, vagy ez csak egy inkább ilyen önnyugtatás lehet, vagy a

0: kis, azért nem mindegy, hogy amikor reggel kikelünk az ágyból, és mehetünk kerékpárral valahova, akkor bevállaljuk azt a talán kisé kényelmetlenebb, fárasztóbb utazási eszközt, vagy magunkkal viszünk másfél tonna vasat minden áron, ugye, hogy most például a közlekedést, hogyha nézzük, de ha már autóba kell ülni, akkor azért válasszuk meg, hogy milyen járművet vezetünk, hogy az mennyit fogyaszt. Azt, hogy otthon hogyan gazdálkodunk az energiával. Hát, hogyha minden ember minden héten 1 kg széndioksziddal kevesebbet bocsájt ki, azáltal, hogy egy kicsit éghajlat tudatosabban éli az életét, hát számoljuk ki, hogy ez 10 millió, csak 10 millió magyar állampolgár esetében az heti szinten mennyi széndioxidot jelent, és hát ugye a világ többi részéről nem is beszélve.
1: Egy új szót tanultunk meg mostanában, ez pedig a hőkupola. Mit is jelent ez pontosan?
0: Hát ez egy új elnevezés az anticiklonnak, szóval most ugye ilyen volt régebben. Ezt sokszor kellett az utóbbi hetekben magyaráznom, így akár médiában, akár így hétköznapi szinten. Hát az angol szász irodalom nevezte ezt a jelenséget így hőkupolának, és hát valakinek megtetszett ez az elnevezés, lefordította szabadon, és akkor most innentől kezdve mondjuk úgy, hogy honosodott a magyar nyelve, nem olyan nagy baj ez, hát ugye nagyon, nagyon szemléletes, nagyon, nagyon jó szemlélteti azt, ami valóban a jelenséget jelenti. Hát a hőkupola az egy anticiklonhoz kötődik, az anticiklon az egy magas nyomású képződmény, és a magas nyomású képződményekre az, ami jellemző, hogy a levegő zömében lefelé áramlik, éppen ezért megáll benne úgymond a légmozgás, tehát nincsenek ilyen szelek, legfeljebb az anticiklonnak a peremén fújdogál valamennyi szél, de a közepén szinte egyáltalán nincsen légmozgás, mivel nincs felhőképződés a nyári anticiklonokba, a téli anticiklonokba köt szokott képződni, de az egy másik történet, majd arról novemberben beszélgessünk, de hogy a nyári anticiklonokban, mivel nincs felhőképződés, ezért a napsugarak azok akadálytalanul jönnek, és hát mivel ilyenkor elég meredeken süt a nap, ezért kialakul elég hamar a hőség, ami hát általában, mivel meleg légtömegben vagyunk, ezért magasabb a páratartalma, és tehát ez a füllett hőség alakul ki benne. Hát az utóbbi hetekben tapasztaltuk, igen, kellemetlen tud lenni.
1: És ugye az időjárásnál vannak, amik károkat is okoznak olyan értelemben, hogyha a jégesőt nézzük, ezt ugye nem nagyon szeretik az emberek, mert a épületekben, növényzetben tesznek károkat, és hát ez ellen találták ki, hogy vannak különféle módszerek, különösen mondjuk borvidékeken, és akkor itt az egri borvidékre kanyarodunk, ahol szintén alkalmaznak egy ilyen technológiát, és ezzel kapcsolatban vannak képzetek, amiket terjesztenek emberek. Először beszéljünk arról, hogy ez hogyan működik, és hogy mit csinál, és mit nem csinál. Talán ez az utóbbi még fontosabb.
0: Hát, hogy kezdjem akkor az utóbbival, jó? Mostanában fölröpent megint a dolog. Általában, hogyha megjelenik, akkor most már nevezzük így hőkupola, megjelenik egy ilyen kánikulai időszak, akkor általában 2-3 nap, de egy héten belül biztos, hogy megjelennek azok a hangok is, hogy hát ez biztos azért van, mert hogy azokkal a talajgenerátorokkal ott elfújják a felhőket, megszüntetik a felhőket, mert megfigyeltük, mert azelőtt nem voltak ezek a talajgenerátorok, és akkor volt rendes eső. Zárójelben megjegyezném, hogy régebben is volt a száj, tehát ez azért nem egy új keletű dolog. Na most érdemes lenne megnézni ezeknek a derék állampolgároknak, hogy vajon a kánikulában, a hőkupola kellős közepén működnek ezek a talajgenerátorok, segítek? Nem. Tehát akkor nem működnek, akkor nincsenek üzemeltetve, de akkor az első kérdésedre válaszolva, hogy hogyan is működnek. Hát ugye kicsit vissza kell mennem ahhoz, hogy hogyan képződik a csapadék. Ugye mindenki tapasztalja, hogy télen, amikor az ablakunk hidegebb, akkor ugye pára lecsapódás szokott megjelenni rajta. Miért történik ez meg? Hát maga a hőmérséklet alakulása miatt van, ugyanis az, hogy a vízgőz mennyi képes megmaradni a légkörbe, az függ attól, hogy mennyi a levegőnek a vízgőztartalma, 1, 2, az, hogy mennyi a levegőnek a hőmérséklete. Tehát Ugye nem véletlen az, hogyha bemegyünk egy pincébe, vagy egy hidegebb helyiségbe, ahol ugye állandó 10 fok van, akkor mit tapasztalunk, hogy általában ezeknek az egri pincéknek is ugye nedves a faluk. Ugye ugyanaz a vízgőz tartalma van annak a levegőnek, hiszen cserélődik folyamatosan a külső légtömeggel, de ott ugye alacsonyabb a hőmérséklet, és ott

0: képes kicsapódni. Na most nyáron nem tapasztaljuk ezt a kicsapódást, pedig hát nagyobb a vízgőz tartalma a levegőnek, viszont sokkal nagyobb a hőmérséklete, és ezért az ablakainkon ugye ilyenkor nincs pára kicsapódás. Na most, ha elindulunk a légkörben fölfelé, akkor azt tapasztaljuk, hogy egyre hűl, ugye, itt normál állapotban a légkör egyre hidegebb, és ahogy hűl a levegő, ugye egyre könnyebben tudnak kicsapódni ezek a vízgőz részecskék, de mire csapódnak ki? Hát apró pici porszemekre, amelyek ott lebegnek a légkörben. Tehát ez a kettő kell a csapadékképződéshez, a vízgőz és az úgynevezett aeroszol, ami lebegő, nagyon apró kis porszemecske. És arra elkezdenek kicsapódni, és hát megfigyelhetjük, hogy a gomolyfelhőknek az alja az viszintes, és hát azért viszintes a gomolyfelhők alja, mert ott van azon a szinten, ahol elkezd kicsapódni. Tehát ott telítődik a levegő pára tartalma. Na most elkezdenek kicsapódni ezek a kis részecskék, egyre elkezdenek hízni, egymással is ütköznek, magába szívja a környező levegőből a páratartalmat, és egyre nagyobb lesz az a cseppecske, és végül, amikor a gravitáció az már nagyobb, mint a ráható erők, amik őt a levegőben tartották, akkor elindul lefelé, ezt úgy hívjuk, hogy esőcsepp, innentől kezdve. Na most, hogyha nagyon nagy az emelkedés, tehát nagyon nagy az emelési index a légkörben, és nagyon magasra föl tud menni ez a cseppecske, akkor meg is fagy, és mert már annyira hideg van, hogy már 0 fok alá kerül a hőmérséklet, megfagy az a cseppecske, és mire leér általában megolvad, kivéve, hogyha nagyon sokáig marad odafönt, mert akkor olyan nagyra hízik meg, hogy amire eléri a talajt, addigra nem képes megolvadni, és ezt hívjuk jégesőnek. Na most mi annyit tudunk tenni, hogy magát a vízgőztartalmat nem tudjuk befolyásolni. Az emelést azt nem tudjuk befolyásolni. Itt olyan energiákról beszélünk, hogy erre az ember egyszerűen alkalmatlan, hogy ezt bárhogy is befolyásolja. Viszont egy dolgot tehetünk, hogy úgy csapjuk be a felhőt idézőjelbe, úgy verjük át egy kicsit a felhőt, hogy bele lövünk egy kis jég magot, tehát egy kis szállóport, és ahelyett, hogy néhány nagyszemű jég keletkezne, így sok apróbb jégszem keletkezik, így, és az apróbb jegeknek, mire elérik a talajt, nagyobb esélyük van megolvadni. Tehát így működik a jégeső elhárítás. Tehát ettől még a felhő az ugyanúgy képződik, ettől még a csapadék ugyanúgy képződik, az a vízmennyiség az ugyanúgy kicsapódik, az kicsapódott vízmennyiség el fogja érni a talajt, tehát a csapadék mennyiségét és helyét azt nem tudjuk befolyásolni, egy dolgot tudunk befolyásolni, hogy ez ne jég, hanem víz formájába jöjjön le. Remélem, tömör voltam és érthető.
1: Azt hiszem, igen. Mit kell tudni erről az anyagról, az ezüst jodidról? Ez például mennyire káros a környezetre?
0: Semennyire. Röviden és tömören. Tehát ez teljesen ártalmatlan, nem véletlenül használják ezt ez teljesen neutrális anyag. Hát eleve, hogyha kilóra nézzük, akkor nagyon minimális mennyiség, ami kikerül ilyenkor a környezetbe. Tehát ugye nagyon el van porítva. Jó, hát mondjuk az, hogy kevés, hogyha mérgező lenne, a kevés is sok, hiszen ugye 1 gram cián elég egy 100 kilós embernek is, hogy vége legyen. De tehát ez még önmagában, hogy kevés, ez még nem indok, de úgy önmagában is maga az anyag az teljes mértékben ártalmatlan. Számtalan kísérlet és vizsgálat ezt már igazolta.
1: És akkor haladjunk tovább az összeesküvés elméletek mentén, hogyha már itt belecsaptunk. Chemtrail, kedvenc téma.
0: Nagyon szeretjük, igen.
1: Ugye a repülőgépek, gyerekkorunkban mondtuk, hogy húzzák a csíkot, és hát látjuk olykor, hogy az égen sok-sok csík látható, és vannak, akik következtetnek arra, hogy itt mindenféle anyagok kerülnek a levegőbe, amik szándékoltan az emberi élet károsítására szolgálnak, holott fizikával ez is magyarázható, hogy mi is van ott a repülőgép mögött.
0: Természetesen ugyanaz történik, amit eddig is beszéltünk. Hát ugye a repülőgép, ahogy száll, hát szeretnénk azt mondani, hogy ott aztán nincsen káros anyag kibocsátás, de hát van, sajnos, nem is kevés. Hát többek között a motorból, ahogy elégeti azt az anyagot, ami őt előre löki, és ugye húzza a csíkot. Hát mondjuk a gyerekkorunkban nem feltétlenül tudtuk még eldönteni, hogy a repülőgép húzza a csíkot, vagy a csík tolja a repülőt, de és amúgy mind a kettő igaz, hogyha így jó belegondolunk, de a lényeg az, hogy ott ugye megnő ennek az aeroszolnak a koncentrációja, és akkor ott a levegőnek a vízgőz tartalma az azonnal ott kikondenzálódik rá. Hát van, amikor olyan állapotban van a légkör, hogy egyszerűen ez nem tud gyorsan elpárologni. Ez megint csak azon múlik, hogy éppen milyen szelek fújnak ott a magasba, és milyen a vízgőz tartalma, mennyi a hőmérséklet változás így a különböző szintek között, tehát ez millió meg egy dolgon múlik. Hát most chemtrail. Annyit azért szeretnék jelezni, hogy ha valamelyik idegen ország a mi fejünk fölött permetez ki akármilyen minket károsító anyagot, akkor ők jó eséllyel többet kapnak belőle, mint mi. Mert mire az szétosztik és eléri a talajt, mert ugye az USA-t szokták mondani, hogy biztos ők csinálják, hát nagyjából mire az eléri a talajt, addigra az USA-ba ugyanannyi fog belőle visszahullani, mint ránk, vagy még lehet, hogy több is. Ugyanis a nyugati szélzónában vagyunk, tehát amíg a mi fejünk fölött vannak kondenszcsíkok, hogyha lenne is belőlük valami, mint ahogy nincs, akkor nem kell aggódni, mert akkor azt nem mi fogjuk megkapni.
1: Tehát a kondenszcsík az valójában egy fura alakú mesterséges felhő.
0: Így van, így van. Ez gyakorlatilag felhőnek minősül, hiszen a felhőnek a definíciója az, hogy az a légköri képződmény, ami a fény útjába akadályt képez. Tehát ez, ilyen értelemben a kondenszcsík természetesen felhő.
1: Te tanárként is dolgozol. Mennyire sikerül, mennyire lehet ezeket a végülis alapvető információk, amik most elhangzottak, és nagyon fontosak, és elég érthetően hangzott el, mennyire sikerül ezeket átadni, mennyire van erre lehetőség, módszer, hogy a felnövekvő generáció ne ilyen elméletek mentén gondolkodjon, hanem egy picit azért a tudomány tisztelete és a tudományos tények is megjelenjenek.
0: Hát ez ugye olyan a világ, amilyenné tesszük, hogy ezt már beszéltük. Nyilván tanártól függ, hogy ebből mit visz ki a katedrára. Magam részéről mindig azt szoktam mondani, hogy minden egyes fizika óra, de ezt akár a kémia vagy biológia órára is mondhatnám, hogy minden természettudományos óra, ahol nem volt gyakorlati példa, ahol nem volt elmondva, hogy ennek hol van gyakorlati haszna, vagy hol jelenik meg a természetben, azt hiába volt megtartani, azt fölösleges volt megtartani. Magam részéről ugye fizikát tanítok, és nagyon-nagyon igyekszem gyakorlatiassá tenni a dolgot. Ez nem azt jelenti, hogy nem számoljuk ki a dolgokat, nem azt jelenti, hogy nem írjuk fel azokat a képleteket, de hát mindig azért hozzátesszük azt is, hogy ez honnan indult, és mire lesz jó nekünk. Hát ugye, amikor feltesszük ezt a kérdést, hogy de miért kell nekem fizikát tanulni, amikor nem is akarok fizikus lenni, hát többek között azért, mert hogyha az ember szembesül azzal, hogy egy ilyen zivatarfelhőben annyi energia szabadul föl, mint 25 atombombában, akkor felteheti a kérdést, hogyha megtanul kritikusan gondolkodni, hogy biztos, hogy ennyi energiát mi képesek vagyunk megakadályozni? Tehát ki biztos, hogy útjába tudunk állni ennyi energiának? Segítek a válaszba? Nem.

Kedves hallgatóink, dr. Rázsi András meteorológussal, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem adjunktusával beszélgettünk, és ezzel mai műsorunk véget ért. A szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket az adás társszerkesztője és a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Esztergom budapesti főegyházmegye közösségi oldalán megerősítette, hogy Osztye Zoltán, a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom plébánosa, nem a főegyházmegye megbízásából és engedélyével szólalt fel a csütörtök esti a Fidesz és a KDNP által szervezett tüntetésen a Sándor palotánál. Péntek reggel a szemlélek.net oldalon jelent meg Süllei Lászlónak, az Esztergom budapesti főegyházmegye általános helynökének levele, amelyben elhatárolódott a plébános politikai szereplésétől. Süllei László azt írta: korunk közélete különösen megosztott. A politikai véleménykülönbségek sok családban, közösségben és emberi kapcsolatban okoznak fájdalmat. Mindannyian rászorulunk Isten irgalmára, ezért keresztény emberként tartózkodnunk kell attól, hogy embertársainkat elítéljük, vagy méltóságukat, hitüket, jó szándékukat megkérdőjelezzük. Az evangélium nem a megbélyegzés, hanem az irgalom útjára hív bennünket. Dicsérjétek az Urat és áldjátok! Ezzel a mottóval rendezik meg az idei Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. Július 16-a és 19-e között lesz az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programra a szalóki levéllel invitálnak mindenkit. Idézzük: az idei Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat különleges évben valósul meg. 800 évet ért haza a mennyei atyához Assisi Szent Ferenc, akinek élete ma is emberek millióit inspirálja szerte a világon. Az egész egyház hálával emlékezik rá, mi pedig szeretnénk bekapcsolódni ebbe az ünneplésbe. Talán azért áll olyan közel hozzánk Ferenc, mert nem rendkívüli dolgokat akar tenni. Egyszerűen komolyan vette az evangéliumot. Megtanulta, hogy az igazi gazdagság nem a birtoklásban, hanem az ajándékozásban rejlik, hogy az alázat nem gyengeség, hanem erő, hogy a tiszta szív messzebbre lát, mint a legélesebb szem, hogy a szeretet mindig bátrabb a félelemnél. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat részletes programját az eger.egyházmegye.hu oldalon találják meg. Az Európai Bizottság pénteken jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Május 28-án benyújtottam a csatlakozási kérelmünket, ma pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, fogalmazott Magyar Péter. Mostantól tényként jelenthető ki, hogy az új kormány hazahozta az eddig Magyarország számára elérhetetlen 10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrást, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta: az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa jóváhagyta Magyarország helyreállítási tervét. Ez azt jelenti, hogy most már hivatalosan is hazahoztuk azt a 10 milliárd eurót, amit mindenki már elveszettnek hitt. Le a kalappal, a kormány megmentett 10 milliárd eurónyi forrást az országnak, jutnia kell ebből a budapesti közlekedési, zöld és lakhatási fejlesztésekre. Írta a főpolgármester a közösségi oldalán: mi készen állunk, hogy új együttműködéssel új aranykora lehessen a városnak, fogalmazott Karácsony Gergely. Budapest keleti agglomerációjában több olyan település kapott új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, ahol eddig az utolsó busz vagy vonat után gyakorlatilag megszűnt a közösségi közlekedés, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az új hálózat valódi alternatívát és biztonságos, kiszámítható utazási lehetőséget kínál azoknak, akik az autó helyett a tömegközlekedést preferálják. Végül az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel, a délnyugati határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Máshogy csapadék nem lesz. Az északi, északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Híreket hallottak.
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Holdvilág. Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában zenés összeállításunkat hallják, melyben retro rock slágerek közül válogatunk önöknek. A Bergendi Együttes Vigidá Gyula, Tunyogi Rock Band, Piramis és Révés Sándor dalai következnek. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

Az elmúlt közel egy órában zenés összeállításunkat hallották, melyben retro rock slágerek közül válogatott önöknek a zenei szerkesztő Németh Tamás. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. július 11-én szombaton szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Vasvári Bernadett válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Birincsik Mártonnak köszönjük. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: A nap imája.
1: Szent család, Jézus, Mária, Szent József, kérünk, adjatok nekünk oly buzgó szeretetet szívünkbe és lelkünkbe, hogy mindig a ti oltalmatokba ajánlhassuk családunkat. Adjátok ránk szent áldásotokat. Áldjatok meg mindnyájunkat, akik most összejöttünk, hogy titeket méltón köszöntsünk. Áldjátok meg családjainkat, és azokat is, akik most nem lehetnek velünk, ám bár szeretnének itt lenni, de a körülményeik nem engedik. Árasszátok bőséges áldásotokat a szomorkodó és szegény árvákra, akiknek már nincs senki vigasztalójuk, sem atyjuk, sem anyjuk. Ó, áld meg, szent család, a bús szívű özvegyeket, akiknek házastársukat már a mennyei atya örök birodalmába szólította. Vigasztaljátok őket az örök élet reményével és a boldog feltámadással. Esedezzetek azokért a szülőkért, akik beteg gyermekeiket nagy türelemmel, szeretettel és önfeláldozóan nevelik, hogy napról napra legyen erejük felvenni életük keresztjét, és a mennyei atya dicsőségére hordozni tudják. Áldjátok meg, ó szent család, magyar hazánkat, főpásztorainkat és lelki atyáinkat. Áldjátok meg az egész kereszténységet, hogy dicsérjék, magasztalják drága szent neveteket. Végül pedig áldjatok meg mindnyájunkat. Engedjétek, hogy egész életünkön át buzgón tisztelhessünk titeket, és egykor majd veletek a mennyei boldogságban is vég nélkül örvendezhessünk.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Döntöttek Brüsszelben. Érkezhet 10 milliárd euró. Az ellenzék úgy látja, a cserébe felajánlott kormányzati intézkedések nem a magyarok érdekét szolgálják, közölte a magyarnemzet.hu. Pénteki ülésén jóvá hagyta az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé hazánknak, jelentette a távirati iroda. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, amit kiegészít hozzátevőleg 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter mindehhez azt tette hozzá. A pénteki döntésből az is következik, hogy felszabadítják majd azt a 6,4 milliárd eurót is, amelyet a kohéziós forrásokból fogyasztottak be. A hírre részletesen reagált a Fidesz, amit a Magyar Nemzetnek is eljuttatott. Az ellenzéki párt először is arra hívta fel a figyelmet, Atisza bármást állít, nem tartotta be ígéretét, és nem hozta haza az összes forrást. A most jóváhagyott 10 milliárdos keret ugyanis 400 millió euróval kevesebb, mint amennyit megkaphatott volna Magyarország. Második pontként rögzítették, a 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból 4 milliárd eurónyi beruházást az előző kormány már megvalósított. Ennek utólagos átforgatása történik meg. Ilyen például a Békés Csaba lökösháza és az almás fűzítő Komárom vasútfejlesztés, akár csak falvak és kisvárosok egészségügyi infrastruktúrájának fejlesztése. Ez nyilván nem lett volna lehetséges, ha ezek nem jó projektek lettek volna, vagy ha ezt a pénzt ellopták volna, rögzítették. A Fidesz ezzel megcáfolta a Tisza egy másik, gyakori állítását a közpénzek állítólagos eltüntetéséről. Harmadrészt azt hangsúlyozza az ellenzék, hogy csekély a tervezett új beruházások direkt hazai iparfejlesztési hatása, piacvásárlás történik. Következő pontként a Fidesz megemlítette, hogy a kormány a források megszerzéséért számos olyan kötelezettségvállalást tett, amelyek nem állnak a magyar emberek érdekében, a külföldi gazdasági szereplők érdekeinek viszont nagyon is megfelelnek. Olvasható a magyarnemzet.hu oldalon. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz, mondta a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten a 76. vasutas nap tisztavatóján. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen megközelítőleg 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot. Az Európai Bizottság közvéleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyarország 2026. májusában kérte a csatlakozását az ügyészséghez. A döntéssel Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. Végül az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel, a délnyugati határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Máshogy csapadék nem lesz. Az északi, északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

24. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Szentszék. Az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldoggá avatási eljárása. Új plébániát szenteltek a myanmari polgárháború által erősen sújtott Kalai egyházmegyében.

0: 14. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Július 8-a és 11-e között zajlik az erbili Káld katolikus főegyház megyében az ankavai ifjúsági találkozó, amelyre a Szent Atya videóüzenetet küldött. Arra buzdítja az Irak minden részéről érkezett fiatalokat, hogy ne féljenek a világ világossága lenni, tanúskodni Isten irántuk való szeretetéről, kiengesztelő erejéről. Osszák meg másokkal a tartósan békés jövő reményét, és bízzanak az Úrban, aki nem hagyja magukra őket a nehézségekben sem. A hit és a közösség légkörében gyűltek össze a fiatalok Erbil keresztények lakta negyedében, az ankavai ifjúsági találkozón.
1: And I pray that it will be an opportunity for all of you to grow in friendship with Jesus and with one another.
0: A pápa azért imádkozik, hogy alkalmuk legyen növekedni a barátságban Jézussal és egymással. Az ifjúkor olyan életszakasz, amelyben nagy dolgokat szeretnének végrehajtani, megváltoztatni a világot. A Szent Atya örömét fejezte ki, amiért az idei találkozó témájául a missziót választották. Az egyház alapvető küldetése az, hogy szolgálja a világot, Krisztus világosságát terjesztve, az embereket szeretett közösségre vezetve Istennel. Ti részt vesztek ebben a küldetésben, és én számítok rátok, hogy segítsétek átalakítani az egyházat és a világot az elkövetkező években, mondta videóüzenetében a pápa, majd hozzátette, a fiatalok nem csak az egyház jövője, hanem jelene is. Nem mindig könnyű a világ világosságának lenni. Az iraki fiatalok hivatása jelenleg az, hogy sugározzák ezt a fényt a háború és a bizonytalanság helyzeteiben is. Az Úr nagy bizalmat helyezett beléjük, amikor rájuk bízta ezt a küldetést, és a pápa is nagyon bízik mindnyájukban. Krisztus világosságának kell lenniük a sötétség közepette, ami olykor nyomasztónak tűnhet. Ne féljetek, és ne gondoljátok, hogy egyedül vagytok ebben a feladatban. Én veletek vagyok, az egyház veletek van. Helyezzétek bizalmatokat Jézusba. Hallgassátok meg őt az imádságban, és mások vezetése által engedjétek meg, hogy ő vezessen benneteket, biztatta az iraki fiatalokat a Szent Atya. A világosság alapvetően fontos az életben sok mindenhez, ebből a pápa hármat emelt ki a küldetéshez támpontként. Mindenekelőtt szükség van világosságra ahhoz, hogy lássunk, ami a hit ajándékára emlékeztet minket. Az Istenben való hit nem egy automatizmus, amivel szembenézhetünk az élet nehézségeivel. Sokkal inkább a valóság felismerése és az igazságban való élet, amikor megtanuljuk úgy látni a világot, a többi embert és önmagunkat, ahogy Isten lát. Ezt akarja, hogy a valódi hazára nyitott szívvel és tekintettel éljük az életünket, tudva, hogy Isten velünk van, akkor is, ha nem láthatjuk.
1: The way you live must also bear witness to your faith, so that others can see in you the truth.
0: A fiatalok életmódjukkal tegyenek tanúságot hitükről, hogy mások lássák bennük azt az igazságot és értelmet, amire ők is vágynak, és így részesülhessenek ugyanabban a világosságban. A fény második tulajdonsága, hogy hőt tud adni, ami pedig a szeretet szimbóluma. Ahhoz, hogy világosság legyünk a világ számára, előbb részt kell vennünk Krisztus világosságában és életében. Ahhoz, hogy részt vegyünk a küldetésben, előbb föl kell fedeznünk az Istennel való élő kapcsolatot. Meg kell tanulnunk megismerni őt. Ha megnyílunk az ő átalakító szeretete előtt, akkor megkapjuk a szükséges kegyelmet ahhoz, hogy kövessük Jézust, és vállaljuk azt az életet, amire hív minket. Ezért olyan fontos minden nap időt szánni az imádságra, közeledni Istenhez a szentségeken keresztül, különösen a gyónás és a szent áldozás révén. Gyökerezzen szívetek Isten irántatok való szeretetének szilárd alapjában. Fedezzétek föl Krisztus szívét, és ne féljetek ráépíteni az életeteket. Így nem csak megvalósíthatjátok magatokat, ahogy szeretnétek, de képesek lesztek megosztani Isten szeretetének melegségét, és kegyelmének kiengesztelő erejét a körülöttetek élőkkel. Végül pedig a fényre szükség van a növekedéshez és az új élethez, ezért a remény jelképe, folytatta gondolatmenetét 14. Leó pápa. A szeretetben gyökerezve az iraki fiatalok hivatása az, hogy a béke előmozdítói legyenek, hogy egyesítsék a körülöttük lévő embereket, és elültessék másokban a reményt egy tartósan békés jövő iránt. Lehet, hogy nem tudnak minden helyzetet és kihívást kontrollálni, amivel szembe kell nézniük, de mindig választhatják Krisztus békéjét, hogy szívükben uralkodjon. A remény erénye arra ösztönöz, hogy az ég felé nézzünk. Ez nem azt jelenti, hogy megfeledkezünk a világról, hanem hogy bízunk, és megosztjuk a világgal a Krisztustól jövő békét és életet, akinek világossága beragyogja az új Jeruzsálemet. Kedves fiatalok, soha ne kételkedjetek Isten jóságában, és ne féljetek attól a tervtől, amelyet az Úr tartogat valamennyi őtök élete számára. Jeremiás prófétának is szembe kellett néznie nehéz pillanatokkal, és ő tanúsítja, hogy az Úr tervei a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert ő reménységgel teli jövőt szán nektek. Videóüzenete végén a pápa az ankavai ifjúsági találkozó résztvevőit Mária, az egyház anyja anyai oltalmába is vezetésére bízza.
1: I pray that during these days of spiritual renewal, you may discover in her the true example of a life fully given over to the grace of God.
0: Azért imádkozik, hogy a lelki megújulása napjain fölfedezzék benne egy olyan élet valódi modelljét, amelyet egészen Isten kegyelmére bíznak.
2: Szentszék. Az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Az afrikai országok támogatásának túl kell terjednie a rövid távú intézkedéseken, és támogatnia kell a hosszú távú fejlődést a szegénység okainak kezelése érdekében, áll a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 8-án kiadott nyilatkozatában. A szegénység, különösen a mély szegénység, a legjelentősebb globális kihívás áll a nyilatkozatban. Tartós jelenléte sokféle dimenziójában továbbra is milliókat, különösen nőket és gyermekeket foszt meg a megfelelő élelemhez, tiszta vízhez, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és tisztességes munkához való hozzáféréstől. A szegénység súlyosan sérti az emberi személy Istentől kapott méltóságát. A nyilatkozat a 2026-os New York-i magas szintű politikai fórumon hangzott el, azon az ülésszakon, amely az afrikai kontinens legkevésbé fejlett országaiban, a tengerparttal nem rendelkező fejlődő országokban és a közepes jövedelmű országokban a fenntartható fejlődési célok elérésének felgyorsításával foglalkozott. A Szentszék állandó megfigyelő missziója kiemelte, hogy a 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszer az Egyesült Nemzetek Szervezete által elfogadott a szegénység felszámolását, a béke előmozdítását és a bolygó védelmét célzó cselekvési terv határidejének közelettével kritikus fontosságú, hogy a nemzetközi közösség intézkedéseket tegyen a fejlődés előrehaladását akadályozó kihívások kezelése érdekében. E tekintetben a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú az afrikai országok, a legkevésbé fejlett országok, a kevésbé fejlett országok és a közepes jövedelmű országok megújult és megerősített támogatása. Ennek a támogatásnak a fenntartható fejlődést gátló strukturális akadályokat kell kezelnie, és ez magában foglalja a kedvezményes finanszírozáshoz való hozzáférés javítását, a tisztességesebb kereskedelmi rendszerek előmozdítását, a technológia átadás elősegítését és az érdemi adósságcsökkentés előmozdítását. A Szentszék állandó megfigyelő missziója azt is megjegyezte, hogy a fejlődés felgyorsítása érdekében fontos figyelmet fordítani az egyes országok egyedi sebezhetőségeire, miközben szem előtt kell tartani, hogy a földrajzi korlátok, az éghajlatváltozás és a korlátozott infrastruktúra súlyosbítja az egyenlőtlenségeket sokak számára. A Szent Cég állandó megfigyelő missziója hangsúlyozta továbbá a család létfontosságú szerepét, mint a társadalom alapvető egységét, az elsődleges társadalmi jót és az ellenálló képesség kulcsfontosságú forrását. A nyilatkozat ezentúl kifejti, hogy a családokat erősítő politikák hozzájárulnak a szegénység felszámolásához, valamint a társadalmi stabilitás és az átfogó fejlődés előmozdításához. Az ilyen politikákba való befektetés és azok előmozdítása mind nemzeti, mind nemzetközi szinten elengedhetetlen minden ember kiteljesedésének biztosításához, a szegénység felszámolásához és az átfogó emberi fejlődés eléréséhez, zárul a szentszéki nyilatkozat.
0: Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldogávatási eljárása. Szeija szigetén szerdán jelentette be a Szent Mise celebrálásakor az oszlói püspök a hírt, hamarosan megindul az 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő boldogávatási eljárása, aki a keresztény hit példája volt. Mintegy 100-an vettek részt a szertartáson a Szeija szigetén lévő kolostor romjainál július 8-án, amelyet Fredrik Hansen oszlói püspök mutatott be, a középkori ír származású vértanú hercegnő Szent Szuniva emlékére, akit Nyugat-Norvégia védőszentjeként tisztelnek. Az evangélium bölcsőjének tartott helyen jelentette be az örömteli hírt, hogy hamarosan megkezdődik az 1882-ben született és 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő Sigrid Undset boldogávatási eljárása. Számunkra ő sokkal több, mint Nobel-díjas írónő. A keresztény hit modellje. Példát mutatott az erényekről és az életszentség kereséséről, mely meghatározta az életét, állapította meg Hansen püspök szent beszédében. Sigrid Undset állandó és konkrét figyelmet tanúsított a szegények iránt. Teljesen leánya gondozásának szentelte magát, kiállt az élet és annak szent mi volt a mellett. Számos könyvén keresztül rengeteg hívőt szólított meg, arra ösztönözve őket, hogy Krisztusban éljenek, és tanúságot tett középkori szentjeinkről, mondta még az oszlói püspök. A főpásztor kifejtette, hogy megvizsgálta Undset életét, és megbizonyosodott arról, hogy nagy tiszteletnek örvend a hívek körében, ezért a Skandináv Országok Püspöki Konferenciája és Sigrid Undset életének szakértői elé terjesztette a kérdést. Ezután megkezdődött a munka, hogy hivatalosan megnyithassák ősszel a boldogávatási ügyet, miközben a híveket arra kérték, hogy imádkozzanak az egyházmegyére váró feladatért. Ahogy Szent Szuniva és társai, úgy Sigrid Undset is példa legyen számunkra a Krisztusban való életre, mondta. Szuniva kultusza Nyugat-Norvégiában terjedt el, fontos szerepet játszott az ország evangelizálásában. Bergen város patronája, a fiatalok védőszentje. Virágkoszorús fiatal lányként kezében sziklával ábrázolják. Ünnepét július 8-án tartják. Undset Dániában született, de 2 évesen családjával Norvégiába költözött. 1924-ben katolikus hitre tért és belépett a domonkos harmadrendbe. 1940-ben az Amerikai Egyesült Államokba kellett menekülnie, mert ellenezte a náci Németországot és a német megszállást, de a II. Világháború befejeztével 1945-ben visszatért hazájába. Legismertebb műve a Kristin Lavransdatter, egy modernista trilógia a középkori életről Skandináviában. A könyv a középkori Norvégiában játszódik, és 3 kötetben adták ki, 1920 és 22 között. A Kristin Lavransdatter egy nő életét mutatja beszületésétől haláláig. Undset ezért a műveért, valamint Olaf Adunsonről szóló 1925-ben és 1927-ben megjelent 2 könyvért irodalmi Nobel-díjat kapott.
2: plébániát szenteltek a myanmari polgárháborútól erősen sújtott Kalai egyházmegyében. Egy új plébánia felszentelése Myanmar északnyugati részén, a Kalai egyházmegyében reményt ad az ország híveinek a folyamatos humanitárius válság közepette. A Fidesz pápai missziós hírügynökség szerint több mint 600 katolikus, többségükben országon belüli menekültek gyűltek össze Kaikan Mio városában, hogy megünnepeljék a Szent Patrik plébánia történelmi felszentelését egy szentmise keretében, amelyet Felix Lian Ken Tang püspök mutatott be 12 papkon celebrálásával. A Kalai egyházmegye a Sagaing régió és Csin állam között fekszik, és a 2021. februári katonai puccsot követő polgárháború egyik legerőteljesebben sújtott területén található. A régió továbbra is súlyos humanitárius és társadalmi válsággal küzd. A Mandalay érsekséghez tartozó szuffragáneus Kalai egyházmegye közel 60 ezer katolikust szolgál. Területének nagy része a Sagaing régióban fekszik, még egy kisebb része Csin államban nyúlik át. Kalai városban van az egyházmegye központja, amely otthont ad a Szűz Mária székesegyháznak és egyben az egyházmegyei székhelynek. Az Indiával határos egyházmegye etnikailag sokszínű lakossággal rendelkezik, amely magában foglalja a nagyszámú Csin közösséget és más kisebbségi csoportokat. A 2021-es katonai puccsot követő polgárháború nagy pusztítást végzett Kalai térségében. A Fidesz hírügynökség szerint a régió továbbra is sokrétű válságot él át, a közösségek továbbra is küzdenek a konfliktus következményeivel. A hírügynökség megjegyzi, hogy sok fiatal menekült el a kényszerű katonai besorozás elől, miközben a humanitárius vészhelyzet tovább súlyosbodik. A Fidesz hírügynökség arról is beszámol, hogy helyi források szerint a kormány katonái többször is célba vettek templomokat, kolostorokat és katolikus iskolákat, azzal gyanúsítva őket, hogy logisztikai támadást vagy menedéket nyújtanak az ellenállóknak. Az elmúlt években a légicsapások és a heves harcok több templomot is megrongáltak Kalai területén.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 5 óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Döntöttek Brüsszelben. Érkezhet 10 milliárd euró. Az ellenzék úgy látja, a cserébe felajánlott kormányzati intézkedések nem a magyarok érdekét szolgálják, közölte a magyarnemzet.hu. Pénteki ülésén jóvá hagyta az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé hazánknak, jelentette a távirati iroda. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, amit kiegészít hozzátevőleg 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter mindehhez azt tette hozzá. A pénteki döntésből az is következik, hogy felszabadítják majd azt a 6,4 milliárd eurót is, amelyet a kohéziós forrásokból fogyasztottak be. A hírre részletesen reagált a Fidesz, amit a Magyar Nemzetnek is eljuttatott. Az ellenzéki párt először is arra hívta fel a figyelmet. Atisza bármást állít, nem tartotta be ígéretét, és nem hozta haza az összes forrást. A most jóváhagyott 10 milliárdos keret ugyanis 400 millió euróval kevesebb, mint amennyit megkaphatott volna Magyarország. Második pontként rögzítették, a 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból 4 milliárd eurónyi beruházást az előző kormány már megvalósított. Ennek utólagos átforgatása történik meg. Ilyen például a Békés Csaba lökösháza és az almás fűzítő Komárom vasútfejlesztés, akár csak falvak és kisvárosok egészségügyi infrastruktúrájának fejlesztése. Ez nyilván nem lett volna lehetséges, ha ezek nem jó projektek lettek volna, vagy ha ezt a pénzt ellopták volna, rögzítették. A Fidesz ezzel megcáfolta a Tisza egy másik, gyakori állítását a közpénzek állítólagos eltüntetéséről. Harmadrészt azt hangsúlyozza az ellenzék, hogy csekély a tervezett új beruházások direkt hazai iparfejlesztési hatása, piacvásárlás történik. Következő pontként a Fidesz megemlítette, hogy a kormány a források megszerzéséért számos olyan kötelezettségvállalást tett, amelyek nem állnak a magyar emberek érdekében, a külföldi gazdasági szereplők érdekeinek viszont nagyon is megfelelnek. Olvasható a magyarnemzet.hu oldalon. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz, mondta a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten a 76. vasutas nap tisztavatóján. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen megközelítőleg 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot. Az Európai Bizottság közvéleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyarország 2026. májusában kérte a csatlakozását az ügyészséghez. A döntéssel Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. Végül az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel, a délnyugati határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Máshogy csapadék nem lesz. Az északi, északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Híreket hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Sok szeretettel köszöntjük Lili és Nóra nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. A Lili több névhez is köthető, így a Caroline, az Elizabeth, a Julia angol és német becézőjéből is eredeztethető. A hasonló hangzású angol Lili szó jelentése Lilium. A Nóra az Eleonóra rövidülése, amely az arab Elinor névből származik, jelentése Isten az én világosságom. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. Ma van Szent Benedek, Európa védőszentjének napja. Nurziai Benedek a bencés rend alapítója és regulájának kidolgozója. 1964-ben 6. Pál pápa a nyugati szerzetesség alapítójaként és az európai szellemiség alakítójaként Európa védőszentjévé nyilvánította. 1801-ben Jean-Louis Pon, francia csillagász először fedezett fel üstököst. A következő 27 évben további 36 üstököst fedezett fel, többet, mint bárki más a történelemben. Az üstökös olyan kis naprendszerbeli égitest, amely a nap körül kering, és a nap közelébe érve kómája és csóvája fejlődik. Mindkét jelenség legfőbb oka az üstökös magot érő napsugárzás. Maguk az üstökös magok lazán összekapcsolódó jégből, porból és szikladarabokból állnak. Méretük néhány kilométertől néhány 10 kilométerig terjed. 1819-ben megszületett Reguli Antal néprajzkutató. A magyar nyelv és a finnugor nyelvek rokonságát kutatta. 1881-ben megszületett Zerkovics Béla, műépítész, zeneszerző, színigazgató. A századforduló utáni magyar kuplé és sanzon szerzők egyik legjelentősebb alakja. 1934-ben megszületett Giorgio Armani, olasz divattervező. Eredetileg orvosnak készült, majd kirakat rendezőként és eladóként dolgozott Milánóban. 1975-ben 41 évesen alapította cégét. Armaninak köszönhetően lett Milánó a világ egyik divat fővárosa. A divatiparban egyedülállóként Giorgio Armani egyedüli részvényese volt cégének. 1960-ban megszületett Csúlya Imre, színész. 2023-ban, 94 éves korában meghalt Milan Kundera, cseh születésű francia költő, író. Legfőbb műve volt például a Tréfa, valamint a Lét elviselhetetlen könnyűsége. 2010-ben meghalt Kállai Ferenc, Kossuth díjas színész, a Nemzet Színésze cím kitüntetettje. Kállai Ferenc pályáját 1945-ben a Szabad Színháznál kezdte, majd 1946-tól a Belvárosi Színháznál játszott. 1948-tól a Nemzeti Színház tagja, 1989-től örökös tagja. 1977-től tanította a Színház és Filmművészeti Főiskolán. 1981 és 1990 között a Színházművészeti Szövetség elnöke volt, 1985-től 1990-ig országgyűlési képviselő, tagja volt a Kulturális Bizottságnak. Kétszer kapott Jászai Mari díjat, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Nemzet Színésze cím kitüntetettje. Neve Bacsó Péter 1969-ben forgatott és sokáig betiltott, a Tanú című szatírájával került be a magyar filmtörténelembe. A filmben a rendszer kisembere Pelikán József gátör bőrébe bújt. Ezután is naív, félrevezethető, ám mégis szerethető figurák megformálásában jeleskedett. A Tanú második része 1994-ben készült el, megint Tanú címmel. 1889-ben, 34 éves korában meghalt Revicki Gyula, költő, író, műfordító. Házasságon és örökségen kívül született a főnemesi Revicki családba. Hányattatott gyermekkora után Budapesten nemesi családoknál volt tanító, és mellette írt, valamint újságíróként is dolgozott. Ő fordította Baudelaire műveit először magyarra, továbbá fordította még Kleist, Nikolaus Lenaut és Franz Grill Parzer műveit is. Tagja volt a Petőfi Társaságnak. A magyar szimbolizmus a modern irodalom korai előfutára volt. Nézete szerint a világ nyomora megváltoztathatatlan, egyetlen lehetőség a részvét, a megbocsátás és a belátó humor. 34 évesen tüdőbajban halt meg. 1912-ben meghalt Ferdinand Monoi, francia szemész, aki bevezette a dioptria fogalmát és a ma is használatos szemvizsgálati táblát. Kidolgozta a Monoi diagramot, mellyel a mai napig a látáséleséget vizsgálják. Az eredeti tábla két oldalán függőlegesen alulról felfelé olvasható a neve. Anyja elzászi volt, az apja francia katonaorvos. A Strasbourgi Egyetem orvostudományi karán orvosi fizikából tanársegédként végzett 1871-ben. 1872 és 1877 között a Nancy Egyetem orvostudományi karának szemészeti klinikáján volt igazgató. 1877-től 1909-ig a Lyoni Egyetem orvostudományi karának volt a professzora orvosi fizikából. 1961-ben meghalt Vészi Margit, újságíró, festő, grafikus, Molnár Ferenc felesége. Akkor egyik vezető irodalmi tekintélyének, Vészi Józsefnek a lánya volt, így hamar megismerte a művészek bohém világát. Festeni, énekelni tanult, aztán író, újságíró akart lenni. Margitnak Ady Endre is csapta a szelet, de végül Molnár Ferenc felesége lett. Azonban a gyakran kapatos Molnárnak gyakran eljárt a keze, így Margit hazaköltözött szüleihez. Válásuk után Rómában, majd Hollywoodban dolgozott, és végül a napfényes Palma de Mallorcán érte a halál. 2017-ben meghalt Schubert Éva, Kossuth Díjas színésznő, érdemes művész. A Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét 2001-ben vehette át. Szerepelt az Egy pikoló világos, az Abigail, valamint az Egér út című filmekben is. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Döntöttek Brüsszelben. Érkezhet 10 milliárd euró. Az ellenzék úgy látja, a cserébe felajánlott kormányzati intézkedések nem a magyarok érdekét szolgálják, közölte a magyarnemzet.hu. Pénteki ülésén jóvá hagyta az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé hazánknak, jelentette a távirat iroda. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, amit kiegészít hozzátevőleg 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter mindehhez azt tette hozzá. A pénteki döntésből az is következik, hogy felszabadítják majd azt a 6,4 milliárd eurót is, amelyet a kohéziós forrásokból fogyasztottak be. A hírre részletesen reagált a Fidesz, amit a Magyar Nemzetnek is eljuttatott. Az ellenzéki párt először is arra hívta fel a figyelmet. Atisza bármást állít, nem tartotta be ígéretét, és nem hozta haza az összes forrást. A most jóváhagyott 10 milliárdos keret ugyanis 400 millió euróval kevesebb, mint amennyit megkaphatott volna Magyarország. Második pontként rögzítették, a 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból 4 milliárd eurónyi beruházást az előző kormány már megvalósított. Ennek utólagos átforgatása történik meg. Ilyen például a Békés Csaba lökösháza és az almás fűzítő Komárom vasútfejlesztés, akár csak falvak és kisvárosok egészségügyi infrastruktúrájának fejlesztése. Ez nyilván nem lett volna lehetséges, ha ezek nem jó projektek lettek volna, vagy ha ezt a pénzt ellopták volna, rögzítették. A Fidesz ezzel megcáfolta a Tisza egy másik, gyakori állítását a közpénzek állítólagos eltüntetéséről. Harmadrészt azt hangsúlyozza az ellenzék, hogy csekély a tervezett új beruházások direkt hazai iparfejlesztési hatása, piacvásárlás történik. Következő pontként a Fidesz megemlítette, hogy a kormány a források megszerzéséért számos olyan kötelezettségvállalást tett, amelyek nem állnak a magyar emberek érdekében, a külföldi gazdasági szereplők érdekeinek viszont nagyon is megfelelnek. Olvasható a magyarnemzet.hu oldalon. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz, mondta a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten a 76. vasutas nap tisztavatóján. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen megközelítőleg 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot. Az Európai Bizottság közvéleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyarország 2026. májusában kérte a csatlakozását az ügyészséghez. A döntéssel Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. Végül az időjárásról. napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel, a délnyugati határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Máshogy csapadék nem lesz. Az északi, északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Híreket hallottak.
0: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Barada horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
0: Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebély Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak 2026. július 11-én szombaton. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Vasvári Bernadett válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás, a technikai segítséget pedig Birincsik Mártonnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen az Útinform legfrissebb híreivel várjuk önöket, ezután az időjárás előrejelzést hallgathatják meg, majd a nap versével jelentkezünk. Ma Kafka Margit, Petike Jár című versét Sárosi Kinga mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Nurziai Szent Benedekről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsor ismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M31-es autópályán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon az 1-es és a 3-as kilométer között betontáblákat javítanak, a külső sávot lezárták. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. Szintén a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél lévő Jakab-pusztai pihenőhelyet lezárták aszfaltozás miatt. Szintén az M3-as autópályán új terelést építettek ki Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A 3-as főúton Miskolc belterületén a 180-as kilométernél felújítják a burkolatot. Mindkét oldalon lezártak egy sávot, így most irányonként egy-egy sáv járható. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a 16-os és a 19-es kilométer között több helyen továbbra is közműépítés vagy aszfaltozás miatt kell sávlezárásra vagy félpályás lezárásra számítani. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak. Az 1-es és a 2-es, valamint a 3-as és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. A Tisza középső szakaszán nem üzemel a komp. Tisza-Tardos és Tisza-Lök között, valamint Vezseny és Martfű között, illetve Nagyrév és Tisza-Bök között. A balatoni komp Szentúdrévből 7 órától 23 óra 30 percig jár, Tihanyrévből 7 óra 15 perctől 23 óra 45 percig közlekedik fél óránként. Kedves hallgatóink, útinform híreket hallottak az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten, északon és a délnyugati tájakon elszórtan egy-egy futózápor, zivatar kialakulhat. Többfelé élénk lesz a jellemzően északnyugati irányú szél. Hajnalra északkeleten foltokban pára, köd képződhet. Kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, északon északkeleten lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de időnként erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, napközben pedig 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütés több-kevesebb felhő zavarja majd meg, de az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 28-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden napos idő várható gomoly felhőkkel, helyenként zápor-zivatar azonban kialakulhat. Az északias szél megélénkül, hajnalban 11 és 21, délután 28 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, záporok-zivatarok azonban előfordulhatnak. Az északias szelet élénk lökések kísérik, a hajnali 13 és 22 fokról délutára 26 és 34 fok közé melegszik fel a levegő. Jó hír, hogy fronthatás nem terheli a szervezetünket, azonban tart a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka, egyszerre fásszárú, illetve lágyszárú allergének virágpora okozhat tüneteket. A pollen terhelés az előző napokhoz hasonlóan alakul. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hárs, a ciprus és tiszafafélék, a szelíd gesztenye, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül az útifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan a magas, a kladoszpóriumé alacsony. A késői virágzású fák, valamint már a pázsit fűfélék és a lágyszárú allergének pollenjére érzékeny allergiások is számíthatnak allergiás tünetekre, melyek elsősorban orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés formájában jelentkezhetnek. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu és az időkép.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kafka Margit, Petike jár. Két harcsaszájú picike jószág, Butácska édes gyerektopán, Tétova együgyű tündéri nesszel most tipeg által egy ócska szobán. Ébred a szívem játékos kedve, elborít hófehér virágeső, amikor látom, a kacagásom hangosan, édesen csapkod elő. Sok régi holmim, szürke íráson úgy fut iramlik száz furcsa sugár, s én ennek is annak is kiáltani vágyom. Tip-top, megindult, Petike, jár! Még fogja erősen az asztal lábat, és nyitva az ajka is úgy kipirul. Hős emberi lázzal, tüzes akarással e rózsarügyecske megállni tanul. Most? Most! Elhagyja, és indul előre. Hogy csetlik-botlik, mi tévedező? Tip-top, s aprózva, közbe megállva, koppan vitézül a törpe cipő. Már ide ér. Most nyújtja a karját. Csak lassan, okosan, Peti fiam. Megered szaporán, elesni nem ér rá. Előre hajlik, s az ölembe van. Tetszik a játék, kezdheti újra. A karszék mellé kerülök én. Nagy hosszút lépne, nagy hamar elérne, s fölbillen szegényke az elején. Remeg a szája, sírni szeretne, szétnéz, sajnálja-e valaki. Gondolkozik, majd felkér szepegve, s új erővel fog újra neki. Rózsaszín ujját előre tartva, tip-top így indul óvatosan. Halkan sejpítve biztatja magát, hogy csak lassan, okossan, Peti fiam. S elnézem hosszan homályos szemmel, borús káprázott szájlereám. Tűnnek az évek. Megöregedtem. Egyedül lakom ócska szobán. S ím, néha erős lépés zaja hallik. Jön egy daliás ifjú legény. Te vagy, mit adjak? Kávét, kalácsot? Tip-top. Öregesen járom körül én. S még sok vidám csínyét, nagy küszködését sorra beszéli kacagva vígan. Csak lassan, okosan, Peti fiam.
1: Kafka Margit, Petike jár című versét Sárosi Kinga mondta el. Kafka Margit író, költő Nagy Károlyban született 1880. június 10-én. Ady Endre a nagyon nagy íróasszonynak nevezte a magyar irodalom egyik legjelentősebb női íróját, a Nyugat nemzedékének fontos tagját. Apja Kafka Gyula főügyész volt, de korán meghalt, így a család szerény körülmények között élt. Ösztöndíjasként tanult Miskolcon, a Szatmári Irgalmas Nővérek tanárképző zárdájában, ennek fejében egy évet tanított a városban. Ezután Budapesten tanult tovább, és 1902-ben az Erzsébet Leányiskolában polgári iskolai tanári oklevelet szerzett. Visszatért Miskolcra, és a polgári leányiskolában tanított irodalmat és gazdaságtant. Tanítványai imádták. Itt jelentek meg első írásai is, versek, novellák, és ekkoriban vált a Nyugat állandó munkatársává is. Szoros baráti kapcsolatban állt Kosztolányival, Babicssal, Szabó Dezsővel és Balázs Bélával is. 1905. január 5-én férjhez ment Frühlich Bruno erdőmérnökhöz. A következő évben született meg gyermekük, László. Férjét 1907-ben a Földművelésügyi Minisztériumba helyezték, így Kafka elszakadt az általa nem kedvelt Miskolctól, de a párházassága néhány év alatt tönkrement, elváltak. Budapesten 1910 és 1915 között tanárként dolgozott, közben 1914. augusztus 18-án Szegeden férjhez ment Bauer Ervin elméleti biológushoz, Balázs Béla fivéréhez. Az első világháború kezdetekor elhagyta a tanári pályát, és csak a szép irodalomnak élt. 1912-ben jelent meg első és talán legfontosabb nagyregénye, a Színek és évek, amely az értékeit vesztett gentri társadalommal és a századfordulón élő nők sorsával foglalkozik. Másik nagy sikert aratott regényét, a Hangyabolyt, amelyben a zárdában töltött éveket idézi fel, 1917-ben adták ki. Az első világháború után 12 éves fiával együtt a spanyol nátha járvány áldozatává vált. December 4-én a Farkasréti temetőben helyezték őket örök nyugalomra.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

24. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Szent Szék. Az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldoggá avatási eljárása. Új plébániát szenteltek a myanmari polgárháború által erősen sújtott Kalai egyházmegyében.

0: 14. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Július 8-a és 11-e között zajlik az erbili Káld katolikus főegyház megyében az ankavai ifjúsági találkozó, amelyre a Szent Atya videóüzenetet küldött. Arra buzdítja az Irak minden részéről érkezett fiatalokat, hogy ne féljenek a világ világossága lenni, tanúskodni Isten irántuk való szeretetéről, kiengesztelő erejéről. Osszák meg másokkal a tartósan békés jövő reményét, és bízzanak az Úrban, aki nem hagyja magukra őket a nehézségekben sem. A hit és a közösség légkörében gyűltek össze a fiatalok Erbil keresztények lakta negyedében az ankavai ifjúsági találkozón.
1: And I pray that it will be an opportunity for all of you to grow in friendship with Jesus and with one another.
0: A pápa azért imádkozik, hogy alkalmuk legyen növekedni a barátságban Jézussal és egymással. Az ifjúkor olyan életszakasz, amelyben nagy dolgokat szeretnének végrehajtani, megváltoztatni a világot. A Szent Atya örömét fejezte ki, amiért az idei találkozó témájául a missziót választották. Az egyház alapvető küldetése az, hogy szolgálja a világot, Krisztus világosságát terjesztve, az embereket szeretett közösségre vezetve Istennel. Ti részt vesztek ebben a küldetésben, és én számítok rátok, hogy segítsétek átalakítani az egyházat és a világot az elkövetkező években, mondta videóüzenetében a pápa, majd hozzátette, a fiatalok nem csak az egyház jövője, hanem jelene is. Nem mindig könnyű a világ világosságának lenni. Az iraki fiatalok hivatása jelenleg az, hogy sugározzák ezt a fényt a háború és a bizonytalanság helyzeteiben is. Az Úr nagy bizalmat helyezett beléjük, amikor rájuk bízta ezt a küldetést, és a pápa is nagyon bízik mindnyájukban. Krisztus világosságának kell lenniük a sötétség közepette, ami olykor nyomasztónak tűnhet. Ne féljetek, és ne gondoljátok, hogy egyedül vagytok ebben a feladatban. Én veletek vagyok, az egyház veletek van. Helyezzétek bizalmatokat Jézusba. Hallgassátok meg őt az imádságban, és mások vezetése által engedjétek meg, hogy ő vezessen benneteket, biztatta az iraki fiatalokat a Szent Atya. A világosság alapvetően fontos az életben sok mindenhez, ebből a pápa hármat emelt ki a küldetéshez támpontként. Mindenekelőtt szükség van világosságra ahhoz, hogy lássunk, ami a hit ajándékára emlékeztet minket. Az Istenben való hit nem egy automatizmus, amivel szembenézhetünk az élet nehézségeivel. Sokkal inkább a valóság felismerése és az igazságban való élet, amikor megtanuljuk úgy látni a világot, a többi embert és önmagunkat, ahogy Isten lát. Ezt akarja, hogy a valódi hazára nyitott szívvel és tekintettel éljük az életünket, tudva, hogy Isten velünk van, akkor is, ha nem láthatjuk.
1: The way you live must also bear witness to your faith, so that others can see in you the truth.
0: A fiatalok életmódjukkal tegyenek tanúságot hitükről, hogy mások lássák bennük azt az igazságot és értelmet, amire ők is vágynak, és így részesülhessenek ugyanabban a világosságban. A fény második tulajdonsága, hogy hőt tud adni, ami pedig a szeretet szimbóluma. Ahhoz, hogy világosság legyünk a világ számára, előbb részt kell vennünk Krisztus világosságában és életében. Ahhoz, hogy részt vegyünk a küldetésben, előbb föl kell fedeznünk az Istennel való élő kapcsolatot. Meg kell tanulnunk megismerni őt. Ha megnyílunk az ő átalakító szeretete előtt, akkor megkapjuk a szükséges kegyelmet ahhoz, hogy kövessük Jézust, és vállaljuk azt az életet, amire hív minket. Ezért olyan fontos minden nap időt szánni az imádságra, közeledni Istenhez a szentségeken keresztül, különösen a gyónás és a szent áldozás révén. Gyökerezzen szívetek Isten irántatok való szeretetének szilárd alapjában. Fedezzétek föl Krisztus szívét, és ne féljetek ráépíteni az életeteket. Így nem csak megvalósíthatjátok magatokat, ahogy szeretnétek, de képesek lesztek megosztani Isten szeretetének melegségét, és kegyelmének kiengesztelő erejét a körülöttetek élőkkel. Végül pedig a fényre szükség van a növekedéshez és az új élethez, ezért a remény jelképe, folytatta gondolatmenetét 14. Leó pápa. A szeretetben gyökerezve az iraki fiatalok hivatása az, hogy a béke előmozdítói legyenek, hogy egyesítsék a körülöttük lévő embereket, és elültessék másokban a reményt egy tartósan békés jövő iránt. Lehet, hogy nem tudnak minden helyzetet és kihívást kontrollálni, amivel szembe kell nézni,

0: ő tanúsítja, hogy az Úr tervei a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert ő reménységgel teli jövőt szán nektek. Videóüzenete végén a pápa az ankavai ifjúsági találkozó résztvevőit Mária az egyház anyja anyai oltalmába és vezetésére bízza.
1: I pray that during these days of spiritual renewal, you may discover in her the true example of a life fully given over to the grace of God.
0: Azért imádkozik, hogy a lelki megújulása napjain fölfedezzék benne egy olyan élet valódi modelljét, amelyet egészen Isten kegyelmére bíznak.
2: Szentszék. Az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Az afrikai országok támogatásának túl kell terjednie a rövid távú intézkedéseken, és támogatnia kell a hosszú távú fejlődést a szegénység okainak kezelése érdekében, áll a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 8-án kiadott nyilatkozatában. A szegénység, különösen a mély szegénység, a legjelentősebb globális kihívás áll a nyilatkozatban. Tartós jelenléte sokféle dimenziójában továbbra is milliókat, különösen nőket és gyermekeket foszt meg a megfelelő élelemhez, tiszta vízhez, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és tisztességes munkához való hozzáféréstől. A szegénység súlyosan sérti az emberi személy Istentől kapott méltóságát. A nyilatkozat a 2026-os New York-i magas szintű politikai fórumon hangzott el, azon az ülésszakon, amely az afrikai kontinens legkevésbé fejlett országaiban, a tengerparttal nem rendelkező fejlődő országokban és a közepes jövedelmű országokban a fenntartható fejlődési célok elérésének felgyorsításával foglalkozott. A Szentszék állandó megfigyelő missziója kiemelte, hogy a 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszer az Egyesült Nemzetek Szervezete által elfogadott a szegénység felszámolását, a béke előmozdítását és a bolygó védelmét célzó cselekvési terv határidejének közelettével kritikus fontosságú, hogy a nemzetközi közösség intézkedéseket tegyen a fejlődés előrehaladását akadályozó kihívások kezelése érdekében. E tekintetben a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú az afrikai országok, a legkevésbé fejlett országok, a kevésbé fejlett országok és a közepes jövedelmű országok megújult és megerősített támogatása. Ennek a támogatásnak a fenntartható fejlődést gátló strukturális akadályokat kell kezelnie, és ez magában foglalja a kedvezményes finanszírozáshoz való hozzáférés javítását, a tisztességesebb kereskedelmi rendszerek előmozdítását, a technológia átadás elősegítését és az érdemi adósságcsökkentés előmozdítását. A Szentszék állandó megfigyelő missziója azt is megjegyezte, hogy a fejlődés felgyorsítása érdekében fontos figyelmet fordítani az egyes országok egyedi sebezhetőségeire, miközben szem előtt kell tartani, hogy a földrajzi korlátok, az éghajlatváltozás és a korlátozott infrastruktúra súlyosbítja az egyenlőtlenségeket sokak számára. A Szentszék állandó megfigyelő missziója hangsúlyozta továbbá a család létfontosságú szerepét, mint a társadalom alapvető egységét, az elsődleges társadalmi jót és az ellenálló képesség kulcsfontosságú forrását. A nyilatkozat ezen túl kifejti, hogy a családokat erősítő politikák hozzájárulnak a szegénység felszámolásához, valamint a társadalmi stabilitás és az átfogó fejlődés előmozdításához. Az ilyen politikákba való befektetés és azok előmozdítása mind nemzeti, mind nemzetközi szinten elengedhetetlen minden ember kiteljesedésének biztosításához, a szegénység felszámolásához és az átfogó emberi fejlődés eléréséhez, zárul a szentszéki nyilatkozat.
0: Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldoggáavatási eljárása. Szeija szigetén szerdán jelentette be a Szentmise celebrálásakor az oszlói püspök a hírt,

0: Hamarosan megindul az 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő boldoggá avatási eljárása, aki a keresztény hit példája volt. Mintegy 100-an vettek részt a szertartáson a Szeija szigetén lévő kolostor romjainál július 8-án, amelyet Fredrik Hansen, oszlói püspök mutatott be, a középkori ír származású vértanú hercegnő Szent Szuniva emlékére, akit Nyugat-Norvégia védőszentjeként tisztelnek. Az evangélium bölcsőjének tartott helyen jelentette be az örömteli hírt, hogy hamarosan megkezdődik az 1882-ben született és 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő Sigrid Undset boldoggávatási eljárása. Számunkra ő sokkal több, mint Nobel-díjas írónő. A keresztény hit modellje. Példát mutatott az erényekről és az életszentség kereséséről, mely meghatározta az életét, állapította meg Hansen püspök szent beszédében. Sigrid Undset állandó és konkrét figyelmet tanúsított a szegények iránt. Teljesen leánya gondozásának szentelte magát, kiállt az élet és annak szent mi volt a mellett. Számos könyvén keresztül rengeteg hívőt szólított meg, arra ösztönözve őket, hogy Krisztusban éljenek, és tanúságot tett középkori szentjeinkről, mondta még az oszlói püspök. A főpásztor kifejtette, hogy megvizsgálta Undset életét, és megbizonyosodott arról, hogy nagy tiszteletnek örvend a hívek körében, ezért a Skandináv Országok Püspöki Konferenciája és Sigrid Undset életének szakértői elé terjesztette a kérdést. Ezután megkezdődött a munka, hogy hivatalosan megnyithassák ősszel a boldoggávatási ügyet, miközben a híveket arra kérték, hogy imádkozzanak az egyházmegyére váró feladatért. Ahogy Szent Szuniva és társai, úgy Sigrid Undset is példa legyen számunkra a Krisztusban való életre, mondta. Szuniva kultusza Nyugat-Norvégiában terjedt el, fontos szerepet játszott az ország evangelizálásában. Bergen város patronája, a fiatalok védőszentje. Virágkoszorús fiatal lányként kezében sziklával ábrázolják. Ünnepét július 8-án tartják. Undset Dániában született, de 2 évesen családjával Norvégiába költözött. 1924-ben katolikus hitre tért és belépett a domonkos harmadrendbe. 1940-ben az Amerikai Egyesült Államokba kellett menekülnie, mert ellenezte a náci Németországot és a német megszállást, de a II. Világháború befejeztével 1945-ben visszatért hazájába. Legismertebb műve a Kristin Lavransdatter, egy modernista trilógia a középkori életről Skandináviában. A könyv a középkori Norvégiában játszódik, és 3 kötetben adták ki, 1920 és 22 között. A Kristin Lavransdatter egy nő életét mutatja beszületésétől haláláig. Undset ezért a műveért, valamint Olaf Adunsonről szóló 1925-ben és 1927-ben megjelent 2 könyvért irodalmi Nobel-díjat kapott.
1: Új plébániát szenteltek a mianmári polgárháborútól erősen sújtott Kalai egyházmegyében. Egy új plébánia felszentelése Mianmar északnyugati részén, a Kalai egyházmegyében reményt ad az ország híveinek a folyamatos humanitárius válság közepette. A Fidesz pápai missziós hírügynökség szerint több mint 600 katolikus, többségükben országon belüli menekültek gyűltek össze Kaikamio városában, hogy megünnepeljék a Szent Patrik plébánia történelmi felszentelését egy szentmise keretében, amelyet Felix Lian Ken Tang püspök mutatott be 12 papkon celebrálásával. A Kalai egyházmegye a Sagaing régió és Csin állam között fekszik, és a 2021. februári katonai puccsot követő polgárháború egyik legerőteljesebben sújtott területén található. A régió továbbra is súlyos humanitárius és társadalmi válsággal küzd. A mandalai érsekséghez tartozó szuffragáneus Kalai egyházmegye közel 60 ezer katolikust szolgál. Területének nagy része a Sagaing régióban fekszik, még egy kisebb része csinálomba nyúlik át. Kalály városban van az egyházmegye központja, amely otthont ad a Szűz Mária székesegyháznak és egyben az egyházmegyei székhelynek. Az Indiával határos egyházmegye etnikailag sokszínű lakossággal rendelkezik, amely magában foglalja a nagyszámú csin közösséget és más kisebbségi csoportokat. A 2021-es katonai puccsot követő polgárháború nagy pusztítást végzett Kalály térségében. A Fidesz hírügynökség szerint a régió továbbra is sokrétű válságot él át, a közösségek továbbra is küzdenek a konfliktus következményeivel. A hírügynökség megjegyzi, hogy sok fiatal menekült el a kényszerű katonai besorozás elől, miközben a humanitárius vészhelyzet tovább súlyosbodik. A Fidesz hírügynökség arról is beszámol, hogy helyi források szerint a kormány katonái többször is célba vettek templomokat, kolostorokat és katolikus iskolákat, azzal gyanúsítva őket, hogy logisztikai támadást vagy menedéket nyújtanak az ellenállóknak. Az elmúlt években a légicsapások és a heves harcok több templomot is megrongáltak Kalály területén.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj.

Szent Benedek ünnepén egy olyan evangéliumi részletet olvasunk, amely a tanítványi élet lényegére mutat, az elhagyásra és a nyereségre. Péter kérdezi Jézust: mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? A kérdés őszinte. Az ember, aki lemond valamiről Istenért, szeretné tudni, hogy ez nem hiába való. Nem haszonelvűség ez, hanem a szív vágya arra, hogy élete értelmes legyen, hogy az áldozat ne vesszen el. Jézus nem tagadja, hogy a tanítványság áldozatokkal jár. Elhagyni valamit, amiben biztonság volt, kilépni a megszokott életből, nemet mondani a világ kényelmére, ez komoly dolog. De Isten nem hagyja válasz nélkül az önátadást. Szent Benedek élete világító példája ennek. Fiatalon hátat fordított a római társadalom romlottságának, a város képmutató világának, elvonult a hegyek közé, hogy Istent keresse. Amit ott talált, az a benső csend, az imádság, az Istenben gyökerező élet, és ez másokat is vonzott. Így jöttek létre a bencés közösségek, amelyek évszázadokon át Európa szellemi és lelki arculatát formálták. Szent Benedek nem a sikert kereste, csak hűséges akart maradni Istenhez. Regulája, a szerzetesek számára írt szabályzata nem csak szabálykönyv, hanem lelki út, az Istenre figyelő, imádságban és munkában kiegyensúlyozott élet mintája. Ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. Ez nem egy jelszó, hanem az életvezetés lényege. Jézus mindannyiunkat hív, hogy elhagyjunk valamit, miközben egy nagyobb jót nyerünk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház énekes könyv 646-os, a Szent vagy Uram 257-es számú énekének első, harmadik és negyedik versszaka, az Éneklőegyház énekes könyv 598-as, valamint az Éneklőegyház énekes könyv 277-es számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. Az Éneklőegyház énekes könyv 646-os, a Szent vagy Uram 257-es számú énekének első, harmadik és negyedik versszaka, az Éneklőegyház énekes könyv 598-as, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 277-es számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében az Úr legyen veletek. Kedves testvéreim, Szent Benedek apát, Európa fővédő szentjének ünnepe van reggeli szentmisénket, elhunyt Szabó Károly testvérért és elhunyt szüleiért mutatom be. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te Szent Benedek apátot az Isten szolgálat iskolájában kiváló mesterré tetted. Ott kérünk, hogy az irántad való szeretetet mindennél többre becsüljük, és szárnyaló szívvel járjunk parancsaid útján, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Fiam, ha megfogadod szavaimat, és megtartod parancsaimat, ha füledet megnyitod a bölcsesség előtt, és szívedet kitárod az okosság megismerésére, sőt, ha hívod is a bölcsességet, és szívedet az okosságra hajtod, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és kutatod, mint a rejtett kincset, akkor érted meg az Úr félelmét, és nyered el az Isten ismeretét. Mert csak az Úr adhat bölcsességet, az ő szájából származik a tudás és az értelem. Kész üdvöt adni az igazaknak, védőpajzsuk azoknak, akik jámborul élnek. Védelmezi az igazság ösvényét, és őrködik azok felett, akik hűek hozzá. Ha szívedbe fogadod a bölcsességet, akkor megérted az igazságosságot, a törvényt, a becsületet, a helyes utat. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Péter megkérdezte: Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt: Bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, anyját, atyát, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Jézus az evangéliumokban sehol nem ígéri azt a tanítványoknak, az őt követőknek, a benne hívőknek, hogy ebből bármilyen hasznuk lesz, vagy bármiféle előnyük származik majd belőle. Nem ígér anyagi, meg semmiféle természetű sikereket, de itt ebben a szakaszban ezt halljuk tőle, hogy aki értem elhagyja apját, anyját, testvéreit, és így tovább, azt mondja, hogy száz annyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Vagyis igazából, amit Jézus megígér a benne hívőknek, és az őt követőknek, az egy, azt talán mondhatjuk így, egy kapcsolati átrendeződés. Kapcsolati átrendeződés egy újfajta kapcsolat magával az Istennel, hiszen erről is beszél, azt mondja, hogy együtt ültök majd az emberfiával, az ő dicsőséges trónja körül, és kapcsolati megújulás tulajdonképpen saját magunkkal is, és kapcsolati megújulás a környezetünkben élőkkel. És ebből teljesen világossá válik számunkra az, hogy az az ország, az az uralom, az a királyság, amiről Jézus beszél, az nem olyan alapon szerveződik, mint ahogyan mi itt az e-világon a kapcsolatainkat elképzeljük. Talán azt gondoljuk, és hát nyilván ennek van alapja és igazsága is, hogy a legerősebb kapcsolataink azok a családi kötelékek. És Jézus azt mondja, hogy hát nem. Nem. Mert azt egyébként úgy kaptuk, örököltük. De az ő országába, az ő királyságában már egyéni döntésünk alapján lépünk be. Saját akarati elhatározásunk, mondjuk így, hogy a megtérésünk az nem csak úgy megtörténik, abban nem csak úgy beleesünk, hanem azt mi magunk nagyon is aktívan, azzal mi közreműködünk, nyilván az Isten kegyelme, és a mi beleegyezésünk, és a mi aktív hozzájárulásunkkal megy végbe, és ezáltal mi újjá születünk arra az örök életre, ami ez a megújult kapcsolat. Az Istennel, önmagunkkal és a környezetünkben élőkkel. Ebbe a kapcsolatba beavatást kaptunk akkor, amikor bennünket megkereszteltek, és ez az újfajta kapcsolat újul meg bennünk minden alkalommal Jézus lelke, a Szentlélek által, amikor feloldozást kapunk egy Szent Jónásban, amikor az Eukarisztiában magunkhoz vesszük őt. És a kérdés az, hogy vajon első helyre helyezem-e ezt a fajta kapcsolódást, ami sokkal fontosabb, mint a vérségi kötelékek, mint a családi kapcsolatok. Jézus nem azt mondja, hogy az innentől nem számít, annak nincs jelentősége, nincs létjogosultsága, de az ő szavai egyértelműen tanúsítják számunkra, hogy az ő országában igazából a mi hitünknek és az abból fakadó kapcsolódásnak van elsődleges jelentősége. Szent Benedek apát, aki a nyugati szerzetesség atya, ugye a Bencés rend megalapítója, és nagyon sokan követték őt, maga köré gyűjtötte a testvéreket. Hát rájuk szó szerint igaz ez, hogy akik értem, mindenüket elhagyták. És más helyen Jézus így mondja, azok száz annyit kapnak már ezen a földön. Úgy gondolom, hogy érdemes ezeken a szavakon elgondolkodnunk a mai napon, ezt a gondolatot tovább vinnünk magunkkal, megvizsgálnunk ezt, hogy hogyan is állok én ezzel a kapcsolódással, amiről Jézus itt beszél. Vajon tényleg a vele való kapcsolat, vajon a hit testvéreimmel való kapcsolat, a Jézus Krisztusban megélt testvériség tényleg első helyen van-e az életemben? Mert Jézus ígéretének akkor mi is a hordozói vagyunk. Amen. Kérjük testvéreim a gondviselő mennyei atyánkat, hogy a szent hitvalló példája nyomán szentségben és igazságban járjuk a földi élet útjait.
1: Segítsd kegyelmeddel egyházad minden tagját, hogy valóban a föld sója és a világ világossága legyünk. Hallgass meg, Urunk! Adj egyetértést a népeknek, és támasz önzetlen békességszerzőket az egész világ javára. Hallgass meg, Urunk! Hadd, hogy úgy fáradozzunk családunk és embertársaink jólétéért, hogy mentek maradjunk a világ bűneitől. Hallgass meg, Urunk! Adj nekünk irgalmas szívet, hogy bajba jutott embertársaink segítségével rójuk le az irántad való szeretet adóját. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy a betegek és a szenvedők a szentek példájára krisztusi lélekkel viseljék keresztjüket. Hallgass meg, Urunk!
0: Add, hogy Károly testvérünkkel és szüleivel és minden kedves halottunkkal szentjei társaságában jobb ott felől állhassunk az ítélet napján. Hallgass meg, Urunk! Mennyei atyánk, nyisd meg lelki szemünket, hogy nagy testvéreinkben, a szentekben megcsodáljuk, mire képes kegyelmeddel az ember. Erősítsd akaratunkat, hogy földi hivatásunknak hűséges betöltésével méltónak bizonyuljunk szent példaképeinkhez, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyian és az egész anyaszentek házjavára.
0: Urunk, Istenünk, tekints kegyesen erre az áldozatra, amelyet Szent Benedek apát ünnepén bemutatunk neked. Add, hogy példája szerint mi is téged keressünk, és a te szolgálatodban elnyerjük az egység és a béke ajándékát, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Mert magasztalnunk kell gondviselésed csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod, így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. És ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésben, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Éme az Isten báránya, éme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére őrizze meg engem.

könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük az örök élet zálogát. Kérve kérünk, hogy Szent Benedek apát tanítását követve szolgálatodban hűségesek legyünk, és testvéreinket buzgó szívvel szeressük, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra, Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Holló Gábor, a bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás. A felolvasó Löffler Erzsébet volt, a közvetítés technikai lebonyolításában Birincsik Márton vett részt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kormány benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A miniszterelnökség közleményében azt írja, hogy a javaslat értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz, emelték ki. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd. Mentelmi joggal, derül ki a közleményből. Hozzátették, hogy a 4 elnök helyettesből 3 ügyész lesz. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy a hivatal vezetői és teljes személyi állománya kizárólag a jogszabályoknak lesz alárendelve, más szervtől vagy személytől nem fogadhatnak el utasítást, feladatot. A hivatal elnökének éves nyilvános beszámolót kell készítenie a tevékenységéről az országgyűlésnek, áll a közleményben. Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, megerősítik Magyarország korrupció ellenes keretét, fokozzák a közforrások és a közbeszerzések átláthatóságát, valamint javítják az érdekelt felek és a szociális partnerek bevonását a jogalkotási folyamatba. Az új magyar terv emellett intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére Magyarországon, közölték. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz, mondta a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten a 76. vasutasnap tisztavatóján. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen megközelítőleg 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. A kormány 4 éven túlmutató korszerűsítési ciklusban gondolkozik, és bízik abban is, hogy a MÁV képes a megújulásra, saját fejlesztéseinek irányítására, tette hozzá Vitézi Dávid. A kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem vezetősége. Álláspontjuk szerint részvételüknek akkor lenne értelme, ha a Tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége, mondta Tonk Márton, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora. Az Erdélyi Magyar Magánegyetem rektora cáfolta azokat a sajtóban megjelent információkat, miszerint a Szapiencia képviselői biztosan jelen lesznek a

0: jelenlegi magyar kormányzati szereplők is, írja az egyetem nevében Tonk Márton rektor. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar, majd estétől erőteljesebb felhőképződés valószínű, ezzel együtt másutt is növekszik a csapadék előfordulási esélye. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: Nurziai Szent Benedek, rendalapító, körülbelül 67 évet élt. A szerzetesség eszménye, amely ilyen vagy olyan változatban minden nagy vallásban megtalálható, a keresztény Európa számára Benedekben olyan formát öltött, amely másfél évezreden át hatott az egész történelemre. Életrajzát Nagy Szent Gergely pápának az írásaiban találhatjuk meg. Benedek 480 táján született, a Szabin hegyvidék kispüspöki székhelyén, Nurziában. Jómódú szülei Rómába küldték tanulni, ahol az antik kultúra ragyogott. De emellett az apostol fejedelmek sírja is megtalálható volt, csodálatos, szép bazilikákkal ékesítve. Ez az időszak azonban Róma hanyatlásának a kora. A császár székhelye Konstantinápolyban volt. Róma pedig vidéki kisváros benyomását keltette, és az emberek állandóan attól rettegtek, hogy mikor semmisíti meg a barbár germán hadsereg. Úgy szintén tombolt az erkölcstelenség is. 431-ben írta Nólai Szent Paulinus, ha az ember nem akar Isten országáról lemondani, akkor menekülnie kell Rómából. Így tett az ifjú Benedek is. Ott hagyta Rómát és romlott társait, és 14 éves korában a magányba vonult vissza. Szubjákon mellett egy barlang lakója lett, ahol az imádság és az elmélkedés mellett a legszigorúbb önmegtagadásban élt. A város fölött emelkedő kolostor egyik szerzetese megígérte, hogy igénytelen élelmezéséről gondoskodik. Már harmadik évét élte így, amikor pásztorok bukkantak rá, akik mindenfelé elvitték életszentségének hírét. Sokan siettek hozzá jó tanácsért, sőt, megválasztották az egyik közeli kolostor apátjának is. Benedek csak hosszabb gondolkodás után vállalta el. Amikor a szerzetesek között meg akarta szilárdítani a fegyelmet, azok önmagukról megfeledkezve megpróbálták megmérgezni. Újból visszatért Szubjákóba. Lassan a remeték hatalmas tábora vette körül. Ezeknek aztán egymás után építgetni kezdte kolostoraikat, melyek közül mindmáig a leghíresebb, a Cassino hegyére épített. Ez lett aztán a bencések későbbi anyaháza. Itt írta meg a nyugati szerzetességnek mindmáig alapul szolgáló szabályzatát, amely kiállotta 14 évszázad minden viharát. Monte Cassino nem csak a szerzetességnek, hanem a műveltségnek is a középpontja lett. A kelet és nyugat legjobb szerzetesi hagyományait egybefoglaló szabályzat meghozta gazdag gyümölcsét. Kolostoraiban a legnagyobb egyszerűség, mértékletesség, szigorú szegénység és fegyelem uralkodott. Jelszavuk ora et labora, azaz imádkozzál és dolgozzál. Szerzeteseinek imával, tanulással, valamint fizikai munkával kellett megszentelniük a napot és az éjszakát. Messze földön emlegették az éjszakát betöltő zsoltározások, latin himnuszok éneklését. Maguk közül egy apátot választottak, akinek engedelmességet fogadtak. Egyéni vagyonuk nem lehetett, mert mindenük közös volt. Benedeket a Szentírásban való jártasság, tapasztaltság, jóság, bölcsesség jellemezte. Testvére Szent Skolasztika ideális társa volt az Isten nagy szeretetében. Annak halála után nem sokára Benedek is meghalt. Nagy Szent Gergely szerint 547. március 21-én a templomba vitette magát, és gyengeségében tanítványaira támaszkodva megállt. majd kezét

szemét az ég felé emelte, és így lehelte ki imádsággal a lelkét. Nagy Szent Gergely sok történetet elmondott Benedekről, ezek közül egyet olvasok fel. Egy napon Benedek ott ült a kolostor előtt egy kőpadon, és olvasott. Egy arjános gót lovagolt fel a hegyre, és átkozva, ütlegelve egy megkötözött embert hajszolt maga előtt. A gót, név szerint Cella, azt kívánta a parasztól, hogy adja neki oda elrejtett javait. A szegény ember nem tudott magán másként segíteni, hát arra hivatkozott, hogy mindenét Cassino apátjára bízta. A gót harcos ezért arra kényszerítette, hogy mutassa meg neki az utat Benedekhez. Amikor Cella megpillantotta a szentet, azt gondolta, hogy ő, amint az történni szokott, már a megjelenésével, a hangjával meg fogja rémíteni Benedeket. Egyenesen odalovagolt hozzá, és követelte tőle a paraszt javait. Benedek, mint mindig, most is nyugodt maradt. Lassan fölemelte tekintetét, ránézett először a harcosra, azután a megkötözött parasztra. A gót megrendülten a földre rogyott. Benedek odaszólította néhány társát, megvendégelte Cellát a kolostorban, és csak búcsúzóul figyelmeztette. Óvakodjék attól, hogy védtelen embereket szorongasson. Szent Benedek a nyugati szerzetesség megalapítója volt. Bencés rendjének utolérhetetlen érdemei vannak a mai Európában. Nekik köszönhetünk sok kézzel írt értékes kódexet, ezen kívül a népvándorlás zivataraiban a kultúra, a művészet egyetlen művelői és megőrzői voltak. De talán Isten előtt ezeknél is nagyobb érdemük, hogy keresztény hitre térítették az akkori barbár népeket, az angol szászokat, a germán törzseket, a honfoglaló magyarokat. Örök hálával tartozik ezért népünk Szent Benedek fiainak, köztük Szent Gellért püspöknek, akik hittérítőink voltak. Ám nem csak Krisztus kifogyhatatlan gazdagságát nyújtották őseinknek, hanem megtanították őket a földművelésre, az építkezésekre, gyümölcsfák ültetésére, a betűvetésre, templomok építésére. Géza fejedelemhez az első bencések Rómából jöttek, Szent Adalbert vezetésével. Megtelepedésük 996-ban történt Szent Márton hegyén, Pannonhalmán. Szent István király nagyon megkedvelte a bencéseket. Hatodik Pál pápa Benedeket Európa fő védőszentjévé nyilvánította. Mivel ünnepe március 21-e Nagybőt idejére esett, ezért 1969-ben július 11-ére tette át az egyház, annál is inkább, mert a gall liturgiában már a 8. századtól kezdve e napon ünnepelték. A Szent Misében így imádkozunk. Istenünk, te Szent Benedek apátot az Isten szolgálat iskolájában kiváló mesterré tetted. Add kérünk, hogy az irántad való szeretetet mindennél többre becsüljük, és szárnyaló szívvel járjunk parancsaid útján.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Miért vagy vidám ma? Nem tudod az okát? Ajánd fel az Úrnak áldozatul fáradtságodat, csüggedtségedet, régi gondjaidat, ezeket az elintézetlen aktákat, amelyek szíved mélyén porosodnak. És aztán mosolyog rá másokra. Mosolyogj a férjedre, mosolyogj a feleségedre, testvéredre, szomszédodra, munkatársadra, mosolyogj a házfelügyelőre, kereskedőre. Mosolyogj, mosolyogj, és mosolyod visszacsalogatja majd az eltávozott örömet.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal tekerjünk egyet, kerékpáros túrát tartanak július 12-én reggel 7 órától az Egri dobótértől indulva. Kerékpáros túra a Kárpát Egyesület Eger szervezésében. Az útvonal az Egri dobótér, a Berva völgy, Homonnatető, Bélkő, Apátság, Gilitka kápolna, Szarvaskő, Almár és a célállomás az Egri dobótér. A táv 55,5 km. A találkozó tehát reggel 7 órakor az Egri dobótéren lesz. Felhívják a figyelmet, hogy a túra erdőben, terepen halad, így kérnek mindenkit, hogy jó állapotú, jól felkészített kerékpárral érkezzenek. Útközben vízvételi lehetőség az Apátság mellett a Mária forrásnál és Szarvaskőben lesz. A túragazda Tisze Nándor. 2026. szeptember 12-ig minden szombaton 10 órakor magyar nyelvű idegenvezetés indul a Turinform irodából. A másfél órás belvárosi séta során a szakavatott vezető mesél Eger történelméről és legfőbb nevezetességeiről. A cél, hogy az érdekes történetekkel inspirálják a résztvevőket, és segítsen nekik igazán otthonosan mozogni a városban. A jegyeket indulás előtt a Turinform irodában vásárolhatják meg. Július 19-én reggel 6 órától délután 4 óráig ismét régiségvásár lesz az Egri vásártéren a Petőfi Sándor téren. Az Egri régiségvásár már az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb vásárává vált, amely minden hónap harmadik vasárnapján a Petőfi Sándor téri vásártéren várja az érdeklődőket. A látogatók ezernyi régiség, antik tárgy, festmény, bútor, könyv és népművészeti alkotás között böngészhetnek. Fedezzék fel az ország egyik legnagyobb régiségvásárát Egerben, ahol a múlt kincsei és a város különleges hangulata vár minden érdeklődőt. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kormány benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A miniszterelnökség közleményében azt írja, hogy a javaslat értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz, emelték ki. A szervezet vezetője és négy elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd. Mentelmi joggal, derül ki a közleményből. Hozzátették, hogy a négy elnök helyettesből három ügyész lesz. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy a hivatal vezetői és teljes személyi állománya kizárólag a jogszabályoknak lesz alárendelve, más szertől vagy személytől nem fogadhatnak el utasítást, feladatot. A hivatal elnökének éves nyilvános beszámolót kell készítenie a tevékenységéről az országgyűlésnek, áll a közleményben. Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, megerősítik Magyarország korrupció ellenes keretét, fokozzák a közforrások és a közbeszerzések átláthatóságát, valamint javítják az érdekelt felek és a szociális partnerek bevonását a jogalkotási folyamatba. Az új magyar terv emellett intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére Magyarországon, közölték. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz, mondta a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten a 76. vasutasnap tisztavatóján. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen megközelítőleg 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. A kormány négy éven túlmutató korszerűsítési ciklusban gondolkozik, és bízik abban is, hogy a MÁV képes a megújulásra, saját fejlesztéseinek irányítására, tette hozzá Vitézi Dávid. A kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem vezetősége. Álláspontjuk szerint részvételüknek akkor lenne értelme, ha a Tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége, mondta Tónk Márton, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora. Az Erdélyi Magyar Magánegyetem rektora cáfolta azokat a sajtóban megjelent információkat, miszerint a Szapiencia képviselői biztosan jelen lesznek a július 21 és 26 közötti táborban. Mint mondta, a tusványos szervezői idén is meghívták az egyetem több képviselőjét, hogy vegyenek részt a felsőoktatási közpolitikák témában megrendezendő panelbeszélgetéseken, de ők feltételt szabtak ehhez. Tekintettel arra, hogy a tusványosi tábor kezdetektől is szándéka szerint a román-magyar és a magyar-magyar párbeszédnek az egyik fontos helyszíne, beleértve ebbe a román kormányzati szereplőket és a magyar kormányzati szereplőket, a Szapiencia Egyetem részéről akkor van értelme ezeken a beszélgetéseken érdemben részt venni, ha azokon jelen vannak a jelenlegi magyar kormányzati szereplők is, írja az egyetem nevében Tónk Márton rektor. Sport. Több mint 100 ökölvívó vesz részt a jövő hét szerdától szombatig tartó 103. Papp László elitországos bajnokságon Nyíregyházán, amely immár hivatalosan a háromszoros olimpiai bajnok nevét viseli, nagyon fontos eseménynek számít a hazai ökölvívás életében. Kovács István, a Magyar Szövetség elnöke sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy Papp László 1946-ban alig 20 évesen itt mutatkozott be a magyar bajnokságon, és már akkor látszott, hogy remek ökölvívó válhat belőle, és ezt beigazolva 2 évvel később olimpiát nyert. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar, majd estétől erőteljesebb felhőképződés valószínű, ezzel együtt másutt is növekszik a csapadék előfordulási esélye. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Barada horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
1: Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraveredély Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
5: Reklámot hallottak.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. július 11-e szombat van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Kristan Tamás, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton segítségét köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 12 óráig. Hamarosan kezdődő reggeli műsorunkban először a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetségének 2 tagjával beszélgetünk, majd a folytatásban a Déméter Alapítvány tevékenységét ismerhetik meg. 9 órától hírek, majd Segíthetünk című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban az Érintések című beszélgetés szerkesztett változatát sugározzuk. A téma a szülővé családdá válás. Dr. Simkó Róbert házi gyermekorvos, a Gyaposz elnöke és Bejci Tíme a pszichológus beszél. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
7: Nyilván ilyen csöpségeket még egyből tök jól felvettétek, megnyugtattátok őket, de hogy minél nagyobb, először lehet hanggal nyugtatni, hogy mindjárt jön anya, csak még oda teszem, ha nem tudom mit, berakom a mosógépet. Csak ott először hanggal próbálom megnyugtatni, és aztán meg oda megyek, felveszek, megnyugtatom. De egy 1-2-3 éves gyereket 1-2 percig így lehet hagyni ebbe a rossz érzésbe, és ez nem azt jelenti, hogy rossz szülők csinálják ezt, hanem pont azok, akik azt akarják, hogy azzal a rossz élménnyel a gyerek próbáljon meg ő megküzdeni, tehát hogy ne egyből meg legyen oldva a helyzet. Ez nagyon-nagyon fontos.
6: 9 óra után Tokaji Vételkörzetünkben, Kilátó című regionális műsorunkban elsőként a Sajóládi búcsúra látogatunk, majd az éghajlatváltozásról, az extrém időjárásról beszélgetünk. Rövid ajánlunkban dr. Ázsi András meteorológus beszél.
8: Ugye az éghajlat az mindig is változott, ez még önmagában talán nem is olyan meglepő, hiszen hogyha visszatekintünk a történelembe, gyakorlatilag a római birodalmat is egy éghajlatváltozás döntötte meg közvetve, hogyha úgy tetszik, hiszen beindult egy népvándorlás, és miért indult be a népvándorlás? Mert ugye megváltozott a klíma ott, ahol ezek a népek voltak, és hát el akartak onnan jönni.
6: Kisújszálláson ugyanebben az órában, Napról Napra című műsorunkban a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rudabányára látogatunk, ahol a helyi ízekről, specialitásokról beszélget Csúszdáné Vaszil Erzsébettel, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
9: Akkoriban nagyon munkaigényes, de egyszerű, laktatós ételeket főztek, mindaz mellett, hogy a bányásznak meg kellett az, most azt mondjuk, hogy energia, kellett az erő. Régen így mondták. És arra emlékszem, hogy szóval azt mondták mindig a családok anyukái, hogy krumpli, liszt, zsír, szalonna mindig legyen a háznál. És azokból ők 100 félét tudtak csinálni.
6: 10 órától hírek, majd kezdődik az Itt élünk című műsorunk. A mai adásban a 33. Kisgyőri Népművészeti Alkotótáborba látogatunk, amely elsősorban a fafaragásról szól. Előzetesünkben Kékedi László polgármester, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja beszél.
10: Népművészeti bolt elé mi kerülne, ha Kisgyőrben nem egy faragó ember, aki épp farag egy szobrot, végre lesz egy ilyenünk is, akkor 4. László királyunknak a szobra kerül még oda a domboldalra. Azon kívül egy másik projektünk, egy zarándok szálláshely, ami indult, az is a befejezés vége felé van, oda is elkészül a kapuja a zarándok szálláshelynek, itt is a feliratok, persze a feliratok mellett még plusz kiegészítőként bükkajai tulipános minták, egy gyűjtés alapján, amit Szabó Ida néprajzkutató gyűjtött 1931-ben Kisgyőrbe, és azokat a mintákat, amit ő gyűjtött, azokat dolgozzuk föl folyamatosan, hogy visszajöjjenek azok a minták.
6: 11 órakor kezdődik Megmaradni című műsorunk, melyben folytatjuk a kárpátaljai Máté Rihárdnak, a Munkácsi járásban található Izsnyita település református lelkésze és Máté Réka főiskolai tanár tanúságtételének bemutatását, akik Isten kapcsolatukon keresztül beszéltek házasságuk örömeiről, bánatairól. Kedves hallgatóink, ez délelőtti műsor kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb 12 óra után jelentkezünk. Ha tehetik, maradjanak velünk addig is. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk!

0: reggeli beszélgetés.
1: Kedves hallgatóink, ma reggeli műsorunkban először a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetségének két tagjával beszélgetünk, majd a folytatásban a Demeter Alapítvány tevékenységét ismerhetik meg. Tartsanak velünk! Közösségi platform mindazok számára, akik az életet a fogantatástól a természetes halálig megkérdőjelezhetetlen értéknek tartják. Olvasható a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetsége weblapján. Az életvédelmiért végzett második negyedéves beszámolóját tartotta meg a szövetség június elején Budapesten, a Szent Kinga közösségi otthonban. Több szervezet képviselője is tartott előadást tevékenységéről. Közülük kérdezte Császi Erzsébet, Csávás Imrét, a Magyar Keresztény Misszió Alapítvány elnökét, dr. Oszti Zoltán, Jó, hogy vagy Életvédők Szövetsége alapító tagját, a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia plébánosát, és dr. Győri Józsefné, dr. Drenyovszki Irént, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága tiszteletbeli elnökét.
2: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Jó, hogy vagy Életvédők Szövetségének plenáris ülésén voltunk a Szent Kinga közösségi otthonban, az 5. kerületben. Bemutatkoztak életvédők, elmondták a saját programjaikat. Most Csávás Imre ül velünk szembe, a beszélgetőtársunk, a Magyar Keresztény Missziónak a képviselője. Ők emléktáblákat helyeznek ki a kórházakban a meg nem született babák tiszteletére. Mióta végzik ezt a munkájukat?
3: Köszöntöm a hallgatókat. Nekem az a egész visszavezethető 2008-ra, amikor ugye teológián tanultam, és akkor az Úr főhozta ezt számomra, hogy kéne egy levelet írnom az egyházvezetőknek, hogy az abortusz sajnos nagyon sok rosszat hozza az országra. És a Biblia is írja Jeremiás próféta könyve, hogy abban az időben nagyon sokan feláldozták a gyerekeket, ahol más pusztulás jön. És ez indított el, hogy valamit kiáltványt írjak így az egyházvezetőknek, arról is, hogy milyen sok rossz várható emiatt van. Nem teszünk ez ügyben, és akkor így csatlakoztam, mert megkeresett engemet, amikor így elküldtem sokfelé a levelet, a Téglás Imre, az Alfa Szövetség elnöke, és vele sokáig munkálkodtunk, és helyeztünk ki többfele az országba kórházaknál ilyen életfát. És ekkor fogalmazott meg bennem, hogy kellene egy olyan táblát is kihelyezni, ahol tudják, hogy azok a magmozatok, akik nem születtek meg, annak egy emlékhely lehessen ott, és a kórház is adja áldását erre. És így indult el az egész, hogy 2016-ban megkerestem így vezető embereket a kormányba, az egyházvezetőket, hogy támogassák ezt az egész lehetőséget, hogy akkor a kórházhoz már úgy nyújtjuk be a főigazgatóságról, hogy már vannak támogatók, akik ezt szeretnék. És így indult el anyagi támogatás a Emberi Erőforrás Minisztériumától, és több táblát tudtunk így kihelyezni így állami támogatásból.
2: Például hová helyeztek ki, mely kórházakba?
3: Hát elsőként a Honvéd kórházba sikerült kihelyeznünk, utána pedig a Sargó-Tarján kórházba, Cegléden is helyeztünk el, Komáromba, és Egerben is például helyeztünk így a kórházba, ahol nagyon örömmel fogadta a főigazgató úr is. Mellette Szegeden is, Pécsen is, akkor Balassagyarmaton volt, Mosonmagyaróváron is helyeztünk ki, Pesten, Uzsoki kórház, most a legutóbb a Dél-Pesti Ján Ferenc kórházba, de Békés Csaba, Gyula, akkor Nyíregyháza, Kazincbarcika, és így vannak még így megkereséseink, hogy várjuk a visszajelzést, és most a Bajcsi kórháznál is így igen mondtak rá, egyeztetések vannak.
2: Mi van ráírva ezekre a táblákra?
3: Az emberi élet tiszteletére, a meg nem születtek emlékére. És még egy bibliai idézet, a Bibliában le van írva, egy olyan gondolat, ami azt fejezik a Zsoltárokban, hogy közel van az Úr a megtörtek szívéhez.
2: Mi a tapasztalatuk, hogy mennyire figyelik meg ezt a táblát az emberek?
3: Azt vettük észre az, hogy amikor lerakunk ilyen táblákat, azért szoktuk oda virágot is tenni. Ezzel kapcsolatban mindig egy kis gyertyát látunk ott kihezve, az a, inkább nem teljesen az a teljesen gyertya, ez az elektromos és mécses, és akkor egy olyat helyeznek le. Sokan azért megnézik. Olyan helyeket tettük mindig ki a kórháznak az aulájában, ahol az emberek nem tudnak úgy elmenni, hogy ne lássák ezt. nem kaptunk olyan visszajelzést, hogy most ez zavarná az embereket ezzel kapcsolatban, és igazán mi úgy terveztük ezt az egészet, hogy nem kimondottan az abortusz, hanem igazán azba szeretném megemlékezni, akik elveszítették a családok, a gyermeküket. Az, hogy most szándékosan vagy nem szándékosan szerették volna, és így elment, de mi szeretnénk így mindnyájunk egy emlékhely lehessen. És azok a családok, akik akár megbánták a abortusz követően, le tudjanak tenni egy szál virágot, akár mécsest tudjanak ott nyújtani.
2: Az előadásában elmondta azt is, hogy beszélgetnek azokkal az anyákkal, akár még az utolsó pillanatban is, akik az abortuszt választják, illetve azokkal is, akik elveszítették a magzatukat. Hogyan fordulnak a nők felé? Mit mondanak nekik?
3: Megkeressük így a jogvédelmi biztos asszonyt, és ő támogatta ezt a kezdeményezésünket, és akkor mi odaért egy ilyen törvényt, hogy az a valaki nem akar beszélni ez a témára, akkor nem kell előtetni, és mi ezt persze beszoktó tart mindenképpen. Hát van egy ilyen szóranyagunk, én azt szoktam mondani, hogy adják meg ezt tovább, hogy eljusson olyan információk, mert akik abortuszon átestek, nagyon sokan kerülnek szijártjára. Volt, aki öngyilkos volt. Én is beszéltem egy anyukával, aki mondta, hogy a barátnő, mert le akartam beszélni az abortuszról, annyi lenne a kisgyerekem, mint ez a másfél éves kislányom nekem, és mégis abortusz végezett, és a anyukája mondta, hogy beszél már lányával, nagy baj, teljesen bezárkózik, nagyon depressziós, és akkor azt tudta az egész benne, hogy mondta, már nem tudott vele, és öngyilkos lett. És vannak, amikor tényleg a szülők mondják ezt, vagy apuka, aki egyedül nevelte a kislányát, és akkor az történt, hogy megnyugtatták a kórházba, hogy minden rendben lesz, hamar túlesik rajta, és a kislány elég depressziósabb lett, és akkor találta meg a fürdőszobába. Ez mennyire megrendítette, hogy mennyi idő kellett ahhoz, hogy ki tudja ebből jönni, el tudja engedni, hogy valójában becsapták. És azért szerettük volna, hogy a kórházba ki legyen téve egy plakát, amelyikkel rajtam az, hogyha valaki ilyen nehéz helyzetben van, gyógyulást szeretne, vagy gondolatai vannak, hogy felvilágosítást szeretne, akkor itt van ez a telefonszám, itt van ez a e-mail, meg tudja keresni itt az embert. Amúgy pozitívan beszélnek, amikor beszélgetünk így, sokakkal lehet beszélgetni. Vannak ilyen tagadás, akinek volt már ilyen abortusz, annak volt ilyen tagadás, hogy amikor első pár perc beszélgettem, és mondja, hogy őt nem viselt meg az abortusz, de amikor elkezdtünk tovább beszélgetni, akkor bizony eljárult, hogy majd gyilkos le. És azért, amikor beszélgetésünk van, azért van olyan, hogy azt mondják, hogy tartsuk meg a babát, például a párja mondta, vagy a barátnője, ugye el tudjuk így gondolkodtatni, és találkozunk olyan, és például a párunkkor bement, akkor mondta, hogy pont a hölgy pakolt összefelé, és mondta, hogy döntöttem, megtartom a babát. Pont így jöttünk össze.
2: És hogy lehet önöket elérni? Milyen e-mail címen, vagy milyen a weblapjuknak mi a címe?
3: Nekünk a Facebookon vagyunk fönt, hu.missio, és van persze telefonszám, meg szóranyagunk is kapcsolatban. Ezt tudtuk föltenni, és még a szóranyagunkon rajtam még egy másik alapítvány, a Kiáltás az életért alapítvány, mivel szorosan tudtunk együttműködni, és ők egy csomó emléktáblavatás volt, akkor mindig a Berzs Zsuzsa elnök azt mondja, hogy ő beszélt erről az ő munkájukról is. Szeretnénk minél több alapítványi együtt tudjuk ezt megtenni, és ki legyen kis helyező, egy kis szóanyag, hogy tudják azt hozzájutni az emberek ilyen információkhoz, és nagyon sok gyógyulás. Még annyit mondott annak idején a Berzs Zsuzsa elnök asszony, hogy hát az történt, hogy fölkereste az irodát valaki, és mondta, hogy egy héttel később ott sírta, hogy ha ott ültem a kórházban, és ha valakor jött volna, és azt mondta volna, hogy van más megoldás, akkor fölkeltem, és eljöttem volna. Nekünk a célunk igazán az, hogy az egyházakat szeretném megszólítani, ott a híveket. Hogy a közeli kórházban legyenek olyan emberek, akik bemennek, akár leraknak egy szóanyagot, vagy imádkoznak. Most az úr tudja indítani az embert, hogy mit tegyen, hogy ott legyünk, amikor tényleg valaki nehéz helyzetben van. Beszéljünk, mert tényleg azok a kisbabák, akik nem szeretném, nagy kincs lenne a társam számára. Sokszor hallunk olyan dolgokat. Én sokat említem Ronaldót is, hogy édesanyja be akarta vinni abortuszra. Csak az orvos rábeszélt, hogy akkor mégis vállalja, és egy nagy kincs lett a társam számára. Sokakat segít a családon, hogy vannak olyan emberek, akik tényleg nem születtek meg, és nagy kincs lehetett volna a társadalom számára. Eger városában ki van helyezve a kórházban egy emléktábla, és amikor emléktáblát avattunk, nagyon sok katolikus részéről, református evangélikus részéről ott volt megemlékezés, és szerettük volna, hogy gyermeknapkor továbbiakban is folyjon ez a megemlékezés. És úgy tűnik, hogy nem igazán sikerült még elérni. Nem tudom, mi a probléma, mit lehetne tenni, de én szeretném, hogy tényleg akár egy városi vagy járási megemlékezés lehet, hogy gyermeknapkor megemlékezünk tényleg, hogy hálátulunk a megszülettekért, és megemlékezünk a meg nem születtekért. És ezzel azt lehet mondani, hogy ez egy város vesztesége is ez. És ezért gondoltam, hogy jó lenne ott a táblán ott lenni, és ott közösen megemlékezni ez. Hogy hát az Úr adja meg, hogy tényleg ott Egerben is, mondjuk más helyen kapunk visszajelzéseket, ott megemlékezések tartanak, kórház vezetése is ott van. Hát sikerült Egerben is, kívánom ezt, és talán eset.
2: Dr. Osztél Zoltán a beszélgetőtársunk, ő a Budapest Belvárosi Nagyboldogasszony főplébániának a plébánosa. A mai Jó, hogy vagy Életvédők Szövetsége plenáris ülésének több témája is volt. Soroljuk fel, hogy milyen témák köré szerveződött a mai nap.
4: Először is megszólalt ez a csodálatos munkatársunk, Palojtai Márta, aki Munkácson él és dolgozik, az ottani püspökségnek a részben Caritas igazgatója, részben pedig életvédő referense. Ott olyan csodálatos munkát végeztek, ami a határokon is átívelt, a hatását illetően. Ennek nyomán született meg itt Magyarországon is, és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízást adott Palojtai Mártának, hogy a családreferentúrán belül külön életvédő referensként dolgozzon és szervezze meg azt a hálózatot, amelyik Magyarországon a elsősorban a katolikus egyházon belül most az életvédelem ügyét fogja szolgálni. Ő mutatta be azt a stratégiát, amely mentén majd ez a munka elkezdődött, illetve elkezdődik és kibontakozik majd. Ennek nagyon fontos része majd az edukáció, tehát az oktatás, a tanítás, a tájékoztatás. Itt különböző szinteken valósul majd ez meg, részben egyházmegyei szinten, és egyházmegyei referensek, életvédő referensek lesznek majd mindenhol, és plébániai életvédők szintén olyan munkatársak, akik ezt fölvállalják, kapcsolatot tartanak majd az egyházmegyei életvédő referenssel, és így kiépül egy olyan hálózat, amelynek a munkatársai képzést kapnak. Tehát, hogy tudják azt, hogy milyen érvekkel kell segíteni az egyes fölmerülő témákban a tájékoztatást. A másik nagyon nagy iránya a papoknak, tehát az atyáknak, illetve a hitoktatóknak és tanároknak, vagy katolikus iskolák tanárainak a felvilágosítása és egyfajta tudásban való növelése, hiszen nagyon sokszor pont a bioetikai kérdések azok, amelyek a legnagyobb zavart okozzák, és sokszor a gyóntató atyák is gondban vannak egy-egy konkrét eset kapcsán, szerint nem csak általános elvekről van szó, hanem sokkal inkább arról, hogy a válságban lévő kismama, fiatal, idős, konkrét helyzetekben, élethelyzetekben milyen etikus, illetve az evangéliumnak megfelelő választ tudunk adni. Nagyon lényeges lesz majd a gyóntató atyáknak, a hitoktatóknak, a lelkivezetőknek, a Caritas munkatársaknak, tehát mindazoknak a képzése, akik konkrét kapcsolatban vannak a rászorulókkal. Ez az egyik. A másik ugyancsak Palojtai Márta volt az, aki ott él Ungváron, tehát személyes tanúként tudott beszámolni arról, hogy ezekben a napokban a háború milyen hatással van az ott élő magyarokra, illetve nem csak magyarokra, hanem az ott élő emberekre. Valami egészen drámai, oda kéne küldeni az anyaországból is az embereket legalább egy-egy hétre, hogy tapasztalják meg, hogy amikor itt panaszkodunk az anyaországban, akkor milyen irtózatos becstelenek vagyunk, és mennyire tájékozatlanok vagyunk a valóságot illetően. Rettenetes az a nyomás, az a szenvedés, az a pszichés, lelki teher, amit hordoznak a családok, a személyek. Ez vonatkozik elsősorban az édesanyákra, az asszonyokra, akik otthon maradtak a gyerekekkel, vagy a idős éppen ápolásra szoruló nagyszülőkkel, férj, férfi nélkül, hiszen a férfiakat, a férjeket azonnal elviszik katonának, vadásznak rájuk az utca végéről, és kénytelenek voltak külföldre menni, és ott nyomorogva dolgoznak 7 napon át, valamilyen bérelt lakásban küszködve és szenvedve, szintén távol a családjuktól, legalább olyan pszichés nyomás alatt, mint amennyire otthon az otthon maradottak. És hát bizony sokszor akár a házasságok mennek rá erre, esnek szét a családok, nevelkednek úgy gyerekek, hogy nincs édesapjuk, az édesanyjuknak ezt a szörnyű nyomását szenvedik ők is. Tehát valami olyan áldatlan állapotok vannak, amik nyilvánvalóan ráadásul, hát nem most probléma, csak, hanem hát ez kihat az egész történelem folyamán, mind végig már. Visszavonhatatlanok azok a következmények, az a személyi méltóságot tagadó és életpusztító környezet, amiben ők élnek napról napra. Azután nagyon fontos volt, hogy velünk volt egy régi, kedves életvédő munkatársunk, tehát nem most kezdte elő, és a közösségünk, vagy a barátságunk, az nem mostantól datálódik. Máté Zsuzsanna, aki most a KDNP-nek országgyűlési képviselője lett az új frakcióban, és hát ő személyes beszámolót tartott arról, hogy a parlamentben hogyan zajlott részben az ő interpellációja nyomán a szívhangrendelet körüli vita. És ugye tudjuk jól, hogy a miniszter úr, Hegedű Zsolt, ő az, aki a nagy nevű, nagyszerű és barátunk Hegedűs lelkész családnak a sarja, és hát eképpen valami irtózatos, összeegyeztethetetlen konfliktusba került a saját családjával, az övéivel, a nagyon nagy tiszteletnek örvendő Hegedűs püspök úrral, aki az édesapja, és aki mutatta a családnak a fotóját az egyik videón, és hát beszélt arról, hogy ha ez az abortusz ez legalizál állásra került, akkor ez azt jelenti, hogy az ő családja, az ő gyerekei vajon hol lennének. És beszél nagyon markánsan és nagyon mélyértelműen, elkötelezetten beszél az abortusszal szemben, és annak a legalizációját ugye kizárva, annak a lehetőségét egy keresztény ember számára, és most lám a fia az, aki ezt most megvalósítja. Beszéltünk azon a napon erről, amikor előestéje van a 70 évvel ezelőtt megszületett törvénynek, amelyik legalizálta az abortuszt. Ugye 1956. június 4-én pont a trianoni tragédia napján egyébként született meg Magyarországon az abortuszt engedélyező, legalizáló törvény, hogy kettős drámai nap az, aminek az előestéjén vagyunk, egyrészt a trianoni szörnyű nemzetpusztító tragédia előestéjén, másrészt pedig ennek a 70 évvel ezelőtt született tömeggyilkos törvénynek az előestéjén, tehát 70 évvel ezelőtt született ez a törvény, hogy kettős gyásznap az, amit most ülünk, viszont az öröm is ott van, jelen van, hiszen mi együtt vagyunk, egységet alkotunk, és következetességgel képviseljük az életpárti, az életigenlő, az életet ünneplő lelkületet. Szép volt, ahogy Palojtai Márta beszélt erről, hogy mi nem ítélkezünk, mi nem a negatívumokat emlegetjük, csak természetesen a fölött is kell ítéletet mondunk, hanem mi ünnepeljük az életet, és igent mondunk az életre, a jó, hogy vagy mottunk, az természetesen továbbra is érvényben van. Beszéltünk továbbá azokról a feladatainkról, amelyek a média megjelenések területén előttünk állnak. A Facebook követőinknek most már sok ezres a tábora, még néhány hónappal ezelőtt néhány száz volt már a sok ezres, és több százezres bizonyos podcastjainknak a megtekintése az most már több százezres. Tehát igenis sikerült bevinni a társadalom köztudatába az életvédelem fontosságának az ügyét, kérdését, és hát ennek a fontossága ma nem is külön kíván részletezést.
2: Szó volt arról, hogy egy nyilatkozatot fognak megírni az életvédelemmel kapcsolatban. Mi lesz ez?
4: Igen, hiszen a szívhangrendelet az a vita téma, ami most a parlamentben is föllángolt, és az egész társadalmat foglalkoztatja, és amit most a miniszter úr igyekszik eltörölni. Emögött pedig az az alapkérdés áll, hogy vajon az személyes életnek a kezdete honnan datálódik, tehát honnan kell személyes életnek tekintenünk a megfogant életet, és tehát a mi álláspontunk szerint, és ebben vallási hovatartozás nélkül egységes az álláspontja a Jóhogy vagy Életvédők Szövetségének, tehát a fogantatástól kezdve személyes emberi életnek tekintjük a megfogant életet, és az ugyanazt a tiszteletet érdemli egészen az e világból való távozásukig, különbségtétel nélkül mindenkire vonatkozóan. És hát a szívhangrendelet most pontosan ezt az alapállást, ezt a meggyőződést, ezt a tudományosan is megalapozott tényt tagadja. Ezzel kapcsolatban kell most majd egy nyilatkozatot tennünk, és ezt követi majd egy sajtótájékoztató konferencia, illetve hát azt szeretnénk elérni, hogy a véleményünk, a tudományosan is megalapozott véleményünk, ez átmenjen a társadalom köztudatába, illetve elérje majd a döntéshozókat is. Hiszen itt nem ideológiai előföltevésekből, vagy éppen keresztény kiinduló pontból alakítjuk ki a véleményünket, hanem a természettudománynak, a biológiának, a genetikának, az orvoslásnak, az alap tényeiből kiindulva tudjuk megállapítani azt, hogy a személyes élet a fogantatástól kezdődik.
2: Dr. Győri Józsefné, dr. Drenyovszky Iréna beszélgetőtársunk, ő a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága tiszteletbeli elnöke. Mint a felszólalásában elmondta, ők már 1989 óta léteznek, már akkor megalakultak. Milyen célból alakultak meg?
5: Köszönöm a kérdést, olyan jó erről beszélni, hogy amikor jött a lehetőség egyesületet alakítani, akkor mi már be tudtuk adni rögtön a mi alapszabályunkat, mert már készen volt. És miért akartunk mit egyesületet alakítani? Hogy évek óta mit gyakoroltunk, hogy összejöttünk, együtt imádkoztunk, együtt hallgattunk előadásokat, és egymást erősítettük a szakmai tudásban és a hitben. Végül is ez egy felekezet közötti, tehát mindenféle keresztény felekezetből, akik Jézus Krisztust megváltójuknak tartották, és az ő segítségét várták a munkájukhoz, azok úgy akartak egymásnak segíteni, és egymás tapasztalataiból tanulni, bátorítani egymást. Nagyon jó kapcsolataink lettek külföldi kollégákkal is, mert több országban már megalakult ilyen keresztény orvostársaság, és ők is segítettek és bátorítottak minket, hogy fogjunk össze, hogy tudjunk konferenciákat szervezni, és arra meghívni, és alá itt tudtuk írni, hogy kik hívják a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága, tudjunk nyilatkozni. És hát olyan sok tapasztalatunk volt, tehát ott Kelet-Németországban például a kórházi ágyaknak a 10%-a egyházi kézben volt. És láttuk azt, hogy ahol ugye diakonisszák, akik az egész életüket az egészségügyre szánták, meg az Úr Jézust akarták szolgálni, azok milyen légkör tudtak teremteni ott a kórházban, és milyen tisztaság volt, és milyen jó hangulat. És akkor arra gondoltunk, hogy itthon olyan jó lenne, hogyha már szülészeknek segíteni, hogy legalább egy helyen az országban lenne egy olyan egyházi szülészet, ahol a szülészeknek nem kell végezni abortuszt. Mert nálunk, hála Istennek, még az a helyzet, hogyha lelkiismereti okból valaki írásba adja, hogy ő ezt nem végzi, akkor nem kell végeznie, csak megnézheti, hogy meddig marad még ott a kórházban. Elhelyezik onkológiára, vagy úgy ellehetetlenítik, mert ugye egyik szülész se arra esküdött, hogy életeket oltson ki. És akik végzik ezt a munkát, azok mellett azok a kollégák, akik nem végzik, a két lábon járó lelkiismeret. És másrészt pedig csomó munkától mentesülnek, amiket senki nem végez szívesen. Tehát a szülészeknek a helyzete nagyon borzasztó, emiatt, hogy ez az abortuszrendelet van, hogy minden államilag finanszírozott szülészetnek kell lenni egy olyan tímjének folyamatosan, akik a terhesség megszakítást végzik. Tehát ha egy szülészeten kevés a szülész, akkor meg lehet érteni azt, hogy nagyon nehéz ebből kivonni valakinek magát. Tehát a Keresztény Orvos Társaságnak nagyon sokféle feladata van. Egyrészt az etikát betartani az egészségügyben, ezt is propagáljuk és tudatosítjuk a kollégákban. Másrészt pedig ilyet, hogy az életnek az elejét védeni, az életnek a végét védeni, és különböző kérdések merülnek föl a kollégáknak az életében, amit, hogyha jár is valaki templomba vagy gyülekezetbe, azt ott nem tudja megbeszélni, mert ezek nagyobb részt ilyen orvosi titkok is, és nem is érdekli a többi embert. Tehát olyan jó érzés az, hogy vannak olyan kollégák, akik szintén az Úr Jézusban bíznak, és úgy szeretnék végezni a munkájukat, hogy az neki tetsző legyen. Tehát ezért alakult például a szülészek a kezdetben egy külön csoportot alakítottak, az volt a nevük, hogy Szülészek az Életért. Hát ez a csoport nem sokáig maradt meg, mert kivétel nélkül elkerültek a szakmából ezek a kollégák, kihelyezték őket onkológiára, vagy pedig járóbetegrendelésre, tehát nem dolgozhattak szülészeti osztályon, és volt, aki elhagyta a pályát. És ez egy olyan szomorú dolog, hogy akkor elkezdtünk azért küzdeni, hogy legalább egy egyházi kórház legyen, ahol nem végzik, és ott kinevelődhet egy olyan keresztény szülészgárda, akik mégis elérhetik a szakmai csúcsot, lehetnek főorvosok, vagy akár professzorok is. Néhány évvel ezelőtt letettük a Bethesda kórházban ennek a lehetőségének az alapkövét, de aztán kevés lett a pénz hozzá, úgyhogy nem valósult még meg, hát ez még továbbra is a vágyaink közé tartozik. De hát mondhatnánk más területeket is, de nekünk az is nagyon fontos feladatunk, hogy az egészségügyi személyzetnek a kiégését megelőzzük. Olyan előadásokat tartunk, hogy nem csak az orvosok, meg az ápolók, hanem mindenki, aki a kórházban dolgozik, az legyen olyan lelki erősítés alatt, erre szolgál például az újságunk, amit évente négyszer, ahogy sikerül, négyszer vagy háromszor kiadunk, hogy kedvük legyen bizonyságtevő, tapasztalatokkal bíró emberek írnak vele, és bátorítják, kedvet csinálnak és erősítik az egészségügyben dolgozókat. Mert az a tapasztalatunk, hogyha valaki belép egy kórházba, akkor már szinte a portán olyan fontos az, hogy úgy fogadják azt a beteget, hogy érezze azt, hogy egy ilyen otthonos, meleg légkörbe került. Nem beszélve arról, akik

0: és ezért az egészségügyben való misszió is nekünk nagyon fontos. Nem arról beszélek, hogy bejön egy beteg, és akkor azt mindjárt teljesen a megtérésig meg tudjuk győzni, hogy Jézus Krisztus az Úr, ő meghalt értünk, feltámadt, és mennybe viszi mindazokat, akik hisznek benne, hanem csak egy lépéssel, hogyha az egy bátorításban benne van, hogy nyugodjon meg, az Isten megsegíti, vagy valami egyéb jelét adja annak, hogy hite van, és lehet, hogy az lesz az első lépés annak az embernek az életében, ami után nyitottabbá válik egy következő bizonyságtevőnek, vagy akár a lelkésznek a gyülekezetben, ha elkerül oda. Tehát ilyen nagyon sokrétű a feladatunk, és tulajdonképpen nagyon szép, de nehéz úton haladunk. Feladatnak tartjuk azt is, hogy a társadalmi életben hangot adjunk a keresztény véleménynek, és így, amikor valami olyasmi történik, amiben határozott véleményünk van, akkor annak megpróbálunk hangot adni. Most is készül sürgősen egy nyilatkozat azokkal a csatákkal kapcsolatban, amik most a parlamentben vannak.
1: Budapesten voltunk a Jó Hogy Vagy Életvédők Szövetségének plenáris ülésén. Császi Erzsébetet hallották.
2: A Jó Hogy Vagy Életvédők Szövetsége több szervezetének képviselője is tartott előadást tevékenységéről júniusban Budapesten, a Szent Kinga közösségi otthonban. Közülük kérdezte Császi Erzsébet Csávás Imrét, a Magyar Keresztény Misszió Alapítvány elnökét, dr. Oszti Zoltán, a Jó Hogy Vagy Életvédők Szövetsége alapító tagját, a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia plébánosát, és dr. Győri Józsefné dr. Drenyovszki Irént, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága tiszteletbeli elnökét.

0: 20 éves a Demeter Alapítvány, amely létrehozta a Demeter házat, ahol a csontvelő transzplantáción átesett gyermekeknek és szüleiknek nyújt biztonságos, otthonos környezetet a gyógyulási folyamat során. A Demeter ház vezetőjével Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője beszélget.
1: Beszélgessünk magáról, a születésnapot ünneplő alapítványról. Mit kell tudni róla, és hogy jött létre egyáltalán a Demeter Alapítvány?
2: A Demeter Alapítvány 2006-ban jött létre a csontvelő transzplantáción áteső gyermekek és családjai részére. Ennek azért volt nagyon nagy jelentősége, mert a csontvelő transzplantáció az egy hosszú kórházi kezelést igénylő beavatkozás és folyamat, és mivel hogy a Szent László Kórház gyermektranszplantációs osztálya országos feladatokat lát el, ez azt jelenti, hogy az ország minden részéből érkeznek hozzánk betegek, tehát több száz kilométerről. Az viszont fontos, hogy a szülők azok aktívan részt vesznek az ápolásba, tehát ők folyamatosan ott vannak a gyermek mellett, és nem volt lehetőség arra, hogy bárhol normálisan pihenjenek, volt, hogy az autóba aludtak, vagy a gyerek mellett egy széken, tehát nagyon-nagyon tarthatatlanok voltak ezek a körülmények. És 2005-ben felszabadult egy pavilon egyik oldala a Szent László Kórház területén, és a Kriván főorvosul, aki a gyermekcsontvelő transzplantációs osztálynak a vezetője volt, ő beszélt a kórház vezetésével, és rendelkezésre bocsátották ezt az épületszárnyat, és akkor óriási társadalmi összefogással 2006-ban 6 apartmannal sikerült átadni a Demeter házat.
1: Ma már 14 apartmantban fogadhatják a szülőket.
2: Így van, ez folytatódott 2009-ben, amikor már szűknek bizonyult a ház, és akkor a közösségi térrovására tudtuk csak az apartmanok számát 3-mal bővíteni. Viszont 2015-ben megkaptuk az egész épületet, és nem csak új apartmanokat, hanem azokat a szociális helyiségeket is sikerült kialakítani, ahol a gyermekek és a szülőknek a rehabilitációja zajlik. Tehát van tornaszobánk, pszichológus foglalkoztatunk, tanulószoba, tanári szoba, a lelki gondozónak van saját helye, ahol félre tud vonulni a szülővel. Tehát minden olyan foglalkozáshoz, ami azt támogatja, hogy a gyerekek maradhassanak, a szülőknek meg segítsünk felszínen maradni, biztosítva van a hely is.
1: Hogy milyen nagy szükség van rá, azt itt mi is nagyon jól érzékeljük, hiszen nekünk a stúdiónk ugye Miskolcon, a központi kórházban, ahol is van nekünk egy gyermekegészségügyi központunk, melyben a csontvelő transzplantációs osztály nagyon sok kis beteg fordul meg, és itt van nekünk egy úgynevezett Ronald házunk is. Valami hasonló céllal jött létre ugye anna a Ronald ház, hogy a szülők a gyerekük mellett lehessenek, tartózkodhassanak, mert hát a lehető legnagyobb szükség van ilyenkor a szülő gondoskodó, szerető jelenlétére, meg a támogatására, mind a beavatkozás, mind a rehabilitáció során, már pedig elég hosszú időt töltenek például egy ilyen boxban bent a gyerekek a csontvelő transzplantáció elvégzése után.
2: Ez így van, igen. A különbség a Ronald ház meg a Demeter ház között az, hogy nekünk lehetőségünk nyílt arra, hogy ne csak egy apartmanházként működjön, hanem tényleg egy minden szempontot figyelembe véve támogató programot is mellé raktunk. Ezt 2009-ben egy pályázat kapcsán sikerült ezt a programot egyrészt kidolgozni, másrészt felépíteni. Ez azt jelenti, hogy ami nekünk rendkívül fontos, hogy a családok együtt maradhassanak, támogatást kapjanak a szülők, támogatást kapjanak a gyerekek, de ami a legfontosabb, hogy a gyerek amellett, hogy beteg, elsősorban gyerek maradhasson. Tehát tanulhasson, játszhasson, ne maradjon ki olyan programokból, amik miatt azért nem mehet el, mert nem mehet közösségbe. Tehát itt gondolok arra, hogy mi Halloweenkor tököt faragunk, jön a Mikulás, jön a Jézuska, évnyitó, évzáró. Tehát minden olyan ünnepet megünneplünk, és igazi klassz bulikat szervezünk a gyerekeknek ezeknek az eseményeknek kapcsán, hogy ne legyen az, hogy azért, mert ő beteg, még az élményekből is kimaradjon.
1: Igen, hát itt egyszerre kell őrizni azt hiszem az intimitást és a közösséget, tehát mind a kettőre figyelni kell, mert bizony van olyan szituáció, amikor igenis az intimitás felerősödése kell, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon, máskor meg a imént említett közösségépítő.
2: Igen, ezért fontos az, hogy minden családnak saját apartmanja van. Az apartman az egy lakószoba és egy fürdőszoba, és két nagy közösségi konyhánk van, ahol a családok együtt tudnak főzni. Este, amikor van egy kis nyugalom, akkor össze tudnak ülni, ami nagyon jó alkalom, hogy ilyen önsegítő csoportok alakuljanak ki. Ugye a csontvelő transzplantáció, ahogy már ezt említettük, egy hosszadalmas folyamat, és rendkívül fontos az, hogy minden család éppen más stádiumában van a beavatkozásnak, tehát azok, akik már jobban vannak, azok tudják támogatni azokat, akik még a legnehezebb résznél tartanak.
1: Itt van a sors közösség ereje, ugye?
2: Így van, egyértelmű. Tehát azt gondolom, hogy annál jobban senki nem tudja megérteni ezeket a családokat, mint akik maguk is keresztül mennek rajta. Természetesen emellett rendkívül fontos az a fajta segítség, amit a lelki gondozónk nyújt, aki főként a szülőkre figyel nagyon oda, mert én azt gondolom, hogy és ezt tapasztalom is, hogy a gyerekeket lelkileg kevésbé viseli meg ez az egész, mint a szülőt, ugyanis én azt gondolom, hogy annál nagyobb tragédia nem történhet az ember életében, mint hogyha a gyermeke ilyen súlyos betegségen esik át, és ezeknek a szülőknek óriási erőre van szüksége ahhoz, hogy ezt a nehéz időszakot átrészeljék, és ez az, amiben mi feltétlenül és mindenképpen segítünk és támogatjuk őket. Természetesen a gyerekeknek a lelki támogatása is rendkívül fontos velük. Zeneterapeuta, meseterapeuta, pszichológus, szakpszichológus foglalkozik. Tehát a szülőre és a gyerekre, de ha a észcsalád nálunk lakik, akkor a testvérekre is nagyon odafigyelünk.
1: Ez benne foglaltatik, gondolom, az úgynevezett Démétér programban, mert tehát mind a lelki gondozás, mind amire utalt az imént a közös programok, vagy éppen pszichológiai segítségnyújtás, ez a részét kell, hogy képezze, ugye?
2: Így van, ezek, amiket elmondtam igazándiból, ezek a Démétér programnak az alappillérei, és természetesen akkor, amikor a szülők hazakerülnek, akkor se engedjük el a kezüket, bármikor számíthatnak ránk. Hát van most már egy utógondozó rehabilitációs központunk Dobosszan a Zugon, ahol kialakítottunk egy gyönyörű területen, az egyik oldalon erdő, a másik oldalon a körös folyik, és egy hatalmas zöld terület, nagy nyugalom. Egy 5 apartmanos házunk van, és egy olyan komplexumot alakítottunk ki, ahol mindenféle szabadidő tevékenységre lehetőség van. Az a jelentősége ennek a háznak, hogy akkor, amikor a családok hazakerülnek, nagyon nehéz visszazökkenni a normál kerékvágásba, és mi ebben szeretnénk segíteni őket. Ja, az teljesen természetes, hogy akkor, amikor egy gyerek hosszú hónapokig, úgymond a széltől is óvnunk kell, és akkor visszakerül a normál életvitelbe, és a szülő nagyon nehezen engedi el azt a fajta túlféltést, ami teljesen természetes ilyen esetben. És ebben a központban mi abba segítünk a családoknak, hogy visszarázódjanak, és akkor, hogyha szakmai felügyelet mellett, mi megengedjük a gyereknek, hogy bemenjen a merencébe, vagy hogy szappozzon a körösön, akkor amikor hazamennek, akkor a szülő is sokkal bátrabban meri mindezeket a dolgokat végigcsinálni, meg megengedni a gyermekének, mint enélkül az átmeneti segítség nélkül.
1: A gyöngyház egyébként kinek, minek köszönhető?
2: Hát a régi történet 14 évvel ezelőtt megszűnt egy alapítvány, és mi megörököltük tőlük ezt az ingatlant. Viszont akkor mi még Budapesten építkeztünk, mert ugye az első és legfontosabb célunk az volt, hogy az éppen aktuálisan transzplantált gyermekeket és családjukat tudjuk a lehető legjobban ellátni, és ugye akkor 2009-ben volt bővítés, 15-től kezdődően 17-ig, utána Budapesten a kertet építettük meg a ház köré, játszóteret a gyerekeknek, és 3-4 évvel ezelőtt jutottunk el oda, hogy gondolhattunk arra, hogy ezt a régen megálmodott rehabilitációs központot abban a gyönyörű környezetben létrehozzuk, és akkor kezdtünk el ott építkezni, és ennél természetesen megint óriási társadalmi összefogásra, meg felelősségvállalásra volt szükség, mert a mi alapítványunk cégek és magánszemélyek támogatásából tartja fenn magát, és az ő segítségükkel tudunk fejlődni is.
1: Hát erre nagy szükség van. Azok a családok, akik már lakói voltak a apartmanháznak, vagy netalántán a szaradugi gyöngyháznak, azok között gondolom, hogy szorosabb kapcsolat alakul ki, és ez a kapcsolat ez nem múlik el a távozás után sem. Ezt figyelemmel tudják kísérni?
2: Abszolút. Tehát én nekem van olyan kapcsolatom, aki 25 évvel ezelőtt volt a transzplantáció, akkor, amikor én még a gyermek intenzív osztályon dolgoztam, és máig felhívnak, ha valami problémájuk van. És nem csak engem, bárkit a Démétér csapatból, ha segítségért fordulnak hozzánk, ott vagyunk, de nem csak akkor a segítségre van szükségük, hanem jönnek kontrollra, akkor mindig meglátogatnak minket, eljönnek körülnézni, beszélgetni, egy kicsit nosztalgiázunk, tehát a kapcsolat az megmaradt, és hát most ez a 20 éves évforduló, ez most megint egy nagyon jó lehetőség lesz arra, hogy megszólítsuk azokat a családokat, akik valaha is a Démétér házba laktak, és
1: találkozhassanak. Hát
2: igen, szeretnénk az év végén, ugye december 6-án volt az átadó, mi november környékén szeretnénk egy nagy gálát, ahova egyrészt a volt lakóinkat hívjuk meg, másrészt meg azokat a támogatókat, akik nélkül nem jöhetett volna létre a Démétérház és az egész Démétér program, és egy közös ünnepléssel szeretnénk ezt az évet zárni.
0: Műsorunk ezzel véget ért. Az összeállítás elkészítésében munkatársaim voltak Bercesi András, Birincsik Márton és Vasvári Bernadett. Köszönöm figyelmüket, Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A kormány benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A miniszterelnökség közleményében azt írja, hogy a javaslat értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz, emelték ki. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd. Mentelmi joggal, derül ki a közleményből. Hozzátették, hogy a 4 elnök helyettesből 3 ügyész lesz. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy a hivatal vezetői és teljes személyi állománya kizárólag a jogszabályoknak lesz alárendelve, más szervtől vagy személytől nem fogadhatnak el utasítást, feladatot. A hivatal elnökének éves nyilvános beszámolót kell készítenie a tevékenységéről az országgyűlésnek, áll a közleményben. Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, megerősítik Magyarország korrupció ellenes keretét, fokozzák a közforrások és a közbeszerzések átláthatóságát, valamint javítják az érdekelt felek és a szociális partnerek bevonását a jogalkotási folyamatba. Az új magyar terv emellett intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére Magyarországon, közölték. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz, mondta a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten a 76. vasutasnap tisztavatóján. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen megközelítőleg 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. A kormány 4 éven túlmutató korszerűsítési ciklusban gondolkozik, és bízik abban is, hogy a MÁV képes a megújulásra, saját fejlesztéseinek irányítására, tette hozzá Vitézi Dávid. A kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem vezetősége. Álláspontjuk szerint részvételüknek akkor lenne értelme, ha a Tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége, mondta Tónk Márton, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora. Az Erdélyi Magyar Magánegyetem rektora cáfolta azokat a sajtóban megjelent információkat, miszerint a Szapiencia képviselői biztosan jelen lesznek a július 21 és 26 közötti táborban. Mint mondta, a tusványos szervezői idén is meghívták az egyetem több képviselőjét, hogy vegyenek részt a felsőoktatási közpolitikák témában megrendezendő panelbeszélgetéseken, de ők feltételt szabtak ehhez. Tekintettel arra, hogy a tusványosi tábor kezdetektől is szándéka szerint a román-magyar és a magyar-magyar párbeszédnek az egyik fontos helyszíne, beleértve ebbe a román kormányzati szereplőket és a magyar kormányzati szereplőket, a Szapiencia Egyetem részéről akkor van értelme ezeken a beszélgetéseken érdemben részt venni, ha azokon jelen vannak a jelenlegi magyar kormányzati szereplők is, írja az egyetem nevében Tónk Márton rektor. Sport. Több mint 100 ökölvívó vesz részt a jövő hét szerdától szombatig tartó 103. Papp László elitországos bajnokságon Nyíregyházán, amely immár hivatalosan a háromszoros olimpiai bajnok nevét viseli, nagyon fontos eseménynek számít a hazai ökölvívás életében. Kovács István, a Magyar Szövetség elnöke sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy Papp László 1946-ban alig 20 évesen itt mutatkozott be a magyar bajnokságon, és már akkor látszott, hogy remek ökölvívó válhat belőle, és ezt beigazolva 2 évvel később olimpiát nyert. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar, majd estétől erőteljesebb felhőképződés valószínű, ezzel együtt másutt is növekszik a csapadék előfordulási esélye. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.
5: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Érintések címmel beszélgetés volt a szülővé családdel Vellesről Miskolcon. Dr. Simkó Róbert házi gyermekorvos, a gyermekalapellátásban praktizáló orvosok szakmai és érdekvédelmi egyesülete elnöke, és Bejci Tíme a pszichológus adtak hasznos tanácsokat a szülés előtti és utáni időszakra. Erről készült összefoglalónkat sugározzuk. A beszélgetés szerkesztett változatát hallhatják, fogadják szeretettel.

0: Dr. Simkó Róbert gyermekorvost, a Gyaposz elnökét hallják.
1: Senki nem születik szülőnek, és senki nem születik egy család főnek vagy anyukának, hanem azzá válunk. Milyen módon válunk azzá? Hát nagy szerepe van az emberi kapcsolatokban, ideértve az anya-gyerek kapcsolatot, de természetesen az apa-gyerek kapcsolatot is, a szerelmesek egymással való kapcsolatát, de akár még kisebb mértékben a kutya és a gazdája közötti kapcsolatot is, amely kapcsolatok az oxitocin nevű hormonnak a közös termelődésén alapulnak. Ez egy olyan anyag, ami a több helyen is termelődik, az idegrendszerünkben ott azon a forgó koponyán a pirossal jelölt rész mutatja a hipotalamus nevű részt. Magyar neve ennek így nincsen, úgyhogy ezt nem tudom lefordítani. A keresztmetszeti ábrán az a világos kékkel jelzett rész az, ahol termelődik ez az anyag, és aztán az idegsejteknek a hosszú nyúlványának a segítségével leszánkázik tulajdonképpen az agyalapi mirigynek a hátsó lebenyébe, és ott kerül a véráramba a vazopresszin nevű hasonló hormonnal együtt. Az oxitocinnak sokféle hatása van. A legrégebben a szülésre gyakorolt hatását ismerjük. Maga az oxitocin szó az egy görög képzett szó, ami gyors szülést jelent, hiszen fontos hatása az oxitocinnak, hogy a méh izomrostoknak az összehúzódását elősegít, és ezáltal tulajdonképpen természetes úton, mintha egy szilvából a magot kinyomnánk, körülbelül ilyesmi mozdulattal születik meg egy kisbaba, csak hát persze sokkal nehezebben sokszor. De nem csak a méh izomzatára hat az oxitocin, hanem az anyukának például anamnesztikus hatást fejt ki az idegrendszerére, tehát ez nagy szerencse, mert a szülés azért gyakran sok fájdalommal, nehézséggel jár, és hogyha ezt nem sietetne elfelejteni az anyukával az oxitocin, akkor nem biztos, hogy több gyerekes családok lennének. Szorongásoldó hatása nagyon fontos. Ez az ábra, ez egy bonyolult módon elkészített MR-vizsgálat, amely a különböző agyi területeknek a véráramlását vizsgálja, funkcionális MR-vizsgálatnak hívják, és elsősorban a sárgával jelzett területeket szeretném bemutatni, az amigdalának nevezett idegrendszeri területre fókuszálva, ami az idegrendszerünknek a pánik gombja. Bármilyen ijesztő élmény éri a szervezetünket, akkor az idegrendszernek az a reakciója, ami majd következik, az amigdalának az izgalmán keresztül fog megvalósulni. Azt találták, hogy szülés után, mivel az anyukákban erős oxitocin hatás van, ezért a külső ijesztő tényezők, azok kisebb stressz választ váltanak ki. Konkrétan ugye a nekünk jobboldali kisebb piros eltérés az a szült nőknek a idegrendszeréből készült úgynevezett szummációs felvétel, a másik oldalon pedig a nem szült nőknél észlelt reakcióknak az átlagolása látszik. Ez úgy történik, hogy az ember fekszik az MR-be, és akkor vagy mutatnak neki valamilyen ijesztő képet, vagy a fejhallgatóba hallgat valami ijesztő dolgot, és akkor az erre adott reakciót vizsgálják. Hasonló hatást nem csak a szülés, hanem a mesterségesen bevitt oxitocin spray is kivált, tehát valóban itt egyértelműen az oxitocin hormonnak a szorongás oldó hatásáról van szó. További nagyon fontos hatásai az oxitocinnak. Szoptatáskor egyaránt termelődik az anyában, és ezáltal a tej belövellését segíti elő, nem magát a tejtermelődést, hanem azt, hogy az emlőben megtermelődő tej az a sima izomzat összehúzódása révén ki is űrüljön, illetve a kisbabában is termelődik, és ezáltal kettejük közötti kötődésnek, a korai kötődésnek a mediátor anyaga. Erősíti az úgynevezett proszociális viselkedést. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy az anyukában a kisbabával kapcsolatos fontossággal bíró viselkedések, tehát a baba megmoccan például, vagy sír, vagy nem tudom, jelez az anyukának, ezeknek hatását felerősíti, és ez abban a viszonylag közismert dologban nyilvánul meg például, hogyha a házaspár egymás mellett van, és mellettük van a kisbaba, akkor a baba első moccanására az anyuka már is ébren van, és figyel, hogy mi lesz, holott valójában az estek egy részében nem történik még semmi, csak megmoccant a kisbaba, a férje alszik nyugodtan, de ő már hallja, és akkor, na, mit kell csinálni? Kell-e etetni, vagy tisztázni, vagy valamit? Ez azért van, mert az anyuka idegrendszerét az oxitocin kiélesíti. Ezek a szintén MR felvételek egy anyánál történtek, egy első gyermekes anyánál történtek ezek a vizsgálatok, amikor a baloldali felvételek akkor készültek, amikor 2 hetes volt a kisbaba, a jobboldaliak akkor, amikor 3 hónapos volt. Oxitocin ide vagy oda azért a 2 hetes kisbaba 2 hetes korában történt vizsgálat során, amikor az anyuka az MR vizsgálóban fekszik és fejhallgatóban hallgatja a baba sírását, nem sírt valóságban, csak ott a fejhallgatóban, akkor azért az amigdala, a pánik gomb jelzett be elsősorban, hogy itt, ja Istenem, most akkor hova szaladjak. De hogyha 3 hónapos korban ismételték meg ezt a vizsgálatot, akkor, amikor már egy kialakult kötődés van, és a baba és az anyuka közötti kapcsolat bár az ismeretségnek egy jó fokára eljutott, és már nem a félelem dominálja az anya reakcióját, akkor már más agyi területek izgalma figyelhető meg. Az oxitocin további hatásai. Segíti az embereknek az arc felismerését, hogy ez egyik ember a másik ember arcát ismerősnek tartja, vagy nem. Sőt, oxitocin hatása, tovább figyeljük a másik ember arcát, ennek nagy jelentősége van, mind a romantikus kapcsolatokban, mind az anya-gyerek kapcsolatban természetesen. Az autizmus bizonyos típusaiban terápiás próbálkozások vannak oxitocinnak a orspré formájában való bejuttatásával, de nem valószínű, hogy ez fog nagy segítséget jelenteni. Nagyon fontos hatás.

És emiatt, hogyha megszületve egy kisbaba idegen nyelvi környezetbe kerül, vagy kettős nyelvi környezetbe kerül, akkor egyértelműen preferálja a terhesség alatt hallott nyelvet, az anyukának a nyelvét. Azok a kisbabák, akiknek az anyukája tudatosan igyekezett a terhesség alatt kapcsolatot építeni a kisbabájával, azok megszületve nyugodtabbak lesznek, és jobban keresik az emberi kontaktusokat. És az anyukák jobban értik a kisbabájukat, még akkor is, hogyha ezt nehéz lenne lefordítani, hogy mit jelent, hogy érti a kisbabáját, de jobban el van vele, nem tudom. Amikor eljön a szülés, hogyha az természetes úton történik, akkor szülés közben a méhnek az izomrostjai, babának az arcát, fejét ingerlik, és akkor ezáltal az életfontos reflexeket, amelyek a légzést, keringést, szívműködést szabályozzák, beindítják. Az aranyórának nevezik azt a egy vagy két órát, amit az optimális szülés után lehetővé tesznek, hogy az anyuka, illetve az apuka a gyerekkel legyen. Hogyha valami probléma van és erre nincs lehetőség, akkor természetesen az apukák jelentősége még nagyobb, hiszen itt a mellkasra téve, és ez a csupasz mellkast jelenti egyébként, tehát nem a ruhát, az a rengeteg tapintási, szaglási, ízlelési és látási inger, ami ilyenkor éri a gyerekeket, az komoly hatással van rájuk, tehát az ilyen bőrkontaktusban részesült kisbabák azok ébren többet szopnak, többet alszanak ugyanakkor, tehát az alvás ébrenléti ciklusuk, a diurnális ciklus az érettebb, és kevesebbet sírnak, szóval érettebbek mindenféle szempontból. Akkor, hogyha megszületik egy baba, és az anyuka mellkasára teszik, akkor a baba ösztönösen keresi a bimbót. A szaga alapján találja meg. Magáról a szoptatásról most nagyon sokat nem fogunk beszélni, mert az egy teljesen önálló előadást igényelne, de minden esetre azt szögezzük le, hogy a legjobb táplálék a kisbaba számára az immunrendszer, a központi idegrendszer érése szempontjából nagy jelentőségű, és természetesen a kötődés kialakulása szempontjából. Minden esetre, hogyha minden optimális, akkor a baba már nagyon pici kortól az anyukája arcát figyeli, mert ilyenkor endorfinok szabadulnak fel a baba szervezetében. Endorfinok azok olyan anyagok, ilyen belső fájdalomcsillapító, jó közérzetet biztosító anyagok, úgyhogy jutalmazása van annak, hogyha az anyuka arcát látja. Amiről már részben volt szó, hogyha császármetszéssel született egy kisbaba, vagy más módon inkubátorba teszik, akkor ugye különösen fontos, hogy valamilyen módon igyekezzünk a megfelelő baktériumflórát kialakítani. Úgyhogy ha ez a bőrkontaktus se nagyon lehetséges, akkor legalább mesterségesen próbáljuk ezt a normál hüvelyben levő baktériumot biztosítani a kisbaba számára. Erre ez most csepp formájában elérhető, de természetesen, ha természetes úton mennek a dolgok, akkor ennek kisebb a jelentősége. A kisbaba kezdetben reflexesen mosolyog, ezt kedvesen angyalmosolynak szokták hívni, és körülbelül olyan két hónapos kortól jelenik meg az interakció, amikor már az anyának a mosolyára válaszol ő mosolya. Az aranyórát felszokták osztani különböző periódusokra, persze ez néha egy kicsit mesterkélt lehet, de mégis, hogy néz ki ez úgy nagyjából. Hát amikor a baba megszületik, ha természetes úton születik, akkor az az erőhatása, a megszületés erőhatása, az préseli ki a magzatvizet a tüdejéből, akkor ürül ki tulajdonképpen a tüdő, és onnantól válik lehetővé egyáltalán a légvétel, és azt nevezzük felsírásnak, amit ilyenkor csinál. De elején még meglehetősen olyan platyúcska, tehát még viszonylag ilyen hipotóniásabb, de aztán elkezd ébredezni, és aztán későbbiekben egyre aktívabb, amit az aktivitást pihenési fázisok szakítják meg újra és újra, és ilyenkor nagyon jó, hogyha anya is és apa is ott van, jelen van. Na és akkor körülbelül egy olyan 45-60 perc között, ha az anyuka jól van és nem császáros, akkor már elkezdődhet a szopikázás. Ha valamilyen gyógyszerelés, anyai gyógyszerelés történt, ami átjut a magzatba is, akkor ennek ez lehet, hogy később történik. Minden esetre ennek a kapcsolatépítésnek ennek időt kell adni. Ez most születik a család, ilyenkor születik a család. A várandóság 9 hónapját 3 hónapos időszakra,

0: erre szokás osztani, és most újabban a szülés utáni 3 hónapot negyedik trimeszternek is emlegetik. Mi adja ennek a létjogosultságát, ennek az elnevezésnek? Hát az, hogy speciális, fontos feladatok várnak az anyukára és a kisbabára egyaránt a születés után. Az anya részére a felépülés természetesen, különösen, ha császármetszés is történt, a szoptatás elsajátítása, pláne, hogyha első babáról van szó, a szoptatás az nem vele született képesség, tehát azt tanulni kell egy anyának, hogy azt hogy kell csinálni. Természetesen lehet segíteni neki ebben, abban, meg bátorítani, de ez egy tanulási folyamat. És maga az, hogy ő szülővé válik, ha az első babáját szülte meg, az bizony egy dráma. A dráma az nem tragédia, hanem egy nagyon erős érzelmi, felfokozott érzelmi helyzet, és nagyon sok minden változással jár természetesen. Tehát, hogyha valaki úgy titokban úgy azt gondolja, hogy akkor jó, hál' Istennek megszültem egy szép egészséges gyereket, jó, na egy kicsit még itten babázgatunk, aztán utána majd éljük az életünket, mint eddig. Hát ez nem annyira reális, tehát ez nem szokott sikerülni. Az más kérdés, hogy szükséges-e, de minden esetre, hogyha ez nagyon fontos szempont, akkor ebből bizony csalódás lehet. A csecsemő szempontjából nem kevesebb feladat van. Az alkalmazkodás a méhen kívüli élethez az megint egy önálló előadást érne meg. Annyi hihetetlen drámai változás történik a kisbaba szervezetében a légzés megindulásával, a vérkeringés, a szívműködés változásával, a vérképzőszervi változásokkal, a hőszabályozással, az emésztéssel és étkezéssel beindulásával kapcsolatban, hogy ez teljesen elképzelhetetlen hasonló súlyú változások bármikor az életünk során, mint amit az kisbaba átél. Természetesen alkalmazkodni kell az anyához, és az, hogy ösztönösen keresi a bimbót, az nem azt jelenti, hogy egyből profi módon szopik, úgyhogy azt is tanulnia kell neki is.
1: Zenélünk és folytatjuk dr. Simkó Róbert gyermekorvos a Gyaposz elnöke előadását.
2: Látod, milyen nagy...

0: A tükörneuronokról szeretnék még röviden beszélni, mert ezeknek a egymás, az anya és a gyermeke között tükrözési folyamat szempontjából nagyon nagy jelentősége van. Nem tudom, hogy hallottak-e már ezekről a idegsejtekről, hogy tükörneuronok. Tulajdonképpen az emberi kapcsolatok szempontjából, mindenféle emberi kapcsolat szempontjából nagyon fontos szerepük lehet, mert másokat alapvetően nem racionális elemzéssel értünk meg más embernek a viselkedését, hanem inkább átérezzük, átéljük azt, amit látjuk, hogy ő átél. És ezen túl tulajdonképpen egy helyiségben, hogyha több ember együtt van, akár úgy, hogy akár egy szót se beszélnek egymáshoz, akkor is tudattalanul kapcsolatban vannak, és egyfajta párbeszédet folytatnak egymással. A mozdulatokat, érzéseket akaratlanul is összehangolják az emberek. Tükörneuronjaink tudják, hogy egy cselekvést hogy kell végrehajtani, mi lesz az eredménye, és mit érzünk közben. Ez egyfajta definíció arra, hogy mire valók. Az újszülöttnek is vannak már tükörneuronjai, és ezeknek a segítségével utánozza az anyukáját. Nem is tud mást csinálni, csak utánozni tud. Tehát az anyuka rámosolyog, és a kisbaba visszamosolyog. Újszülött korban még nem, de később, ahogy tanulja, úgy egyre inkább. És ez nem azért, hogy ő most jó akar lenni az anyukájánál, hogy tetszeni akar neki, vagy mit tudom én, hanem ez egy teljesen ösztönös viselkedés. Az életünk során aztán 3 éves kor körül már egyfajta idegrendszeri gátlásnak a lehetősége is kiépül, tehát onnantól kezdve már el tudjuk dönteni, hogy visszatükrözzük-e az anyukánkat, vagy nem tükrözzük vissza, de a kisbaba az automatikusan tükrözi vissza. És ennek a visszatükrözésnek nagyon nagy jelentősége van, tehát ezeknek a segítségével képes egyfajta érzelmi kapcsolatba kerülni az anyukájával a gyerek, ami az ő saját életének a megértését, az önmegértést segíti. Tehát velem történik valami, és az, hogy mi történik velem, és akkor erre hogy reagáljak, azt attól remélem, anyától tanulom, hogy ő hogy néz rám, és én visszanézek rá. Hogyha új helyzet van, mondjuk a rendelőmben 2 naponta adódik ilyen helyzet, hogy hoznak egy néhány hónapos csecsemőt, és akkor ő nem érti, hogy most mi történik ott körülötte, idegen helyen van, én is eléggé idegen vagyok számára, védőoltást kap, vagy vizsgálom, vagy valami, és ő nem rám néz elsősorban, meg szerteszéllyel bámulgat, előfordul persze, de elsősorban az anyukája arcát nézi, hogy most anya, most mi van, most mi történik, most ez most jó dolog, vagy rossz dolog, vagy mosolyogni kell, vagy viseljem el valahogy, tehát az anyától vár visszajelzést arra, hogy most mi is történik vele. És ezért szerintem nagyon fontos az, hogy a nevelés ugyan szülői kompetencia teljes mértékben, de hogy neveljük a gyerekünket, az egyáltalán nem mindegy. Hogyha egy 1 éves gyerek járni tanul, itt ülök a széken, ő orra bukik a járás közben ott a padlón, és én így szaladok hozzá, hogy ja Istenem, mi történt? Akkor biztosan sírni fog. Akkor, hogyha azt mondom neki, hogy nem történt semmi, menj tovább, akkor egyáltalán nem biztos, hogy sírni fog, hanem megy tovább, mert nem történt semmi. Tehát valójában azt, hogy ő hogyan reagáljon arra, hogy elesett, azt tőlem tanulja meg. És nem mindegy, hogy mit tanul meg. Előadás nagyjából ez volt a lényege. Még összefoglalva annyit szeretnék elmondani, hogy tehát az, hogy ilyen kapcsolat, ilyen kötődés kialakul egy kisbaba és az anyukája között, ennek életre szóló hatása van. Felnőtt korunkban is csak akkor rendelkezünk a saját érzéseinkről megfogható, igaz és tudatosítható ismeretekkel, hogyha ezt az anyukánktól tanultuk meg, illetve hát hogyha nem az anyukánktól, nem csak az anyukánktól természetesen, de elsősorban tőle, fiatal életkorunkban. Úgyhogy ennek a későbbi párválasztásunkban, stressztűrésünkben, türelmünkben, egy csomó mindenben nagyon meghatározó ereje van. Úgyhogy nagyon kívánom mindnyájuk gyerekeinek, hogy biztos kötődésük legyen, és boldogok legyenek az életben. A tápszerpótlásra van szükség. Én azt szoktam mondani, hogy a hipoallergén tápszereknek a legtöbb esetben az a legnagyobb előnye, hogy nem olyan jó íze van. Tehát mindenki imádja ma a hipoallergén tápszert, mert az milyen korszerű, Hát az fantasztikusan jó. A legtöbb kisbának nem, nincs semmi előnye és semmi jelentőség annak, hogyha tápszer kapasz hipoallergén tápszer egyébként. De a hipoallergén tápszer, mivel a fehérjék jobban le vannak benne bontva, ezért rosszabb ízű, mint a nem hipoallergén tápszer. Tehát ez az egyik. A másik az, hogy milyen lyukú cumin keresztül, ha cumin keresztül kapja, az is nagyon sokat számít, hogy dolgozni kell azért a tápszerért, vagy nem kell érte dolgozni. Tehát, hogy milyen ízű tápszert kap, illetve hogy hogyan kapja azt a tápszert, ezek fontos kérdések. És teljesen fölösleges minden kombinálás és aggodalmaskodás. Ettől nem, hogy nem lesz jobb, de biztosan rosszabb lesz. Tehát a szoptatás az nem egy ilyen mentális teljesítmény, hogy most akkor én ki tudom számolni, hogy mit tudom én, deriválás, így úgy, amúgy színusztétel, és akkor mi lesz a végeredmény. Az egy ösztönös és hormonális szabályozás alatt levő dolog. Tehát én, hogyha ezen sokat agyalok, akkor biztosan nem segítek a dolgon, de valószínűleg rontok is. Tehát igyekezzek ne agyalni ezen sokat. Persze tudom, hogy ezt mondani könnyű, de azzal, hogy van egy egészséges kisbabám, megütöttem a lottó ötöst. Ehhez képest az, hogy most ő szopik-e vagy nem, az másodrendű kérdés. Bocsánat, de tényleg így van. Mindenkinek van egy tökéletes dologról elképzelése, hogy természetes úton szül, hogy így szoptat, meg úgy szoptat, meg mit tudom én. Ezek nagyon szép dolgok, de ez nem mindig jön össze azért. De ez nem azt jelenti, hogy itt a világ vége. És nem azt jelenti, hogy én rossz anya vagyok, nem azt jelenti, hogy a környezetem feltétlenül nem támogatott, bár persze ez előfordul, az nagyon valószínű, hogy azért elég sokat görcsöltem a dolgon. Onnantól kezdve, hogy anya görcsöl a szoptatáson, nagyon kicsi az esély arra, hogy ebből siker lesz. Én ezt így tapasztalom legalábbis, tehát azt a nagy akarással nem lehet elősegíteni. Annyit lehet, hogy mondjuk gyakrabban szoptatok, mint egyébként szoptatnék, úgyhogy még nincs tejem, még éppen csak indulgat, és én szoptatok, és szoptatok, és szoptatok, és szoptatok. A feleségem az első gyerekünknél háromszor járt úgy, hogy majdnem elapadt a teje, háromszor. Volt egy kis dráma úgy, hogy az volt a részben a magyarázata ennek. De akkor, amikor visszajött a tej, minden egyes alkalommal visszajött, akkor ő úgy fejte, és annyi energiát, meg mindent tett bele, hogy egy fél éves korig végül is másnak is jutott még abból a tejből. Úgy, hogy közben háromszor majdnem elavadt. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy tehát nyugi, mindent meg kell tenni, és bízni kell, ennyit tudunk, és ez remélhetőleg elég is lesz. Nem teszünk fel rossz kérdéseket. Arra nincs jó válasz.
1: Az elmúlt percekben dr. Simkó Róbert házi gyermekorvost, a gyermekalapellátásban praktizáló orvosok szakmai és érdekvédelmi egyesülete elnökét hallották. Zenélünk és folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: A folytatásban Bejci Tímea a pszichológust idézzük.
1: Elképzeljük, hogy megszületik a baba, és akkor egyből kötődök hozzá. Ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ez egy folyamat, csak erről nagyon ritkán beszélünk, hogy nem egyből van az, hogy én úgy érzem, hogy ő az én gyerekem, és nem csak egy ilyen kötelességtudatból látom, ez egy ilyen nagyon furi érzés tud lenni, és hogyha esetleg miután megszületik a babátok, nem tudom, hogy ki várja az első babáját, hogy ha esetleg ilyen érzésetek van, hogy hát csak úgy ellátom így kötelességből, vagy olyan nehéz, vagy mintha nem is szeretném, akkor ezek mind olyan témák, amivel lehet pszichológushoz, vagy szülőcsecsemő konzulenshez fordulni, mert ő segít ebbe az egymásra találásba. Azért a terhességet, azt mindig mi kikérdezzük akkor is, hogyha egy bármilyen korú gyerekkel fordulnak hozzánk a szülők, mert hogy az anyukája hogy tudott hozzá kapcsolódni, az nagyon-nagyon sokat mondó abból a szempontból, hogy aztán ő hogy tud a világhoz kapcsolódni, de azért, hogy nem csak az anyákon van az 1000%-os felelősség, szóval az apáknak is ugyanolyan feladata van ebbe, és a kötődésünk, az ugye kialakul a anyukánkkal, meg az apukánkkal is, és a kötődés módja az lehet más, ami nagyon-nagyon fontos, hogy sose zárjuk ki ebből az apákat, szóval, hogy ez nem egy ilyen egyszemélyes dolog, hanem a család az olyan, mint egy csónak, amiben mind együtt evezünk, és hogy nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg az apukák azt érezzék, hogy ők is kompetensek, vagy hogy ők is képesek ellátni a babát, és anyukának is sokkal egyszerűbb, hogyha nem mindent ő akar először csinálni. Ez nekem sem ment egyből, nekem 3 gyerekem van az elsőnél, még én akartam mindent is csinálni, de ez nagyon kimerítő. És akkor ezt így megtanulja az ember, hogy nyugodtan mindenkit be lehet vonni a gyerekeknek az ellátásába, és már ott az apákat lehet ezzel segíteni, hogy ő is fogja meg a pocakot, menjen be a szüléshez, nyugodtan, ő nyugtassa meg, hogyha sír, szóval, hogy nem nekünk van ilyen kiemelt szerepünk, hanem mindkettőnknek, és ez egy, szerintem egy fontos dolog. Így a szülőkben mindig egy ilyen nagy olyan krízis tud okozni, hogy nem rendesen szült, hanem császárral, nem tudta szoptatni a babáját, hanem csak táp is volt, és akkor nem lesz olyan egészséges, és nagyon sok anyuka ebbe, tehát egy ilyen depressziós spirál tud ebből kialakulni, hogy nem elég jó anya. Szóval azt a mondatot szeretném kihangsúlyozni, hogy mindenki a legjobb anyukája a gyerekének, tehát hogy azt feltételezzük, hogy a legjobbat akarja, csak hát úgy sikerül, ahogy sikerül, és a szoptatás kapcsán 2 dolgot szeretném még elmondani, és nem megyek jobban bele, hogy szoptatási tanácsadókat biztos, hogy tudnak ajánlani a védőnők, meg a védőnők is ebbe tudnak segíteni, és még olyan szokott felmerülni, hogy gyógyszert kell szedni, és akkor nem lehet szoptatni, de el is van egy ilyen honlap, hogy elektancia.org, ott ezt lehet ellenőrizni. Igazából a szoptatás, hogyha nagyon sokat szopizik egy baba, unalmas tud lenni, meg úgy, hát igen. És akkor az ember könnyen a kezébe veszi a telefont. Még mindig jobb, ha egy könyvet vesz az ember a kezébe, vagy hát nyilván a legjobb, ha a babára figyelünk, vagy birizgáljuk, vagy úgy egyáltalán valami ott kettőnk között, akkor tud így történni. Nem minden anyának olyan a szoptatás, tehát hogy van olyan anya, akinek a szoptatás maga az etetést jelenti, valakinek ez egy ilyen nagyon intim kapcsolat, erre törekedni kell, hogy ne egy ilyen szükséges rossz legyen, ami így túlesünk, hanem egy olyan helyzet, amiben én tudom a gyerekemet figyelni, meg ő is tudja az én arcomat figyelni. És így nagyon sokszor van úgy, hogy a babák így a szopi közben így sikongatnak, vagy csipdesnek, vagy valami, ez a nyilván figyelmét akarja felvinni, hogy halló, én is itt vagyok. Tehát, hogy nem egy automatához ült be. Ami így a pici babákkal kapcsolatban mindig felszokott merülni, hogy lehet-e sírni hagyni, vagy nem. Most így elnéztem ezt a 2 anyukát, és olyan jól reagáltak mindig a kisbabáknak a jelzéseire, és ez olyan megnyugtató volt számomra, hogy tehát, hogy mit várunk el egy anyától, az, hogy szenzitív, tehát érzékeny a gyereknek a jelzéseire, ezt amúgy nagyon könnyű mondani, és nagyon sokszor van az, hogy már valaki 6-szor felvette volna, már megcicisztette volna, már de hogy az anyukája még mindig nem reagál, vagy úgy a környezetéből valaki, és akkor ilyenkor például a pszichológus így beszokott segíteni, hogy hát szerintem már így most próbáljuk meg felvenni, tehát nagyon nehéz egyébként kitalálni az, hogy igazából mit akar egy baba, mert ugye ő csak sírni tud, és akkor ezzel próbál ő kommunikálni, és ami biztos, hogy azzal segítjük a gyerek és a mi kapcsolatunkat, hogyha a legtöbb dolgot így közvetítjük a gyerekeknek, hogy mi történik, vagy ő most neki mi lehet a baja. Lehet, hogy nem, az csak ilyen ötletet adok, és ami még a mai nagyobb gyerekeknek ilyen nagyon nagy hiányosság, az érzelmi kifejezésük az nagyon szegényes, tehát hogy nagyon kevés a szókincsük arra, hogy elmondják, hogy mit éreznek. Ilyenkor mindig azt adjuk házi feladatnak, hogy otthon kezdjenek el a szülők érzésekről beszélni, hogy azért sírsz, mert nem tudom, elfáradtál ma, dühös vagy, valami rossz történt veled, vagy bármi ilyesmi, de a jó dolgokról is beszélünk nyilván, csak hogy ezt így egyre jobban fokozatosan bővíteni kell. És a másik az, hogy meg kell tanítani a gyerekeket várni, és ezt ilyen icipici korba tudjuk elkezdeni, mert a mostani gyerekeknek egyből mindig minden meg van csinálva, csak nehogy sírjon. És ez abból ered, hogy a szülők nem bírják tartalmi ezeket a rossz érzéseket, frusztrációt okoz, dühös lesz, nem bírja, inkább, nem tudom, cumit ad neki, vagy ennivalót ad, vagy beülteti a tévé elé, vagy bármi olyan, csak hogy maradjon csendben, mert hogy a szülők nem bírják ezt ki. Viszont ezekből a gyerekekből, akiknek mindig minden egyből úgy van, hogy ők akarják, olyan felnőttek lesznek, akik nem tudnak várni, a stresszre úgy reagálnak, hogy egyből ilyen óriási amplitúdóval, ilyen nagy dürohamokkal, és van egy ilyen jó kulcs, hogy mindig annyi percet hagyhatjuk a gyereket ebbe a rossz érzésbe, ahány éves. Tehát, hogy ez nagyon kicsiről indul, ez úgy indul, hogy nyilván ilyen csöpségeket még egyből tök jól felvettétek, megnyugtattátok őket, de hogy minél nagyobb, először lehet hanggal nyugtatni, hogy mindjárt jön anya, csak még oda teszem, ha nem tudom mit, berakom a mosógépet. És akkor először hanggal próbálom megnyugtatni, és aztán meg oda megyek, felveszek, megnyugtatom. De egy 1-2-3 éves gyereket 1-2 percig így lehet hagyni ebbe a rossz érzésbe, és ez nem azt jelenti, hogy rossz szülők csinálják ezt, hanem pont azok, akik azt akarják, hogy azzal a rossz élménnyel a gyerek próbáljon meg ő megküzdeni, tehát hogy ne egyből meg legyen oldva a helyzet. Ez nagyon-nagyon fontos, és kamaszoknál látom ennek a óriási nagy hiányosságát. Én ennyit szerettem volna még így elmondani, de ha van bármilyen kérdés, akkor arra még van néhány percünk, és azt arra szívesen válaszolunk. Nekem 3 császármetszésem volt, és mind a 3 gyerekemmel változó tempóba indult be a szoptatásnak az üteme. Az biztos, hogy nagyon támogató emberekkel voltam körülvéve. Tehát, hogy nem, az nagyon jó volt, hogy senki nem volt kétségbe esve, hogy most itt biztos, hogy éhenhalás lesz. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy így az a fejünkbe átkattintani, hogy amúgy ez így menni fog, ha meg nem, akkor majd lesz más megoldás. Császármetszés után lassabban indul be a anyatej termelődés, de ennek időt kell adni, és általában azt tapasztalom, hogy ez az idővel türelmetlen mindenki. Apák, nagyszülők, akár kicsodák, hogy emiatt van egy ilyen sürgetettség, de hogy az, hogy először távszeres lett az első baba, az nem jelenti azt, hogy a következő baba is az lesz. Szóval szerintem ez olyan egyéni helyzet, hogy érdemes átbeszélni vagy a védőnővel, vagy a szoptatási tanácsadó, vagy hogy érdemes nekifutni. És minden gyerek másra szopizik.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben dr. Simkó Róbert gyermekorvos, a Gyaposz elnöke, és Bejci Tíme, a pszichológus beszélt a szülővé családdel válásról. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét, közölte a Sándor Palota az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el a hivatalából. Az alaptörvénymódosítás zéró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon, olvasható a közleményben. Sólyog Tamás hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök alkotmányos szerepe betöltésének fontos biztosítéka, hogy az Alkotmánybíróság az egyetlen szerv, amely jogosult az államfőt a hivatalától megfosztani, és erre kizárólag konkrét okokból az alaptörvény vagy a törvények szándékos megsértése vagy bűncselekmény elkövetése miatt kerülhet sor. Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, megerősítik Magyarország korrupció ellenes keretét, fokozzák a közforrások és a közbeszerzések átláthatóságát, valamint javítják az érdekelt felek és a szociális partnerek bevonását a jogalkotási folyamatba. Az új magyar terv emellett intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére Magyarországon, közölték. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz, mondta a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten a 76. vasutasnap tisztavatóján. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen megközelítőleg 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. A kormány 4 éven túlmutató korszerűsítési ciklusban gondolkozik, és bízik abban is, hogy a MÁV képes a megújulásra, saját fejlesztéseinek irányítására, tette hozzá Vitézi Dávid. A kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé a bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem vezetősége. Álláspontjuk szerint részvételüknek akkor lenne értelme, ha a Tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége, mondta Tónk Márton, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora. Az Erdélyi Magyar Magánegyetem rektora cáfolta azokat a sajtóban megjelent információkat, miszerint a Szapiencia képviselői biztosan jelen lesznek a július 21 és 26 közötti táborban. Mint mondta, a tusványos szervezői idén is meghívták az egyetem több képviselőjét, hogy vegyenek részt a felsőoktatási közpolitikák témában megrendezendő panelbeszélgetéseken, de ők feltételt szabtak ehhez. Tekintettel arra, hogy a tusványosi tábor kezdetektől is szándéka szerint a román-magyar és a magyar-magyar párbeszédnek az egyik fontos helyszíne, beleértve ebbe a román kormányzati szereplőket és a magyar kormányzati szereplőket, a Szapiencia Egyetem részéről akkor van értelme ezeken a beszélgetéseken érdemben részt venni, ha azokon jelen vannak a jelenlegi magyar kormányzati szereplők is, írja az egyetem nevében Tónk Márton rektor. Sport. A múlt heti dél-koreai úszonyosúszó világbajnokság után a debreceni Senánszky Petra már az augusztusi párizsi úszó Európa bajnokságra készül. A 32 éves versenyző Incheonban 50 méteres gyorsúszásban és a 4x100 méteres mix váltó tagjaként is világbajnoki címet ünnepelhetett. Szinte egy hétvégi program volt az egész, 72 óra alatt megjártam Koreát oda-vissza, ilyen messzire még soha nem utaztam úgy, hogy gyakorlatilag másnap már versenyeznem kellett. Csak egy éjszakát aludtam kint, ami nem volt egyszerű, de örülök, hogy így is sikerült megnyernem az 50 métert, majd a mix gyorsváltóval is aranyérmet szereztünk, fogalmazott Senánszky Petra, debreceni úszó. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar, majd estétől erőteljesebb felhőképződés valószínű, ezzel együtt másutt is növekszik a csapadék előfordulási esélye. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Kvasinger Jenő nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Kisgyőrbe megyünk a 33. családi kézműves táborba, ahol családok alkotnak együtt. Elsőként a csűrben dolgozó hölgyeket szólaltattam meg.
1: Mikulják Beáta vagyok.
0: És a többiek pedig?
1: Izabella, Zsuzsa, Kamilla és Katalin.
0: A helyiség ugyanaz, mint tavaly volt, nagyjából, ez a hölgy szakasz.
1: Igen, ez így van.
0: Hát láttam, hogy sok mindent készítgetnek. Van, aki hallgat, mert nem akar beleszólni, pedig nyugodtan bele lehet. Mik lesznek itt?
1: Igen, próbáljuk hasznosan eltölteni az időt. Ilyen melegbe behúzódtunk ide a csűrbe, és horgolunk, szövünk. Mindenki megtalálja kedvére, ízlésére való feladatot. És ezzel töltjük a napot, amíg a férjeink faragják a...
0: Embert.
1: Embert is például, igen.
0: Csűrbe, hát igazából a csűr az régebben.
1: Ezt csűrnek hívják itt a faluba, volt. Ez egy új annan épült, vagy nem olyan nagyon régi csűr, de annak a mintájára épült, kisgyőri csűr mintájára.
0: Szalmát nem látok a csűrbe, nem tudom, hogy mi van még itt, de szalma özvegyek sincsenek.
1: Itt is a szalma helyét elfoglalták a faragott szobrok.
0: Igen, már tavaly is itt voltak, vártak.
2: Ez az ország megtehenet.
0: Azt is tudom, mert a sugás is volt az ország Betleheme, ami úgy volt már valahol ott a legfőbb helyen, ami nem tudom, hogy mikor a legfőbb, de nekünk a legfőbb helyünk. És akkor már belekezdtünk volna, hogy mit csinálnak közben, ez mi lesz ebből?
1: Táskát horgolunk.
0: Tehát nem fog piszkáló.
1: Nem fog piszkáló, ez táska lesz.
0: Tudom.
1: Horgolt táska lesz.
0: Horgolt táska, tehát... Most megmondom őszintén, nem tudom, hogy melyik a igazából nehezebb dolog, fából faragni.
1: Ez sokkal nehezebb.
0: Mert én biztos, hogy fából tudtam szipkát faragni, amikor kicsi voltam valamennyire, hogy csináltunk, hogy a diófa levélből szivattuk a cigit, azóta én nem cigizek, de ez gyönyörű.
1: Köszönjük szépen.
0: Szerintem. Jó, van. Mire lehet ezt használni?
1: Hát, mint bármelyik más táskát, benne van a pénztárca, szemüveg, kulcsok,
2: és
1: telefon, van füle, fogjuk, arra veszük, és mehetünk.
2: És hát a legértékesebb, hogy mi készítjük.
0: Jó,
1: igen,
0: hát
1: egyedi, mi készítettük.
0: Ugye, amikor tavaly előtt itt voltam, egy csomó helyről jöttek, hát most a férjeik után jöttek, vagy legalábbis a társaik után, hogy együtt legyenek itt Kisgyőrben. Hát azért ez nem egy, úgy mondom, egy olyan település, ahova nem érdemes eljönni, ugye?
1: Hát jól kérdezett, mert én itt lakok egyébként is.
0: Jó,
1: 24 éve minden táborban itt vagyunk. Akkor kicsik voltak a gyerekeink, most már mind megnőttek, és ez minden évben ez a fix program, itt vagyunk a táborban, és mindig a férjeink faragnak, mi pedig valami asszony feladatot kitalálunk. Szövünk, hímeztünk, gyöngyöt fűztünk, sokféle dolgot megtanultunk itt a táborban. Nemezeltünk is.
2: Kosarat
1: fontunk.
2: Cipőt készítettek, a kapucsot.
0: Hátulról sok sugás van, csak nem érkezik ide igazából a hang, de tehát többféle dologra képesek. Most kis szövőszékből állt fel a kislány?
1: Igen, igen.
0: Ez egy szövőszék, akkor mi van még?
1: Két szövőszék van itt felállítva, szőnyeget szőnek, a többiek pedig most horgolnak.
0: Látom, csak éppen én nem értek hozzá, nem baj, bár a feleségem biztosan tudja, hogy mit jelent a horgolás, tehát itt össze-vissza húzogatják azokat
1: nem,
0: a csérnákat.
1: Nem, össze-vissza, itt komoly logikai rendje van mindennek, sorja rendje van, egyáltalán nem lehet össze-vissza csinálni, nem. Mert akkor nem lesz belőle semmi.
0: Tehát a logikai rend,
1: akkor... Hát a szövésnél is, nem is beszélve róla.
0: Az azt jelenti, hogy tulajdonképpen akkor tudományos fokozatot is elnyerhetünk itt ezzel, nem?
3: Nem. Már van tudományos
0: fokozata. Jó, van. Na, de akkor bemutatja.
1: A tudomány az nem csak fokozatban mérhető, hanem a asszonyok tudománya az volt, hogy megcsinálták maguknak, amire szükségük volt. Szépítették az otthonukat, nem pedig boltból készen vásároltak meg.
0: Van már olyan, amit otthon úgy megcsinálnak, elkészítenek az emberek.
1: Hogy ne lenne? Mi itt a táborba szőtünk szőnyeget, kosarat fontunk, úgyhogy azt mi mind használjuk otthon. A táskát is most, amit horgolunk, ez nem dísz lesz, vagy nem rongy, hanem ezt is használjuk a mindennapokban.
0: Hát sajnos én mindig azt mondtam, még a hímzésekre is, a matyóknál való a hímzésre, hogy rongy, nem igaz, persze, hogy tisztelem, de ebbe kereshetek hibát?
1: Persze.
0: Hol?
1: Hát nézze meg. Tökéletesség nincs. Hogy ne lenne benne hiba, de én csináltam az enyém, szeretem, használom.
0: A fordítottját szokták megnézni, az is ugyanolyan.
1: Tessék.
0: Hát akkor.
1: A hímzésnek szokták a fordítottját, igen, hogy hátul a szálak hogy mennek. Ez horgolás, de ezt is meg lehet nézni, ez ugyanolyan.
0: Hát jó, speciál. Az én szemem nem a legjobb, milyen már. Hál' Istennek, mondják a hölgyek, hogy már ilyenkor nem a legjobb a szeme az embernek, de azért gyönyörű. Van ehhez az embernek türelme? Hát mert tudom, én elkezdek ott faragni, fűtfát mondani,
1: leparagok. Van, én azért szeretem csinálni, mert a munkám is olyan, hogy nem kézzel fogható, a főzők egy óra múlva már nincs, és azért szeretem ezt a tábort meg itt kézműveskedni, mert amit itt készül, az megvan egy hét múlva, kettő, jövőre is. Úgyhogy nekünk ezért is jó, fontos.
0: Én a főzök valamit, lehet, hogy nem biztos, hogy egy óra múlva nincs, mert
1: rossz. Ezek akkor nincs.
0: Valószínű, hogy ketten ott már a gyerekek nincsenek otthon, akkor ott még marad egy darabig. Tulajdonképpen akkor mi örömet ad ez?
1: Az alkotás örömét.
0: Igen, de azon kívül, hogy
1: amikor
0: hordjuk megmarad.
1: És megszólítanak az utcán, például a másik táskámon van egy nemes tulipán, amit itt készítettünk a táborba, és a múltkor a cipőboltba megszólított az eladó hölgy, hogy milyen szép virág is, honnan van, és hogy egész más mutat a táska, attól a kis nemes tulipántól más lesz, nem olyan, mint a többi. Ez öröm nekünk.
0: Mindenkinek itt, aki hasonlókat művel. A közfelkiáltásra győzelem van. Hát azt hiszem, hogy annyi mindent próbálnék kérdezni, de meleg van, elfáradtam.
1: Köszönöm szépen.
0: Elhangzott riportunkban dr. Mikuják Beátát és társait hallották munka közben a Kisgyőri táborban.

0: Következőkben a fafaragókkal beszélgetünk.
1: Simon Attila vagyok, úgyhogy asztalos szakmában, de fafaragóként is ugye szoktam dolgozni, és Dédestapolcsányban lakom. Heves megyei Népművészeti Egyesület tagja vagyok. Elnökünk Kis István, ő általa kerültem ide Kisgyőrbe is, úgyhogy minden évben vissza szoktunk járni, nagyon jól érezzük magunkat itt a társaságban.
0: Fűrész vagy kézi?
1: Ez stílfűrészekkel, meg láncfűrészekkel nagyolódik ki az első részletbe, és utána már a végét, már a főszerepet már a kézivéső kapja. Úgyhogy én legalábbis úgy döntöttem, hogy a végén az utolsó simításról kézivésője lesz, és akkor végig fel lesz faragva az egész. Úgy faragott szobor lesz, úgyhogy kézzel faragott lesz az egész. De a nagyját ugye lehetne kézzel is az egészet, csak akkor az a baj, hogy hónapokig itt lenne az ember akkor. Úgyhogy itt még egy hetünk van rá, hogy elkészítsük, és hát végül is próbálkozunk minden jót kihozni belőle, amit tudunk, ugye szűkös időn belül, meg ilyen jó forróságban is.
0: Most már így látom, nem egy kulacs, meg nem egy üst van a kezébe, meg semmi más. Az, hogy a faragó valami.
1: Igen, egy bunkó, egy fabunkó lesz a kezébe. A bal kezébe egy véső lesz, ami még most készül el.
0: Még az akkor, nincs, igen, az még bele lesz tolva.
1: Igen, az bele lesz tolva, úgyhogy a fanyéllel ellátott, de még a, ugye a két anyagból fog, külön anyagból fog készülni a véső, és a faragó ember előtt pedig egy faragott szobor lesz szintén kiállítva majd, amit mintha faragó faragná a bolt előtt.
0: Na, de most ön gyerebje van, aki eltakarítja a forgácsot, nem úgy néz ki ugyanabban a köténybe, kalapba, sapkába, illetve hát nem is tudom még milyen. Hát ez egy valószínűleg 16. század beli ember faparagónak a úgymond a mintája?
1: Hát körülbelül ilyen 18-19. Században, igen. Kötény nekem is van, de az a kocsiba van, ugye persze fel szoktam venni, meg ugye fel szoktuk, hogy ne kenjük össze annyira magunkat, de most már annyira meleg van, hogy már lekerül lassan róla, mint a póló is, úgyhogy nem csak a kötény.
0: Csizma az, ami van, az azért, igen, hogy ne menjen cipőbe bele.
1: A bakancsnak még hozzá kell nyúlni persze, úgyhogy még bakancs lesz a lábán, olyan forma lesz, hogy bakancs, magas szárú bakancs, és végül is, igen, hogy ne menjen a fiat forgás a lábába.
0: Na de a kezeket nézve szinte hasonlít az önéhez is.
1: Igen.
0: Tehát azért, aki fát farag, embert faragott, tehát kell hozzá erő is.
1: Persze kell hozzá, úgyhogy meg legtöbbször a saját testünk a mérvadó, meg a sablon, úgyhogy elég sokszor magunkra meg kell nézni, hogy hogy néz ki az a kéz, pedig alapvető dolog, rajtunk van, tükörbe nézünk, és mégse látjuk a részleteket. És ez a lényeg, hogy, hogy benne legyen az, hogy ne csak egy gics legyen, hanem valahogy nagyjából élethű is legyen ez a figura.
0: Ugye még nincs készen, de azért nagyjából a ráncok, mindenfajta olyan dolog, ami a piramitást még elviseli, azok ott vannak, de ez jelenti majd, hogy a későbbiekben azért úgy rá kell még kiszolgatni?
1: Igen, persze, hogy ne, úgy természetesen. Mondom, én a ruhát az úgy lesz rajta, hogy a kötény az ki lesz csiszolva, a bakancsa az ki lesz csiszolva, és akkor a ruhája pedig vésőzve lesz, úgyhogy vésőnyomos lesz, hogy igazi faragott figurának tűnjön.
0: Az arcot ő akarja még tovább finomítani?
1: Persze, hogy ne, úgy, hogy még a szemhez hozzá lesz nyúlva, az archoz még lesz finomítás. Csak azt már az utoljára hagyom, hogy amikor minden készen van, akkor legyen, amikor már tényleg csak apróság, és akkor utolsó ráncokat, simításokat meg lehessen csinálni rajta, hogy élethűbb legyen.
0: Ezt elrontani nem szabad. Nem lehet visszavinni.
1: El lehet rontani nagyon könnyen, úgyhogy vannak itt idősebb szakemberek is, és én is sokszor ugye kérdezgetni kell tőlük, mert biztos, ami biztos alapon. Na, aki már jobban benne van, meg tényleg komolyabban csinál, többet csinált, az ugye a részletekre jobban oda tud figyelni, úgyhogy lehet, hogy egy vágás, egy rossz vágás, és utána már vissza lehet, mert vannak olyan ragasztók, hogy vissza lehet ragasztani, de már az nem olyan. Az már nem olyan, úgyhogy én is inkább tanulom az idősebbektől. Úgyhogy van mit.
0: Hát ez nem úgy néz ki, mint a tanulás lenne, hanem nekem már tökéletesen kész ez.
1: De ugye előre el kell gondolni, hogy mit szeretne az ember, hogy szeretne, azért szokott rajz is készülni róla, vagy tényleg egy fotó, és akkor abban már benne van méretek, ugye arányosítva enni kell róla, hogy ugye van ilyen aranymetszés, amikor megvannak ezek a pontos méretek, hogy a válszélesség, akkor a magassága arányába hogy jöjjön ki, hogy arányos legyen, ne egy torzalak legyen. De hát ezek apróságok tényleg, és akkor próbál az ember úgy alakítani, hogy élethűnek tűnjön.
0: Hát olyanokat mondom, amiket ugye az ember, aki valamit tanult még művészettörténetből, meg mindenből, azt tudja, hogy mit jelent ez, tehát ez az egyensúlynak a dolgait, de hogy lehet azt megvalósítani, hogy úgy tűnjön, mint ami mozog. Ez most jelenleg olyan, mint ami mozgásban lenne. Ez nem csak az aranymetszés miatt, hanem itt a fejben dőlt el.
1: Igen. Vannak az idősebb szakik tényleg, akit emlegettem az előbb is, és én is eleinte olyanokat, ahogy az emberi alakot, azt hinni az ember, hogy könnyű, de nem könnyű, nehéz. A női arcot meg főleg nehéz megcsinálni, hogy azokat a szép női vonásokat, hogy az nőnek tűnjön, elkészíteni, de az idősebb emberek is mondják nekem is, hogy mindig arra kell törekedni, amikor én is az elsőket próbálgattam, örültem, hogy el tudtam úgy készíteni, hogy egyenesen álljon, és az valahogy emberre hasonlítson. De közben olyan volt, mint a katonatiszt. És akkor mindig mondják az idősebbek, hogy legyen benne egy mozdulat.
0: Mobilitás.
1: Igen, hogy vagy a fejét elforgatni, vagy bólincson, vagy az egyik lába mindig legyen előre, keze, ne legyen ez a katonatiszt vigyázálású menete, hanem egy mozdulat legyen benne. És akkor így élethűbbnek tűnik.
0: Ez most az, mint hogyha mozogna.
1: Igen.
0: Ez a mozgás, ez valószínű, hogy fejbe dől el akkor, nem a rajzban, mert persze. Rajzolni valószínű lehet, az könnyebb, nekem nem könnyebb semmi, de tehát ez nem a rajzban, hanem abba dőlt el, hogy hogyan képzelte el ezt a mozgást, mikor érzi azt, amikor úgymond azt mondja, hogy ez már az enyém.
1: Ez sose lesz szerintem, mert mindig lehet ennek... Bele fog az ember készíteni, és amikor készen van, amikor azt mondom, hogy jó, legyen kész, és amikor készen van, lefestődik az ember, felület kezeli, utána jönnek elő megint azok a logikus ember nem fogja észrevenni, de aki szakember meg ugye benne van jobban több év óta, az látja ugye, hogy, és én is látom, hogy még ezt kellett volna, még azt kellett volna, és akkor szokták is mondani, hogy egy szobor sose lesz kész. Nem vagyunk szobrászok, úgyhogy mi csak ilyen hobbi szinten műveljük, úgyhogy faragók vagyunk, aznak valljuk magunkat, de egy szobor sose lesz kész, mert tényleg hónapokig, évekig lehetne dolgozni, hogy azt

0: Halom. Benne ragadtam, belevágtak ugye a mélyvízbe, benne is ragadtam, de ugye kihívásnak érzem, és kikapcsolódás munka után, ugye asztalos munka mellett, és akkor az ember ahogy fejlődik, úgy, ahogy tanul, úgy fejlődik, minél többet készít, annál jobban tudja a technikákat, akkor hogy mire kell figyelni legközelebb, hogyha esetleg van egy kis hiba rajta, akkor mit kell kijavítani legközelebb.
1: Nagyon kezdte előbb a nagyolás, utána pedig elkezdődött a többi, az a prajának a levétele, ugye nem felpakolása, hanem levétele a szoborról. Ez mennyi idő? Körülbelül 3-4 nap?
0: Nekünk mondjuk egy hét van most erre adva. Ha otthon lennék, akkor körülbelül azt mondom, hogy 3 hét alatt lenne kész, úgy, ahogy kész. De annyi, hogy itt egy hét ráadva, kevés az idő különben, de azért egy ilyen másfél, 2 nap alatt ki lehet nagyolni, és utána a finomítás. De láncszűrészekkel tényleg csak azért, hogy a lapok meglegyenek, az élek, hogy a nagyja, tényleg a nagyja jöjjön le, azért gyorsabb. De utána már vannak ilyen tárcsamarók, ilyen flexre felszerelhető, vagy sarokcsiszolóra felszerelhető tárcsamarók, különböző tárcsákkal, késekkel, azzal megint gyorsítunk, és akkor a fölösleget szedjük lefelé. A vége meg már kézivésű.
1: Tulajdonképpen akkor gépnél ön nem is dolgozik már? Hát, tehát olyan kézi nagyológépekkel?
0: Gép nélkül, hát ha ilyen szűkös a határidő, akkor nem, de hogyha van rá idő, akkor az az igazi, úgyhogy mondjuk, ha egy ilyen képet farag az ember, vagy otthon nyugodtan van idő rá, akkor csak véső. Volt olyan munkám is, meg van is különben, hogy csak kézi vésővel. Ugye semmiféle gépszerszám más, nem csak a kézi munka volt benne.
1: Milyen örömet ad ez, amikor úgy nagyjából a, úgy mondom, a vége felé tart?
0: Igen. Már a vége felé nagyon jó, amikor már kialakul a szobor, kialakul az a dolog, amit elkészít az ember, és jól is sikerül. Meg egy kikapcsolódás, egy táborba részvétel, ugye ismerkedés, kapcsolatok kiépítése, meg az utókor számára az tényleg felemelő érzés, hogy egy maradandót alkotott az ember. És igen, később, ha gyerekek, unokák majd lesznek, akkor legalább megemlegetik az ember róla, hogy, ezt apukám vagy nagyapám készítette még, mert szerintem állni fog még addig biztos, úgyhogy még az ember öltő túléli.
1: Hát egy 50-60 évet biztosan elél egy ilyen fa, pláne attól függ, hogy milyenek a kezelés módok. De hát megmondom, nem vagyok nagy szeretője a szobrászatnak, de elfogadnám otthonra,
0: igen,
1: hogy nézegessem, köszönni neki reggelente.
0: Persze, szép van. Vannak, igen, úgyhogy van. Ismerősnek is nagyon jó barát. Egyszer készítettem egy turulmadarat, megtetszett neki, segített sokat rajtam, meglepetésképpen kapott egy turulmadarat ő is, a kertjében mai napig megvan itt Miskolcon, de annyi, hogy 2,80 m volt a szárnyának a fesztávolság, úgyhogy a kiskertet beteríti rendesen neki. Sose fogja elfelejteni, azt mondtam neki, ha tönkre megy, majd csinálunk másikat, de azt mondja, az nem úgy van, és hát nagy öröm szerintem úgy, hogy ajándékozni. A múltkor Tardonára, a szomszéd faluba, ugye ott egy jókai szobor került átadásra, az is felajánlás ból. Ugye jó viszony vagyunk ott a falusiakkal, és akkor ugye Tardonán jókai mór ott bújdosott fiatalkorában, és úgy kellett elkészíteni, hogy nem a megszokott, ahogy ismerjük ugye a képről, hogy ugye öregkorában, hanem fiatalkorában is egy festmény volt a mérvadó, és ahogy áruhába bújdosott, meg szakába, bajusszal, úgyhogy vadászruhába, úgy kellett elkészíteni egy egész alakos. Az mai napig ugye megtalálható Tardonán a jókai háznál, az emlékháznál. Megbecsülve van meg különben, mert tényleg egy tetőt tettek fölé, a feje fölé, úgyhogy szerintem 100 évtől biztos többet ki fog bírni, úgyhogy felületkezelik is.
1: Simon Attila fafaragót hallották, aki a fafaragók szobrát készítette el a múlt héten Kisgyőrben.

0: Life's got come on the hills.
1: A következőben a 83. éves Szondi Sándorral beszélgetünk. Jó pihenést ebéd után.
2: Köszönjük szépen. Hát a pihenést egészen más körülmények között tudnám elképzelni, de most ebbe a 850 fokos hőségbe ez szenvedés, nem pihenés, szenvedés, de talpon vagyunk.
1: Látom, készül az emlékoszlop.
2: Igen.
1: Ugye ez a fafaragók emlékére. Sok fafaragó van azért a világban, vagy Magyarországon, vagy Kisgyőrben, meg a környéken.
2: Az az igazság, hogy a kérdés majdnem jó volt, mert a ország különböző helyeiről jöttünk össze, és jövünk össze év mint év, és mindig hagyunk itt valami faragott emléket a falunak, úgyhogy sokan vagyunk, igen.
1: Mióta?
2: Én már több mint 10 éve ide járok, de ez 31 néhány éves ez a családi alkotótábor.
1: Igen, a hölgyek a gyerekekkel.
2: Ja, igen, ők meg a csűrbe, ott dolgoznak.
1: És itt pedig jó melegen itt azért.
2: Igen.
1: Hajnalban nem jobb lenne egyébként, vagy akkor még hát, fáradt az ember?
2: Igen, csak van olyan, hogy fény. Hát ugye, ha az ember finom munkát csinál, akkor oda azért a nappali fény kell.
1: Tehát értem, a mesterséges fény az megmásítja ugye a szint hatást.
2: Hát igen. Azt mindig úgy kell, hát nagy felületeket dolgozunk, nagy darabokat, és oda mindig hordani a helyi világítást, mondjuk az azért körülményes, igen.
1: Egyébként úgy elkészül ide helybe, most ezzel másfelé szoktak alkotni? Hogy máshová kerüljön ki.
2: Nem, az a helyzet, hogy a Kisgyőrnek volt már emlékoszlopa, csak ugye az idejét múlta, mert ugye elkorhat, az most ki lett véve a helyéről, és lesz ez az új emlékoszlop, az elhunyt faragók emlékére.
1: De egyébként, ugye kezelni kell, már mondták le, mert tapasztalt vagyok, most az előbb hallottam riportban, hogy kezelni kell azt a fát, úgyhogy nem mindent tudok. Tulajdonképpen azért örök is lehetne, ugye? Ez az emlékoszlop.
2: Hát a mi életünket már egész biztos, hogy kiszolgálja, de nyilván, mint hogy tudjuk, hogy a fa az egy romlandó, bizonyos ideig tartó emlék, vagy kültéri dolog. Kezelni kell nyilván, akkor kap egy kicsi hosszabbítást élettartamát tekintve, de hát a fa az a szabad ég alatt, az ugye romlandó.
1: Akkor nem most kezdte már magas a faparagás, hogy vannak különböző címek, ugye?
2: Hát igen. Én már 55 éve faragok. Hát igen, megvannak azok az elismerések, ami ebbe a korba lehet azt mondani, hogy már illik, hogy meglegyen. De ez mindig a munkától, tevékenységtől függ. Tehát ez nem időfüggő.
1: Meg az embertől is, hogy itt törekszik, ugye?
2: Igen.
1: Kell haver, minden, sok minden kell hozzá, hogy valaki gyorsabban lépjen előre. Na de hát gondolom 55 év alatt nem kellett futni, versenyt futni azzal, hogy ki ne tudja udvarolni.
2: Nem, én esküszöm, hogy amikor megkaptam a népművészet mestere címet, én csak azt se tudtam, hogy kiterjesztett fel. Hát én nem az a típus vagyok, aki nagyon oda van ezekért az okért, de hál' Istennek mindig megkaptam ugye a Király Zsiga díjat, népművészet mestere díjat, sőt, a városomban a Kondor Béla képzőművészeti díjat, Réma díjat. Szóval ebbe az időbe sok minden belefért. És hát persze azon kevesek közé tartozom, akinek saját galériája van az életmű dolgaiban.
1: Ez hol van?
2: Ez abban a házban van, ahol én lakom, Miskolcon nyilván.
1: Hát akkor gyakran láthatjuk, hogyha a galériát nem lehet bevenni.
2: Nem, mert ez a családi házamnak az emeletén van, tehát ez nem nyilvános. Hát ez a várostól függ, hogy akar-e ilyet, vagy nem, én kész vagyok rá.
1: Tulajdonképpen így nem is tudom, hogy mik vannak, kisebb alkotások, nagyobbak?
2: Kisebbek, nagyobbak. Én gyakorlatilag a népművészeten belül szinte mindenféle területen, mindenféle technikai dolgot csináltam, ékszereket, hangszereket, bútorokat, táblaképeket, használati tárgyat, szarumunkát, kürtöt. Óriási a repertoár.
1: Szondi Sándort, a népművészet mesterét hallották a kisgyőri fafaragó táborból.

0: Folytatjuk a tábori riportunkat.
1: Kis István vagyok, fafaragó, népi iparművész, egyébként egri lakos.
2: Nehéz jó.
1: Ez a beszélnevet.
0: Véletlenül hozzányúltam.
1: Nyugodtan.
0: Nem ártottam.
1: Nem billen föl.
0: Ja, nem úgy, nem zsíroztam ezt.
1: Nem, egyáltalán nem számít.
0: Ugye beszéltük, hogy most nem találkoztunk Zércen, de itt találkoztunk, mert más helyen volt, és ez egy királyszobor, ugye?
1: Így igaz. Most itt vagyunk Kisgyőrbe, és a kisgyőri faragó táborban én a királysétány királyait folytatom. Ugye mindenkinek megvan a maga feladata, én most ezt folytatom. Ez a 10. király lesz a királysétányon, és ő most éppen 4. László, Kun László szobra lesz.
0: Mi a különlegesség Kun Lászlóban? Mi az, ami az anyjától, az Erzsébettől, illetve a kunoktól úgy származik az arca, illetve hát maga a fejforma?
1: Maga az arca egy kicsit kunos, kicsit igen. Pici ferde szemmel, kun süvege van, a süvegen egy rátett korona van, ami jelöli a királyságát, kaftánban van, egy kun kaftánban van, egy tarsoly van az oldalán, és a jogarja pedig egy kun buzogányt fog majd formázni.
0: Mindjárt megnézzük.
1: Elő van készítve, csak persze. Nincsen felragasztva.
0: Tehát de az már ki van munkálva.
1: Ki van munkálva, elő van készítve. Ugye én tudtam, hogy mit fogok csinálni, mikor idejöttünk, én ezeket előkészítettem, és előre otthon megesztergáltam. De hát kezébe országalma lesz, és hát egy hegyesorú kuncsizmában lesz. Tehát, vagy ha úgy nézzük, akkor egy honfoglalókori csizmába, hiszen alig kerülhető el a két népnek a rokonsága, mint ívfeszítő népnek mindenképpen közös a sorsuk, és nagyon sok közös volt a ruházatukban és a viselkedésükben is.
0: Tulajdonképpen jászok, kunok, besenyők, meg akik betelepültek, azok mind mi vagyunk, az avaroktól kezdve.
1: Így igaz. Én hiszek a hun-avar-magyar folytonosságban, és én úgy gondolom, hogy alig van különbség a két nép között, hiszen egymásra települve folyamatosan éltünk ugyanezen a vidéken.
0: Tehát ez a vidék, a világ közepe, mondhatjuk úgy, Kárpát-medence.
1: Kárpát-medence a világ közepe. Hát nekünk mindenképpen.
0: Nekünk igen, a magyaroknak, kunoknak, jászoknak, hunoknak, avaroknak, soroljam még az összes népet, amiből mi úgy összeálltunk magyarként. Ugye nem mondhatja senki magáról, hogy én csak magyar vagyok. Én ennek az országnak vagyok a szülötte, és ezek az emberek ilyeneket alkotnak. Ilyeneket, akik a múltat is tiszteletben tartják. Mint mondjuk ön is.
1: Valóban, tehát én az összes munkámban szinte kivétel nélkül a magyar történelemnek, és ezen belül mondjuk így röviden az ívfeszítő népek történelmének a megörökítését tűztem ki, azon túlmenően, hogy egyébként pedig a vallásnak a jeleneteit is sűrűn faragom, tehát én magam is hithű keresztény, én úgy gondolom, hogy azt is meg kell örökítenünk, de most ebben a pillanatban a magyar történelemnek a figuráit készítem.
0: Ugye azért Kisgyőrben ezek a szobrok helyet kaptak. Olyan helyet, amelyek, hát nem azt mondom, hogy évszázadokig, de száz évekre itt maradnak, mert hát ezek a fák azért itt teremtek 50-60-100 évvel ezelőtt, és most pedig ott lesznek kiállítva, kitéve arra a helyre, ahol igazából mindenki megnézheti. És amikor erre jön, ön látja azokat a szobrokat, nem csak a sajátját, mert sokan vannak itt, sok még tanítványa is van, akik itt vannak. Érzi azt, hogy milyen fontos az, hogy a történelmünket valamilyen módon megőrizzük?
1: Hogyne, hát azért vagyok itt.
0: Tehát jó, van.
1: Tehát alapvetően,
0: akkor utát kérdeztem.
1: Tehát alapvetően az, hogy a Szent Korona kilátóhoz vezet egy út, amin a magyar királyok állnak, ez önmagában is egy nagyon nagy dolog. Egy községtől, aki felvállalja a az identitásának ezt a részét, és ráadásul külön történettel is hivatkozik rá, hogy negyedik Béla menekülése közben itt pihent, meg van egy királyszéke nevű hegycsúcsuk, ahol ő megpihent, egy csatára is emlékeznek a tatárjárás idejéből. De hát az, hogy egyáltalán a Szent Korona kilátót elkészítették, vagy készítettük annak idején, ez önmagában egy nagy dolog. És hogy most a hozzávezető úton az Árpád-házi királyok állnak, de mondjuk inkább, hogy a magyar királyok, mert Hunyadi Mátyást is odafaragtuk.
2: Közel van nekik is az Árpád-ház.
1: Tehát mindenképpen ugye magyar királyok állnak az úton végig, hál' Istennek kitáblázták. Tehát a kevésbé járatos emberek azok el tudják olvasni azt, hogy most éppen melyik király előtt állnak meg, hol tehetik tiszteletüket ki előtt. És úgy egyáltalán van egy falu, ebben az esetben ugye a Faragott falu, a Faragott falu. Mindenképpen üzen a világnak, hogy van egy hely, ahol megőrzik, még mindig őrzik az identitást, a magyarság tudatot.
0: Ja, nem akarom a napi politikát belevinni, de ez örök. Az, ami ma van a politikában, az múlandó. Az öné megkopogtatom, hogy a szabad, ez örök, legalábbis, hogyha lepotózom, az még tovább is maradhat, de büszke vagyok én arra, hogy vannak olyan emberek, akik tudják azt, hogy mi az, hogy magyar.
1: Hogy hát nekünk nagyon fontos ez. Itt, ha megnézi, nem történik más, mint a magyar történet, a magyar népéletet faragják. Hát, hogyha az előbb megálltak a fafaragó szobránál, amit egy fafaragó készített, és lesz előtte egy faszobor, amit egyébként egy másik fafaragó készített majd el, tehát lesz egy faragó szobor, ami megmutatja azt, hogy hogyan készülnek ezek a szobrok. Önmagában az egy nagyon szép dolog. Arról nem is beszélve, hogy egy falu pontot, otthont ad azoknak a mestereknek, azoknak a tenni akaró embereknek, akik hajlandók arra, hogy önzetlenül dolgozzanak egy közös cél érdekében, ha úgy tetszik, a magyarság értékének a megőrzésében.
0: Körbenézek, körülbelül legalább 20 évre való fa anyag van itt, úgyhogy legalább 20 évig biztosan lesz lehetőség arra, hogy a jóisten megengedi, hogy faragjanak az emberek, és hát lesz még Magyarország.
1: Ha az Isten megengedi, akkor mi még 20 év múlva is faragunk, bár nem hiszem, hogy 20 év múlva én már fel tudom majd emelni a kezemet, de adja az Isten, hogy úgy legyen.
0: Segít.
1: De az biztos, hogy az a község, amelyik ennyit tesz a magyarságért, az biztos meg fog maradni. Ezek a művek örökké nem fognak tartani, hiszen fából készülnek, de gondos ápolással, úgy, ahogy itt jógazdamódjára a község ezeket kezeli, ezek bennünket simán túlélnek, tehát egy 100 év biztos benne van az élettartamukban, és abban bízunk, hogy majd 100 év múlva lesznek olyan mesterek, akik ezeket újra faragják, újra gondolják, és akkor minden marad a régiben, hiszen a folytonosság meg lesz.
0: Porból lett a fa is, mi is, és porrá lesz, ebbe az anyaföldben fog újra termelődni, teremni, mint az ön eszméje is, meg a miénk is. Hála a jó Istennek, hogy azért kapunk ilyen indítatást.
1: Ja, hála a jó Istennek, valóban így van. Úgy mondják, hogy a és ezt a kopjafára mondják, amit most éppen itt nem készül egy darab se, de a kopjafa a földben elsüllyed 50-60 év alatt. Ennyi idő alatt az ember emlékezete is elvész. Ez egy fejfa, hogyha eltűnik 60 év alatt, a földben elsüllyedve, elkorhadva, akkor kitöltötte a szolgálatát, és őrizte annak a 2-3 nemzedéknek az emlékezési lehetőségét, hogy megemlékezzen az ősökre. Ezek tovább fognak tartani, hiszen már nem a földbe kerülnek, hanem kiemelve, nem kapnak vizet, nem az örökké valóságnak szólnak, hiszen a bronzszobrok sem szólnak az örökké valóságnak, még a márvány szobrok sem, de hosszú-hosszú időn keresztül ezt fog hirdetni fogja, hogy itt magyarok élnek, és magyarul gondolkodnak.
3: Elhangzott riportunkban Kis István népi iparművészt hallották.

0: Végezetül Kékedi László polgármester, népi iparművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja beszél.
1: Hát jó idő van, de még mindig jobb, mint hogyha szakadna az eső. Hát ez az időpont, ez mindig így van, hogy június utolsó hete, ez a faragó tábor, meg most már a népi szobrásztábor időpontja.
0: Kisgyőr, most már mondhatjuk bátran, hogy a faparagásoknak a hazája.
1: Igen, tehát 36 évre tehető vissza, hogy az első tábor csináltuk. Akkor voltunk 12-en, egy családi kézműves tábor. Indult abból, hogy ugyebár mi jártuk a világot össze-vissza faragni, és hát az asszonyok azok összesúgtak, hogy most már ebből így szerintük elég, és az ötletgazdák tulajdonképpen ők voltak, hogy legyen Kisgyőrbe egy családi kézműves tábor. A nagy dolog benne az, hogy jelen pillanatban 3 generáció van most már a táborban. Tehát a legidősebb Szondi Sanyi bácsi, a népművészet mester, aki 83 éves, a legfiatalabb gyerek pedig 3 éves a táborban. Ez a 12 fő mostanra odáig bővült, hogy jelen pillanatban több helyszínen dolgozunk, 62 fő.
0: Ez nagy szám, még akár, hogy nézem egy 1500 fős körüli településnél. Nem tudom követni, mert mindig változik, de hát azért nagyjából a 2000 körüli településről van szó. Ide csábítani ennyi embert, ennyi fafaragót, hát nem azt mondom, hogy mindenki művésznek tartja magát, de azt mondom, az alkotások szerint itt már komoly alkotások születtek, és még születni is fognak, hiszen azért itt van az ország Betlehemétől kezdve akkora alkotási dolog, hogy egyszerűen nem is tudom, hogy van-e még ilyen település, ami a fáról lett nevezetes.
1: Nem hiszem, hogy van. Valamikor a 80-as években nagyon sok helyen volt az országban faragótábor, tehát ha vesszük az Ánkát, itt a Csillebércit, a Gébát, itt a Zalaegerszegit, a Sárospataki tábort, a Tokait, vagy kiöregedtek a mesterek, és nem tudtak fiatalítani, de az országban most már 3-4 tábortól nem lett. A legnagyobb létszámú az biztos, hogy a miénk, meg a legtöbb alkotást mi csináljuk. Ráadásul szerintem azért jó a Kisgyőri tábor, meg azért szeretnek idejönni az emberek, meg megtiszteltetésnek veszik, hogyha meghívjuk őket, mert egy közösségi munka van. Tehát nem az, hogy egyénenként valaki csinál valamit, hanem a közösségi munkát. Ez jellemző Kisgyőrre amúgy, hogy a közösségi munkában még részt vennek. Tehát nem tudták belőlünk kiüldözni azt, hogy együtt dolgozzunk a lákába. Ez megmaradt ebbe a közösségbe, hát ha csak most szétnézünk a táborba, akkor helyek közel 12-13 Kisgyőri van, és komplett a képviselőtestületem. Aki nem fafaragó, de jött segíteni, mert ebben is szépítjük a falut meg, rendezettébbé tesszük meg, jó idejönni, jó hazajönni is, meg az ide látogatónak is idejönni. Ráadásul most is olyan alkotások születnek, hogy van egy beruházásunk, egy top pluszos pályázat, ami egy népművészeti bolt, helyi termék, teázó, kávézó, tehát oda a feliratokat készítjük, ami a projekt nek nem része, de feliratokat elkészítjük, a kapuját elkészítjük, szobrok készülnek, ami mutatja, hogy merre van a kávézó. Kerül a népművészeti bolt elé, mi kerülne, ha Kisgyőrben nem egy faragó ember, aki épp farag egy szobrot, végre lesz egy ilyenünk is, akkor negyedik László királyunknak a szobra kerül még oda a domboldalra. Azon kívül egy másik projektünk, egy zarándok szálláshely, ami indult, az is a befejezés vége felé van, oda is elkészül a kapuja az zarándok szálláshelynek, itt is a feliratok, persze a feliratok mellett még plusz kiegészítőként bükkajai tulipános minták, egy gyűjtés alapján, amit Szabó Ida néprajzkutató gyűjtött 1931-ben Kisgyőrbe, és azokat a mintákat, amit ő gyűjtött, azokat dolgozzuk föl folyamatosan, hogy visszajöjjenek azok a minták. Hogy milyen hatása van ez, ennek nem csak az, hogy turisztikai meg művészeti hatása van, valamelyik évben, amikor csináltuk a Kisgyőr feliratot, akkor a Kisgyőr feliraton bükkajai tulipános minták vannak kifaragva. Felállítottuk rá 2 hétre a gyerekek a faluház előtt aszfaltrajzokat készítettek, akkor mentem épp az étkezdébe, és mit rajzoltak? Ugyanazt a tulipános mintát, ami 1 kilométerre onnan van, de a kicsi fejükben ott maradt ez, tehát tulajdonképpen ez a vizuális nevelés, és nem Miki Egeret meg Donát Kacsát rajzolt a gyerek, hanem Bükkajai tulipános mintát, meg a királynak, negyedik Béla királyunk hátán lévő cifra szűrről a mintát. Na, de szerintem ez a csoda. Tehát itt kezdődik ez az egész nevelés.
0: Mondjuk meg nem tudok én igazából szólalni, mert azért elég szép az a rész, ahol bejövünk Kisgyőrbe, bejövünk, akkor utána még nagyobb csodát látunk, ugye azokat a szobrokat, és mellette azt a rendezettséget, meg azt a nyugalmat. Hát nem tudom, aki itt lakik, biztos nem vágyik innen el, meg hát lehet, hogy sokan jönnének ide, de hát tulajdonképpen azért ennek a településnek a nyugalmát az őrzi meg, hogy nektek van egy tartásotok, olyan tartás, ami mutatja, hogy Kisgyőr nem egy nagy győr, hanem Kisgyőr, ami nagyjá lett.
1: Jó, hát mindig azonosítanak bennünket, ha valahol egy előadást kell tartani, akkor Nagy Győrhöz azonosítják. Kisgyőrt én direkt úgy szoktam kezdeni az előadásokat, hogy én Borsod megyéből jöttem. Tehát a negatív előítélet az megvan Borsodról. De az előadás végén azért elcsodálkoznak, hogy bármelyik dunántúli településsel felvesszük a versenyt, tehát nem szégyenkezhetünk. Rendezett a település, minden közintézményünk rendben van. Ráadásul nem egy öregedő település, mert hogyha nézem, hogy 60 gyerek van a full létszámon megyen az óvodánk, akkor nincs baj tulajdonképpen, hogy a beköltözöttek, pedig aki beköltözött, az általában 80%-ban ugyanúgy beilleszkedett a falu közösségébe. Tehát nem csak az van, van egy 20%, aki hazajár és itt alszik és lenyírja a füvet, de 80% belépett a Kisgyőrért Egyesületbe, és akkor így sorolhatnánk valahogy a falu életébe. Egyébként azért is maradt meg ez a közösség, mert zsákfalu vagyunk. Tehát, hogy egymásnak segítenek az emberek. Mögöttünk már csak Mocsolyás van, Mocsolyás közigazgatásilag Kisgyőrhöz tartozik, Kisgyőrnek egy utcája, ezért lett a Szent Konon a kilátót, mikor építettük, a 87 ember jött Kisgyőri segíteni, hogy kész legyünk vele. És volt, akire azt tudtuk bízni, hogy a bográcsot kavargassa, de az is ugyanolyan munka, mint aki tudta faragni épp a szobrokat, tehát ez az összefogás szerintem az áloga az egésznek.
0: Mocsolyást említetted, óriási értéketek, hogy azért a település részének vallja magát Mocsolyás is. Ugye templomot kapott, segítséget természetesen, külső segítséggel is, de hát a kisgyőriek Mocsolyást úgy tekintik, mint ahogy mondtad, hogy egy utcája Kisgyőrnek.
1: Igen, de a mocsolyási az mocsolyásinak érzi magát, a kisgyőri meg kisgyőrinek, de így van.
0: Hagytátok.
1: De ez így van rendjén egyébként. Így van rendjén. Tehát ezért van nekünk mindenből kettő, tehát hogyha csináltunk egy 48-as emlékművet Kisgyőrbe, akkor Mocsolyásra is csináltunk. Ha csináltunk egy 56-ost, akkor Mocsolyásra első világháborús, oda is került. Közösségi házunk Kisgyőrbe is van, Mocsolyáson is van. Viccesen azt szoktam mondani, hogy a normatívánk viszont nem dupla, de megoldjuk.
0: Hát köszönöm, azért pihenned is kell, azt mondtad, abba kellett hagynod a faragást, mert dolgozol, faragsz többiekkel együtt, és hát elvárják, hogy ott legyél köztük, ugye?
1: Tehát van egy elképzelés, tehát amikor megvan álmodva ez a dolog, hogy az idei évben mit csinálunk, én ezeket megtervezem. De mindig van kérdés, és mindig valaki hozzá akarja tenni a tudását, meg a szeretetét. Egyébként így jön ki egy közösségi munka jóvá. Van egy alapgondolat, és az alapgondolatra építkezünk. És például az első nap hétfőn, hazamentem, hogy már nagyon fáj a lábam este, 7 óra, 8 óra, ránéztem az órámra, és akkor láttam, hogy 37 ezer lépést mentem, tehát nem csodálom, hogy fájt, mert mindenütt annyi kérdés volt, hogy több helyszínre rohangált az ember. De a végeredmény, amikor egy nagy fáradtság a hét végére, de a végeredmény, amikor majd hétfőn végigmegyek, és ezek már a helyikre kerülnek, akkor meg egy nagy boldogság. De szerintem nem csak nekem, hanem mindenkinek, a távollakóknak, vagy az itt lakóknak is.
0: Még egyszer köszönöm, Isten éltesse őket is egészségben, meg téged is.
1: Köszönjük szépen, és örülök, hogy ellátogattál hozzánk.
0: Kékedi Lászlót, Kisgyőr polgármesterét hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
2: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
3: 11 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét, közölte a Sándor Palota az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el a hivatalából. Az alaptörvénymódosítás zéró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon, olvasható a közleményben. Sólyog Tamás hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök alkotmányos szerepe betöltésének fontos biztosítéka, hogy az Alkotmánybíróság az egyetlen szerv, amely jogosult az államfőt a hivatalától megfosztani, és erre kizárólag konkrét okokból az alaptörvény vagy a törvények szándékos megsértése vagy bűncselekmény elkövetése miatt kerülhet sor. Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, megerősítik Magyarország korrupció ellenes keretét, fokozzák a közforrások és a közbeszerzések átláthatóságát, valamint javítják az érdekelt felek és a szociális partnerek bevonását a jogalkotási folyamatba. Az új magyar terv emellett intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére Magyarországon, közölték. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz, mondta a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten a 76. vasutasnap tisztavatóján. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen megközelítőleg 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. A kormány 4 éven túlmutató korszerűsítési ciklusban gondolkozik, és bízik abban is, hogy a MÁV képes a megújulásra, saját fejlesztéseinek irányítására, tette hozzá Vitézi Dávid. A kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé a bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem vezetősége. Álláspontjuk szerint részvételüknek akkor lenne értelme, ha a Tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége, mondta Tónk Márton, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora. Az Erdélyi Magyar Magánegyetem rektora cáfolta azokat a sajtóban megjelent információkat, miszerint a Szapiencia képviselői biztosan jelen lesznek a július 21 és 26 közötti táborban. Mint mondta, a tusványos szervezői idén is meghívták az egyetem több képviselőjét, hogy vegyenek részt a felsőoktatási közpolitikák témában megrendezendő panelbeszélgetéseken, de ők feltételt szabtak ehhez. Tekintettel arra, hogy a tusványosi tábor kezdetektől is szándéka szerint a román-magyar és a magyar-magyar párbeszédnek az egyik fontos helyszíne, beleértve ebbe a román kormányzati szereplőket és a magyar kormányzati szereplőket, a Szapiencia Egyetem részéről akkor van értelme ezeken a beszélgetéseken érdemben részt venni, ha azokon jelen vannak a jelenlegi magyar kormányzati szereplők is, írja az egyetem nevében Tonk Márton rektor. Sport. A múlt heti dél-koreai úszonyosúszó világbajnokság után a debreceni Senánszki Petra már az augusztusi párizsi úszó Európa bajnokságra készül. A 32 éves versenyző Incheonban 50 méteres gyorsúszásban és a 4x100 méteres mixváltó tagjaként is világbajnoki címet ünnepelhetett. Szinte egy hétvégi program volt az egész, 72 óra alatt megjártam Koreát oda-vissza, ilyen messzire még soha nem utaztam úgy, hogy gyakorlatilag másnap már versenyeznem kellett. Csak egy éjszakát aludtam kint, ami nem volt egyszerű, de örülök, hogy így is sikerült megnyernem az 50 métert, majd a mix gyorsváltóval is aranyérmet szereztünk, fogalmazott Senánszki Petra, debreceni úszó. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar, majd estétől erőteljesebb felhőképződés valószínű, ezzel együtt másutt is növekszik a csapadék előfordulási esélye. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.

0: megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Határon innen és Határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban megismételjük a március 19-ei összeállításunkat, amelyben a kárpátaljai Máté Richárd a Munkácsi járásban található Izsnyéte település református lelkésze és Máté Réka főiskolai tanár tanúságtételét mutattuk be. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Gronda János nevében is a bemondó Klész Beáta.
2: Most ne értsük félre, nem akarok ilyen univerzalista dolgokba belemenni, hogy akkor mindenhol ott van a házasságban, akkor nem is tudjuk ezt szétválasztani, de hogy lehet-e olyan dolog, amiből őt kizárjuk? Szabad-e, hogy legyen olyan, amiből őt ugye azt mondjuk, hogy itt most neked nincs helyed. Légy szíves, menj oda, ugye ott a helyed, nem itt van, ez az én dolgom. Ez az Isten oldaláról nézzük azt, hogy ő mindenhol ott van, a másik oldala viszont a mi oldalunk, az emberi, hogy várom-e, kérem-e, kérjük-e, várjuk-e, azt, hogy segítsen, hogy ott legyen, hogy megáldjon. Ez utóbbi néha hiányos, de pont ezért kell, hogy dolgozzunk. És akkor ide még visszatérünk, viszont a következő dolog, amit úgy elgondoltunk közösen, hogy, és én erre kérek mindenkit, hogy ez a téma, ugye beszélgessünk a házasságunkért, az egész hétnek a témája, és itt különösképpen az, hogy Isten helye, Isten szerepe és jelenléte a házasságunkban, akkor mindenki vonjon egy mérleget. Közösen, nem egyedül, most nem magunkba is lehet, de mindenképpen legyen ott a másik is, hogy ha megvan ez az alap, hogyha eljutottunk arra, hogy ki neki, meg nekem Jézus, meg Isten, meg ugyanazt gondoljuk, hogy megváltott minket, akkor vonjunk egy mérleget. És mi mondtunk egy mérleget, miben lehet benne Isten, meg miben nincs benne úgy. Így fogalmaztuk meg csak két ilyen kategória, hogy mi az, ami kevésbé megy, nem azt mondom, hogy rossz, de úgy kevésbé megy, akár rossz dolgok is lehetnek itt, és mi az, ami jobban megy nálunk. Ez már nem az, hogy ebben mi ott elő vagyunk, és akkor mindenki tanuljon tőlünk, még az 50 éve házas is, hanem hogy mi az, amit úgy érezzük, hogy megy, és akkor még följebb építhetünk, mi az, ami nagyon lent van, és jó lenne onnan egy kicsit felemelni. Itt egy kicsit belegondoltunk, hogy mi lenne, hogyha arról szólna ez az este, hogy itt elkezdjük sorolni egymásnak a hibáit. Te ilyen volt, te olyan volt, itt. És akkor már hiába el lehet válni, és akkor úgy megyünk haza Beregszázból, hogy felsoroltuk egymás hibáit, elküldtük a padát és zapét, na, nem tudom micsoda, és akkor elváltunk. Nyilván nem ez a célunk, hanem az, hogy észrevegyük mi magunkon, hogy mi az, ami megy, és itt egy kicsit így kitárulkozunk, amennyire lehet, viszont ezt mindenkinek meg kell tennie. Tehát ez nem egy instant kávé, odaadom most mindenkinek, és akkor tessék, vigyétek haza, hanem ez mindenkinek a saját házasságának a munkája. Jó, ami nem megy, vagy ami rossz. Kezdem én, és akkor utána átadom a szót. Ami rossz, kezdjük magunkkal. Én egy kimondottam, hogy kimondhatatlanul türelmetlen ember vagyok. Tehát ez annyira igaz, rám itt nem arról van szó, hogy reggel még nincs kész a smink, és akkor meg kell várni, hanem már ezt úgy megtanultam elengedni, megpróbáltam ezt megszokni, ezt a mikor indulunk reggel 7 óra, akkor az mindig 4-8, de nem baj, hát akkor ó, rendben van, de hogy én türelmetlen vagyok, Réka pedig lassú. Ez az igazság. És nem akarok túlozni, de a konfliktusainknak az 50%-a körülbelül, vagy inkább 60%-a az mindig ebből szokott származni. Én türelmetlen vagyok, sokszor felszínes, ez benne van ez is, tehát ő pedig lassú. Tehát lassú. Van a fiúnál egy mondat, amit én nem szeretek hallani, mert itt is előjön a türelmetlenség mindig, mert akkor kb. Ez a mozdulatom, hogy Réka, itt menj, mert itt te jössz. Amikor azt mondja, amikor nincs ilyen alvás délután, és ugye 5 éves, és amikor nem alszik délután, és akkor az este már így elindul, hogy apa, én nem tudok dönteni. Akkor már, ezt tudjuk, hogy itt kezdődik, hogy nem tud dönteni, de abban már sírás lesz, és abban ordítás lesz, és akkor én rögtön mondom, hogy én ez kevés vagyok, itt te jössz, mert nem tud dönteni, de most már tudom, hogy honnan van. Mit nézünk, ha egy filmet, mostanában nem szoktunk, de hát ő nem tud dönteni. Hát akkor nem nézünk semmit. Ugye, hogy jó, hát nyilván van ez a mit főzzek valamit, nem ilyenekben merül ki ez, de hogy ez a nem tudok dönteni, meg a lassúság engem ez így eleve így engem fel tud korbácsolni, úgyhogy én türelmetlen vagyok, ez az én hibám, ő meg lassú.
3: Nem, én ezt tényleg örököltem, én nekem mindenre van időm, hála az Úrnak, nem kell sehová sietni. Van egy ilyen, hát ez ilyen közös tulajdonság, amit hát elneveztünk ilyen érdekesen, hogy időszakos letargia, most ez mit akar, mikor két nagyon introvertált ember roppant extrovertált hivatásban találja meg az életútját, akkor egy olyan házasság alakul belőle, mint a miénk. Ugye egy lelki pásztor, illetve egy pedagógus egész nap már ki beszéli a lelkét gyakorlatilag, és akkor tényleg van olyan, hogy az ember hazamegy, és valóban nem jut már energia arra, tehát már a bezárkózásnak az időszaka eljön, és akkor tényleg az, hogy ne bántson senki, nem érdekelnek a másiknak a problémái, nem érdekel a másiknak akár a, nem tudom, a hangos szuszogása sem, ott a másik oldalon. És van úgy a mi kapcsolatunkban is, hogy nagyon nehezen tudunk a másikhoz kapcsolódni, pont amiatt, mert hajlamosak vagyunk egy picikét, amikor otthon vagyunk, akkor bezárkózunk, az nekünk egy ilyen, nem tudom, biztonságos hely, de néha kicsit túl biztonságos, és egy kicsit hajlamosak vagyunk túlságosan ellenni a saját dolgainkkal, és igen, ez egy ilyen nehéz dolog, ami számunkra is nehéz megoldani, hogy tudjunk egymáshoz többet kapcsolódni, kicsit egymásnak jobban megnyílni, és ne csak a saját kis világunkban ott létezzünk egymás mellett.
2: Ebben nincs benne Isten sokszor, még a saját életünkben is, amikor ki akarjuk zárni.
3: Igen, és akkor következő, házastárs vagy lakótárs. Láttam egy ilyen videót nem annyira régen, és nagyon megtetszett nekem ez az összehasonlítás, hogy van az a pont a házasságban, néha eljön, néha kicsit, ha többet dolgozunk a kapcsolaton, akkor persze ezen is lehet javítani, de hogy a házastársam az nehogy már a lakótársammá váljon, ugye? Mert azt szerintem plán, aki tőlünk tapasztaltabb, illetve több éve házastársi kapcsolatban él, vagy együtt él a másikkal, az elmondhatja, hogy persze a házasság sem olyan, hogy folyamatosan mindig közel állunk egymáshoz, és mindig tart a nászutas fázis, meg a rózsaszín köd, meg a többi. Ugye ez egy egymáshoz közeledés, egymástól való eltávolodás, ennek a dinamikája gyakorlatilag egy hosszú távú életre szóló kapcsolat, és nem várhatjuk el azt, mert ez egy ilyen fals remény lenne, hogy elvárja az ember, hogy mindig ugyanolyan közel legyen a másikhoz, mindig ugyanaz a fajta szeretet, szerelem, nem tudom, tűz legyen a másik iránt az emberben, mert ugye néha azért előfordul, hogy egy ilyen kis lakótársias kapcsolat kialakul közöttünk. Mint a koliszobában, aki lakott koliban, az azért ugye visszatekint rá, hogy a szépen ott elfőzőcskézünk egymás mellett, meg kérsz enni? Igen, kérek. Hasonló dolgok, vagy éppen az, amikor előfordul, hogy nagyon bele vagyunk például a digitális eszközeinkbe feledkezve. Egy ilyen aranyos és egy kicsit elszomorító kis anekdotát hallottam a rokonságomból a minap. Sok pedagógus van a mi családunkban, és az illető pedagógus kicsi gyerekekkel dolgozik, tanító néni, és gyermek születésre vártak a családban, és akkor egész nap így szorította a telefonját. Ugye várta a jó híreket, hogy mikor születik meg a kisbaba, és máskor egyébként nem szokott tanítás közben telefont tartani a kezében, pont azért, hogy a gyerekeknek a figyelmét ne vonja el a tananyagról, de aznap ezt nem tudta megállni, és már így nézte a messengert, és akkor az egyik kisi gyerek odalépett a szünetbe hozzá, és akkor azt mondta, hogy tanítónéni, ma pont olyan voltál, mint az anyukám, neki is mindig ott a kezébe a telefon. Tehát, hogy nehogy már ilyenekké váljunk, ez nagyon nehéz megállni, pláne akkor, hogyha az embernek például nem annyira sok közös érdeklődése van, ez is előfordulhat, nem ugyanazokat a filmeket szeretjük, vagy nem ugyanazokat a műsorokat szeretjük, akkor mindenki megy külön-külön a saját útjára. Ilyenek is vannak. És ezért is fontos az, hogy ne alakuljon ki ez a lakótársias kapcsolat, ami legalábbis mi időről időre, amikor ilyen irányba indul el a kapcsolatunk, akkor úgy észreveszünk, meg próbálunk azért egy kicsit tudatosan is tenni ezek érdekében, hogy legyen együtt töltött minőségi idő. Na és persze erről nyilván sokat szoktunk beszélgetni, meg ugye házasság hete az elkerülhetetlen, hogy azért ezek a dolgok is fel ne merüljenek. De például nekem az is eszembe jutott, hogy nem csak a minőségi idő az, ami fontos, meg a minőségi beszélgetések, tehát hogy ne csak ilyen gyakorlatias beszélgetések legyenek, hogy akkor mit kellene ma főzni, meg nem tudom, hányra legyek kész, meg stb., hanem mindenről beszélgessünk. Nem tudom, bármiről, minden apróságról, random dolgokról is, nem csak a gyakorlatias teendőkről. És vissza kell találni egy kicsit szerintem a kezdetekhez is, Ugye nekünk annyira nem nehéz, meg még sok mindenre emlékszünk is, de hogy azt is érdemes mindig időről időre megtalálni, hogy mi az, ami összehozott bennünket, vagy mi az, ami, nem tudom, régen érdekelt, ugye jönnek a gyerekek, jönnek a, nem tudom, munka, a problémák, és akkor nagyon nehéz visszatalálni ahhoz, hogy akkor mi volt az az első dolog például, ami összekapcsolt bennünket. Nekünk például, nem tudom, sokan tudják-e, hogy a zene volt az, ami összehozott minket, gyakorlatilag ugye egy zenekar, egy ilyen keresztény ifjúsági zenekarban játszottunk együtt, és akkor mindig feljön ez a felismerés, hogy annyira régen alkottunk már együtt valamit. És időről időre jönnek ilyen feladatok is, hogy akkor, nem tudom, gyülekezetben kell foglalkozni valami hasonlóval, vagy fogalm sincs, hogy a főiskolán kell egy műsort összehozni, és akkor ott a segítségünket kérik is. Rájöttünk arra, és újra meg újra rádöbbenünk arra, hogy nagyon jó az, hogyha vissza tudunk mindig térni ezekhez a szeretett tevékenységekhez, vagy dolgokhoz, amik a házasságunk elején, vagy még a jegyességünk idején, vagy az előtt örömöt okoztak, és nagyon jó ezekhez a dolgokhoz egy kicsit mindig visszatérni. Nekünk nem annyira nagyon sok közös, úgymond, hát, hogyha nem mondom, hogy nincsenek közös érdeklődési köreink, de sok-sok különbözőségünk is van a párhuzamok mellett, és ezért sokszor nehéz közös programot találni, sokszor azért, mert én nem tudok dönteni, igen, de sokszor azért, mert egyszerűen, hát egyikünknek sem felel meg az adott opció, de mégis milyen jó, hogyha vannak ilyen közös kapcsolódási pontok.

mindig ajánlok neki egy helyet, menjünk el ide enni, vagy az, megint oda. Úgyhogy vannak ilyenek, de ettől függetlenül meg tudjuk találni a helyeket. Szóval azért tettük mérlegre a gyengébb dolgainkat is, mert hogy tényleg az van, hogy sokszor azt nagyon emberien éljük meg. Tehát abban ez az elzárkózás, bezárkózás, akár neki, akár nekem, tehát amikor az, én is magamon láttam ezt a telefonozást, hogy amikor Lacika kérdezett, már megint valakinek visszaírsz? Nem, csak ugye a mozdulata. De nyilván nem is, akkor le kell tenni, és akkor olyankor kicsit össze kell szedni magunkat. De hogy vannak olyan dolgok, amiből kihagyjuk. Viszont ez tényleg egy ilyen dolog, amit mondott, már egy kicsit a jobb irányba menni, hogy nyúljunk vissza, tekintsünk vissza a régi dolgainkra, mi az, ami közös dolog, ami örömet adott, és ez tényleg úgy kezd beválni nálunk, hogy újra ugyanazt csinálni. És akkor egyrészt én hálás vagyok azért, nyilván beregszászéknak ez könnyű mondani, mert városban laknak, de mi egy falun lakunk, és onnan nagyon sok mindenki nem mozdul ki. Lehet itt is van városon, aki nem tud kimozdulni, érthető okok miatt mostanság, de én látom azt, és ezért jó, hogy én át tudok jönni, gát után is van élet nekem, nem csak gát előtt, meg úgy arrafelé a munkácsi járásba. Tudok mozogni, és így el tudunk jönni valamikor. Csak tényleg egy vacsorára, a múltkor az volt, hogy mi megnyitottuk a házasság hetét, vasárnap eljöttünk egy vacsorára, és akkor sétáltunk együtt a városba, és megdöbbentünk, hogy vasárnap este 6 órakor Beregszász üres. Én azt hittem, hogy ez egy falu. De hát a mi falunk is ilyen, de hogy Beregszász 6-kor, vasárnap este 6-kor üres volt. Úgyhogy ez egy kicsit úgy ledöbbent. Tehát azt hittem, hogy van élet jobban, de nincs, nem volt. Úgyhogy néztük a csillagokat, de azok szépek voltak. Jó, ami jobb lehet, nem csak a múltba való visszatekintés és az akkori kapaszkodókba ugye beleragadni, hanem ami jobb és ami működik, ez a felültemegyetés, kirándulás, randi, játék a gyerekkel, tehát ez amire törekszünk. Kommunikáció. Ez egy kicsit ilyen keserédes, mind a kettő. Mert elmondta Réka azt, hogy törekszünk arra, hogy leüljünk beszélgetni, és tényleg ez viszonylag bármilyen kedvünk is van, bármennyire is kizárja, hogy ki szeretné zárni az ember a világot, és egy kicsit magába fordulni. Viszont amikor leülünk, akkor tényleg beszélgetni igyekszünk, és rájövünk arra, hogy beszélgetni jó dolog. Tehát ha beszélgessetek a házasságotokért, hogy bánni meg a nőknek. Na most ezt nem kell mondanom, nem azért, mert férfiak nem akarunk semmiről beszélgetni, de tehát annyira nem igényeljük a dolgokat olyankor, mi el vagyunk magunkkal, de egy nőnek meg fontos az, hogy elmondja, és tudom, de kimondja, de kibeszélje, de ha nem mondja el, akkor meg látom, mi a baj, semmi, két napig semmi baja nincsen. Csak semmi baja nincsen, csak semmi. És akkor utána úgy jön egy este, általában este, amikor már csend van, a gyerek alszik, akkor beszélgetünk, hogy akkor szoktunk sokat beszélgetni, és ez mindig jó. Érezzük ezt, hogy ez túllendít azon, amin át vagyunk, úgyhogy beszélgessünk sokat. Beszélgessünk a házasságunkért. Viszont a mértéke, a szintje és a módja az különbözik a kommunikációnak. Ez, aki talán közelebb áll hozzánk, azoknak már lehet elmondtuk, de ami különbözik, az, hogy is mondhatnánk úgy, mint egy olasz család, a mi családunk, meg mint egy finn. Tehát, hogy de a finn az nem csak úgy, hogy vagy hanem úgy, hogy az olasz, én a temperamentumot, én tudom, hogy honnan hoztam, én édesanyám vonalán kaptam el, aki Réka, amikor eljött először hozzánk, látogatóba, akkor azt hitt, hogy kiabálunk. Komolyan azt hitt, hogy kiabálunk. És akkor édesanyámnak, remélem nem nézi meg a videót jövőre se, hogy van egy ilyen dolog, hogy egy az, hogy hangosabban beszél tőlem is, mert én már idomultam azért hozzájuk, tehát én már halkabban beszélgetek, de neki még így a szemével is így komolyan, tehát hogy és akkor így Réka megjegyzett, csak beszélgetünk, de nem kiabálunk, ez beszélgetés, nem kiabálás. Anyósomat meg úgy teszteltem egyszer, hogy ha mindig halkabban mondod neki, velünk él, 5 éve, vagy már több, 7 lassan, de hogy mindig halkabban mondod, és annál halkabban mondta, és a választ. És akkor látom ezt, hogy itt tehát a kommunikációs, meg a kulturális különbséghez nálunk nagyon előjött, és akkor ne kiabálj már, nem kiabálok. Csak mondom, tehát, hogy ezt meg kellett szokni. Mit akarok ezzel elmondani? A különbözőségeink azok nem feltétlenül. Néha lehet, hogy akadály, de hogyha nyilván megismerjük a másikat, megszokjuk, hogy ki ő, hogyan beszél, kiabál vagy suttog, a különbözőségeink bármennyire furcsa is, de építőleg hatnak a kapcsolatunkra. És még akár gazdagodhatunk is, hogyha nem mindig kiabálva mondunk el valamit, én ezt megtanultam, ő már megtanulta azt, hogy Ricsi! Hát figyelj már ide, amikor először hallottam tőle, nem is hittem el, hogy ilyet tud, de egyébként tud.
Ami még egy olyan dolog, amire törekednünk kell, és itt úgy szintén őszinték leszünk, szerintem így van értelme ennek, és lehet,

0: de nem tudjuk ezt gyakorolni, úgyhogy ez egy őszinte bűnvallás most mindenkinek, meg önmagunknak is, hogy erre többet kellene fektetni, lelkészként is. Ugye? Nem árt, hogyha a pap olvas Bibliát. Tehát, hogy közösen, és ez kevés. Megvannak a közös imádságok, a csendességek, de nem ez a rendszeres, amikor minden reggel úgy indulunk, hogy... És ezt megmondom őszintén, ez a szent irítség mindig benne van, amikor, nem tudom, látom azt, hogy hallom, hogy minden reggel és minden este úgy tudják lezárni a napot, ez nálunk nincs így. De azt kövezzem meg, akinél mindig így van. Jó, van még itt egy rossz, amit szerintem el kell, hogy... Vagy majd ezt mondjam most én. Önzőségünk levetkőzése van egy ilyen ponton. Jó, akkor elmondom. Ebben jó irányba haladunk, mert mindketten el vagyunk a saját dolgainkkal, erre már kicsit úgy utaltunk, de hogy sokszor csak a saját szemszögünkből látjuk a dolgokat, és akkor itt adom át neked, amit te még ezzel kapcsolatban mondani szeretnél, de mind a ketten önzőek vagyunk. Ő is, meg én is. Nem annyira nagyon, tehát nem az, hogy csak én, de néha előjön az, hogy az én dolgaim érvényesüljenek, meg az én látásmódom, de folytassa Réka.
1: Nem is annyira önzőségnek nevezném ezt, hanem inkább úgy fogalmaztam meg itt magamnak, hogy a saját szemszögünkön keresztül vagyunk hajlamosak látni mindig a dolgokat, vagyis sokszor. És mindig ez egy ilyen freudi elszólás volt, de igazából arra gondoltunk, vagy azt akartuk ezzel megfogalmazni, hogy amikor történik valami, akkor sokszor hajlamosak vagyunk nagyon sokáig csak a saját látásmódunkon keresztül értelmezni azokat a dolgokat, és még mindig nehezünkre esik a másiknak a szemszögébe hamar belelátni magunkat. És szerintem ezt sokan átérzik, amikor azt mondom, hogy rengeteg konfliktus forrás lehet egy házasságban abból, hogy egy megoldandó problémát, vagy egy nehézséget hajlamos vagyok én csak a saját szemszögemből látni, ő szintén csak a saját meglátásai szerint, és a kettő között pedig nincsen kapcsolódási pont. És természetesen ennek, tehát van mindig a növekedésre hely és idő és alkalom, vagyis hát ebben reménykedünk, de hogy ez nekünk egy ilyen nehézség, hogy mindig a saját szemszögből látni, és nem a másikéból, és beleélni magunkat a másiknak a meglátásába, vagy a megélt dolgaiba, ez egy kicsikét nehézkes lehet. És egy kicsit személyesebb dolgokat is szeretnénk azért megosztani ebben a bizonyságtételben, mert vannak tényleg megmosolyogtató dolgok, vagy mosolyunk a különbözőségeinken, vagy a kis apró vitáinkon, de arról is szeretnénk egy kicsit beszélni, hogy mégis konkrétan milyen dolgok voltak az életünkben, a közös életünkben, amiken keresztül az Isten tanított minket, amikben ott volt velünk, és amiken keresztül vezetett. Egymásnak terhét hordozzátok, ugye ezt az igét kaptuk a házasság kötésünkkor, és akkor még olyan kis naivan bele sem gondoltunk volna abba, hogy hát beszéljünk akkor így róla, hogy a házasságunk első 10 évében mennyi mindenen is kell ezt keresztül menni, és néha feltámad bennünk egy olyan érzés, hogy oké, hogy 10 éve vagyunk házasok, de annyi mindent megéltünk már, hogy szerintem 50 évre elosztva is teljesen elfogadható lett volna. És vannak olyan események a pároknak az életében, amik hát nem hoznak közelebb, hanem inkább eltávolítanak a másiktól. És ugye szokták azt elmondani, vagy én más pároktól hallottam legalábbis, hogy ugye az például, hogyha egy tragédiát, egy nehézséget, különbözőképpen dolgozunk fel, mondjuk egy gyászt, nem úgy élünk meg, mint a másik, és erről nem beszélünk, vagy nem tudunk beszélni, magunkba zárkózunk, és csak hagyjuk egymásra telepedni azt a sok-sok-sok mindenféle sérelmet, akkor azok nagyon el tudnak minket távolítani egymástól.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük a március 19-i adásunkat, amelyben a kárpátaljai Máté Rihárd a Munkácsi járásban található Izsnyéte település református lelkésze, valamint Máté Réka a főiskolai tanár tanúságtételét hallgathatták meg. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
3: Itt a Szent István Rádió. hittel

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

14. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Szentszék. Az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldoggá avatási eljárása. Új plébániát szenteltek a myanmari polgárháború által erősen sújtott Kalai egyházmegyében.

0: 14. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Július 8-a és 11-e között zajlik az erbili Káld katolikus főegyház megyében az ankavai ifjúsági találkozó, amelyre a Szent Atya videóüzenetet küldött. Arra buzdítja az Irak minden részéről érkezett fiatalokat, hogy ne féljenek a világ világossága lenni, tanúskodni Isten irántuk való szeretetéről, kiengesztelő erejéről. Osszák meg másokkal a tartósan békés jövő reményét, és bízzanak az Úrban, aki nem hagyja magukra őket a nehézségekben sem. A hit és a közösség légkörében gyűltek össze a fiatalok Erbil keresztények lakta negyedében az ankavai ifjúsági találkozón.
1: And I pray that it will be an opportunity for all of you to grow in friendship with Jesus and with one another.
0: A pápa azért imádkozik, hogy alkalmuk legyen növekedni a barátságban Jézussal és egymással. Az ifjúkor olyan életszakasz, amelyben nagy dolgokat szeretnének végrehajtani, megváltoztatni a világot. A Szent Atya örömét fejezte ki, amiért az idei találkozó témájául a missziót választották. Az egyház alapvető küldetése az, hogy szolgálja a világot, Krisztus világosságát terjesztve, az embereket szeretett közösségre vezetve Istennel. Ti részt vesztek ebben a küldetésben, és én számítok rátok, hogy segítsétek átalakítani az egyházat és a világot az elkövetkező években, mondta videóüzenetében a pápa, majd hozzátette, a fiatalok nem csak az egyház jövője, hanem jelene is. Nem mindig könnyű a világ világosságának lenni. Az iraki fiatalok hivatása jelenleg az, hogy sugározzák ezt a fényt a háború és a bizonytalanság helyzeteiben is. Az Úr nagy bizalmat helyezett beléjük, amikor rájuk bízta ezt a küldetést, és a pápa is nagyon bízik mindnyájukban. Krisztus világosságának kell lenniük a sötétség közepette, ami olykor nyomasztónak tűnhet. Ne féljetek, és ne gondoljátok, hogy egyedül vagytok ebben a feladatban. Én veletek vagyok, az egyház veletek van. Helyezzétek bizalmatokat Jézusba. Hallgassátok meg őt az imádságban, és mások vezetése által engedjétek meg, hogy ő vezessen benneteket, biztatta az iraki fiatalokat a Szent Atya. A világosság alapvetően fontos az életben sok mindenhez, ebből a pápa hármat emelt ki a küldetéshez támpontként. Mindenekelőtt szükség van világosságra ahhoz, hogy lássunk, ami a hit ajándékára emlékeztet minket. Az Istenben való hit nem egy automatizmus, amivel szembenézhetünk az élet nehézségeivel. Sokkal inkább a valóság felismerése és az igazságban való élet, amikor megtanuljuk úgy látni a világot, a többi embert és önmagunkat, ahogy Isten lát. Ezt akarja, hogy a valódi hazára nyitott szívvel és tekintettel éljük az életünket, tudva, hogy Isten velünk van, akkor is, ha nem láthatjuk.
1: The way you live must also bear witness to your faith, so that others can see in you the truth.
0: A fiatalok életmódjukkal tegyenek tanúságot hitükről, hogy mások lássák bennük azt az igazságot és értelmet, amire ők is vágynak, és így részesülhessenek ugyanabban a világosságban. A fény második tulajdonsága, hogy hőt tud adni, ami pedig a szeretet szimbóluma. Ahhoz, hogy világosság legyünk a világ számára, előbb részt kell vennünk Krisztus világosságában és életében. Ahhoz, hogy részt vegyünk a küldetésben, előbb föl kell fedeznünk az Istennel való élő kapcsolatot. Meg kell tanulnunk megismerni őt. Ha megnyílunk az ő átalakító szeretete előtt, akkor megkapjuk a szükséges kegyelmet ahhoz, hogy kövessük Jézust, és vállaljuk azt az életet, amire hív minket. Ezért olyan fontos minden nap időt szánni az imádságra, közeledni Istenhez a szentségeken keresztül, különösen a gyónás és a szent áldozás révén. Gyökerezzen szívetek Isten irántatok való szeretetének szilárd alapjában. Fedezzétek föl Krisztus szívét, és ne féljetek ráépíteni az életeteket. Így nem csak megvalósíthatjátok magatokat, ahogy szeretnétek, de képesek lesztek megosztani Isten szeretetének melegségét, és kegyelmének kiengesztelő erejét a körülöttetek élőkkel. Végül pedig a fényre szükség van a növekedéshez és az új élethez, ezért a remény jelképe, folytatta gondolatmenetét 14. Leó pápa. A szeretetben gyökerezve az iraki fiatalok hivatása az, hogy a béke előmozdítói legyenek, hogy egyesítsék a körülöttük lévő embereket, és elültessék másokban a reményt egy tartósan békés jövő iránt. Lehet, hogy nem tudnak minden helyzetet és kihívást kontrollálni, amivel szembe kell nézniük, de mindig választhatják Krisztus békéjét, hogy szívükben uralkodjon. A remény erénye arra ösztönöz, hogy az ég felé nézzünk. Ez nem azt jelenti, hogy megfeledkezünk a világról, hanem hogy bízunk, és megosztjuk a világgal a Krisztustól jövő békét és életet, akinek világossága beragyogja az új Jeruzsálemet. Kedves fiatalok, soha ne kételkedjetek Isten jóságában, és ne féljetek attól a tervtől, amelyet az Úr tartogat valamennyi őtök élete számára. Jeremiás prófétának is szembe kellett néznie nehéz pillanatokkal, és ő tanúsítja, hogy az Úr tervei a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert ő reménységgel teli jövőt szán nektek. Videóüzenete végén a pápa az ankavai ifjúsági találkozó résztvevőit Mária, az egyház anyja anyai oltalmába is vezetésére bízza.
1: I pray that during these days of spiritual renewal, you may discover in her the true example of a life fully given over to the grace of God.
0: Azért imádkozik, hogy a lelki megújulása napjain fölfedezzék benne egy olyan élet valódi modelljét, amelyet egészen Isten kegyelmére bíznak.
2: Szentszék. Az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Az afrikai országok támogatásának túl kell terjednie a rövid távú intézkedéseken, és támogatnia kell a hosszú távú fejlődést a szegénység okainak kezelése érdekében, áll a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 8-án kiadott nyilatkozatában. A szegénység, különösen a mély szegénység, a legjelentősebb globális kihívás áll a nyilatkozatban. Tartós jelenléte sokféle dimenziójában továbbra is milliókat, különösen nőket és gyermekeket foszt meg a megfelelő élelemhez, tiszta vízhez, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és tisztességes munkához való hozzáféréstől. A szegénység súlyosan sérti az emberi személy Istentől kapott méltóságát. A nyilatkozat a 2026-os New York-i magas szintű politikai fórumon hangzott el, azon az ülésszakon, amely az afrikai kontinens legkevésbé fejlett országaiban, a tengerparttal nem rendelkező fejlődő országokban és a közepes jövedelmű országokban a fenntartható fejlődési célok elérésének felgyorsításával foglalkozott. A Szentszék állandó megfigyelő missziója kiemelte, hogy a 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszer az Egyesült Nemzetek Szervezete által elfogadott a szegénység felszámolását, a béke előmozdítását és a bolygó védelmét célzó cselekvési terv határidejének közelettével kritikus fontosságú, hogy a nemzetközi közösség intézkedéseket tegyen a fejlődés előrehaladását akadályozó kihívások kezelése érdekében. E tekintetben a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú az afrikai országok, a legkevésbé fejlett országok, a kevésbé fejlett országok és a közepes jövedelmű országok megújult és megerősített támogatása. Ennek a támogatásnak a fenntartható fejlődést gátló strukturális akadályokat kell kezelnie, és ez magában foglalja a kedvezményes finanszírozáshoz való hozzáférés javítását, a tisztességesebb kereskedelmi rendszerek előmozdítását, a technológia átadás elősegítését és az érdemi adósságcsökkentés előmozdítását. A Szentszék állandó megfigyelő missziója azt is megjegyezte, hogy a fejlődés felgyorsítása érdekében fontos figyelmet fordítani az egyes országok egyedi sebezhetőségeire, miközben szem előtt kell tartani, hogy a földrajzi korlátok, az éghajlatváltozás és a korlátozott infrastruktúra súlyosbítja az egyenlőtlenségeket sokak számára. A Szentszék állandó megfigyelő missziója hangsúlyozta továbbá a család létfontosságú szerepét, mint a társadalom alapvető egységét, az elsődleges társadalmi jót és az ellenálló képesség kulcsfontosságú forrását. A nyilatkozat ezen túl kifejti, hogy a családokat erősítő politikák hozzájárulnak a szegénység felszámolásához, valamint a társadalmi stabilitás és az átfogó fejlődés előmozdításához. Az ilyen politikákba való befektetés és azok előmozdítása mind nemzeti, mind nemzetközi szinten elengedhetetlen minden ember kiteljesedésének biztosításához, a szegénység felszámolásához és az átfogó emberi fejlődés eléréséhez, zárul a szentszéki nyilatkozat.
0: Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldoggáavatási eljárása. Selja szigetén szerdán jelentette be a Szent Mise celebrálásakor az oszlói püspök a hírt, hamarosan megindul az 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő boldoggáavatási eljárása, aki a keresztény hit példája volt. Mintegy 100-an vettek részt a szertartáson a Selja szigetén lévő kolostor romjainál július 8-án, amelyet Fredrik Hansen oszlói püspök mutatott be, a középkori ír származású vértanú hercegnő Szent Szuniva emlékére, akit Nyugat-Norvégia védőszentjeként tisztelnek. Az evangélium bölcsőjének tartott helyen jelentette be az örömteli hírt, hogy hamarosan megkezdődik az 1882-ben született és 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő Sigrid Undset boldoggáavatási eljárása. Számunkra ő sokkal több, mint Nobel-díjas írónő. A keresztény hit modellje. Példát mutatott az erényekről és az életszentség kereséséről, mely meghatározta az életét, állapította meg Hansen püspök szent beszédében. Sigrid Undset állandó és konkrét figyelmet tanúsított a szegények iránt. Teljesen leánya gondozásának szentelte magát, kiállt az élet és annak szent mi volta mellett. Számos könyvén keresztül rengeteg hívőt szólított meg, arra ösztönözve őket, hogy Krisztusban éljenek, és tanúságot tett középkori szentjeinkről, mondta még az oszlói püspök. A főpásztor kifejtette, hogy megvizsgálta Undset életét, és megbizonyosodott arról, hogy nagy tiszteletnek örvend a hívek körében, ezért a Skandináv Országok Püspöki Konferenciája és Sigrid Undset életének szakértői elé terjesztette a kérdést. Ezután megkezdődött a munka, hogy hivatalosan megnyithassák ősszel a boldoggáavatási ügyet, miközben a híveket arra kérték, hogy imádkozzanak az egyházmegyére váró feladatért. Ahogy Szent Szuniva és társai, úgy Sigrid Undset is példa legyen számunkra a Krisztusban való életre, mondta. Szuniva kultusza Nyugat-Norvégiában terjedt el, fontos szerepet játszott az ország evangelizálásában. Bergen város patronája, a fiatalok védőszentje. Virágkoszorús fiatal lányként kezében sziklával ábrázolják. Ünnepét július 8-án tartják. Undset Dániában született, de 2 évesen családjával Norvégiába költözött. 1924-ben katolikus hitre tért és belépett a domonkos harmadrendbe. 1940-ben az Amerikai Egyesült Államokba kellett menekülnie, mert ellenezte a náci Németországot és a német megszállást, de a II. Világháború befejeztével 1945-ben visszatért hazájába. Legismertebb műve a Christine Lavransdatter, egy modernista trilógia a középkori életről Skandináviában. A könyv a középkori Norvégiában játszódik, és 3 kötetben adták ki 1920 és 22 között. A Christine Lavransdatter egy nő életét mutatja beszületésétől haláláig. Undset ezért a műveért, valamint Olaf Adunsonről szóló 1925-ben és 1927-ben megjelent 2 könyvért irodalmi Nobel-díjat kapott.
2: plébániát szenteltek a mianmári polgárháborútól erősen sújtott Kalai egyházmegyében. Egy új plébánia felszentelése Mianmar északnyugati részén, a Kalai egyházmegyében reményt ad az ország híveinek a folyamatos humanitárius válság közepette. A Fidesz pápai missziós hírügynökség szerint több mint 600 katolikus, többségükben országon belüli menekültek gyűltek össze Kaikamio városában, hogy megünnepeljék a Szent Patrik plébánia történelmi felszentelését egy szentmise keretében, amelyet Felix Lian Ken Tang püspök mutatott be 12 papkon celebrálásával. A Kalai egyházmegye a Sagaing régió és Csin állam között fekszik, és a 2021. februári katonai puccsot követő polgárháború egyik legerőteljesebben sújtott területén található. A régió továbbra is súlyos humanitárius és társadalmi válsággal küzd. A Mandalay érsekséghez tartozó szuffragáneus Kalai egyházmegye közel 60 ezer katolikust szolgál. Területének nagy része a Sagaing régióban fekszik, míg egy kisebb része Csin államban nyúlik át. Kalai városban van az egyházmegye központja, amely otthont ad a Szűz Mária székesegyháznak és egyben az egyházmegyei székhelynek. Az Indiával határos egyházmegye etnikailag sokszínű lakossággal rendelkezik, amely magában foglalja a nagyszámú csin közösséget és más kisebbségi csoportokat. A 2021-es katonai puccsot követő polgárháború nagy pusztítást végzett Kalai térségében. A Fidesz hírügynökség szerint a régió továbbra is sokrétű válságot él át, a közösségek továbbra is küzdenek a konfliktus következményeivel. A hírügynökség megjegyzi, hogy sok fiatal menekült el a kényszerű katonai besorozás elől, miközben a humanitárius vészhelyzet tovább súlyosbodik. A Fidesz hírügynökség arról is beszámol, hogy helyi források szerint a kormány katonái többször is célba vettek templomokat, kolostorokat és katolikus iskolákat, azzal gyanúsítva őket, hogy logisztikai támadást vagy menedéket nyújtanak az ellenállóknak. Az elmúlt években a légicsapások és a heves harcok több templomot is megrongáltak Kalai területén.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Kafka Margit, Petike jár. Két harcsaszájú picike jószág, Butácska édes gyerektopán, Tétova együgyű tündéri nesszel most tipeg által egy ócska szobán. Ébred a szívem játékos kedve, elborít hófehér virágeső, amikor látom, a kacagásom hangosan, édesen csapkod elő. Sok régi holmim, szürke íráson úgy fut iramlik száz furcsa sugár, s én ennek is annak is kiáltani vágyom. Tip-top, megindult, Petike jár. Még fogja erősen az asztal lábat, és nyitva az ajka is úgy kipirul. Hős emberi lázzal, tüzes akarással e rózsarügyecske megállni tanul. Most, elhagyja, és indul előre. Hogy csetlik-botlik, mi tévedező. Tip-top, s aprózva, közbe megállva, koppan vitézül a törpe cipő. Már ide ér. Most nyújtja a karját. Csak lassan, okosan, Peti fiam. Megered szaporán, elesni nem ér rá. Előre hajlik, s az ölembe van. Tetszik a játék, kezdheti újra. A karszék mellé kerülök én. Nagy hosszút lépne, nagy hamar elérne, s fölbillen szegényke az elején. Remeg a szája, sírni szeretne, szétnéz, sajnálja-e valaki. Gondolkozik, majd felkér szepegve, s új erővel fog újra neki. Rózsaszín ujját előre tartva, tip-top így indul óvatosan. Halkan sejpítve biztatja magát, hogy csak lassan, okossan, Peti fiam. S elnézem hosszan homályos szemmel, borús káprázat szállt le reám. Tűnnek az évek. Megöregedtem. Egyedül lakom ócska szobán. S ím, néha erős lépés zaja hallik. Jön egy daliás ifjú legény. Te vagy, mit adjak? Kávét, a kalácsot? Tip-top. Öregesen járom körül én. S még sok vidám csínyét, nagy küszködését sorra beszéli kacagva vígan. Csak lassan, okosan, Peti fiam.
1: Kafka Margit, Petike jár című versét Sárosi Kinga mondta el. Kafka Margit író, költő Nagy Károlyban született 1880. június 10-én. Ady Endre a nagyon nagy íróasszonynak nevezte a magyar irodalom egyik legjelentősebb női íróját, a Nyugat nemzedékének fontos tagját. Apja Kafka Gyula főügyész volt, de korán meghalt, így a család szerény körülmények között élt. Ösztöndíjasként tanult Miskolcon, a Szatmári Irgalmas Nővérek tanárképző zárdájában, ennek fejében egy évet tanított a városban. Ezután Budapesten tanult tovább, és 1902-ben az Erzsébet leányiskolában polgári iskolai tanári oklevelet szerzett. Visszatért Miskolcra, és a polgári leányiskolában tanított irodalmat és gazdaságtant. Tanítványai imádták. Itt jelentek meg első írásai is, versek, novellák, és ekkoriban vált a Nyugat állandó munkatársává is. Szoros baráti kapcsolatban állt Kosztolányival, Babicssal, Szabó Dezsővel és Balázs Bélával is. 1905. január 5-én férjhez ment Fröhlich Bruno erdőmérnökhöz. A következő évben született meg gyermekük, László. Férjét 1907-ben a Földművelésügyi Minisztériumba helyezték, így Kafka elszakadt az általa nem kedvelt Miskolctól, de a pár házassága néhány év alatt tönkrement, elváltak. Budapesten 1910 és 1915 között tanárként dolgozott, közben 1914. augusztus 18-án Szegeden férjhez ment Bauer Ervin elméleti biológushoz, Balázs Béla fivéréhez. Az első világháború kezdetekor elhagyta a tanári pályát, és csak a szép irodalomnak élt. 1912-ben jelent meg első és talán legfontosabb nagyregénye, a Színek és évek, amely az értékeit vesztett gentri társadalommal és a századfordulón élő nők sorsával foglalkozik. Másik nagy sikert aratott regényét, a Hangyabolyt, amelyben a zárdában töltött éveket idézi fel, 1917-ben adták ki. Az első világháború után 12 éves fiával együtt a spanyol nátha járvány áldozatává vált. December 4-én a Farkasréti temetőben helyezték őket örök nyugalomra.

0: A nap imája.
1: Szent család, Jézus, Mária, Szent József, kérünk, adjatok nekünk oly buzgó szeretetet szívünkbe és lelkünkbe, hogy mindig a ti oltalmatokba ajánlhassuk családunkat. Adjátok ránk szent áldásotokat. Áldjatok meg mindnyájunkat, akik most összejöttünk, hogy titeket méltón köszöntsünk. Áldjátok meg családjainkat, és azokat is, akik most nem lehetnek velünk, ám bár szeretnének itt lenni, de a körülményeik nem engedik. Árasszátok bőséges áldásotokat a szomorkodó és szegény árvákra, akiknek már nincs senki vigasztalójuk, sem atyjuk, sem anyjuk. Ó, áld meg, szent család, a bús szívű özvegyeket, akiknek házastársukat már a mennyei atya örök birodalmába szólította. Vigasztaljátok őket az örök élet reményével és a boldog feltámadással. Esedezzetek azokért a szülőkért, akik beteg gyermekeiket nagy türelemmel, szeretettel és önfeláldozóan nevelik, hogy napról napra legyen erejük felvenni életük keresztjét, és a mennyei atya dicsőségére hordozni tudják. Áldjátok meg, ó szent család, magyar hazánkat, főpásztorainkat és lelki atyáinkat. Áldjátok meg az egész kereszténységet, hogy dicsérjék, magasztalják drága szent neveteket. Végül pedig áldjatok meg mindnyájunkat. Engedjétek, hogy egész életünkön át buzgón tisztelhessünk titeket, és egykor majd veletek a mennyei boldogságban is vég nélkül örvendezhessünk.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mennyire fogadás Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben,

0: Délidőben.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat 2026. július 11-én szombaton. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Birincsik Márton, a hírszerkesztő hírolvasó pedig Kriston Tamás. Nevükben is jóvételt és tartalmas rádiózást kívánok, a bemondót Berecz Renátát hallják. Nézzük délutáni esti program kínálatunkat. Rövidesen az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Nurziai Szent Benedekről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek következnek, majd zenei összeállítással jelentkezünk. 14 órakor ismét híreket mondunk, majd a 7 évfordulója című műsorunkat hallhatják. A mai adásban részletet hallanak dr. Rajnerem János történész Nagy Imre sorsfordulói című előadásából, amely Egerben hangzott el 2013. június 5-én. Ezt követi Közelkép című műsorunk, melyben Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára neveléskutató előadását hallhatják, amelyet a székelyudvarhelyi Kisszent Teréz római katolikus templomban tartott meg. 14 órától Tokai vételkörzetünkben Lélekműhely című összeállításunk kezdődik. Kisújszálláson ugyanebben az órában Szülőföld című műsorunkban az Érintések című beszélgetés szerkesztett változatát sugározzuk. A téma a szülővé családdá válás. Dr. Simkó Róbert házi gyermekorvos, a Gyaposz elnöke és Bejci Tíme a pszichológus beszél. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
2: Nyilván ilyen csöpségeket még egyből tök jól felvettétek, megnyugtattátok őket, de hogy minél nagyobb, először lehet hanggal nyugtatni, hogy mindjárt jön anya, csak még oda teszem, ha nem tudom mit, berakom a mosógépet. És akkor először hanggal próbálom megnyugtatni, és aztán meg oda megyek, felveszek, megnyugtatom. De egy 1-2-3 éves gyereket 1-2 percig így lehet hagyni ebbe a rossz érzésbe, és ez nem azt jelenti, hogy rossz szülők csinálják ezt, hanem pont azok, akik azt akarják, hogy ezzel a rossz élménnyel a gyerek próbáljon meg ő megküzdeni, tehát hogy ne egyből meg legyen oldva a helyzet. Ez nagyon-nagyon fontos.
1: A 15 órai hírek után kezdődik Zöld hullám című műsorunk, melyben a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot mutatjuk be. Bózsó Gyulát, erdészt, az Ehető Erdő élményprogram ötletgazdáját hallják.
3: És de milyen tudásról van szó, erről is beszélünk két gondolatot. Itt van egy generációs tudás, ami az erdészek fejében létezik, és nekünk nagyon sokszor ez triviális, magától értetődő. Viszont mi azt látjuk, hogy amikor ezt mi tálcán átadjuk a nagy közönségnek, és ők rájönnek arra, hogy ők valójában használható tudást kapnak. Olyan tudást kapnak, amit utána be tud építeni a mindennapokban, be tud építeni a családja, a saját maga egészségét megvalósító gasztronómiájában, a családi étkezésekben is. Én azt gondolom, hogy a mai világban, ebben a felfokozott rohanó világban azért ezt mindenkinek egyszer el fog jönni ez a pillanat, amikor tudjuk, hogy az egészségünk a legeslegfontosabb, és majd Zahár Gábort idézem, hogy a magyar ember később villávalása meg saját sírját. Tehát hogy nagyon-nagyon fontos azt elmondani, hogy igenis figyelnünk kell arra, hogy amit megeszünk, illetve amit beviszünk a kis testünkbe, az tényleg egészséges legyen, és ráadásul fenntartható módon tegyük mindezt, tehát fenntartható forrásból származzanak ezek az élelmiszerek.
1: Ezután 7 nap című regionális hírösszefoglalónk következik. A 16 órai hírek után kezdődik Kávéház című műsorunk, melyben Miskolc város egykori főkertészére Barabics Fülöpre emlékezik Rózsa György főlevéltárossal, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
4: Milyen kertek voltak ezek a Barabics Fülöp féle kertek?
5: Ő is, illetve később a fia is nagyon komolyan foglalkozott virágok és fák nemesítésével, főként virágokkal. Ő például leírják azt, hogy csak dáliából Barabics Fülöp 50 félét nemesített. Csak dáliából. Tehát Miskolc a két háború között látjuk régi fényképeken, képeslapokon egy rendkívül elegáns, virágos város volt, tehát ezért is lett a 30-as éve Miskolc a virágok városa.
1: 17 órakor regionális híreket, majd regionális sporthíreket mondunk. Ezután 17 óra 30 perctől Krisztus kereszt az Erdőn című műsoron kezdődik, melyben megismerhetik a mátraaljai Rózsa Szent Márton útmenti keresztjeit, valamint arról is hallanak majd, hogy milyen eredményeket hozott a Nagyegedhegyi Szent Kereszt kápolna idei feltárása. 18 órától rózsafűzéri imádságot közvetítünk rádiónk egri stúdiójából. Ezután egyházi hírekkel jelentkezünk, majd esti mesét sugárzunk. A 19 órai hírek után az ökumenével, a testvéregyházak félórájával jelentkezünk. Ma evangélikus félórát hallanak. 19 óra 35 perckor kezdődik Karitász Percek című műsorunk, melyben Árvai Ferenc Egri Főegyház megyei Karitász igazgató beszél a jó cselekedetekről. 19 és 20 óra között kisújszállási vételkörzetünkben Farkas Erzsébet és Klész Bálta összeállításának elején a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek nyári nyitvatartási rendjét ismertetjük. Majd a folytatásban beszámolunk az idei 13. Hahó könyvtársak olvasás népszerűsítő programról, valamint a gyermekkönyvtár nyári napközis táborát és nyári rendezvényeket is figyelmükbe ajánlunk. Ezt követően Müller Péter, Kossuth és József Attila díjas íróval a szerelemről, a szeretetről beszélgetünk. Végül pedig egy EGRI programról, az idei Symphonic Like-ról és a Harlekin Báb Színház évadzárójáról hallanak beszámolót. Ajánlunkban Szűcs Rékát, a Harlekin Báb Színház igazgatóját hallják.
0: Nagyon izgalmas, mozgalmas és különleges évadot zárhattunk. Rengeteg ünnepségünk volt, fesztiválunk, saját fesztiválunk, ugye a Harlekin 60, a születésnapi fesztivál, de fesztiválokon is jártunk, sőt, szakmai sikereket is értünk el. Külön öröm számunkra, hogy a Ne Engedj El bekerült az Aszites Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé versenyprogramjába, ahol a legérzékenyebb színpadi adaptációért járó külön díjat elhozhatta a színház.
1: Ugyanebben az órában Tokai Frekvenciánkon Találkozás című összeállításunk kezdődik, melyben a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rudabányára látogatunk, ahol a helyi ízekről, specialitásokról beszélget Csúszdáné Vaszil Erzsébettel, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most ajánlunk.
6: Akkoriban nagyon munkaigényes, de egyszerű, laktatós ételeket főztek, mindaz mellett, hogy a bányásznak meg kellett az, most azt mondjuk, hogy energia, kellett az erő. Régen így mondták. És arra emlékszem, hogy szóval azt mondták mindig a családok anyukái, hogy krumpli, liszt, zsír, szalonna mindig legyen a háznál. És azokból ők százfélét tudtak csinálni.
1: Kedves hallgatóink, ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. További kellemes rádiózást kívánunk.
7: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
8: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Hivatalosan is lezárult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kiemelkedő mintaprojektje, az RRF energetikai program. A 2022. áprilisában indult projekt mérföldköveit és kiemelkedő eredményeit egy napos szakmai konferencián mutatták be Budapesten. A záró konferencián Moravcsik László energetikai szakterületi vezető ismertette a szociális naperőmű programot és a zöld fűtés támogatási program előkészítésének fázisait. Előadásában kiemelte, az energetikai projekt alapjait a Tiszabőn elindított első kísérleti program kedvező tapasztalatai és eredményei teremtették meg. Füvesi Ágnes projektvezető részletesen bemutatta a több mint 4 éves program célkitűzéseit és elért sikereit. 24 naperőmű és egy energiatároló épült meg Magyarország leghátrányosabb helyzetű településein. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány programja kiváló példája annak, hogyan fordítható a megújuló energia a leginkább rászoruló családok felzárkóztatására és támogatására, és hogyan hozható létre egy innovatív, önfenntartó támogatási modell. A Sirok Kőkút pusztán található Szent László kápolna felszentelésének 30. évfordulója alkalmából szentmisét mutatott be a napokban Ternyák Csaba egri érsek. Árvai Ferenc siroki plébános köszöntötte az érsekatyát, és kérte, hogy imádkozzon velünk és értünk azért, hogy ne csak falakból, hanem lélekből is tudják tovább építeni az Istenházát. Amikor egy magyar szentet ünneplünk, akkor mindig különleges érzések fognak el bennünket, amelyek keverednek a büszkeség érzésével. Büszkék vagyunk arra, hogy az Árpád házunk olyan nagyszerű szenteket mutatott be a magyar népnek, akikről azóta is évről évre megemlékezünk. Szent István királyunk, Szent László királyunk és a többi szent, aki arról tanúskodik, hogy az Árpád ház a legtöbb szentet adó egyetlen család, amely a katolikus egyház történetében a világon egyáltalán van, emelte ki Ternyák Csaba egri érsek.
9: Szent László király, amikor megtérített bennünket, amikor a keresztény hitet megerősítette a népében, hát akkor minden ilyen dologra felhívta a figyelmünket. Az emberek meg voltak keresztelve, de a nép még nem volt keresztény, mondja Prohászka. Benne lett keresztényi a nép. És történelmi küzdelmeink, hitehagyásaink, újrakezdéseink nemzeti szinten is és egyéni szinten is jellemeznek bennünket. Szükségünk van minden nap arra, hogy döntsünk Jézus Krisztus mellett. Szükségünk van arra, hogy megismételjük korábbi döntéseinket, hogy mi az életünket Jézussal akarjuk leélni, nem Jézus nélkül. Az imádságban, a jó cselekedetekben, a törvény tiszteletében akarunk elöljárni. Talán meglepő volt az evangéliumnak, mindig ezen az ünnepen ezt az evangéliumot olvassuk fel, az evangéliumnak az a kérdése, hogy melyik a legfőbb parancsolat a törvényben. Mintha azt tapasztaljuk, mintha a mai embert kevésbé foglalkoztatná az a kérdés, hogy melyik a legfontosabb parancsolat a törvényben. Bennünk kell, hogy ez foglalkoztasson. Szükségünk van arra, hogy a szeretet parancsát a mindennapjainkban is próbáljuk megélni. Hogy a családban, az szűkebb és tágabb környezetünkben a szeretet uralkodjék körünkben. Az Isten iránti szeretet és a felebarát iránti szeretet. Ez a két szeretet az, amelyik a keresztény embernek az életét leginkább jellemzi. Akkor, amikor azt látjuk, hogy környezetünkben, sokak körében eluralkodott a közöny, a közömbösség vagy a hitetlenség, akkor nekünk hűségesnek kell lennünk. Mi, akik ma is itt vagyunk ezen a szép ünnepen, tegyünk szent fogadalmat, hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk. Mi az ő törvényét, a szeretet törvényét életünkbe beírtuk, és azt a törvényt mindig is meg akarjuk tartani. Kérjük tehát szentjeinket, kérjük Szent László királyt, Szent István királyt, és az utolsó magyar királyt, aki szintén a boldogok között van, három királyunk is, negyedik Károly, boldog negyedik Károly, hogy segítsenek bennünket ezek a nagyszerű emberek, segítsék népünket, segítsék családjainkat, segítsék mindannyiunk életét, hogy a legfőbb törvény, a szeretet törvényét tudjuk élni a mindennapjainkban is.
8: Jövő héten lesz az Egerszalú ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Július 16-án csütörtökön az első nap nyitó előadását Árvai Ferenc főegyházmegyei karitász igazgató tartja 13 órától. A nyitó szentmisét pedig Ternyák Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A találkozó keretében majd 17-én, pénteken délután véradást is tartanak. Július 25-én szombaton ismét sor kerül a gyalogos zarándoklatra Levelekről Mária Púcsra, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye búcsújának helyszínére. A zarándoklatot idén is a főpásztor Palánki Ferenc püspök vezeti. Az úthoz csatlakoznak az egyházmegyei Merjünk növekedni Krisztusban táborban résztvevő fiatalok is. Az egyházmegyei búcsú Mária Púcson július 26-án lesz. A program július 25-én reggel 9 órakor ünnepi szentmisével veszi kezdetét Leveleken. A zarándokokra egy körülbelül 13 kilométeres táv vár, amelyet kényelmes tempóban tervezett pihenők beiktatásával tesznek majd meg. A szervezők úgy alakították ki az útvonalat, hogy az a gyermekes családok és az idősebb korosztály számára is könnyen teljesíthető legyen. Bár az esemény nyitott, a szervezési feladatok megkönnyítése érdekében a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A Nyíregyházi Egyházmegye idén is megrendezi hagyományos és nagyszabású család pasztorációs napját a Leveleki tóparton, ahol július 25-én sportos, kulturális és lelki programokat szerveznek a közösségek, egyházmegyei intézmények dolgozói, családok számára, ügyelve a nehezebb sorsú testvérek bevonására is. A szervezők július 19-ig várják a jelentkezők névsorát a parókiáktól és az intézményektől. A leveleki családi nap az elmúlt években a Nyíregyházi Egyházmegye egyik legfontosabb közösségépítő eseményévé vált. Egy nap, amely az elmúlt évek sok programjai között minőségi megjelenésével nem csak a parókiák családjait, intézményeinek dolgozóit, hanem az egyház felé nyitott, érdeklődő családokat is megszólította, emelik ki a szervezők a rendezvény jelentőségét, amely tavaly már 800 résztvevőt vonzott a vízpartra. Az esemény célja, hogy a meleg nyári napon is ismét egy békés, mégis dinamikus közösségi élmény szülessen, vallják a szervezők, igyekezve az elmúlt évekhez hasonlóan sportos, kulturálisan és lelkileg is színessé tenni ezt a napot. A rendezvény sikeréhez és a gördülékeny előkészületekhez elengedhetetlen a pontos létszám ismerete, ezért a parókiáknak és az intézményeknek július 19-ig kell leadniuk a jelentkezők számát. Július 18-án, szombaton 18 órai kezdettel lép fel az Istvánfi Balázs, Németh András dúó az egri ciszterci templomban. A koncerten szemelvényeket hallhatnak a kedves érdeklődők Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, amelyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. Mió Barada, horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővérnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestyéjében lehet. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. A nap elsődleges célja a hálaadás egyházmegyéjük 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be egyházmegyéjük történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történelmi játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve a Migadzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégeken ajánljuk lépteinket a békéért. Induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, áll a Mária út közhasznú egyesület közleményében. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezrei indulnak útnak a Mária úton Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik. A meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Az egri főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
7: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mió Barada horvát karizmatikus lelki gyakorlata az egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen
10: vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
11: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
12: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
11: Nem csak katolikusoknak.
12: keresztényélet.hu
10: Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebély Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
13: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Péter megkérdezte: Nézd, mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt: Bizony mondom nektek, ti, akik követtek engem a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd veled 12 trónon, hogy

0: eddig a tanítványok számára az egész univerzumot jelentette. Amikor a jutalom felől érdeklődik, ugyanígy konkrét javakra, előnyökre, tisztségekre gondol, s természetesen erre a földi életre, hiszen ebben él, ez számára elvárásainak horizontja is. Jézus azonban soha senkinek nem ígért földi jót követése fejében. Magát, az örök életet ígérte követőinek jutalmul, részesedést az ő egyetemes uralmából, mely az Atya uralma a Szentlélekben. A Szentírás kutatás kimutatta, hogy eredetileg az evangélium szövegében semmi más nem szerepelt, se százannyi, se ezen a világon kapott testvér, nővér, atya, otthon. Ez azonban nem jelenti, hogy ezek a későbbi betoldások az Úr Jézus szavának meghamisításai volnának, hanem a sugalmazó Szentlélek műve ez is, aki Jézus ígérete szerint elvezet bennünket a teljes igazságra. Hiszen Jézus maga nevezte testvérének, nővérének, anyjának mindazokat, akik hallgatták tanítását, és meg is tartották, s ez érvényes az ő titokzatos testének, az egyháznak tagjaira is. Mert nem csak az a kinyilatkoztatott igazság, amit az Úr Jézus földi életében szavaival kimondott, a szentírás tudósok valószínűleg az utolsó napig fognak vitatkozni azon, hogy mi az, amit biztosan mondott Jézus, s mi az, amit az evangélisták adtak a szájába, hanem az is, melyet az ősegyház a Szentlélek ösztönzésére megértett, az evangéliumba beemelt, s ugyancsak a Szentlélek hatására kánoninak nyilvánított. Így, aki az evangéliumra hivatkozva visszautasítja a látható egyházat, következetlen és önmagával kerül ellentmondásba, hiszen az evangélium már az egyházon belül született. A kettő Isten akaratából elválaszthatatlanul összetartozik, s erre is érvényes, hogy amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Ezt érezte meg és élte Szent Benedek apát, akinek életműve a nyugati szerzetesség és az európai kultúra egyik alappillére. Erre az együttlátásra, egységben gondolkodásra, a Krisztus égék Szentlélekben való aktualizálására lehetett alapozni az épületet, amelyet kikezdtek ugyan évszázadok viharai, megpróbáltak az egyházon belüli és kívüli forrongások, mégis stabilan áll, és világító toronyként mutat ma is utat annak az Európának, amely mind jobban elveszíti lába alól a krisztusi hit szilárd talaját és a fogékonyságot a Szentlélek régi és új működése iránt.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
2: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Peter povedal Ježišovi: Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať? Ježiš im povedal: Veru, hovorím vám, pri obnovení sveta, keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy, alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
3: Le krajovsko jílo pélas poslúga, slobodom uklas les, haj vilesko predípem uklas. Kana kodo abrigélas andale krájeski gyís, maladílas jeke káver slúgasa, szavo seledén áronca kamlas leszke. Hutyildas lesz, tajta szavkerlas lesz, haj poroncsíjas lesz, de palpále kodo szoszaka mesmange. Kado slúga pelcsanga manglas lesz, te avellásó, haj te azsutjár el, szogodi palpále potinla leszke, szosza kamel.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
4: Evangélium nach Matthäus. Petrus sagte zu Jesus: Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte ihnen: Amen.

0: Ich sage euch, wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron der Herrlichkeit setzt, werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und wer um meines Namens willen Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder, Äcker und Häuser verlassen hat, wird ein Vielfaches dafür bekommen und das ewige Leben gewinnen. Wort des lebendigen Gottes.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: Nursziai Szent Benedek, rendalapító, körülbelül 67 évet élt. A szerzetesség eszménye, amely ilyen vagy olyan változatban minden nagy vallásban megtalálható, a keresztény Európa számára Benedekben olyan formát öltött, amely másfél évezreden át hatott az egész történelemre. Életrajzát Nagy Szent Gergely pápának az írásaiban találhatjuk meg. Benedek 480 táján született, a Szabin-hegyvidék kispüspöki székhelyén, Nurziában. Jómódú szülei Rómába küldték tanulni, ahol az antik kultúra ragyogott. De emellett az apostol fejedelmek sírja is megtalálható volt, csodálatos, szép bazilikákkal ékesítve. Ez az időszak azonban Róma hanyatlásának a kora. A császár székhelye Konstantinápolyban volt. Róma pedig vidéki kisváros benyomását keltette, s az emberek állandóan attól rettegtek, hogy mikor semmisíti meg a barbár germán hadsereg. Úgy szintén tombolt az erkölcstelenség is. 431-ben írta Nólai Szent Paulinus, ha az ember nem akar Isten országáról lemondani, akkor menekülnie kell Rómából. Így tett az ifjú Benedek is. Ott hagyta Rómát és romlott társait, és 14 éves korában a magányba vonult vissza. Szubjákó mellett egy barlang lakója lett, ahol az imádság és az elmélkedés mellett a legszigorúbb önmegtagadásban élt. A város fölött emelkedő kolostor egyik szerzetese megígérte, hogy igénytelen élelmezéséről gondoskodik. Már harmadik évét élte így, amikor pásztorok bukkantak rá, akik mindenfelé elvitték életszentségének hírét. Sokan siettek hozzá jó tanácsért, sőt, megválasztották az egyik közeli kolostor apátjának is. Benedek csak hosszabb gondolkodás után vállalta el. Amikor a szerzetesek között meg akarta szilárdítani a fegyelmet, azok önmagukról megfeledkezve megpróbálták megmérgezni. Újból visszatért Szubjákóba. Lassan a remeték hatalmas tábora vette körül. Ezeknek aztán egymás után építgetni kezdte kolostoraikat, melyek közül mindmáig a leghíresebb, a Cassino hegyére épített. Ez lett aztán a bencések későbbi anyaháza. Itt írta meg a nyugati szerzetességnek mindmáig alapul szolgáló szabályzatát, amely kiállotta 14 évszázad minden viharát. Monte Cassino nem csak a szerzetességnek, hanem a műveltségnek is a középpontja lett. A kelet és nyugat legjobb szerzetesi hagyományait egybefoglaló szabályzat meghozta gazdag gyümölcsét. Kolostoraiban a legnagyobb egyszerűség, mértékletesség, szigorú szegénység és fegyelem uralkodott. Jelszavuk ora et labora, azaz imádkozzál és dolgozzál. Szerzeteseinek imával, tanulással, valamint fizikai munkával kellett megszentelniük a napot és az éjszakát. Messze földön emlegették az éjszakát betöltő zsoltározások, latin himnuszok éneklését. Maguk közül egy apátot választottak, akinek engedelmességet fogadtak. Egyéni vagyonuk nem lehetett, mert mindenük közös volt. Benedeket a Szentírásban való jártasság, tapasztaltság, jóság, bölcsesség jellemezte. Testvére Szent Skolasztika ideális társa volt az Isten nagy szeretetében. Annak halála után nem sokára Benedek is meghalt. Nagy Szent Gergely szerint 547. március 21-én a templomba vitette magát, és gyengeségében tanítványaira támaszkodva megállt. majd kezét az ég felé emelte, és így lehelte ki imádsággal a lelkét. Nagy Szent Gergely sok történetet elmondott Benedekről, ezek közül egyet olvasok fel. Egy napon Benedek ott ült a kolostor előtt egy kőpadon, és olvasott. Egy arjános gót lovagolt fel a hegyre, és átkozva, ütlegelve egy megkötözött embert hajszolt maga előtt. A gót, név szerint Cella, azt kívánta a parasztól, hogy adja neki oda elrejtett javait. A szegény ember nem tudott magán másként segíteni, hát arra hivatkozott, hogy mindenét Cassino apátjára bízta. A gót harcos ezért arra kényszerítette, hogy mutassa meg neki az utat Benedekhez. Amikor Cella megpillantotta a szentet, azt gondolta, hogy ő, amint az történni szokott, már a megjelenésével, a hangjával meg fogja rémíteni Benedeket. Egyenesen odalovagolt hozzá, és követelte tőle a paraszt javait. Benedek, mint mindig, most is nyugodt maradt. Lassan fölemelte tekintetét, ránézett először a harcosra, azután a megkötözött parasztra. A gót megrendülten a földre rogyott. Benedek odaszólította néhány társát, megvendégelte Cellát a kolostorban, és csak búcsúzóul figyelmeztette. Óvakodjék attól, hogy védtelen embereket szorongasson. Szent Benedek a nyugati szerzetesség megalapítója volt. Bencés rendjének utolérhetetlen érdemei vannak a mai Európában. Nekik köszönhetünk sok kézzel írt értékes kódexet, ezen kívül a népvándorlás zivataraiban a kultúra, a művészet egyetlen művelői és megőrzői voltak. De talán Isten előtt ezeknél is nagyobb érdemük, hogy keresztény hitre térítették az akkori barbár népeket, az angol szászokat, a germán törzseket, a honfoglaló magyarokat. Örök hálával tartozik ezért népünk Szent Benedek fiainak, köztük Szent Gellért püspöknek, akik hittérítőink voltak. Ám nem csak Krisztus kifogyhatatlan gazdagságát nyújtották őseinknek, hanem megtanították őket a földművelésre, az építkezésekre, gyümölcsfák ültetésére, a betűvetésre, templomok építésére. Géza fejedelemhez az első bencések Rómából jöttek, Szent Adalbert vezetésével. Megtelepedésük 996-ban történt Szent Márton hegyén, Pannonhalmán. Szent István király nagyon megkedvelte a bencéseket. Hatodik Pál pápa Benedeket Európa fő védőszentjévé nyilvánította. Mivel ünnepe március 21-e nagybőt idejére esett, ezért 1969-ben július 11-ére tette át az egyház, annál is inkább, mert a gall liturgiában már a 8. századtól kezdve e napon ünnepelték. A szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te Szent Benedek apátot az Isten szolgálat iskolájában kiváló mesterré tetted. Add kérünk, hogy az irántad való szeretetet mindennél többre becsüljük, és szárnyaló szívvel járjunk parancsaid útján.
3: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Élidőben.
1: Sok szeretettel köszöntjük Lili és Nóra nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. A Lili több névhez is köthető, így a Caroline, az Elizabeth, a Julia angol és német becézőjéből is eredeztethető. A hasonló hangzású angol Lili szó jelentése Lilium. A Nóra az Eleonóra rövidülése, amely az arab Elinor névből származik, jelentése Isten az én világosságom. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. Ma van Szent Benedek, Európa védőszentjének napja. Nurziai Benedek a bencés rend alapítója és regulájának kidolgozója. 1964-ben 6. Pál pápa a nyugati szerzetesség alapítójaként és az európai szellemiség alakítójaként Európa védőszentjévé nyilvánította. 1801-ben Jean-Louis Pon, francia csillagász először fedezett fel üstököst. A következő 27 évben további 36 üstököst fedezett fel, többet, mint bárki más a történelemben. Az üstökös olyan kis naprendszerbeli égitest, amely a nap körül kering, és a nap közelébe érve kómája és csóvája fejlődik. Mindkét jelenség legfőbb oka az üstökös magot érő napsugárzás. Maguk az üstökös magok lazán összekapcsolódó jégből, porból és szikladarabokból állnak. Méretük néhány kilométertől néhány 10 kilométerig terjed. 1819-ben megszületett Reguli Antal néprajzkutató. A magyar nyelv és a finnugor nyelvek rokonságát kutatta. 1881-ben megszületett Zerkovics Béla, műépítész, zeneszerző, színigazgató. A századforduló utáni magyar kuplé és sanzon szerzők egyik legjelentősebb alakja. 1934-ben megszületett Giorgio Armani, olasz divattervező. Eredetileg orvosnak készült, majd kirakat rendezőként és eladóként dolgozott Milánóban. 1975-ben 41 évesen alapította cégét. Armaninak köszönhetően lett Milánó a világ egyik divatfővárosa. A divatiparban egyedülállóként Giorgio Armani egyedüli részvényese volt cégének. 1960-ban megszületett Csúlya Imre, színész. 2023-ban, 94 éves korában meghalt Milan Kundera, cseh születésű francia költő, író. Legfőbb műve volt például a tréfa, valamint a lét elviselhetetlen könnyűsége. 2010-ben meghalt Kállai Ferenc, Kossuth díjas színész, a Nemzet Színésze cím kitüntetettje. Kállai Ferenc pályáját 1945-ben a Szabad Színháznál kezdte, majd 1946-tól a Belvárosi Színháznál játszott. 1948-tól a Nemzeti Színház tagja, 1989-től örökös tagja. 1977-től tanította a Színház és Filmművészeti Főiskolán. 1981 és 1990 között a Színházművészeti Szövetség elnöke volt, 1985-től 1990-ig országgyűlési képviselő, tagja volt a Kulturális Bizottságnak. Kétszer kapott Jászai Mari díjat, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Nemzet Színésze cím kitüntetettje. Neve Bacsó Péter 1969-ben forgatott és sokáig betiltott, a Tanú című szatírájával került be a magyar filmtörténelembe. A filmben a rendszer kisembere Pelikán József gátőr bőrébe bújt. Ezután is naív, félrevezethető, ám mégis szerethető figurák megformálásában jeleskedett. A Tanú második része 1994-ben készült el, megint Tanú címmel. 1889-ben, 34 éves korában meghalt Revicki Gyula, író, műfordító. Házasságon és örökségen kívül született a főnemesi Revicki családba. Hányattatott gyermekkora után Budapesten nemesi családoknál volt tanító, és mellette írt, valamint újságíróként is dolgozott. Ő fordította Baudelaire műveit először magyarra, továbbá fordította még Kleist, Nikolaus Leneut és Franz Grill Parzer műveit is. Tagja volt a Petőfi Társaságnak. A magyar szimbolizmus a modern irodalom korai előfutára volt. Nézete szerint a világ nyomora megváltoztathatatlan. Egyetlen lehetőség a részvét, a megbocsátás és a belátó humor. 34 évesen tüdőbajban halt meg. 1912-ben meghalt Ferdinand Monnoyé, francia szemész, aki bevezette a dioptria fogalmát és a ma is használatos szemvizsgálati táblát. Kidolgozta a Monnoyé diagramot, mellyel a mai napig a látáshélességet vizsgálják. Az eredeti tábla két oldalán függőlegesen alulról felfelé olvasható a neve. Anyja elzászi volt, az apja francia katonaorvos. A Strasbourgi Egyetem orvostudományi karán orvosi fizikából tanársegédként végzett 1871-ben. 1872 és 1877 között a Nancy Egyetem orvostudományi karának szemészeti klinikáján volt igazgató. 1877-től 1909-ig a Lyoni Egyetem orvostudományi karának volt a professzora orvosi fizikából. 1961-ben meghalt Vészi Margit, újságíró, festő, grafikus, Molnár Ferenc felesége. akkor egyik vezető irodalmi tekintélyének, Vészi Józsefnek a lánya volt, így hamar megismerte a művészek bohém világát. Festeni, énekelni tanult, aztán író, újságíró akart lenni. Margitnak Ady Endre is csapta a szelet, de végül Molnár Ferenc felesége lett. Azonban a gyakran kapatos Molnárnak gyakran eljárt a keze. Így Margit hazaköltözött szüleihez. Válásuk után Rómában, majd Hollywoodban dolgozott, és végül a napfényes Palma de Mallorcán érte a halál. 2017-ben meghalt Schubert Éva, Kossuth Díjas színésznő, érdemes művész. A Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét 2001-ben vehette át. Szerepelt az Egy Pikoló Világos, az Abigail, valamint az Egér út című filmekben is. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Parlament Törvényalkotási Bizottságának ülésén a kormánypárti képviselők támogatták, hogy a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény ne kerüljön ki a sarkalatos jogszabályok közül. Az alaptörvény 17. módosításához benyújtott indítvány megtárgyalása során a bizottság azzal is egyetértett, hogy a javaslatban ne szerepeljen az önálló szabályozó szervek, például az energetikai hivatal önálló alaptörvényi szabályozásának megszüntetése. Az indoklás szerint az új alkotmány előkészítése során részletesen meg kell vizsgálni az önálló szabályozó szervek önálló alkotmányos jogállását, ezért ezen szervek alaptörvényben foglalt meghatározásának hatályon kívül helyezése jelenleg nem sürgető. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló rész úgy változik, hogy a testület nem csak a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatásának és visszaszerzésének elősegítése érdekében működik, de a jogellenesen kezelt közvagyon felkutatása és visszaszerzése is feladata lesz. A bizottsági ülésnek az alaptörvény módosításáról szóló napirendi pontja vitájáról a fideszes képviselők távol maradtak, a javaslatot vita nélkül fogadta el a testület. Az európai parlamenti képviselők többsége támogatta a digitális euró bevezetését célzó javaslatról tervezett tárgyalások megkezdését az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésének szavazásán, tájékoztatott az uniós parlament. Az unió tanácsával tervezett a digitális euró létrehozását célzó tárgyalások megkezdését az EP 416 szavazattal 169 ellenében és 22 tartózkodással támogatta. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésére álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne. A digitális euró nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe, hanem csak kiegészíteni azokat. Az emberek választhatnák ezt a fizetési módot is, miközben fennmaradna a készpénzzel való fizetés lehetősége. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobil fizetési alkalmazások helyébe sem, hanem kiegészíteni azokat, további módját kínálva a digitális fizetésnek. Az LKB a digitális euró értékét ugyanúgy garantálná, mint a hagyományos készpénzét. A digitális euró nem minősülne kriptovalutának. Új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját. A vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése és az új klímatörvény mind azt a célt szolgálják, hogy megőrizzük természeti értékeinket és biztonságot teremtsünk a következő generációk számára, fogalmazott az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László a posztban arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány minden eddiginél nagyobb vízi közműfejlesztési programot indít, hogy megújítsa az előregedett hálózatot, csökkentse a vízveszteséget és hosszú távon biztosítsa a fenntartható vízgazdálkodást. A víz a jövőnk egyik legfontosabb kincse, szögezte le közösségi oldalán a miniszter. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, közölték a bíróság.hu oldalon. Az ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkre az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írják. A közlemény szerint a határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is, például soron kívüli eljárás, előzetes bizonyítás esetén, végrehajtási perekben és egyes nem peres eljárásokban, mint például cégeljárás, csőd és felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtás. Sport. A Magyar Olimpiai Bizottság a következő két évben 60-60 millió forint plusz támogatást nyújt a 2028-as Los Angeles játékokra készülő sportszövetségek, a sportért felelős államtitkárság pedig megtartja az úgynevezett LA10, azaz Los Angeles 10 programot, de még vizsgálja, hogy ezt milyen szervezeti körülmények között teszi majd, hangzott el a MOP sajtóeseményén. Végül az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati, déli határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, máshogy csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Délidőben. A zenemesterei. Korszakalkotó egyéniségek a zene világában.
3: Szeretettel köszöntöm a zenemesterei hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő Vasvári Bernadett. Mai adásunkban a Puskás a Musical című műből hallanak válogatást. A világ leghíresebb magyar embere Puskás Ferenc 1927-ben született. A Puskás a Musical 1937-ben kezdődik, amikor a későbbi aranycsapat tagjai megfogadják, hogy a foci által naggyá teszik Magyarországot. A musical története átvezet a II. Világháborún, majd Puskás és társai csillaggá válásán. Puskás Ferenc 1945. augusztus 20-án játszott először a magyar labdarúgó válogatottban. A Magyarország-Ausztria mérkőzésen az első válogatott beli gólját is megszerezte. A musical során átéljük az olimpiai aranyérem megszerzésének dicsőségét, a londoni 6-3-as meccset, az évszázad mérkőzését, majd az 1954-es világbajnoki kudarcot és az 1956-os forradalmat. Puskás és családja emigrációba kényszerül, majd eltiltása után a Real Madridba igazol. 1960. május 18-án Puskás 4 gólt lőtt a Real Madrid Eintracht Frankfurt mérkőzésen a bajnok csapatok Európa kupája döntőjében. Ennyi gólt azóta sem rúgott senki a bajnok csapatok Európa kupája döntők történetében. A Puskás Musical a legismertebb magyar ember és minden idők egyik legnagyszerűbb futballcsapata az aranycsapat történetét dolgozza fel és állít nekik méltó emléket. A színdarab teljes egészében valós eseményeken nyugszik, és hűen mutatja be a kort, amelyben játszódik. A musical szereplői egykor létező emberek, minden, amit a színdarabban tesznek, a valóságban is úgy történt. 23 színész, 60 táncos, 30 gyerekszínész, 20 dal, artista produkciók, 11 színész egyidejű reptetése, a Puskás a Musical minden idők leggrandiózusabb magyar zenés színházi előadása. A hazaszeretet, a barátság, a csibészség és a bátorság méltatása a világ legismertebb magyarja Puskás Ferenc élettörténetének bemutatásán keresztül. A musical zeneszerzője Juhász Levente, a szöveget Galambos Attila és Szente Vajk írta. Az elhangzó felvételeken szólót énekel Molnár André, Szabó P. Szilveszter, Nárai Erika, Pásztor Ádám, Kovács Gyopár, Gubik Petra, Ember Márk, Harsányi Levente, Szerednyei Béla, Nagy Balázs és Nobotni Zoltán. Műsorunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

két játékos nézi, és aztán, ahogy innen a magasból, egészen magasból meg lehet állapítani, úgy láttam, hogy Puskás Ferenc volt az, aki választott. A magyar csapat kezdi meg néhány pillanat múlva az évszázad nagy mérkőzését, a Magyarország-Anglia találkozót. 2:17 London idő szerint, amikor Kocsishoz került a labda. Nézzük most, mi lesz. Bosik, Zakariás, majd újra Bosik a labda útja, aztán Hidegkuti egy cselt csinál. Most lő, e pillanatban

lövés az ötösről berepült a bal felső sarokba. 3-1-re vezet Magyarország csapata Anglia válogatottja ellen. Szabadugás a miénk javára, tehát mint egy 20 méterre, 25 méterre merik kapuját. Bozsik készülődik neki a labda elrúgásának. Puskás beleteszi a lábát.

0: Bozsik utána nyarga, megy a labdáért, megy, most adja befelé. Öcsi, vigyázz a labdával, most vágja befelé, kocsis fejjel kapufáról vágodik Budai elé. Milyen bal szerencse, most ott van megint Bozsiknál a labda, a 16-osod, lövés, gól!
1: Nincsen mi, nincsen te, mindenki, egyet mi, bárhol már, egyszerre, dobtam meg, 11 szín.
0: És Buzánszki a jobb szélső posztján a pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisé, Kocsis feje Puskás takadja, a 16-oson vagyunk, Puskás felemeli, hideg Budi lő, gól! Kettő az eredmény, 6-2 Angliában, a labdarúgás őshazájában a 90 éve veretlen angol válogatott ellen.

Vége a mérkőzésnek. Az 1954. évi világbajnokság győztese Nyugat-Németország. Ismerjük el, hallgatóim, elvesztettük a mérkőzést. 3-2-re győzött a nyugat-német válogatott. Nehéz most beszélnem. 4 évig veretlenek voltunk, most kikaptunk. Ne legyen kétségbeesés. Hallgatóim, odahazon

0: Farkas Edgás, óriás vető meg az utcán, ennek nem lesz jó vége. Ez vandalizmus, villamost borogatnak, képeket égetnek.
1: Rákosi elvtársét?
0: Nem, Puskást.
1: Azt égethetik.
0: Oszlatni kéne.
1: Nem, még várunk. Bízza csak rám.

Ne készül egy. Nincs szerződés. A FIFA 2 évre eltiltott. Nem értem, az elvtársak keze odáig is elér. Nem tudok tenni semmit. 2 évig nem játszhatsz. Várunk. De gyorsan lemegy, majd meglátod. Viszont ezek otthon mindent tudnak rólatok. Valaki informálja őket. Vigyázzatok!

Rosics Gyula, 86-szoros válogatott. A Fekete Párduc minden idők egyik legjobb futballkapusa. 1955 után soha többé nem játszhatott a Honvéd színeiben. 2014-ben, 88 éves korában a nemzet sportolójaként szeretetben, megbecsülésben távozott közülünk. Lóránd Gyula, a kőkemény középhátvéd játékos pályafutása után sikeres edző lett. Több német csapatot irányított, köztük a Bayern Münchent. 1981-ben alig 55 évesen a PAOK Szaloniki edzőjeként a görög bajnokság egyik rangadójának 76. percében a kispadon szívrohamot kapott és meghalt. Halálhíre a magyar sajtóban alig 5 sort ért meg. Puzánszky Jenő. Az NB1-ben csak a Dorogban játszott, majd edző és sportvezető lett. A nemzet sportolója. A csatárból lett jobb hátvéd az aranycsapat tagjai közül utolsóként 2015-ben 90 évesen hunyt el. A Dorogi stadion az ő nevét viseli. Lantos Mihály. A parád és rúgó technikájú bal hátvéd sikeres edző lett. 272 első osztályú mérkőzésen ült a kispadon. 1989-ben 61 évesen hunyt el. Lányunokája magyar bajnok labdarúgóként viszi tovább nagyapja sikereit, és az MTK Zuglói sporttelepe is őrzi a nevét. Budai László, az aranycsapat jobb szélsője. 1960-ban egy motorkerékpár elütötte, szárkapott csonttörést szenvedett, és ez véget vetett sportpályafutásának. 1983-ban 54 évesen agyvérzésben halt meg. A Rákospalotai stadiont róla nevezték el. Hideg Putin Ándor, a legendás hátravont középcsatár, a futballtörténelem egyik legjobb centere. 1960-ban 3 évre kiengedték Olaszországba edzősködni. A Fiorentinával megnyerte az olasz kupát, majd a kupa győztesek Európa kupáját is. Az öreg, az aranycsapat legidősebb tagja, 80 esztendősen 2002-ben hunyt el. Az MTK Hungária körúti stadionja őrzi a nevét. Zakariás József, az óriási munkabírású balfedezet a világbajnoki döntő elvesztése után soha többé nem szerepelt a válogatottban. A 60-as években edzőként Afrikában dolgozott. Az aranycsapat tagjai közül elsőként hunyt el 1971-ben, mindössze 47 évesen. Kocsis Sándor. A jobb összekötő 68 válogatott mérkőzésen 75 gólt ért el. Az 1956-os forradalom után az FC Barcelonához szerződött, súlyos betegségek gyötörték, majd 1979-ben, nem sokkal az 50. születésnapja előtt, tisztázatlan körülmények között kizuhant egy barcelonai kórház harmadik emeletéről. Szobra a Fradi stadionja előtt áll. Cibor Zoltán 1956-ban felvette a kapcsolatot a fegyveres forradalmárokkal. Emigrált, az FC Barcelonába szerződött, visszavonulása után Kék Duna néven Barcelonában kávézót nyitott. A rendszerváltoztatás után tért haza Komáromba. A szókimondó, renitens, a versekért rajongó világklasszis balszélső 1997-ben 68 évesen hunyt el. Bozsik József, az első magyar, aki elérte a 100-szoros válogatottságot. Az 1956-os forradalom után megfosztották kitüntetéseitől és lemondatták képviselői mandátumáról. 1974-ben a magyar válogatott szövetségi kapitánya lett, de egyre romló egészségi állapota miatt mindössze egy mérkőzésen vezethette a nemzeti 11-et. A kispesti Bozsik stadion névadójának halálát 1978-ban 52 éves korában szívelégtelenség okozta. A Honvéd és az aranycsapat jobb fedezete, a világ valaha élt egyik legjobb középpályása, élete végéig barátságban maradt Puskás Ferenccel. Puskás Ferenc,
minden idők legnagyobb magyar labdarúgója, az aranycsapat kapitánya, a világ első totális játékosa, a nemzet sportolója. A FIFA a világ valaha volt legjobb játékosai közé választotta. Az egy-egy esztendő legszebb gólját szerző játékosának járó díjat is róla nevezték el. Magyarország nemzeti futballstadionja az ő nevét viseli. Háromszoros meggyőztes. 1960-ban a Real Madrid színeiben 4 gólt lőtt a döntőben. Amint a történelmi változások lehetővé tették, hazatért Magyarországra. Az Alzheimer-kórral folytatott hosszú küzdelme 2006. november 17-én ért véget. Temetése nemzeti gyásznap volt. A világ leghíresebb magyarja 79 évet élt. Bárhol a világon valaki azt mondja, Puskás, azt válaszolják rá, Magyarország.

0: A Zenemes Terei mai műsorában a Puskása Musicalből hallottak részleteket. Az elhangzott felvételeken szólót énekelt Molnár André, Szabó P. Szilveszter, Nárai Erika, Pásztor Ádám, Kovács Gyopár, Gubik Petra, Ember Márk, Harsányi Levente, Szerednyei Béla, Nagy Balázs és Novotny Zoltán. Köszöni megtisztelő figyelmüket, és további kellemes rádiózást kíván a műsor szerkesztője, Vasvári Bernadett.
1: A zenemestereit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Parlament Törvényalkotási Bizottságának ülésén a kormánypárti képviselők támogatták, hogy a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény ne kerüljön ki a sarkalatos jogszabályok közül. Az alaptörvény 17. módosításához benyújtott indítvány megtárgyalása során a bizottság azzal is egyetértett, hogy a javaslatban ne szerepeljen az önálló szabályozó szervek, például az energetikai hivatal önálló alaptörvényi szabályozásának megszüntetése. Az indoklás szerint az új alkotmány előkészítése során részletesen meg kell vizsgálni az önálló szabályozó szervek önálló alkotmányos jogállását, ezért ezen szervek alaptörvényben foglalt meghatározásának hatályon kívül helyezése jelenleg nem sürgető. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló rész úgy változik, hogy a testület nem csak a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatásának és visszaszerzésének elősegítése érdekében működik, de a jogellenesen kezelt közvagyon felkutatása és visszaszerzése is feladata lesz. A bizottsági ülésnek az alaptörvény módosításáról szóló napirendi pontja vitájáról a fideszes képviselők távol maradtak, a javaslatot vita nélkül fogadta el a testület. Az európai parlamenti képviselők többsége támogatta a digitális euró bevezetését célzó javaslatról tervezett tárgyalások megkezdését az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésének szavazásán, tájékoztatott az uniós parlament. Az unió tanácsával tervezett a digitális euró létrehozását célzó tárgyalások megkezdését az EP 416 szavazattal, 169 ellenében és 22 tartózkodással támogatta. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésére álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne. A digitális euró nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe, hanem csak kiegészíteni azokat. Az emberek választhatnák ezt a fizetési módot is, miközben fennmaradna a készpénzzel való fizetés lehetősége. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobil fizetési alkalmazások helyébe sem, hanem kiegészíteni azokat, további módját kínálva a digitális fizetésnek. Az LKB a digitális euró értékét ugyanúgy garantálná, mint a hagyományos készpénzét. A digitális euró nem minősülne kriptovalutának. Új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját. A vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése és az új klímatörvény mind azt a célt szolgálják, hogy megőrizzük természeti értékeinket és biztonságot teremtsünk a következő generációk számára, fogalmazott az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László a posztban arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány minden eddiginél nagyobb vízi közműfejlesztési programot indít, hogy megújítsa az előregedett hálózatot, csökkentse a vízveszteséget és hosszú távon biztosítsa a fenntartható vízgazdálkodást. A víz a jövőnk egyik legfontosabb kincse, szögezte le közösségi oldalán a miniszter. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, közölték a bíróság.hu oldalon. Az ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkre az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írják. A közlemény szerint a határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is, például soron kívüli eljárás, előzetes bizonyítás esetén, végrehajtási perekben és egyes nem peres eljárásokban, mint például cégeljárás, csőd és felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtás. Sport. A Magyar Olimpiai Bizottság a következő két évben 60-60 millió forint plusz támogatást nyújt A 2028-as Los Angeles játékokra készülő sportszövetségek, a sportért felelős államtitkárság pedig megtartja az úgynevezett LA10, azaz Los Angeles 10 programot, de még vizsgálja, hogy ezt milyen szervezeti körülmények között teszi majd, hangzott el a MOP sajtóeseményén. Végül az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel, a délnyugati, déli határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, máshogy csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Reklámot hallottak.
5: A hét évfordulója.
6: Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Túri Sarolta nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallják. 1989. június 16-án Nagy Imrét, az 1956-os forradalom mártír miniszterelnökét és társait ünnepélyes keretek között újra temették Budapesten több százezer fő részvételével. A legfelsőbb bíróság elnökségi tanácsa a legfőbb ügyész törvényesség jóvásának alapján még ugyanezen év július 6-án hivatalon is hatályon kívül helyezte Nagy Imre és társainak ítéletét, és bűncselekmény hiányában felmentette őket. A tárgyalás folyamán érkezett meg a hír a korábbi halálos ítéletet jóváhagyó Kádár János elhunytáról. Az egykori miniszterelnök politikai megítélése azóta is vitatárgya. Van, aki a forradalomban játszott szerepét emelte ki, de vannak, akik számára megbocsájthatatlan kommunista előélete. A következő percekben részletet hallanak dr. Rajnerem János, Széchenyi díjas történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának előadásából, amelyet 2013-ban Egerben tartott, Nagy Imre sorsfordulói címmel. A történész próbál választ találni azokra a kérdésekre, vajon hogyan is vonult be a 20. század magyar történelmébe Nagy Imre.

1956. november 4. hajnali 5 óra, 1958. június 15-e este. Hűségben maradni, vagy sem? Történt, ami történt. Nagy Imre meghozta azokat a döntéseket, amelyeket én most nem fogok elismételni a forradalom alatt. Nagyon nehezen értette meg, de megértette, hogy mi történik. Nagyon nehezen értette meg, hogy mi az ő feladata. Valakinek, akinek a személyiségétől gyökeresen idegen a forradalom és a felfordulás, aki egy konszolidáló, egy reformer, egy építkező, de mégis meg kell értenie, hogy mi az, hogy forradalom. Mi az, amikor egy társadalom megmozdul? Mit akarnak? De politikus ember volt, és megtalálta, hogy mit kell csinálnia, meg kell próbálni elmagyarázni egyrészt a magyar társadalomnak, hogy meddig lehet elmenni, és képviselni kell a magyar társadalom akaratát egy szuperhatalommal szemben, és meg kell próbálni megmagyarázni ennek a szuperhatalomnak, hogy mit jelent az, hogy forradalom. Mert azoknak ugyanúgy fogalmuk sem volt róla, hogy mi az, hogy forradalom, mi az, hogy nép, mi az, hogy társadalom, és meg annyi fogalom, amit naponta 500-szor kiejtettek. Megtette, ami emberileg megtehető volt. Ezek az ő szavai 1958. június 14-én, azt hiszem a tárgyalás utolsó előtti napján. De az igazi sorsforduló és az igazi választás az ekkor következett. A fogság, a vizsgálat, a per napjaiban és a halál árnyékában, megmaradni hűségben vagy sem. Megalázó önkritikát gyakorolni, beismerni a bűnösséget, esetleg elkullogni, eltűnni valahol egy börtöncellában, számüzetésben, vagy azt mondani, hogy én megtettem, amit emberileg megtehető volt, és ezekhez ragaszkodom. Helyesen tettem, mert nem lehetett mást tennem. A halál tudata az nem biztos, hogy olyan patetikus és felemelő dolog, mint ahogy ezt így utólag elképzeljük. A halál tudata az félelem. Félelem, hogy elveszik az életemet, és mindent megteszek, hogy ez ne történjen meg. A halál értelme, hogy legyen értelme a halálomnak, ami vagy most következik be, ha hűséges maradok, de vagy egyszer úgy is bekövetkezik, az már egy sokkal nehezebb és esetleg átgondolható, a félelmen túlmutató tényező. Azt gondolom, hogy amit Nagy Imre szövegeiből kiolvashatunk 1956 és 1958 között, a fogságban írt politikai védőiratát, a válaszait a kihallgató kérdésére, és a végén ezt a hangot lehet hallani, ma már ez hozzáférhető, letölthető az internetről, a válaszait a bíró kérdésére a tárgyaláson, az arról árulkodik, hogy ennek az embernek felmérve, hogy a halál közel van, fontos volt, hogy ez egy értelmes halál legyen. Ő akarta az értelmet megadni neki, és az értelme a hűség volt. Az 56-os döntésekhez való hűség. Hűség és értelmezés. Ennyit akart, ennyi nyomot akart hagyni, és a személyes döntéseit vállalni. Nos, ez a négy sorsforduló, ami az én véleményem szerint Nagy Imre hát igazi sorsfordulója volt. Ezek között nincs ott 1945, meg 53, de még tulajdonképpen 56 se. Az igazi sorsforduló akkor kezdődik, amikor a forradalom véget ér, vagy legalábbis neki véget ér. Ő a tárgyaló teremben a bíróval szembenéző, lesoványodott, önmagára is alig emlékeztető ember az, aki átéli a sorsfordulót. Sorsfordító volt-e Nagy Imre, sorsfordító személyiség, és hogyha netán a válasz igen, akkor mikor? Ehhez szeretnék egy nagyon rövid magyarázattal szolgálni. Sorsfordítónak azt a személyiséget nevezem, aki egy valódi történelmi esemény előmozdítója, aktív előmozdító szereplője volt. Mi az, hogy történeti esemény? Hát mindannyian tudjuk, hogy mi az, hogy történeti esemény. Miért is tudjuk? Mert tudunk ilyeneket mondani. Azért a történelemmel elméletileg is foglalkozó emberek nagyon sokat gondolkoznak azon,
És ez a dolog távolról sem olyan egyszerű, mert nem elég az, hogy a esemény átélői, vagy az egy, esetleg két nemzedék távlatából visszaemlékezők nagy, fontos eseménynek tartsanak valamit, az nem biztos, hogy egy elegendő kritérium, hogy kijelentsük, hogy ez egy történelmi esemény. Amit szoktak mondani, az a következő. A történeti esemény általában nem egyetlen mozzanat, hanem események úgynevezett szekvenciája, sorozata, amelyeket az egykorúak esetleg egymástól teljesen elszigetelt eseményekként élnek át, az utólagos értelmezésben azonban egy folyamattá épülnek ki. Ez az egyik. A másik igenis kritérium az, hogy az adott esemény vagy esemény szekvencia jelentőségét az egykorúak, a kortársak is nagyon jelentősnek tartsák. Mert ez egyszerűen így van. Az átsugárzik. Végül a harmadik, ez talán a legfontosabb, azt szokták a történelem elmélet szakemberei történelmi eseménynek nevezni, amely hosszabb távon változtat a dolgok menetén, vagy kicsit tolvajnyelvű megfogalmazással a struktúrákat megváltoztatja. A fennálló struktúrákat. Mik ezek? Hát nem csak intézmények, nem csak jól átlátható, emblematikus dolgok, azok is persze, hanem mondjuk a társadalom szerkezete változni kezd, vagy megváltoznak szokások, magatartások, életstratégiák. Nem elég az, hogy megváltozik a pénz, nem, a zászló, vagy a címer, esetleg az országhatár. Ezek nagyon fontos változások, és gyakran az ilyesmi egybeesik strukturális változásokkal, de nem mindig esik egybe. Nem mindig. Az aktív résztvevő és érdemi előmozdító, ezt most nem tudom szabatosabban megmagyarázni. Na most akkor nézzük meg, hogy Nagy Imre azokban a történelmi eseményekben, amelyeket így a köztudat jelentős történelmi eseményeknek szokott tartani, sorsfordító volt vagy sem. De tulajdonképpen egyben megkérdőjelezzük ezeknek az úgynevezett sorsfordulóknak a történelmi esemény jellegét is. 1945 történelmi esemény volt-e? Igen. Erre a kérdésre igennel kell válaszolni. A struktúrák, amelyeket mondjuk az első világháború elvesztése és a trianoni béke nem feltétlenül változtatott meg, mert például a magyar politikai élet intézményei vagy a magyar társadalom szerkezete, az abban helyet foglaló státusza és pozíciója, az nem biztos, hogy nagyon megváltozott. És nagyon sok ér van, mert hogy nem változott meg. Egy csomó minden persze igen. Hát 1945 az mindent megváltoztatott. Ez igen történelmi esemény volt. Sorsfordító szerepet játszott el a földosztó miniszter? Az én válaszom, hogy nem. Egy jó részét érintettem. Nagy Imre nem tudott meghatározó személyisége gévé válni ennek. A földosztás programja, hogy kiknek mennyi földet kell, a technikai részletek azok most itt nem olyan nagyon fontosak. Akkor persze őre mentek az emberek. Ezek nem voltak annyira lényegesek, ez egy elhatározott kérdés volt. Az 1930-as évek második felétől Magyarországon gondolkodó ember nem hihette azt, hogy a földosztás az így vagy úgy az elkerülhető. Ezt még Gömbös Gyula vagy Teleki Pál sem gondolták másképpen, mind a kettő kísérletezett egyébként földreforma, és ha megnézzük az 1940-es évek, tehát a háborús évek magyar sajtóját, ott állandóan földreformról van szó. Nem volt sorsfordító 1945-ben. Hozzátette a maga obulusát a történelmi eseményhez, a struktúrák változásához, mert ugye a 45-ben beinduló változások, szekvencia, azok nem 45, itt tudom én, akárhanyadikán, szeptemberben vagy októberben érnek véget, hanem a szovjet típusú rendszer kialakulásakor, valamikor a 40-es évek harmadik harmadában. 1953 történelmi esemény volt? Megváltoztatta a struktúrákat? Hát a gazdaságpolitika változott, nem szerveztek termelőszövetkezeteket, kiengedtek egy csomó embert a börtönből, azért ez nagyon fontos. De a struktúrákat nem változtatta meg. A kortársak jelentős eseménynek gondolták, szekvenciális jellege vitathatatlan, szerintem nem volt történelmi esemény. Azért oda tettem egy kérdőjelet, mert nem szeretnék normatív lenni ebben a vonatkozásban sem, az én javaslatom szerint nem.
sorsfordító volt-e Nagy Imre ebben? Erre a kérdésre a válasz inkább igen. Ő kapott egy programot, egy genetikai kódot a változásokhoz Moszkvában, azt azonban az események alakulása folytán a szekvenciában eléggé szuverén módon alkalmazta. A kódban nem volt benne az, hogy például elkezdjen gondolkozni az egész gazdasági mechanizmus reformján, nem volt benne az, hogy felülvizsgálja, elvi alapon felülvizsgálja a konstruált pereket, az csak az volt, hogy kell engedni őket a börtönből, és aztán csöndben maradni. Nem volt benne a nyilvánosság, gyökeresen más felfogása, nem volt benne a több pártrendszer, vagy mondjuk inkább így, talán ez helyesebb, a politikai pluralizmus egyfajta kísérleti visszavezetése, a Hazafias Népfront Nagy Imre féle terve, az pedig erre irányult, bevallottan erre irányult. Tehát igen, egy nem történeti eseményben is viselkedhet valaki sorsfordítóként. Na most a legnehezebb dió az 1956, hát ha valami sorsfordító volt, akkor 1956 biztos. Az előbb említett kritériumok szerint 1956, sajnos tehetjük hozzá, nem volt sorsfordító esemény. Minden nekifeszülés és hősiesség ellenére a struktúrák megváltoztatása nem sikerült. Hogy Nagy Imre sorsfordító szerepet játszott egyszerűen azzal, hogy mint kormányfő közjogi formát adott egy népforradalomnag, ez viszont aligha vitatható. Kicsit azért lehet vitatni. Az események után kullogó, politikailag hibát hibára halmozó Nagy Imre, vagy ellenkezőleg a radikalizmustól elkapott naív forradalmár, ezek a Nagy Imre irodalom toposzai, ezek örökké velünk maradnak. Éppen 2006-ban jelent meg egy világszerte elismert, hatalmas sikert aratott könyv, Charles Gatti, magyar származású amerikai politológus könyve, amelyik azt mondja, most kicsit leegyszerűsítem, amiért Charles Gatti bizonyára megharagudna rám, de én kiengesztelném, amelyik azt mondja, hogy a magyar forradalom győzhetett volna 3 vagy 4 kritérium teljesülése esetén, ezek közül most 3-at vagy 2-t elhagyok. Az egyik az, ha Nagy Imre bölcsebben politizál, például leveri a forradalmat, de ezt én tettem hozzá a bírálatomba, amit erről a könyvből írtam, akkor nem kellett volna elbuknia. Nyilvánvalóan én is egy kicsit itt kiéleztem, Gáti arra célzott, hogy Nagy Imrének nem kellett volna vállalnia a magyar nép követelései képviseletét, vagy legalábbis nem mindegyiket, és akkor meg lehetett volna valahol félúton egyezni az oroszokkal, és hát milyen happy lett volna mindenki. Ami egy tetszetős gondolatmenet, nekem kifejezetten tetszik, hogy egy komoly történész és politikai elemző képes játszani, mert ez a legeredetibb és rokonszenvesebb emberi tulajdonság, de hát nem értek vele egyet. Szóval megkérdőjelezhető ez. Én például erre a kérdésre itt igennel válaszolok. Az utolsó az a nemzeti sorsforduló, amelyiknek az idején Nagy Imre már régen halott volt. És mégis 1989-ben Nagy Imre élt. Nagy Imre emlékezete, az az emlékezeti esemény, amely az ő és társai újra temetésében öltött testet, az egy élő szerep. Hogy 1989 valódi történeti esemény volt, arra az én válaszom hangos, igen, csupa nagybetűvel kellett volna odaírni. Bármit is mondanak ma rá, bármilyen ilyen vagy olyan fülke vagy más forradalomhoz hasonlítják. 1989 volt a jelenkori magyar történelem utolsó sorsfordító eseménye, és addig, amíg a magyar demokrácia intézményei és a magyar demokrácia szelleme él az emberekben, addig az is marad. Ez nem biztos, hogy így marad, lehet, hogy ez éppen változóban van, ez szörnyű lenne. Ebben a pillanatban azonban én azt javaslom, hogy ezt tekintsük az utolsó fordulónak, mert a szovjet típusú rendszer ekkor véget ért Magyarországon, kiépültek a magyar demokrácia intézményei, és a magyar társadalom egy lehetőséget kapott arra, hogy visszazárkózzon a modernizáció nyugati típusú útjára, ahová a legtöbb történész szerint voltak éppen mindig is tartozott vagy törekedett.
Hogy ezzel hogy élt, hogy éltünk, nem akarom én kivonni magam, nem szemlélem, ez az én életem is, ahogy a önöké, az egy más kérdés, de hogy a lehetőség adott volt, és hogy ebből nagyon sok minden megvalósult, azt gondolom józan és észszerű ember ezt nem vitathatja. Ennek a változásnak egy nagyon fontos része volt az, hogy le kellett rombolni a szovjet típusú rendszer hazai változatának, a kádárizmusnak a legitimitását. Nagyon fontos volt, hogy a magyar társadalom úgy lépjen át egy korszak határt, hogy visszakapja a múltját. Ezt a múltat Nagy Imre története és ebben Nagy Imre negyedik sorsfordulójának a története szimbolizálta. A hűség története, hogy ebben a szerencsétlen és eltolt 20. században is lehettek olyan emberek, akik képesek voltak a halál árnyékában hűségesek maradni a saját döntésükhöz, a saját emberségükhöz, és mellesleg a magyar szabadság ügyéhez. Igen, emberek voltak ezek, nem akarok itt visszamutogatni, hogy mi mindenen ment keresztül, mi mindent tett, mi minden rosszat tett ez az ember, de akkor, amikor a legfontosabb volt, akkor ezt megtette, minden remény nélkül. Ugye ő azt mondta, hogy ő abban bízik, hogy eljön majd az az idő, amikor a magyar nép és a nemzetközi munkásosztály igazságot szolgáltat neki. Nem azt mondta, hogy a nemzetközi munkásmozgalom, ez egy nagyon fontos dolog volt, nagyjából megszállottja volt a fogalmi tisztaságnak, leszámolt a nemzetközi munkásmozgalommal, de a nemzetközi munkásosztály, a kommunista eszme, eme végső letéteményese, ez a fikció, ez még mindig fogva tartotta. Rendben van. 89-ben a nemzetközi munkásosztály, hát ez nagyon vitás, hogy egyáltalán létezett-e. Abban a formában, ahogy ő gondolta, biztos, hogy nem. A magyar nép azonban létezett. Nagy Imre hűsége, a halálának az értelme 1989-ben jött el. Itt erre a kérdésre azt gondolom, vagy én azt javaslom, hogy válaszoljunk bátran igennel. Történelmi esemény volt, és abban a perben, amit a magyarországi kommunizmussal szemben akkor 89 nyarán folytattak, abban a korona tanú Nagy Imre élő szereplő volt, és ilyen értelemben igenis sorsfordító volt, amiben összefoglalja egyébként minden fáradozását a magyar történelem során.

0: Részletet hallottak dr. Rajnerem János, Széchenyi díjas történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának előadásából, amely Nagy Imre sorsfordulói címmel hangzott el 2013-ban Egerben. Az előadása a történész Nagy Imre életútjának meghatározó fordulópontjait, valamint az 1956-os forradalomban betöltött szerepét és történelmi megítélését elemezte.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban megismételjük Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának, neveléskutatónak előadását, amelyet a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban tartott meg. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
3: Jó estét kívánok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a nagyon nagy türelmet. Ma estére az érzelmileg is intelligens házasságról gondolkodunk egy kicsit. Intelligens házak vannak, meg okos eszközeink, meg okos ez, meg okos az. Vajon a házasságunk hogyan intelligens? Mert nem lesz elég az, hogyha

csak tudjuk, ugye ez az IQ-féle intelligencia, hanem a szív intelligenciája, így is szokták nevezni, de hogy az érzelmek intelligenciája mire való? Miért fontos az, hogy a házasságunk érzelmileg is intelligens legyen? Mit is jelent ez? Tulajdonképpen az a tudatos rész, az a kis kéregecske, az az IQ mindannyiunknak az idegrendszerében. Tehát az a tudatos rész, amit el tudok határozni, amit mit tudom én, kigondolok, kimondok, nem tudom én ezeket. De képzeljük el ezt, hogy ez egy olyan pici-kicsi kis kéreg, hogyha lefordítanánk hosszmértékekre, akkor ez egy kis 11 milliméteres kis valami lenne. Ehhez képest az egész idegrendszerünk, ami a döntéseket hozza a házasságban is, az a nagyon nagy terület, az 16 kilométernyi. Tehát 11 milliméternek magyarázunk így egymásnak, hogy érted, fiam? Tudod, ezt így gondoltam. Igen, persze, hát fel, jó, igen. És a 16 kilométer jön, amikor a helyzet van. És mégse azt csináljuk. Tehát valahogy hányszor van ez így, hogy úri nő leszek, hát én így nem viselkedek, és tessék. Vagy hányszor elgondoltuk, hogy hú, mert igen, mert finom leszek, meg szeretem, na jó. Igen. És jön egy helyzet, egy szerda reggel, érted, és akkor ott füstölünk, nem borzalom. Tehát ez az, amikor a 16 kilométer dönt, az a nagyon nagy rendszer. És éppen ezért nagyon fontos lenne, hogy hogyan lehet ezt a nagyon nagy rendszert kézbe tartani. Mit tudunk ezért tenni, hogy ne söpörje el azt a kis 11 millimétert, amit úgy meggondoltunk, és valóban tényleg hát szeretük volna. Na most ebben ez az agykutatás segített igazából ebben, és megvizsgálta azt, hogy hogyan lehet bekerülni ebbe a nagy rendszerbe, és hogy tudjuk ezt kézbe tartani. Sokféle központot ismertünk addigra már az idegrendszerben, járásközpont, beszédközpont, emésztés, mindenféle, hát nem így, de ez semantikus ábrázolás, nem baj. Tehát sokféle központot, és érdemes volt lett volna, és keresték, hogy hol van az érzelmek központja. Nincs érzelmek központja, egyetlen egy idegrendszerben sem, vannak gócpontok, de érzelmi háló van, hogyha látják messziről is talán, ami minden központot, minden központtal összeköt, mindenkinek az idegrendszerében érzelmi háló van. A férfiakéban is, tehát mindenkiében van. És ez azt jelenti, hogy, de tényleg, szóval azt jelenti, hogy mindennel jár érzelem. Tehát mindennel, akár ülünk, akár állunk, akár alszunk, föl is ébredünk az érzelmekre, tehát ez még akkor se csitul el, mindennel jár érzelem. Legfeljebb nem fejezzük ki, nem úgy fejezzük ki, nem azt fejezzük ki, nem akarjuk kifejezni, nem tudjuk kifejezni, mindegy, de mindennel jár érzelem. Ugyanebből következik, hogyha az érzelmi hálónak egy kicsi kis pontjára egy inger jön, bármilyen kis inger, egy kedves tekintet, egy érintés, egy zene, egy emlék, egy illat, egy szóval sok minden, érzelmi inger, és gondolják meg, hogyha egy sűrű hálót megcsipkedek egy helyen, mi történik? Hát mozog az egész. Tehát bemozdul a személyiség. Így is mondjuk érzelmi inger esetén megmozdul az egész személyiség. A kisgyerekeknél lehet ezt jól látni, azonnal kidugja a nyelvét, minden ugrándozik, mindenféle. Nagyobbaknál már nem annyira, de mindig tudhatjuk, ha érzelmi inger éri a társunkat is, akkor megmozdul az egész személyiség. De ez lehetőség is arra, hogyha érzelmi inger éri a másik szemét, ugye, akkor lehetőségem van arra, hogy az egész személlyel kapcsolatba kerüljek. Tehát, hogy tényleg hassunk egymásra, hogy valóban tényleg találkozzunk. Majd erre is kicsit visszatérek. Tehát azt mondjuk, hogy érzelmi inger esetén bemozdul ez a személyiség. Nagyszerű. Eddigre már tudhatták, az agykutatás itt szintén sokat segített, hogy ennek a kéregnek van intelligenciája, ez az IQ. Adatokat, tényeket megérteni, nem tudom én következtetni, memória, tudatosítás, számolás, elemzés, nem? Jó, ez az IQ. De ezen a ponton ugye kiderült az, hogy nem csak a kéregnek van intelligenciája, hanem van a hálónak is, ez az EQ, az emocionális intelligencia, az érzelmi intelligencia, tehát a háló intelligenciája. Na most, az IQ-ról tudjuk azt, hogy mindenki kap egy zacskónyit a születésekor, ugye? Tehát egy meghatározott mennyiség van. Nem kellett félni, de ennyi van. Tehát ezt ki lehet bontogatni, fényezni, meg mindenféle, de nem lehet növelni. Tehát tényleg olyan, mint a magasságom. Tehát kihúzhatom magam, kis magassarkú cipő, ez meg az, jó? De nem leszek olyan magas, mint itt önök, szerintem mindenki. Magasabb nálam. Nem baj, de nem leszek. Ilyen az IQ, tehát megvan a meghatározott mennyisége mindenkinek. Nem olyan nagy baj ez, csak így van.
Ellenben itt van a háló, amikor azt mondtuk, hogy a hálónak is van intelligenciája, de ennek az a tulajdonsága, hogy ez egész életünkön át fejleszthető. Tehát most is, házasságban is. Mindig fejlesztem, mindenkinek van esélye, mindenkinek. Nem lehet azt mondani, hogy jaj, ez leállt 7 évesen, 17 évesen, nem. 20-23 éves korig nagyon dúl, de utána is rendszeresen keletkeznek rajta új és új idegrendszeri kapcsolatok. Tehát semmi esélye annak, semmi létjogosultsága annak, hogy azt mondjam, hogy én már csak ilyen vagyok, hát ami a szívemen, a számon, tudod, ilyen szókimondó az egész család, nálunk a dédi is ilyen volt, és ilyen a család, tudod? Hát tudod, milyen a dédi? Hát neveletlen, meg te is. Az egész család úgy, ahogy van, ha ezt mondod, kész. Mert ezt lehet nevelni. Tehát egyszer, és itt kezdődnek ezek, itt kezdődik az a kérdés, az érzelmileg intelligens házasság, hogy ezek a területekhez valójában hozzáférünk, és csinálunk ezzel valamit, vagy egyszerűen azt mondjuk, hát édesem, így jártál, elvettél feleségül, ilyen az egész család, most mit csináljak már? Szóval ez nem így van, nevelhető. De ebből az érzelmi intelligenciából nem kapunk egy zacskónyit se, senki. A teremtő így rendelkezett, hogy ebből mindenki csak egy kis csirányit kap. Ezzel születünk, minden élő ember, pici kis érzelmi intelligencia lehetőséggel. És ha nem csinálunk vele valamit, vagy nem jól csinálunk vele valamit, akkor ekkora marad. Tehát lehet, hogy valaki már 47-es lábon él, és X szafrang van a neve előtt, és magas polcokon csücsül, és az érzelmi intelligenciája még mindig ekkora. Hát ez elég baj egy munkahelyen, de vészes egy házasságban. Vészes. Azért vészes, mert ott nagyon közel élünk egymáshoz, és minden nap előjön ennek a készségnek, képességnek a hiánya. De mivel, hogy azt mondtuk, hogy ez mindig nevelhető, és egész életünkön át nevelhető, és mindenkinek van esélye, az anyósodnak is, ezért nagyon érdemes vele foglalkozni, hogy mit lehet ezzel tenni, ugyanis az érzelmi hálón hozzuk a döntéseinknek a 70%-át mindenki. Tehát a döntéseink 70%-át. Tehát a házasságban is. Az, hogy kitartok, hogy hűséges vagyok, hogy visszaszólok, hogy megteszem, hogy nem, hogy melletted maradok, hogy segítek ebbe, vagy hogy mindegy. Ez az összes döntésünk 70%-át az érzelmi hálón hozzuk. Csak 30%-ot vagyunk képesek itt kéregen dönteni. Csak az a baj, hogy amikor elönt a lé, már pedig ez néha előfordul, akkor pont az a kéreg, tehát az záródik. Tehát akkor vagy abban a helyzetben, hogy te Úristen, hát hogy viselkedtem, így sose akartam. Amikor elhatároztad, hogy én úgy nem fogok, mint anyám, tehát nekem anyukám nagyon szelídnő, de mondjuk valaki elhatározná, hogy mert amikor megmérgesedett, fú, akkor föltötte az órát, ott hagyta, igen, csöndbe, így elvonult, így csöndbe, én, és hozzávágtam, mit tudom én, mit. És akkor én elhatározom, én sose fogok így, mint anyám. És amikor elborul a lé, ugye eldönt a lé, hát még a szög is ugyanaz lesz, amivel anyát szokta. Hát az a helyzet, mert a minta nagyon nagy, nagyon erős, és ilyenkor az érzelmi háló dönt, és nem az a bizonyos racionális. Tehát itt nagyon fontos lesz, hogy mit teszünk ezzel az érzelmi hálóval, és ezt viszont a készségekkel lehet majd nevelni. Ne féljenek, nem lesz ilyen elméleti, mindjárt átérek a hétköznapra. Na most, azt mondjuk a készségek. Itt vannak ezek az adottságok. Ez az embernek az adottságai. A termetem, a vérmérsékletem, a barna szemem, a 36-os lábam, az IQ is ide tartozik, adottság. Érted, amivel születünk? Amivel heted iziglen meg vagyunk áldva, ezzel jöttünk. Vigyázz, ez nem sok. Ez csak 20-30% összesen. Tehát nem sok. Tehát ettől még, tehát nem lehet erre se azt mondani, hogy hát, na. Szóval nem sok. És szaggatott vonallal lehet ábrázolni, ez nem látszik nyilván, mert már én se látom, nem ám, hogy ott, tehát nem baj, nem érdekes. Azt jelenti, hogy az adottságok érvényesülése nem automatikus. Tehát hiába vannak valakinek nagyon-nagyon jó adottságai, azok nem sétálnak be egy jó pályára csak úgy magától. Hát ezt nagyon jól látjuk, hogy születik a gyerekünk, ugye, jönnek azok a jósoló rokonok, és megmondják, hogy micsoda jó mozgása van, ebből atléta lesz, ebből milyen borotva füle van, ebből zenész lesz, hát menj oda egy 10 év múlva, és hiába van valakinek akármilyen jó
mozgása, ha utál izzadni, abból nem lesz atléta. Soha. Ugye? És akármilyen a fil hallása, hogyha mínusz 5 percet gyakorol azon a hangszeren, nem lesz belőle zenész, ugyebár. Nekem van egy, szóval én zenei pályán indultam, 4 gyerekünk van, és hát tudtam az első pár hétben, hogy melyik gyerekünknek borotva a füle, tényleg éles, mindenféle. A mínusz 5 percet teljesítette abszolút, ugye? Soha nem csomagolta ki a csellót a csellóra előtt, hanem így szállította oda-vissza. Tehát ez szerintem mínusz 5 perc. Aranyos a gyerek, de nem lett zenész, de lehetett volna. Mindegy. Tehát azt jelenti, hogy a jó adottságok egyáltalán nem vonulnak be arra a pályára, de a szerencsétlenek se. Tehát az adottságok nem olyan meghatározók, nem hivatkozhatunk rá, hogy hát ugye már, hát most na, mert a gének, hát a gének nem ilyen erősek, mert ugye vannak alvógének, azoknak kell inspiráció, mindenféle, vannak a génplaszticitást is ma már ismerjük, tehát a környezet, a terep, a gyakorlás, a tapasztalat rengeteget ír még a géneken is. Tehát azt mondjuk, hogy nagyon fontos lesz ez a terület, a készségek területe. Jó.

A készségek nagyon nevelhetők, nagyon jól dolgozhatunk velük, és nagyon jól formálhatják, vagy tolhatják erre-arra még az adottságokat is, és kibontakoztathatják az adottságokat is erre, vagy arra, vagy éppen az ellenkező esetben. Ebben az esetben talán érdemes majd bejátszani, megnézni, akkor is bejátszottam Nik Vujicsicsnak az esetét, akinek nagyon nagyon pocsik adottságai voltak, ugye kéz és láb nélkül született Nik Vujicsics, és hát azért 8 évesen szembe kellett vele néznie, hogy hát nem lesznek barátaim, nem tudok sportolni, nem lesz feleségem, talán családom se, munkám se, gyerekeim se, valami. Tudod mit? Másnak magyarázd azt, hogy kéz és láb nélkül lehet boldogan élni. Mert hogy túl lehet élni, ez lehetséges, de boldogan, azért az nem lehet. És nagyon másfele alakult az élete, hát szóval ugye nem lett egy depresszív alak, nagyon szép épp hölgy lett a felesége, aztán született egy kis fiúcskájuk, és kitalálta, itt van rákötözve, talán kicsit látják, ugye, kitalálta, hogy lehet vele biciklizni, aztán született még egy fiúcskájuk, és utána körülbelül egy 2 évvel ezelőtt ikerlányok is születtek a családban. Hát most így nagy családban élnek, nem múltak el a nehezek. És bizony ki kellett találni azt, hogy hogy kapcsolom fel a lámpát kéz nélkül. Hogy hogy fogom meg a feleségem kezét, mikor kezem sincs. És hogy mi emeli ki őt. Mi az, amivel rájön, hogy a feleségem szívét meg tudom fogni úgyis, ha nincs kezem. Mi az, amit így emleget, és azt mondja, hogy a hála, a türelem, a humor, a probléma megoldó képesség, a kudarctűrő képesség, az újrakezdés, a gyerekek, a kreativitás például, ez mind érzelmi intelligencia készség volt. Ez egy se IQ, egy darab se. Tehát nem baj, ha van az IQ, de ami azt alkalmazza, ami majd azt valahová, tehát valamilyen irányba bele tudja, tehát be tudja fogni a lovat abba az irányba, az az érzelmi intelligencia. És pontosan ez az, ami a házasságban nagyon-nagyon erősen hiányzik, ebben a nagyon, vagy hát hiányzik, vagy nagyon jó, hogyha megvan, hogyha ennyire közel élünk egymáshoz. És ezért kell megnéznünk azokat az érzelmi intelligencia készségeket, amelyeket majd tudunk használni így a házasságban, akkor, hogyha tényleg azt lehet mondani, hogy intelligens a házasságunk, vagy érzelmileg is intelligens a házasságunk. Na most, ott vannak azok a készségek, a piros az érzelmi intelligencia területe, a zöld az IQ, tehát látják, hogy jó a helyzet, mert az IQ egy nagyon kis rész csak, tehát egy 20%-nyi, nem több. Tehát ez az, amikor adatokat, tényeket megjegyzünk, stb. Számolunk, elszámolunk, elemzünk, hát erre nem mindig van szükség a házasságban, azt gondolom, vagy inkább a legfontosabb dolgok nem megszámolhatók, nem elemezhetők, és nem minden segítünk majd azon a kapcsolaton, amit minden nap élünk. Itt vannak az érzelmi intelligencia készsége, ezt most csak én nagyvonalban mutatom meg, és utána szép apránként megnézzük, hogy ezek mit jelentenek a házasságban. Tehát, hogy melyek azok a készségek, amelyeknek működni kell a házasságban ahhoz, hogy ne csak ez a terület legyen meg, amit szép tudatosan elhatároztunk, hanem ez, amelyik majd működteti még ezt is. Itt vannak ezek a készségek, az affektív készségek, részletesen el fogom mutatni, és meg sok olyan gyakorlati példát is nézünk hozzá. Konkrét érzelmeket átélni tudni. Hát erre valaki azt mondta, hogy igen, hát persze, igen, hát ez nem nagy izé, élünk, mirulunk, azt sírunk, nevetünk. Nem, nem, mert egyszerűen ezeket nem csak tudni kell, hanem akkor kezdődik, amikor megborsózol, amikor úgy tényleg megérint, azért, vagy sírni, nevetni, örülni, gyönyörködni, kíváncsiskodni, érdeklődni, megrendülni, fájdalmat érezni, de ezeket át kell élni, és azért mondom ennyire hangsúlyosan, mert sokszor át kell élni ahhoz, hogy működjön. Ahhoz, hogy például magunkban felismerjük, hogy ne legyen az, hogy nem vagyok mérges, de ez az igazság. Hát gondolkozz el rajta. Mi ez? Hát dehogy nem vagy mérges. Több évtizede mérges vagy. Lehet, hogy nem is rá. Érted? És mégis, mert nem ismerted fel magadban azt, és nem is tudtad kezelni. Vagy például itt van, amikor azt mondjuk az érzések azonosítása, például felismerése az arcon. Az arcon rengeteg érzést lehet felismerni, de csak tapasztalattal lehet megtanulni. Tehát, hogy mi van az arcodon. És gondold el, hogy hány ilyen lehetőség van. Van vagy 200 arcizmunk.
200. És ezek közül az a bizonyos kis 11 milliméter csak pár százalékot irányít, és az összes többit azt a 16 kilométer irányítja, tehát nem vagy ura magyarul. Tehát kiül az arcodra, de kiül a másik arcára is, és ő is ezt tudja érzékelni, ha egymás szemébe nézünk. Sokszor. Volt egy nagyon érdekes tapasztalatom, egy ilyen vezetőképző, csúcsvezetőképzőknek volt egy ilyen, nem tudom, előadás, egy külföldi tréner volt, és én csak fordítottam. És mesélte ezt a dolgot, hogy képzeljék el, hogy az egész emberiség, tehát bárhol, bármilyen kultúrában 7 darab alapérzést egyformán fejezünk ki. Mindenki. Mindenki nagy szemekkel csodálkozik, mindenki így undorodik. 7 alapérzés. Nem sok. Hát ez nem sok. És ezt mindenki így csinálja. Tehát elmész a busmanokhoz, és így csinálnak, akkor undorodnak, szaladjál. Pedig nem tudsz busmanul. Tehát 7 darab alapérzés, nagyon jól meg tudnánk egymáson ismerni. És képzeljék el, hogy hát csúcsvezetők voltak, ismerték, hogy igen, Paul Ekman, ő kutatta ezt a dolgot, jaj, de jó, mindenféle, ekkor meg akkor, jó. És akkor fogta ez a tréner, és feltette ezt a 7 alapérzést így képekben, és ezeknek a csúcsvezetőknek az volt a dolga, hogy mint az oviba így összehúzzák, hogy ez az undorodás, ez az öröm, ez a tarara. Aha. Nem értek el 30%-os eredményt. Meg is voltak sértődve, hogy biztos csavar volt a feladatban. És mondta ez a tréner, hogy uraim, nem volt csavar a feladatban, csak az lehetett, hogy amikor önök utasításokat osztogattak, akkor senkit nem érdekelt a másik arca. Tehát nem néztek rá, és nem tudták megtapasztalni azt, amit egy ilyen beszélgetésben, amikor egymás szemébe nézünk, akkor úgy érezzük, hogy aha, most csodálkozik, most rosszul esik, most, és ezt így lehet csak megtanulni. De ezt nagyon meg kéne tanulnunk, hogy amikor a másik arcán valami megjelenik, hogy az elutasítás, vagy csak a feje fáj. Vagy miért fáj a feje? Ugye? Szóval ezek nagyon finom kis érzékelések, de azt hiszem, hogy nagyon nagy jelentősége van. Hát érzékelem, hogy érzékelik. Na. Szóval ezek például, de majd mutatok még más példát. Ott vannak a kognitív készségek, na ez is egy nagyon fontos rész, ez minden, ami belül így megmozdul. Lelkesedés, érdeklődés, nyitottság, kíváncsiság, nyitottság egy másik emberre, nyitottság egy másik megoldásra, nyitottság egy másik kultúrára, egy másik, nem tudom én, útvonalra, egy másik ízre, egy másik konyhára. Hát gyereke, két kompatibilis család nincsen az égvilágon. Ha legjobban házasodtál, akkor se. Tehát az a két család két nagyon más kultúrát hoz. És ott kell egy nagyon nagy nyitottság. Ez nem belátás kérdése, ez érzelmi intelligencia kérdése, hogy tudok-e nyitottan viszonyulni, érdeklődve viszonyulni esetleg a ti családi szokásaitokhoz. Ugye biztos vagyok benne, hogy mindenkinek nagyon nehéz is lehetett, hogy például a karácsonyi szokásokat úgy összecsiszoljuk. Mert nálunk ilyenkor jön az angyalka, nálatok meg olyankor jön az angyalka, nálunk meg ekkor eszünk, de nálunk nem eszünk, de ti egyetek, de mind nem tudom. Tehát ez ilyen picikéket, vagy amikor nem tudom én, hát anyósod krumpli levese. Hát emberek, hát nekem nagyon jó anyósom van, de nagyon emlékszem arra, hogy amikor úgy először fiatalasszony koromba úgy főzögettem, vagy valami, és oda mellém sodródott, és akkor így csak úgy azt mondta, hogy hát édesem, ezt nem így szoktuk. Hát elég nagy nyitottság kellett ahhoz, hogy megkérdezem, hogy miért anyuka, hogyan? Szóval ezek is azok a készségek, és mindjárt mutatom, hogy ez miért annyira érdekes, hogy nem lehet ezt ugye IQ-ból megoldani. Tehát ezek azok a bizonyos mozgatós készségek. Itt vannak a társas készségek, na hát ez aztán reggeltől estig kell. Vezetés, alkalmazkodás, tolerancia, kommunikáció, empátia, minden, ami társas. Hát egy társas életben ugye az egész élet az. Tehát még a szuszogásunk is társas, mert miért horkol, meg miért nem horkol, meg miért hideg a lába, meg miért meleg. Tehát mindegy, kinyitja ez ablakot, vagy na, mindegy. Szóval ez mind társas, de ez is egy intelligencia, egy valami, hogy ebbe össze tudunk-e hangolódni, hogy tudunk-e esetleg váltani a feladatok között, hogy most vezetni kell, most meg alkalmazkodni kell. És ezt nagyon sokszor el szoktuk annyival csapni,
mondani szépen, hogy jaj, hát ez olyan kis vezető típus, mindig ez volt, ez meg olyan kis csapattag típus. Hát aki ilyet szól, az egy dilettáns típus. Azért, mert az adottságokban lehetsz ennyire típus, ott abban a kicsikében biztos hátul is látják. Az összes többi nevelés és önnevelés kérdése. Mindenkinek kellenek a vezetői készségek. Idődet beosztani, vezetői készség. Hát nem mondhatod azt, hogy figyelj, én örökké kések, mert ezt jókor mondom most. Szóval nem mondhatod. Mert én olyan típus vagyok, vagy valami, ugye? Hanem ezzel lehet dolgozni. Tehát egyszerűen ez egy vezetői készség, az idődet beosztani. Mondjuk az előttünk lévő kamion idejét nem tudtam. Tehát érted, ez egy vezetői készség. És hányszor volt ez? Hát házasságunk elején nagyon sok problémánk volt ebből, ugye, hogy jó, hát ugye össze kell csiszolódni, és akkor nem tudom én, hogy készítem a vacsorát, ugye, mindenféle, és akkor csak nem jön, de múltkor sem, meg akkor sem, és elég volt már, érted, csak mindenféle, na, szóval minden. És akkor, mikor hazajön, és akkor persze tele voltam vele, hogy de miért nem, de legalább szóltál volna haza. És akkor neki a másfél órás készítés, ez nem sok, nekem meg sok volt. Tehát érted, és akkor ez most micsoda? Mert nem bízol bennem, de bízom, de akkor miért nem szólsz haza? De hát tudod, hogy dolgom van, de miért nem szólsz le? Na szóval ez is az. Tehát, hogy ezeket össze tudjuk-e valahogy hangolni, meg tudjuk, és nem lesz-e minden alkalommal az, hogy akkor most már megint, mert ezek az apró dolgok kezdik ki egyébként a hűséget is. Tehát biztos, hogy nem hűségnek az első kikezdés, meglátsz valakit, és beleszeretsz, ilyen is van, de az könnyebb azért könnyebb kézbe fogni, mint ezeket az aprókat, amelyek szép lassan érted, széttolnak minket, mert már megint, mert már megint, mert már megint, mert már megint. És ezek a készségek ide tartoznak.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkban megismételtük Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára neveléskutató előadását, amelyet a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban tartott meg. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: 15 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Trieszti magyar kikötő beruházás és a Nyugat-Balkán uniós integrációja is fontos téma volt. Orbán Anita magyar külügyminiszter és Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettes külügyminiszteri római megbeszélésén. Orbán Anita kiemelte, kevés ország van, amelyhez a magyarokat annyi személyes, történelmi és kulturális szál köti, mint Olaszország. Sokan választják úti célként, jól ismerjük a kultúráját és a gasztronómiájukat. Még a világhírű Illy kávé története is a magyar-olasz kapcsolat ékes bizonyítéka. A márkát a Temesváron született Illy Ferenc alapította Triestben. Éppen ezért is fontos, hogy Magyarország és Olaszország politikai és gazdasági kapcsolatai is tükrözzék, ezt a közelséget emelte ki. Tájékoztatása szerint Rómában Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettessel és külügyminiszterrel a két kormány és a szakminiszterek közötti párbeszéd intenzívebbé tételéről beszéltek. A gazdaság, az energetika, a védelmi politika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségeink, tette hozzá. Fontos téma volt a Trieszti magyar kikötőberuházás, az európai versenyképesség erősítése és a Nyugat-Balkán érdemeken alapuló uniós integrációja is, tette hozzá a külügyminiszter. Az európai parlamenti képviselők többsége támogatta a digitális euró bevezetését célzó javaslatról tervezett tárgyalások megkezdését az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésének szavazásán, tájékoztatott az uniós parlament. Az unió tanácsával tervezett a digitális euró létrehozását célzó tárgyalások megkezdését az EP 416 szavazattal, 169 ellenében és 22 tartózkodással támogatta. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésére álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne. A digitális euró nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe, hanem csak kiegészíteni azokat. Az emberek választhatnák ezt a fizetési módot is, miközben fennmaradna a készpénzzel való fizetés lehetősége. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobil fizetési alkalmazások helyébe sem, hanem kiegészíteni azokat, további módját kínálva a digitális fizetésnek. Az LKB a digitális euró értékét ugyanúgy garantálná, mint a hagyományos készpénzét. A digitális euró nem minősülne kriptovalutának. Új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját. A vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése és az új klímatörvény mind azt a célt szolgálják, hogy megőrizzük természeti értékeinket és biztonságot teremtsünk a következő generációk számára, fogalmazott az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László a posztban arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány minden eddiginél nagyobb vízi közműfejlesztési programot indít, hogy megújítsa az előregedett hálózatot, csökkentse a vízvesztességet és hosszú távon biztosítsa a fenntartható vízgazdálkodást. A víz a jövőnk egyik legfontosabb kincse, szögezte le közösségi oldalán a miniszter. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, közölték a bíróság.hu oldalon. Az ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkre az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írják. A közlemény szerint a határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is, például soron kívüli eljárás, előzetes bizonyítás esetén, végrehajtási perekben és egyes nem peres eljárásokban, mint például cégeljárás, csőd és felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtás. Sport. Módosítani kellett az 58. kékszalag Raiffeisen nagy D-vitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A rendező Magyar Szövetség sajtóközleménye szerint 1,6 kilométerrel keletebbre helyezik a keszthelyi bóját. A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű hagyományos, klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Végül az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel, a délnyugati, déli határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, máshogy csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
4: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Reklámot hallottak.
6: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
7: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban ezúttal megismételjük a május 22-i összeállításunkat, amelyben a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot mutattuk be. Világelső lett a miskolci Ehető Erdő élményprogram, amely elnyerte a világ legjobb fenntartható turisztikai projektjének járó elismerést a Green Destinations nemzetközi versenyén. A rangos elismerés alkalmából Tóczántai József, Miskolc megyei jogú város polgármestere ünnepélyes keretek között mondott köszönetet a projekt megálmodóinak és megalkotóinak. A város vezetője a Gastro Express létrehozóit is köszöntötte a rendezvényen. A meghívott vendégek különleges gasztronómiai élményben részesültek, ugyanis az eseményen az Ehető Erdő természetes alapanyagaiból készült finger food menüsort is megkóstolhatták. Elsőként Miskolc polgármesterének köszöntőjét hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
8: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, és talán mondhatom azt, hogy kedves barátaim, mert nagyon sokan azok közül, akik itt vannak most velünk, azok... Talán azt mondhatom, hogy az elmúlt időben sok lendülettel, nagyon sok innovatív ötlettel és barátsággal álltak hozzá ahhoz, aminek a végeredményét tulajdonképpen itt látjuk. Ha megengednek egy-két személyes gondolatot, mindig minden nagy projekt embereken múlik, és az embereknek a kitartásán, és azt, hogy ezeket a projekteket mennyire tudják végigvinni. És ennek a mai napnak én azt gondolom két nagyon fontos szereplője van. Az egyik Gyula barátom, aki itt áll mögöttünk, a másik pedig Henny, aki ott áll, bár nem fönt a színpadon, de azt gondolom itt lenne neked is a helyed. Hiszen ha az időben egy kicsit visszamegyünk, akkor ez az egész valamikor a Covid idején indult el. amikor egy ilyen kitűnő ember, mint a Gyula, aki járja az erdőt, és egy olyan nagyszerű vendéglátós, mint Henny, elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogy lehetne hasznosan és jól kitölteni azt az időt, amit a Covid miatt leginkább otthon bezárva töltünk. És ennek az eredménye az lett, hogy most nagyon büszke városvezetőként és büszke miskolciként azt mondhatom, hogy Berlinben egy világsikert ért el ez a program. Kicsit sajnálom, hogy a kampány időszakban történt, mert nem tudtuk ezt kellőképpen megünnepelni, de meg fogjuk tenni nem csak a mai nap folyamán, hanem az elkövetkezendő időszakban is, ezt megígérhetem mindenkinek, mert egy olyan sikert ért el ez a város a közös munkátoknak, a közös együtt gondolkodásotoknak köszönhetően, aminek az eredménye azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban nem csak gasztronómiai szempontból, hanem turisztikai szempontból is nagyon-nagyon nagy lökést adhat ennek a városnak. Amikor feljövünk ide, és most alpolgármester asszonyikkal jöttem föl, arról beszélgettünk, hogy az ember akárhányszor jön föl az avasi kilátóba és néz körül, mindig egészen elképesztő az, hogy milyennek látja a Bükköt, Miskolcot, a Bükk városát és ezt a környezetet. Ha kisüt a nap, és látjuk a felhők közül a bükki tájat, a bükki részeket, a város részét, mindegyik minden nap és minden órában egy másik arcát mutatja, és igazából az a program, ami legfontosabb vezérhajónk, ez a Bükkvárosa program, ez nem véletlenül szól erről. És ha valaki ide feljön az avasi kilátóba és innen körülnéz, akkor meg fogja érteni, hogy miért gondoljuk mi ezt nagyon fontosnak az elkövetkezendő időszakban. És nem csak azért, mert a Bükk vesz minket körül, ahonnan gyakorlatilag mindent kapunk, a legfontosabbat a levegőt, ami ahhoz kell, hogy egyetlen életben maradjunk, azon kívül azt is, hogy olyan példátlan természeti gyönyörűsége van a város körülülelő tájnak, ami mindenkit, aki ebbe a városba megérkezik, akárhogy is éljen a világban, hát minimum elképeszti. Ugye, hogyha jól emlékszem, pénteken a barangolásnak az első napján jönnek hozzám nagykövetek. Meghívtunk néhány nagykövetet Európából, hogy örüljenek itt velünk, legyünk együtt büszkék erre a hegyre és erre a vidékre. És én bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban nagyon sokan viszik majd a jó hírét ennek a városnak, és annak, hogy milyen csodái is vannak Miskolcnak és a Bükknek. És ehhez egy nagyon fontos adalék és egy nagyon fontos dolog az, hogy az ember ne csak jól érezze magát valahol, hanem igyon egy pohár jó bort és egyen valami finomat. És igazából most meg is érkeztünk ennek a mai napnak az egyik legfontosabb részéhez és legfontosabb pontjához, az ehető erdőhöz, ahol bemutatkoznak majd kitűnő szakácsok, kitűnő ötletek és kitűnő gondolatok, de ahogy Henny mondta nekem itt a legelején, a legfontosabb az, hogy ezek finomak legyenek. Tehát nyilván nagyon lényeges, hogy jól nézzenek ki, meg szépen legyenek tálalva, de azért mégiscsak az ember ezt megkóstolja, és szeretne valami nagyon jó élménnyel távozni. Én még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki ebben a programban az elkövetkezendő időszakban részt vesz még, és azoknak is, akik az elmúlt időszakban segítettek ebben. Enikőt nem említettem meg, pedig őt is meg kellett volna, úgyhogy neked is külön köszönjük. És bízom benne, hogy a Bükki Nemzeti Parkkal, a Lilafüredi Palota szállóval, csak most itt nézek körbe, hogy milyen ismerős arcokat látok, az elkövetkezendő időszakban meg tudjuk valósítani azokat a top pluszos fejlesztéseinket is, amik azt gondolom nagyon sokat hozzátehetnek majd ahhoz, hogy ez a környezet ez méltó és megfelelő legyen akár egy nyugat-európai turista számára is. Tényleg nagyon rövid leszek, amíg a pezsgőt átveszik, és csak annyit szeretnék mondani, hogy az egyik legfontosabb gondolat ennek a mai napnak. Egyrészt, hogy becsüljük meg ezt a díjat, ez egy tényleg egy világsiker. Én nem tudom egyébként, hogy ilyen turisztikai világsikert Miskolc érte el az elmúlt évtizedekben, szerintem nem. És erre hihetetlen dolgokat lehet építeni. Én mindenkinek, aki ebben a munkában részt fog venni az elkövetkezendő időszakban, kívánok nagyon sok erőt, nagyon sok derűt, és rengeteg olyan vitatkozós beszélgetést, ami ahhoz kell, hogy ebből az egészből egy, ahogy Gyula is szokta mondani, meg ahogy te is mondtad, Éva, egy még nagyobb és egy még erősebb fa nőjön ki. Úgyhogy erre és a jövőre. Köszönöm mindenki munkáját, egészségünkre!

0: Az élményprogramról Bozsó Gyula, erdész, a kezdeményezés ötletgazdája beszélt.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy itt most endüt ünnepelhetjük a Green Destination díjat, ami egy világdíj, és egy picit rárántja a figyelmet Miskolc városára. De azt gondolom, hogy a legfontosabb egy kicsit ilyen intermezzóként, hogy én készültem polgármesternek egy személyes ajándékkal is, illetve majd lesz egy kis közösségi ajándék is, amit szeretnénk gyorsan átadni, mielőtt a beszédet megkezdeném. Aki volt már valaha életében Gastro Expressen, az tudja, hogy nagyon sokszor úgy kezdődik, hogy ez a Gastro Express, hogy én bemutatkozok, mint Bózsó Gyula erdész, és felszoktam tenni azt a kérdést, hogy tudjátok-e, hogy hogyan megkülönböztetni az igazi erdészt az álerdésztől. És erre nem egyszerű a válasz. Minden igaz erdésznek van saját sompálinkája és saját szarvaskolbásza. Innen lehet azt tudni, hogy én nem egy miskolci színész vagyok, hanem én tényleg az Észak-Erdő ZRT-nél dolgozok, hogy ezt bizonyításként átadnám polgármesterülnek egy saját készítés sompálinkája. Jó, és akkor lenne egy hivatalos átadó ajándék is. Ezt a kis ajándékot polgármesterülnek, ezt egyenesen Berlinből hoztuk, meg is van címezve szépen polgármester úrnak, illetve látszik is, hogy ez Berlinbe lett feladva. És majd meg is kérem polgármestert, hogy bontsa ki, ugyanis ez, és el is árulom, hogy mi van benne, bár ajándékot nem nagyon szokás, hogy előre leszpoilerezni, de mégis azt gondolom, hogy egy fontos információ. Amikor ott álltunk a színpadon, és itt jó pár olyan ember van most itt a teremben is, akivel Berlinben közösen vettük át ezt a díjat, akkor volt velünk egy magyar zászló, amire büszkén feszítettük ki ezen a színpadon, és amikor lejöttünk és átvettük a díjat, akkor pedig ezt mindenki aláírta, aki ott volt, és úgy gondolom, hogy ez a relikvia, vagy az erekje, ez polgármester urat illeti, illetve hivatalosan is Miskolc városát illeti, úgyhogy ezt szeretném most átadni polgármester úrnak. Nagyon sokféleképpen és sok oldalról meg lehet közelíteni magát a projektet, honnan indult. Én egy picit ettől most eltekintenék, hiszen szerintem az itt lévő szereplők mindenki úgy nagyjából tisztában van, hogy hogyan is született maga az Ehető Erdő, az Erdély Gastro Express. Az ugye egyértelmű, hogyha már születésről beszélünk, és akár mint gyerekként tekintünk erre a kis projektre, akkor egyértelmű, hogy a szülőszoba maga Miskolc és maga a Bükkhegység. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt újra hazatértünk, és egy ilyen gyönyörű tapét, amit mögöttünk van ebben a teremben, és szerintem szintén azt jelképezi, főleg, hogyha jobbra nézek, hogy mennyire csodálatos helyen élünk, és mennyire csodálatos helyen tudjuk ezeket a projekteket megvalósítani. Alapvetően, hogyha megnézzük a projektet, akkor három fő pillérből áll, és nagyon sokszor szintén el szoktuk mondani, ez az élmény, tudás és gasztró. Ezt nagyon sokszor elmondjuk, de ahogy Petőfi is mondta, a szavak csak szavak, hogyha megengeditek, nagyon röviden egy picit most kivételesen, ezt én kifejteném, ezt a három szót, és picit, mint a hagymának a rétegeit megnéznénk, hogy mégis mi áll ezen szavak mögött. Kezdjük az elsővel, élmény. Miért is ad ez élményt ez a program, és miért is emelhette a mi élményünk a világ első helyére ezt a programot? Van egy Lilafüredi Állami Erdélyi Vasútunk az Észak-Erdő ZRT üzemeltetésében, itt ugye a Bükkvárosa mellett. Én azt gondolom, hogy aki valaha életében utazott már a Lilafüredi Állami Erdélyi Vasúttal, az egy maradandó élményt visz magával. Szerintem mindannyian, és hogyha nem is csak Miskolcban gondolkozunk, hanem picit országos szintre is kivetítjük, azt gondolom, hogy szinte majdnem mindenkinek ismerősei, család vagy saját élménye kötődik mondjuk egy osztálykiránduláshoz, egy családi rendezvény, egy családi kiránduláshoz, hogy a Bükki Nemzeti Park szívében utazhatott a Lilafüredi Állami Erdélyi Vasúttal. A maga nemében ezzel a kis 20 km/h sebességgel zakatoló, nyitott kocsikkal egy olyan atmoszférát ad. Én azt gondolom, ahogy egy 6 éves kisgyerek fogalmazott egyszer egy ilyen marketing videóban, nagyon tetszett, hogy besüt a nap, fúj a szél. Én szeretem. Szóval én azt gondolom, mi is nagyon szeretjük Miskolciként a Lilafüredi kisvasutat, és ha megnézzük az attrakciójot, tényleg úgy fűzi föl a gyöngyszemeket, a turisztikai gyöngyszemeket, mint valami füzér. Gondoljuk bele, tehát a Diósgyőri vár mellől indul, szinte szomszédságból, végállomás étterem, elindulunk, zakatolunk felfelé. Ugye megérkezünk Lilafüredre, előtte áthaladunk Magyarország legnagyobb és leghosszabb kisvasúti mélyvölgyi viaduktján, két alagúttal, ott van a hámorító Lilafüredre megérkezve, vagy a két egyedülálló Bükki Nemzeti Park által üzemeltetett barlang, a Méztufa barlang, illetve a Csepkő barlangunk. Majd megyünk tovább Lilafüredről, így nyilván itt van még a vízesés, amit nem lehet kihagyni, vagy akár mondjuk a palotaszálló természetesen az ékkő, maga a függőkertjével. És ha megyünk tovább ezen a pályán, ebből az íjből íjbe közlekedő hegyi kis pályán, akkor elérkezünk Magyarország első számú ipartörténeti műemlékéhez, az Üskóhoz, majd pedig tovább haladva gasztronómia szempontból is jelentős állomás, ugye a Pisztrángos, és végül ugye a célállomás Garadna. És hogyha még ezt hozzáveszük azt, hogy mindez a hátteret az erdő, a Bükkhegység biztosítja, akkor azt gondolom, ez egy olyan kombináció, ami turisztikai szempontból halálos, ha fogalmazhatok így, hogy tényleg lenyűgözi az embert, és nem lehet megkerülni. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki ezen az útvonalon végigmegy, vagy akár kijön hozzánk gasztroexpresszezni, és egy nem jár szájvonal ugyanezt megteszi, akkor azt gondolom, hogy csodát fog látni. A második pillére az a tudás. És de milyen tudásról van szó, erről is beszélünk két gondolatot. Itt van egy generációs tudás, ami az erdészek fejében létezik, és nekünk nagyon sokszor ez triviális, magától értetődő. Viszont mi azt látjuk, hogy amikor ezt mi tálcán átadjuk a nagy közönségnek, és ők rájönnek arra, hogy ők valójában használható tudást kapnak. Olyan tudást kapnak, amit utána be tud építeni a mindennapokban, be tudja építeni a családja, a saját maga egészségét megvalósító gasztronómiájában, a családi étkezésekben is. Én azt gondolom, hogy a mai világban, ebben a felfokozott rohanó világban azért ezt mindenkinek egyszer el fog jönni ez a pillanat, amikor tudjuk, hogy az egészségünk a legeslegfontosabb, és a Zahár Gábort idézem, hogy a magyar ember később villávalása meg saját sírját. Tehát nagyon-nagyon fontos azt elmondani, hogy igenis figyelnünk kell arra, hogy amit megeszünk, illetve amit beviszünk a kis testünkbe, az tényleg egészséges legyen, és ráadásul fenntartható módon tegyük mindezt, tehát fenntartható forrásból származzanak ezek az élelmiszerek. Én azt gondolom, hogy ezt a tudást mi erdészfejjel átadjuk a nagy közönségnek, akkor a ide látogatók zsigeri szinten fogják azt megérezni, hogy ez nekik hasznos és fontos, és szívesen jönnek vissza. És az utolsó pedig a gasztronómia. Hát a gasztronómia, én azt gondolom, Miskolc városán, ha végigmegyünk itt a völgyön, akkor láthatjuk, hogy a gasztronómia az reneszánszát éli, új éttermek nyitnak, nagyon-nagyon-nagyon stabil bástyák vannak, végállomási étterem, akár a palotaszálló is, még sorolhatnám a jobbnál jobb miskolci éttermeket, ahol felismerték azt, hogy itt a bűk az a saját kis kertünk. És ez egy hatalmas lehetőség, és ha sztorit akarunk, akkor, ahogy szoktam mondani, nem madagaszkári vaníliát és nem tengergyümölcsei pizzát kell készítenünk, hanem itt van nekünk a bűk, és olyan alapanyagokat tudunk bevinni, az erdélyi tisztes füvet, aminek gomba íze van, a szagos műgét, vagy a hagymaszagú kányazsombort, amivel a legtöbb ember nem is találkozott. És hogy ezt meg tudjuk nekik mutatni, hogy igenis tiszta forrásból származó egészséges alapanyagokat tudnak fogyasztani éttermi szinten, akkor azt gondolom, hogy ez egy igazi példamutatás, és én bízok benne, és teljesen hiszek abban, amit polgármester úr is mondott, hogy ez a befektetett munka előbb-utóbb valahol ki fog jönni, ki fog törni, és én biztos vagyok benne, hogy ezek az éttermek még nem érték el azt a minősítést, és nem kapták meg azt a díjazást, amit megérdemelnek, és én biztos vagyok benne, hogy ez meg fog történni előbb-utóbb, legyen ez egy zöld Michelin csillag, vagy bármilyen egyéb más formában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tudunk még hova menni ez ügyben is. És ez a hármas kombináció adja véleményem szerint azt a sikert, ami miatt, ha most a hétvégére tekintek, akkor azt látom, hogy teltház van a Bükki Nemzeti Park járatain, teltház van a Miskolc város TDM által megszervezett járatokon is, és az emberek szívesen jönnek vissza, és amikor mi szondázunk azt, hogy a vendégek honnan érkeznek, akkor azt látjuk, hogy nem csak Miskolcról, hanem nagyon sok esetben még külföldről is eljönnek erre a programra. Nagyon sok példát tudnék erre mondani, akár Ausztriából, vagy Franciaországból is érkeznek hozzánk vendégek, vagy akár a klasszikus küldő országokból, ugye a V4-ekből, de az ország más részéről is nagyon szívesen jönnek erre a programra, és ez pedig segít nekünk arra, hogy töltsük a szálláshelyeket, töltsük a vendéglátó helyeket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy zárszóként, hogy valójában ezzel a programmal tényleg egy ökoszisztéma lőtt létre, és hogyha így körbenézek, akár a Génius könyváruházra, Kondás filmosra, a Bükki Nemzeti Parkra, az Innotányra, a TDM-re, akik nagyon-nagyon köszönjük, hogy végig felkarolt minket és végigfogta a kezünket, ezért külön köszönöm Enikőjéknek, a palotaszálló minden egyes tagjának nagyon szépen köszönjük, hogy végig ott voltak mellettünk, és azt ne felejtsük el, hogy az első erdélyi Gasztor Express is a palotaszállóból indult, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük nekik, hogy ez most megvalósulhatott, és ez a díj is azt gondolom, hogy ennek egy folyamánya. Hogyha kicsit balra nézek, akkor a Visit Hungary-nek, aki szintén felkarolta a kezdeményezést, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy támogatja ezt a kezdeményezésünket. A városnak minden formában, felsorolni se tudom, hogy mennyire sok szereplő van, aki a mellénk állt, szintén Bükki Nemzeti Parknak, a Bona Agricolának, és mindenkinek, én azt gondolom, a sajtómunkatársának, Észak-Erdő Zrt-nek természetesen, akik én azt gondolom, hogy úgy állnak hozzánk, hogy látják azt, hogy ez egy olyan projekt, ez egy olyan program, amit érdemes megmutatni nem csak Miskolcon, hanem egy picit országos szinten. Én nagyon szépen köszönöm, hogy én is részese lehetek ennek a programnak, további jó, remélem kis konzultáció is kialakul, és tényleg kóstoljátok meg azokat a különleges alapanyagból készült csodákat, mert hogyha csak a menükártyákat valaki elolvassa, és így végigfuttatja a szemét, hogy milyen hozzávalóból készült, akkor ez tényleg nem a rántott hús, meg nem a palacsinta kategória, úgyhogy szerintem most egy picit, tényleg, ahogy a projekt is van, egy kicsit példát mutattunk a világnak, és erre legyünk büszkék. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.

0: Végezetül rádiónknak Asztalos Dániel, a Végállomás Bisztró szakácsa mutatta be az étel különlegességeket.
1: Hogyan került bele ebbe a projektbe?
2: Én úgy kerültem bele, hogy most végeztem az iskolában, és volt egy nagyon jó lehetőségem, hogy oda kerültem a Végállomásba, és Darab Ádámmal, a séffel egy nagyon jó kapcsolatot tudtunk ezáltal ápolni, valamint az egész konyhával, és belecsöppentem hirtelen ebbe a Green Destinations-be, a Bükk városába, és most nekem volt szerencsém itt ezt az egészet bemutatni és ismertetni a kedves vendégekkel, valamint elmondani azt, hogy mi hogyan akarjuk az erdőt megjeleníteni a különböző ételeinkbe, különböző fogásokba, vagy akár a desszertjeinkbe.
1: Tehát mondhatjuk, hogy ezeket a fogásokat, amiket most itt az asztalon láthatunk, azt a Végállomás bisztróban is megkóstolhatják a vendégek.
2: Valamilyen formában igen, ugye mi szezonális étlappal dolgozunk, ezek mindig valamilyen szinten változnak. Ahhoz mérten, hogy mik az éppen finom, friss és üde termések, akár virágok, vagy akár kis növényeskék, amiket mi be tudunk építeni az adott ételbe. Valamilyen formában mindegyikkel lehet találkozni, gondolok itt például a madársóskára, ami most éppenséggel az egyik szezonális desszertükön van rajta, vagy akár a podagrafűvel, akár a csipkelekvárral, úgyhogy ezeket mind-mind megpróbáljuk jeleníteni az adott étlapon.
1: Be tudnám mutatni, hogy mit is látunk most?
2: Persze, balról jobbra.

0: a gombahabunk, házilag fermentált spárgával van kicsit megbolondítva, valamint friss erdei zöldekkel, podagrafű, akár turboja, és a családnak a virága, ami egy ehető is nagyon feldobja ezt az egész kis falatkát, valamint készítettünk még egy őszterint, házi brióssal és házi csirkelekvárral.
1: A szakács oktatása közben gondolta volna, hogy ilyen magasságokba fog kerülni már rögtön a nagybetűs életben, a hivatásában, hogy növényekből állít majd össze ételkülönlegességeket.
0: Szerencsére nagyon jó mentoraim voltak, akik terelgettek ezeken az utakon, és így elég hamar el tudtam érni azt a szintet, amiben én igazán ki tudok teljesedni, és úgy érzem, hogy most ezt el is értük. Valamint én mindig azt vallottam, hogy a fenntarthatóság nagyon fontos eleme az egész vendéglátásnak, és igenis meg kell mutatni, hogy mit tudunk beleadni, mi az a hozzáadott kis érték, amit egy-egy ételbe bele tudunk csempészni, hogy a szakács is észrevehető legyen egy adott kis falatkában, vagy akár a térség, ahol vagyunk, megjelenjen a tányéron.
1: Mi kell ahhoz, hogy valaki séf legyen?
0: Hát ez egy nagyon összetett dolog. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ha valaki már beáll a konyhába és megcsinálgatja az ételeket, akkor ő séf, viszont ez nem így működik szerintem. A séfnek nagyon jól kell csapatba dolgoznia, össze kell tartani az embereket, rendeléseket kell összeírnia, koordinálni kell lényegében az étteremnek a konyhai részét, úgyhogy ez egy nagyon összetett és nagyon nehéz feladat. Erre igazából születni kell az embernek.
1: Ön mikor érheti el a séf kinevezést?
0: Hát igazából ezt nem tudom így meghatározni, hogyha egyengetem a kis utacskámat, amit én szeretnék elérni, akkor a saját céljaim szerint minél hamarabb, és remélem, hogy ezt akár egy ilyen 4-5 éven belül el is tudom érni, akár itt a térségben, vagy akár más olyan helyen, ahol ezt a fenntarthatóságot én meg tudom mutatni a tányéron.
1: És ez azt jelenti, hogy nem is feltétlenül kell külföldre mennie valakinek, hogy igazán jó szakember lehessen.
0: Igen, abszolút, hiszen Magyarországnak nagyon jó ilyen kincsei vannak, hogyha fogalmazhatok így. Nagyon sok helyen van a közelségben erdő, olyan alapanyagok, amit máshol nem jelennek meg. Úgyhogy abszolút, hogyha valaki Magyarországon marad, minden lehetősége megvan ahhoz, hogy ilyen magas színvonalon is elég szép eredményeket elérjen.
1: Végezetül a vendégek hogyan fogadták az ehető erdőnek az étlapját a végállomás bisztróban?
0: Eleinte legjobb tudomásom szerint kicsit nehezen szoktak át a már megszokott stílusból erre a fenntartható gasztronómiára, viszont szerencsére most az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok ember nyitott arra, hogy megkósoljon új dolgokat, és szerencsére nagyon sokan is szeretik ezeket a dolgokat.
1: Nagyon köszönöm a riportot, és gratulálok a munkájához.
0: Köszönjük szépen.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk végéhez értünk, melyben megismételtük a május 22-i összeállításunkat, amelyben a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot mutattuk be. Köszönjük figyelmüket! Az adás szerkesztője Grunda János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.

0: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Annyira, hogy már önmagában is krízis helyzetnek tekinthető. Ilyenkor az ivóvíz felbecsülhetetlen érték, ezért különösen fontos, hogy mindannyian felelősen bánjunk vele. Gyöngyösön az elmúlt napokban bőven akadtak kihívások a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Szókovács Péter polgármestert hallják.
1: Pont az azt megelőző héten volt egy gyakorlatunk, egy levezetési tervben azt modelleztük, hogy mi van abban az esetben, hogyha egy nyári vihar után az áramszolgáltatásban probléma lép fel. Ebben az esetben felsővezetékszakadás, illetve trafóházaknak a leépülése, illetve a nem megfelelő működését modelleztük. És hát nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan elkövetkezik az, amikor élőben is azt a fajta láncolatot, kommunikációs tervet, illetve az ehhez kapcsolódó intézkedési tervet életbe kell léptetnünk. Múlt hét előtti hét csütörtökön volt, majd ez az esemény pedig szombaton történt, és ezért tartom nagyon-nagyon fontosnak azt, és nagyon hasznos volt ez az egyeztetés, mert azok, akik ott voltak ezen, tehát a katasztrófavédelemtől kezdve a szolgáltatókán át, a rendőrség munkatársai, a városrendészet, a polgárőrség, a hivatal, a kommunikációért felelős kollégák, megismerhettük egymást, és ez a szakasza már egyből adta azt, hogy amikor a valódi krízis helyzet bekövetkezett, akkor ez nagyon gördülékenyen ment. Az esetől nagyon röviden annyi, hogy először az idősek bentlakásos otthonán belül történt egy csőtörés, azonban ugye a rendszer túl terheltsége miatt ez a külső szolgáltatónál, tehát a vízműnél is megjelent néhány órával később. Ugye a kommunikációs vezetői láncolat kiadta az értesítéseket, az a vízmű szolgáltató, és aki a karbantartásért felel a hajnali órákban néhány óra leforgás alatt azonnal megjelent. Ugye a közbiztonsági referenssel intézkedtünk arról, hogy az ivóvíz ellátás, hogy az időseknek, a gyermekeknek ilyenkor a legeslegfontosabb, hisz ilyen hőmérsékletben néhány óra alatt ki lehet száradni. Tehát a kollégák, a vezetők segítségével azonnal ivóvizet juttattunk oda, ugye lajtos kocsi is érkezett a helyszínre, plusz kollégát rendelt be a vezető, ápolókat, takarítókat, hogy segítsék az időseknek a gyors ellátását, és azt gondolom, hogy ez az összehangoltság mutatta azt, hogy így lehet a krízis helyzeteken profi módon túl lenni. Ahogy elhangzott, ez volt az első olyan harmadfokú riasztás az idei nyáron, amiből lesz több. Azt jósolják, hogy akár 6, 8 vagy akár 10 is vár ránk az idei nyáron, tehát fel kell készülnünk arra, hogy sokkal tudatosabban használjuk az ivóvizet, az energetikai olyan eszközöket, amit akár a lakáson belül, úgymond a lakossági felhasználásban mi magunk is egy tudatos felhasználással segíthetjük.

0: A napokban tartotta munkaterv szerinti ülését Kazincz Barcika képviselőtestülete. A városatyák több olyan kérdésben is döntöttek, amelyek közvetlenül érintik a helyi lakosságot, a vállalkozásokat és a város működését. A testület egyebek mellett megszüntette a zöld felületvédelmi és településképvédelmi adót.
1: Az egy megerősítés nyert, hogy a kazincbarcikai zöld értékeknek a megőrzésére vonatkozó törekvésünk azt gondolom, hogy mindenkiünk számára fontos, és ebben határozottat képviselünk. Én nagyon sokszor szoktam azt mondani, hogy ugye az egy négyzetméterre jutó zöld felület Kazincbarcikán kimagaslóan nagy, sőt országos viszonylatban egyébként első háromban szoktunk lenni, legutóbb azt hiszem elsők voltunk. Viszont azt is látni kell, hogy a korábbiakban elképzelt szabályozás, ugye mint azokat a magánembereket, akik építési jogszabályokat nem tartanak be építkezéseknél, átalakításoknál, most ezeket sújtotta volna, hogyha a döntésünk természetesen ebben az irányba megy el, sújtotta volna maga ez a szabályozás. De a lakossági visszajelzések alapján értelemszerű az, hogy az a többlet adminisztrációs feladat, ami a lakosságra terhelődött, az egyértelműen jelezte azt, hogy ezzel a szabályozással valamit kezdenünk kell. Ez az, ami indokolta ezen előterjesztést.

0: Alig kezdte meg munkáját Gyöngyös új közbiztonsági referense, Mádi Attila Péter, már is komoly kihívásokkal kellett szembenéznie. Arról, hogy milyen feladatok hárulnak a város polgári védelmére, hogyan lehet felkészülni a rendkívüli helyzetekre és mi a teendő krízishelyzetekben, Mádi Attila Pétert hallják.
1: Valójában azért pár területet megjártam én itt már, ahol pont hasonló munkakörben, csak még nem ennyire kibővítetten és kiterjesztetten történt ez a dolog, mint például akár sportcentrumnak a vezetése, vagy akár az úszodában is ismerhetnek már egy páron, akár a medence mellől, illetve akár a városrendészetnek a táborából is. Az eltöltött éveim alatt itt a városban és a különböző létesítményekben, amikről már szót ejtettem, mind hozzátettek ez a dologhoz, mert nem tudom, én valamilyen fura szerencsés ember vagyok, és mindig kifogom a helyzeteket, és mindig meg kell oldani, bár megjegyzem, hogy nem tudok mindent megoldani. Vannak olyan dolgok, amik bonyolultak, de próbálok, amiből lehet a legjobbat kihozni, lehetőségek szerint. Gondolhatunk arra, hogy az idősek otthonánál, amit volt is most nem is olyan nagyon régen eset, biztos, hogy tudnak róla. Egy eléggé gyors reagálás, már csak abból is kiindulva, hogy előző nap előkészítettünk mindent a hivatallal, illetve a hivatalnak a dolgozóival, tehát már csak a vízrendelés, a készlet. Mondjuk a készletnél én inkább fölélődtem a dolgoknak, de úgy leszik, hogy kapásból itt bejött. Ez például pont a létesítményekből hozott tapasztalat miatt volt, hogy inkább legyen egy kis plusz tartalék, mint hogy most utána gondolkozzon az ember, hogy mi lehetett a hiba. Tehát most én úgy gondolom, hogy ha van egy többlet, azt fel lehet használni. Főleg a jelen helyzetben, ami elég erősen kívánja ezt, amiről pont szó is volt, azaz a víz, amit jelen formában palackosan biztosítottunk ugye az idősek otthonának. Egy biztonsági tényező, amit vasárnapig ki is tudtunk még tartani, folyamatosan egyeztettünk a rendészetnek a munkatársaival, hogy a vizek ott fogynak. Próbáltam arra törekedni, hogy a vízosztások is a megfelelő mederben történjenek, bár mondom, megjegyzem, egy nagyon szélsőséges időjárás van, amire közel nem lehet felkészülni, csak, amit említettem, ki lehet hozni belőle nagyjából a legjobbat. Sokan félreértik, ez akár ugyanannak a kérdése, hogyha valaki városrendész, akár a rendőrségnek, akár a polgárőrségnek a dolgozója, akkor ő helyre teszi, megoldja a közbiztonságnak a kérdését. Ez önmagában abszolút nem igaz, sőt, ha a tényeket összevetem, tehát itt a társszerveknek az együttes működése adhatja ki ennek a javulását, megszüntetés nincs. Ez olyan, mintha én azt mondanám, hogy holnaptól megszűnik a bűnözés a világon. Egy valós tényezőt mondhatok az embereknek? Nem, abszolút nem. Viszont azt el kell fogadniuk az embereknek, és tudom, hogy nagyon nehéz, nekem is annól nagyon nehéz volt, hogy sajnos a világ változik, ennek vannak melléktermékei, ezekre a melléktermékekre szintén nehéz készülni, és én nem azt mondom, hogy ezeket el kell fogadni, de fel kell vennünk a világnak ezt az új ritmusát, különben az fel fog emészteni bennünket, és az említett formában maga a polgárvédelmi referens inkább egy preventív, előzékeny, akár itt a viharkárokra gondolok, vagy itt a gyakorlatról is volt szó, amikor a több társszervvel összejöttünk, amit az elődön nagyon pengén összerakott hozzá, és megpróbáltunk kimatekozni egy olyan helyzetet, ami önmagában nagyon szélsőséges, és nagyon bonyolult, és még bonyolultabbá tud válni.

0: A nyári időszakban sem maradnak felügyelet nélkül a gyöngyösi kisgyermekek. Gyöngyös óvodái ügyeleti rendben biztosítják a szülők számára a megszokott ellátást. A részletekről Molnár Lászlónét, Gyöngyösváros óvodáinak igazgatóját Fekete Gábor kérdezte.
1: Most már vége a nevelési évnek hivatalosan is. Hogyan indul, meddig lesz, hogy kell igényelni, melyik óvodában, mikor lesz, mit lehet róla tudni bőven?
2: Hát ez egy korábbi időszakra tehető, tudnélik február 15-ig a szülőket tájékoztatni kell az óvodák nyári zárásáról. Ez az egy szünet, amit engedélyez az oktatási hivatal, tehát gyakorlatilag már február 15-től nyilvánvaló a szülők számára, hogy melyik óvoda mikor lesz zárva. Ez annál is inkább fontos, hogy a szabadságolásokat tudják ütemezni. Ezt a kolléganők szépen felmérik, és akkor látni fogják, hogy melyik óvodába mennyi gyereket igényelnek a szülők elhelyezni. Most jelenleg 4 óvoda van zárva, és 5 óvoda van nyitva. Tehát folyamatosan egész nyáron nyitva vannak az óvodák, és aki nem tudja elhelyezni a gyermekét, azt természetesen szívesen látjuk abban az óvodában, amelyikbe éppen kérte, mert ugye ezt is aláírásukkal igazolják, hogy melyik óvodába és meddig kérik. Van, aki egy hétre kéri, de van, aki végig az 5 hétre kéri a gyerek ellátását. Tehát senki nem marad ellátás nélkül.
1: És akkor meddig van ez az óvodai ellátás? Tehát hány órakor kezdődik, és meddig tart egy
2: nap? Az óvodai nyitvatartás teljesen olyan, mint egész nevelési évben. Hiszen az óvodában nevelési év augusztus 31-ig tart. Ez egy nyári időszak, ahol másabb a napirend, de egyébként reggel az óvodákban 7 órától délután 5 óráig várják a gyerekeket, tehát
1: és
2: teljes ellátást
1: biztosítanak. És akkor itt akkor természetesen vegyes csoportok vannak. Nincs az a konkrét csoportonkénti doltás, hanem egyben vannak a gyerekek.
2: Az óvoda saját gyerekeit is kell, hogy ellássa, plusz jönnek a vendéggyerekek, és ahogyan tudják, úgy rendezik, illetve hát ugye a szabadságolások közben mennek a kollégák részére, és akkor ahogyan beütemezték a tagintézményigazgatók, úgy vannak a beosztások.
1: Akkor nagyon rugalmasak vagytok mind a 9 óvodában, és hogyan látod, mennyire van erre igény most, hogy a szülők tényleg nyáron is le vannak terhelve, és dolgoznak, nagymamák meg esetleg nem is itt laknak, hanem vidéken.
2: Hát igen, meg még fiatalok a nagymamák is esetleg, és még ők is dolgoznak, tehát én azt látom, hogy egyre nagyobb az igény. Egyre több gyerek van, mondják is a kolléganők, hogy az ő óvodájuk, aki eredetileg nyitva van, onnan is sok gyerek jön, de még egy vendégóvodákból is érkeznek, tehát elég nehéz beosztani a szabadságokat a kollégák részére, mert az 50 nap szabadság van az óvónőnek, a pedasszisztensnek és a dajkának is.

0: A sátoraljaújhelyi Hét Színvirág óvodában a tehetséggondozás évek óta kiemelt szerepet kap. Az intézmény akkreditált kiváló tehetségpontként működik. A kínálatban többek között a Csicsergő népi gyermekjátszó, a Szöszmötörő kézműves és a Sakkuckó logikai tehetségműhely is helyet kap. Az egyes tehetségműhelyeket az óvodapedagógusok saját kompetenciáiknak és szakterületüknek megfelelően vezetik. Zelina Dolores intézményvezetőt hallják.
1: Minden kisgyermekben megtaláltuk azt, amiben egy picivel többet tud. Ez nem azt jelenti, hogy a másik nem lenne, mert minden kisgyermek más és másban egy picit kiemelkedőbb. És már voltak ilyen kezdeményezések még a 2005-ös évtől kezdődően, hogy a gyermekeket is hogyan lehetne külön területekben fejleszteni, külön tehetségterületeken úgymond fejleszteni, és először még csak a foci és a tánc az, ami elindult, és aztán utána szépen 2009-től Nagy Jenőné által kiadott könyvekből és tehetségprogramokon keresztül, tanfolyamokon keresztül, ez így egy egységbe ágyazódott, és kialakult szépen, hogy hogyan is építjük ezt az egészet fel. Kialakult az, hogy mik azok a műhelynaplók, mik azok a műhely foglalkozások, hogyan is válogatunk be egy kisgyermeket egy adott tehetségműhelybe. Szépen megvoltak a szakaszok, ki volt dolgozva, és kezdtünk erre ráhangolódni, és mindenki kezdte benne a fantáziát meglátni, és a kreativitást. És így szépen lassacskán eljutottunk odáig, hogy az 5-6 éves kisgyermekeket be tudtuk úgymond kiemelkedő adottságaik alapján, amit előtte 2 évig az óvónénik figyeltek, be tudtuk őket sorolni egy tehetségműhelybe. Tehetségműhelyt az az óvónéni vezethet, akinek kiemelkedő kompetenciái vannak, és az adott területen. Ugye nem mindenki szeret mindent, nem mindenki a legjobb mindenbe, épp ugyanúgy, ahogy a gyerekek, tehát sokfélig vagyunk. Van, aki nagyon jól tud énekelni, és szeret is. Van, aki nagyon jól tud mesélni, és eljátszani a gyermekekkel a mesét. Valakinek ugye táncos múltja van, ő hozzá nyilván a tánc áll a legközelebb. Van, akinek a fia, vagy a férje, vagy éppen ő is a fociba kiemelkedő és tehetséges, és tényleg nagyon szereti. Van, aki kézműveskedés, tehát nem az van, hogy mi osztottuk ki a feladatokat már annó, hogy jó, akkor te leszel a táncos tehetségműhely vezető, hanem mindig azok az óvónénik lettek a vezetők, akik szerették is volna, és érdekelte is őket a téma, és úgy vonzotta őket, és látták a fantáziát, a kreativitást, amit bele tudnak vinni, mert azt még ki kell emeljem, hogy a tehetségműhelyekben 6, illetve 8 kisgyermek lehet egyszerre, a táncos, illetve a foci, amiben többen, 14-en általában, de itt nem azt csinálják, amit napközben, foglalkozások alatt, hanem itt pluszt kapnak, újat. Fejlődik a motivációjuk, a kreativitásuk, az érdeklődésük az adott témába kapcsolatban.

0: A múzeumok éjszakája ugyan már mögöttünk van, a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum egyik legizgalmasabb programja azonban jóval túlmutatott egyetlen estén. A Sátoraljaújhelyi kávéházak világát bemutató időszaki kiállítás és a hozzá kapcsolódó helytörténeti előadás nem csak a város egykori pezsgő társasági életét idézte fel, hanem felvetette egy a témát feldolgozó átfogó monográfia elkészítésének gondolatát is. Az egykori kávéházi életről Ringer István igazgatót hallják.
1: 64 kocsma és 9 kávéház működött, illetve 100-nál is több olyan italmérőhely, ahol hát ugye az alkoholt fogyasztani vágyók megtalálhatták a számításaikat, mondjuk így, tehát valóban volt egy ilyen virulens szórakozási forma Sátoraljaújhelyen. Nota benne a kávéházakban is lehetett alkoholos italt kapni, itt Újhelyben egyébként jellemzően tokai bort, ugye az aszú volt a kedvelt borfajta, amit a kávéházakban fogyasztottak. Tehát hogy ezek olyan társasági helyszínek voltak, ahol hát nem mindig a kávé volt a hívószó, hanem inkább az, hogy az adott egyén barát ismerőse is összegyűltek, megbeszélték az aktuál politikai helyzetet, magánéleti problémákat, játszottak, szórakoztak, és hát éjfél után általában a cigányprímások is előkerültek, és ezek a kávéházak ugye éjjel folyamatosan nyitva voltak, sőt voltak kifejezetten reggelig nyitva tartó kávéházak is, hát ezek valóban a hát ilyen szórakozó helyei voltak a korabeli Sátoraljaújhelynek. Be kell valljam önkritikusan, hogy ez a kis program számomra is elsősorban arra volt jó, hogy rádöbbenjek magam is arra, hogy milyen élénk és színes kávéház élet elemezte 100 évvel ezelőtti Sátoraljaújhelyt, vagy bő 100 évvel ezelőttit, és hát megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy milyen jó lenne egyfajta ilyen kávéházi monográfiát összeállítani azokról a kávésmesterekről, kávéház tulajdonosokról, a kávéházaknak a pontos helyéről, hiszen ezek sokszor ma már nem létező épületekben működtek, sokszor tulajdonos névváltás is volt, tehát ezért érdemes lenne ezt így lexikálisan valakinek összeszedni megint, és hát nagyon sok izgalmas történet, sztori tapad ezekhez a kávéházakhoz, hát az én kedvencem a központi kávéház azért is, mert ez az egy épület még ma is megvan, illetve nem sok olyan kávéház van, inkább így pontos, aminek megvan, ez megvan, ugye Rákóczi utca sarkán található az egykori központi kávéház épülete, és hát ehhez kapcsolódnak talán a legizgalmasabb és legérdekesebb történetek, de lehetne említeni a klub kávéházat is, ami ma már nincs meg ennek az épülete, illetve az elbontott épület helyén mostani városi bíróság épülete áll, vagy éppen a Széchenyi kávéház, vagy a Pannónia kávéház, de akár a múzeum, mostani múzeum épületben egykoron működött kávéházról is beszélhetünk, tehát nagyon sok izgalmas történet, szép történet kapcsolódik ezekhez, úgyhogy mindenképpen egy olyan téma, amit talán érdemes lenne még itt Újhelyben kutatni. Nagyon szép a nyelvezete ezeknek, a hát valódi vendéglátós nyelvezet, azt kell mondjam, tehát hogy szerintem most ebben semmi, hogy mondjam, rossz indulat nincs részemről, de hogy akár ma is sokat tanulhatnánk a marketing terén is, hogy hogyan kell megszólítani a vendéget. Nem feltétlenül szó szerint azon a nyelvezeten, tehát az a fajta tulajdonképpeni alázat, az a fajta klasszikus vendéglátói attitűd, ami ezeket a kávésokat, kávéház tulajdonosokat jellemezte, szerintem példaértékű, és hát őket ismerte a város, tehát voltak olyan kávéház tulajdonosok, akiknek a temetésére tulajdonképpen a félváros elment, aki miután le kellett adnia mondjuk a kávéházat, elbúcsúzott a közönségétől újságcikkben, tehát ők valóban olyan emblematikus figurái voltak a városi közéletnek, akik hát ugye központi szerepet töltöttek be a társadalomban, úgyhogy nekik is egy kicsit emléket állítottunk ezzel a előadással.

0: A nyári időszakban a nyíregyházi állatpark munkatársai is odafigyelnek arra, hogy a park lakói is folyamatosan hidratálva legyenek a nagy melegben. A gondozók minden nap figyelik az állatokat, a hőség idején is biztosítják számukra az optimális környezetet. Friss vízzel, locsolással, árnyékkal és lédús hűsítő takarmánnyal gondoskodnak arról, hogy fenntartsák az állatok megfelelő testhőmérsékletét. A részletekről Révészné Petró Zsuzsannát, az Oktatási és Közönségkapcsolatok osztályának vezetőjét hallják.
1: A nyíregyházi állatpark hatalmas helyzeti előnyben van, hiszen 35 hektáron egy tölgyerdőben terülünk el, de attól függetlenül 6000 állatunk van, 600 fajunk, tulajdonképpen 600 féle igényel, hiszen egyes fajok teljes élőhelye a trópusok, míg másoké a sarkvidék. Mindenkinek más-mással kedveskedünk ebben az időszakban. Például jön a jégpalotákba, a jégvilág interaktív bemutatóba, láthatja, hogy például 4 méter mély víz és légkondi várja a jeges mackókat, míg a királyi sziklaugró pingvineknek jeges hóval kedves. De nagyon szeretik a makifagyit, például a gyűrűsfarkú makik, és minden napi rutinná válik ilyenkor, hogy az ázsiai elefántokat locsoljuk. Alapvetően nem a hűtés a legeslegfontosabb dolog, hanem például a hazánkban őshonos fajok esetében az, hogy még többször megnézzük, hogy van-e tiszta ivóvíz és árnyékot nyújtó fa, de emellett nagyon-nagyon szeretnek dagonyázni például az egyes fajok, hiszen a rájuk rakódó sárréteg nem csak az élősködők ellen nyújt kiváló védelmet, de a napsugarai ellen is.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Koleszer Krisztián és Kriston Tamás készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra!
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Trieszti magyar kikötő beruházás és a Nyugat-Balkán uniós integrációja is fontos téma volt. Orbán Anita magyar külügyminiszter és Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettes külügyminiszteri római megbeszélésén. Orbán Anita kiemelte, kevés ország van, amelyhez a magyarokat annyi személyes, történelmi és kulturális szál köti, mint Olaszország. Sokan választják úti célként, jól ismerjük a kultúráját és a gasztronómiájukat. Még a világhírű Illy kávé története is a magyar-olasz kapcsolat ékes bizonyítéka. A márkát a Temesváron született Illy Ferenc alapította Triestben. Éppen ezért is fontos, hogy Magyarország és Olaszország politikai és gazdasági kapcsolatai is tükrözzék, ezt a közelséget emelte ki. Tájékoztatása szerint Rómában Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettessel és külügyminiszterrel a két kormány és a szakminiszterek közötti párbeszéd intenzívebbé tételéről beszéltek. A gazdaság, az energetika, a védelmi politika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségeink, tette hozzá. Fontos téma volt a Trieszti magyar kikötőberuházás, az európai versenyképesség erősítése és a Nyugat-Balkán érdemeken alapuló uniós integrációja is, tette hozzá a külügyminiszter. Az európai parlamenti képviselők többsége támogatta a digitális euró bevezetését célzó javaslatról tervezett tárgyalások megkezdését az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésének szavazásán, tájékoztatott az uniós parlament. Az unió tanácsával tervezett a digitális euró létrehozását célzó tárgyalások megkezdését az EP 416 szavazattal, 169 ellenében és 22 tartózkodással támogatta. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésére álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne. A digitális euró nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe, hanem csak kiegészíteni azokat. Az emberek választhatnák ezt a fizetési módot is, miközben fennmaradna a készpénzzel való fizetés lehetősége. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobil fizetési alkalmazások helyébe sem, hanem kiegészíteni azokat, további módját kínálva a digitális fizetésnek. Az LKB a digitális euró értékét ugyanúgy garantálná, mint a hagyományos készpénzét. A digitális euró nem minősülne kriptovalutának. Új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját. A vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése és az új klímatörvény mind azt a célt szolgálják, hogy megőrizzük természeti értékeinket és biztonságot teremtsünk a következő generációk számára, fogalmazott az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László a posztban arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány minden eddiginél nagyobb vízi közműfejlesztési programot indít, hogy megújítsa az előregedett hálózatot, csökkentse a vízvesztességet és hosszú távon biztosítsa a fenntartható vízgazdálkodást. A víz a jövőnk egyik legfontosabb kincse, szögezte le közösségi oldalán a miniszter. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, közölték a bíróság.hu oldalon. Az ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkre az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írják. A közlemény szerint a határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is, például soron kívül eljárás, erőzetes bizonyítás esetén, végrehajtási perekben és egyes nem peres eljárásokban, mint például cégeljárás, csődés felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtás. Sport. Módosítani kellett az 58. kékszalag Raiffeisen nagy díjvitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A rendező Magyar Szövetség sajtóközleménye szerint 1,6 kilométerrel keletebbre helyezik a keszthelyi búját. A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű hagyományos, klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Végül az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel, a délnyugati, déli határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, máshogy csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
2: Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebély Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
5: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Rózsa György főlevéltárost, akivel ezúttal Miskolc kertészeti emlékeiről és híres kertészeiről beszélgetünk. Nem véletlenül, hiszen a közelmúltban találkozott Ön levéltárosként egy anyaggal. Egy kutatandó anyaggal. Itt tartom a kezemben most azt a kiadványt, azt a szép kötetet és könyvet, melynek címe Emlékeim. Van az emberi szívnek egy halkszavú, előkelő vendége? Néha az emlékezés. Bánáti Szóner Sándor gondolatait idéztem, ám az emlékek dr. Barabics Elemérné Koch Edit tollából kerültek a papírra és ebbe a könyvbe. Ön pedig találkozott ezzel a kiadvánnyal, és arra inspirálta Önt, hogy elkezdjen kutatni Miskolc kertészeti emlékei és híres kertészei után.
7: Egy levéltáros számára ugye egy kérdés, hogy hogy találkozik egy témával, hogy talál rá egy témára, egy olyan témára, amivel még senki nem foglalkozott. Néhány évvel ezelőtt egy nagyon szép egyedi magánkiadásba kiadott könyv került a kezembe, amit dr. Barabics Elemérné írt Sopronban. Az ő férje, dr. Barabics Elemér egy jegyzett, nagyon híres, országosan híres soproni kertművész, kertész volt, aki Miskolcon született, és ez a könyv feltárja a Barabics család élettörténetét, a szülő, nagyszülőknek az élettörténetét, ami ezer szállal kötődik Miskolchoz.
6: 2018-as a kiadvány, tehát 2018-ban született, és milyen érdekes, itt is találkozik Miskolc és Sopron. Ahogy a beszélgetésre készültünk, ugye a Miskolci Egyetem és a Soproni Egyetem kapcsolata, és mély meglepő, még a kertészetben is vannak közös szálak, szó szerint közös gyökerek.
7: Azt szokták mondani, hogy a történész mindig hozott anyagból dolgozik, tehát azokat a forrásokat kell összegyűjteni és feltárni, összesíteni, ami egyetlen rendelkezésre áll. Természetesen tudjuk azt, hogy sok minden elpusztult a történelemben, de ezekből az apró mozaikokból tudunk egy-egy történetet, egy-egy tanulmányt ugye összeállítani. Jelen esetben ez három forrás jelentett az én kutatásom tekintetében. Maga ez a családi emlékalbum, ami egy nagyon elegáns, nagyon adatgazdag, mellette a levéltárba található források, a 19. század végi, 20. századi források, ami a Barabics családdal kapcsolatos, főként ugye a Miskolc főkertészével, Barabics Fülöpnek az élettörténetével, illetve az a hatalmas nagy sajtóadatbázis, ami az interneten a kutatók számára is rendelkezésre áll, ami a korabeli lapokat, újságokat ugye gyűjti össze, tehát ebből rekonstruáltam azt a képet, ami bemutatja a két háború közötti, illetve a monarchia késői évtizedeinek miskolci kertészeti arculatát, azokat a kérdéseket, amik akkor ugye foglalkoztatták az embereket, azokat a kihívásokat, amikkel ők szembenéztek, és ebből szerintem egy nagyon érdekes tanulmányt sikerült írni, hisz Barabics Fülöppel, Miskolcváros kertművészével, ahogy annak idén jelezték, nagyon kevesen foglalkoztak, a teljes élettörténetét nem is tárták fel ebbe a tanulmányba, amit a Nemzeti Levéltár internetes oldalán közöltem, mutatom be ezt a kicsit elfeledett miskolci kertművészt, Barabics Fülöpöt.
6: Akkor javaslom, hogy ismerjük meg mi is. A Szent István Rádió kedves hallgatóival is ismertessük meg, ki is volt Barabics Fülöp, mit lehet róla tudnunk, akinek szó szerint az élete volt a kertészet és a növények szeretettel.
7: Talán a nevéből is kiderül, hogy a család horvát származású volt, a nagyszülők még Zágráb környékén éltek a 19. század folyamán, és az édesapa Barabics Ferenc 1854-ben már Körmeden született, és ott dolgozott Körmeden a Battyányi irodalomban, mint gombkötő és passzományos mester. De ebbe a korba már ez a mesterség is egy kicsit kihalónak tűnhetett, hisz Barabics Ferenc valamikor a monarchia derekán, 1880-as, 90-es évek környékén egy új mesterséget tanult, ez pedig a kertészet volt, és itt a Battyányi irodalomban foglalkozott ugye kertészeti tanulmányokkal, és ebből kifolyólag az ő gyermeke, Barabics Fülöp, már ebben nőtt fel, aki Körmenden született 1887-ben, itt elvégezte a helyi elemi és középiskolákat, és folytatva édesapjának a kertészeti tevékenységeit, már fiatalon Erdélybe került, ahol egy aranyos tordai kertészetben inasoskodott, és mellette pedig a tordai kertmunkás iskolába ugye tanult. Ez azért érdekes, mert 1918-ig a monarchia széteséséig ez a hatalmas terület ugye még gazdaságilag, oktatási és minden kulturális szempontból is ugye egy egységet tartott, tehát teljesen természetes volt, hogy a Körmenden született ugye fiatalember, ő Erdélybe ment el tanulni, majd nyilván jött a háború vége, és egy egész új korszak ugye kezdődött Magyarország történetében. És 1904-et írunk akkor, amikor Barabics Fülöp felvételt nyert a Budapesti Kertészeti Tanintézetbe. Ez volt a mai kertészeti egyetemnek az elődje, tehát a kertészeti tudományoknak ez volt a legmagasabb szintű képzési helye Magyarországon, ugye Budapesten, ahol a tanulmányait kitűnő eredménnyel 1907-ben ugye be is fejezte, és ma már természetesen tűnik, de akkor is az volt, hogy külföldre mehetett ugye, tanulmányait ugye, folytatni. Német nyelvet már jól beszélte, közel volt az osztrák határhoz, és kertészeti tanulmányokat folytatott először Németországban, majd Ausztriában, Franciaországban és Olaszországban, ahol kitűnő, magas szintű kertészeti iskolákban és kertészetekben ugye, növelte nyilván nem csak a nyelvtudását, hanem szakmai ismereteit is. Többek között hát tudjuk azt, hogy a világ akkor leghíresebb német rózsa cégénél a Lambert Schönét ugye, kereste fel, ez a mozelmenti Trierbe volt, és itt a világhírű rózsanemesítő Druszki felügyelő mellett kapott beosztást, ahol a rózsanemesítésnek a legmagasabb szintű tudását sajátíthatta el. Ő volt, Druszki volt a fehér Druszki és az illatos piros Druszki rózsák, tea rózsák kinemesítője, a kor talán egyik leghíresebb ugye, nemesítője volt ugye Európában, és aztán tovább ment Barabics Fülöp, Franciaországba, Olaszországba, Trierbe is dolgozott, és többek között ugye megtanulta és Magyarországra hozta a nemesített Paul Scarlett Klimber futórózsát, amivel később majd Diósgyőrbe is ugye találkozhatunk, hisz ő hozta ezeket a nemesített rózsákat ugye Magyarországra, hozta Miskolcra és környékére, és ezt a hatalmas tudást ugye 1910-es évek közepén már ugye Magyarországra hozta vissza. Tehát azt szokták mondani, hogy dendrológus, aki ugye virágokkal foglalkozik, ugye tudjuk, hogy a holland virágművészet milyen magas szinten áll, de Hollandiában, Németországban nagyon magas szintű nemesítő iskolák voltak, és ő ezeket az iskolákat nem csak hogy megismerte, hanem kitűnő szakmai kapcsolatokra is lelt. Tehát ott németekkel, hollandokkal, olaszokkal, ugye többek között például Versailles-ba is elkerült, majd Ausztriába is, Olaszországba is töltött hónapokat. Például Olaszországban, mint érdekesség, egy pálma termesztő cégnél dolgozhatott, mint fiatalember, és itt szerzett ugye tapasztalatokat, majd 1911. november 1-én tért haza, és ekkor Miskolcon gyakornoki munkát vállalt az akkori állami kertészetnél.
6: Miskolc, köszönöm szépen, hogy megemlítette, mert pontosan erre lettem volna kíváncsi. Hogyan került ő városunkba, Miskolcra?
7: Nagyon érdekes összefüggésekre ugye találtam, hisz a 10-es években több olyan távirat maradt fent a levéltár gyűjteményében, amiben a fiatal Barabis Fülöpöt különböző felvidéki városokba küldték ki. Besztercebányára, Lévára, Zólyomra, és nem értettem először, hogy miért kellett neki Besztercebányára utazni a 10-es évek közepén. És akkor derül ki, hogy már a monarchia utolsó időszakában hatalmas állami zöldségtermelő telepeket alakítottak ki Magyarországon, az országban regionálisan, tehát Nagytétényben, Gödöllőn, Tatabányán, Besztercebányán és Miskolcon. Ezeken az államilag finanszírozott zöldségtermelő telepeken biztosították a közintézményeknek, tehát gondolunk itt kórházaknak, iskoláknak a zöldséget és gyümölcsöt, tehát ők nem a piacról szerezték be eseti jelleggel, eseti árakon, hanem ezeken a zöldségtermelő piacokon, ugye telepeken állították elő a zöldségeket, és az itt termelt termelvények látták el a környéknek a szükségleteit. Egy ilyen telep volt Miskolcon is, a Szentpéteri kapuban. Ide került a fiatal Barabis Fülöp 1913-ban, a Földművelési Minisztérium alkalmazásába került ő, tehát állami tisztségviselő lett ilyen szempontból. Érdekesség, hogy a hadseregnél is be volt osztva önkéntes szolgálatra, de úgy tűnik, hogy a hadsereg kötelezettség alól felmentették, tehát nem kell bevonulni ugye a háborúba. 13-14, ekkor indul az első világháború, tudjuk azt, hogy nagyon nehéz időszak volt, és azt is tudjuk, hogy ezek a zöldségtermelő telepek áldozatul estek a háborúnak, például a Besztercebányait megszüntették, mert ugye elcsatolták, Csehszlovákiához ugye került az a terület, és kérdéses volt, hogy a Miskolcit is a háborús viszonyok között fent tudják-e tartani, mert nem volt rá komoly anyagi fedezet, és ezért Miskolc város felvetette, hogy ezeket a zöldség és gyümölcs telepeket adja át az állam a városnak. Miskolc átveszi bizonyos feltételekkel, folytatva azokat a tevékenységeket, amit ugye korábban évtizeken keresztül kitűnő szakember gárdával itt folytattak, és hát tudunk arról a korabeli újsághirdetésből, 1915-ben főkertészé választották Barabis Fülöpöt, és 15-16-ba került a város tulajdonába ez a zöldségtermelő telep, ami kint volt ugye Szentpéteri kapuban, amit később majd látni fogjuk, hogyan bővítettek. Tehát gyakorlatilag Miskolcon vállalt itt egy állást, mint fiatal, tehetséges, felsőfokú végzettséggel rendelkező kertész, és az irányítása alatt működött a miskolci dísz- és konyhakertészet, ahová ugye folyamatosan vettek fel alkalmazottakat, és mi volt a feltétel? Ugye nőtlen, szorgalmas, hadmentes egyéneket kerestek ugye a háború időszakában, akik a kereskedelmi kertészetben vagy esetleg a bolgárrendszerű konyha kertészetekben ugye jártassággal ugye rendelkezett, és Barabics ugye bekapcsolódott ezekbe a munkákba. Na most nagyon érdekes, hogy 1916 környékén, amikor ugye ő még utazhatott ugye Besztercebányára és környékére, kitűnő szakmai kapcsolatokat alakított ki az ország különböző növény- és zöldségtermelő telepeinek vezetőivel, és ebből ezeket később is kamatoztatta, és hát nyilván ezek a telepek lettek az ő szakmai kifutásának, pályafutásának az alapjai, azt lehet mondani.

0: Mi is volt jellemző az ő kertészetére? Megfelelt ugye a kritériumnak, amit említett, és maradandót tudott alkotni. Erre majd példákat is említünk. Szóval mi volt az ő jellegzetessége?
1: Ma már azt mondhatnánk, hogy mintagazdaságot hoztak létre, ez a szó volt, hogy mintagazdaság, aminek része volt egy bolgárkertészet, egy tehenészet, ugye mellette munkásszállásokkal, vasúti ellátással, villany és vízvezetékkel látták el, és a munkás létszám főszezonban, nyilván nyári szezonban akár az 500 főt is meghaladhatta, tehát nagyon komoly létszámmal dolgoztak. A zöldségtermesztésen kívül jelentős volt a dinnye és gyógynövénytermesztés is, és a város lakosságát és a közületek ellátása mellett már exportra is tudtak termelni. Tehát olyan magas szinten vitték a termelés, hogy jutott ugye már exportra is, és miután Miskolc átvette ezt az államtól, ez lehetőséget adott arra, hogy a Szentpéteri kapu környékén bővítsék ezt a telepet, tehát újabb területeket vontak be, az állam támogatta még bizonyos összegekkel, és ez egy újabb lehetőséget biztosított arra, hogy még nagyobb volumenben, miután később kibővítették díszfaiskolával is. Tehát zöldség, gyümölcstermelés, és akkor még ismeretlen díszfa csemetéket is ugye neveltek, és ezzel látták el később a 20-as, 30-as években Miskolcot, amikor ugye elindult, majd látni fogjuk, Miskolcnak a virágosítás és fásítási programja a 20-as évek közepén, tehát Barabics Fülöpnek múlhatatlan érdemei voltak abban, hogy ezt a mintagazdaságot kitűnően megszervezte, a miskolci és környékbeli közintézményeket ellátta zöldséggel és gyümölcsel, folyamatosan, sőt, még bevételt is szerzett az exportból, és elkezdődött a 20-as években Miskolc fásítási és dísznövényekkel való ellátásának időszaka és programja, majd erről talán később egy picit még többet is tudunk beszélni.
0: Mindenképpen megemlítjük a konkrét példákat is. Életének tovább alakulását, ha tekintjük és elemezzük, valamint erről beszélünk, akkor milyen fontosabb momentumai voltak még a szakmai életének?
1: Tudni kell azt, hogy a monarchia időszakában 1867 után nagyon sok egyesület alakult és alapítvány alakult, nem csak Miskolc, hanem Magyarországon. Tehát sok-sok szakmai és kulturális egyesület alakulhatott az országban, lehetőséget ugye biztosított erre jogszabályi környezet. Tehát nagyon gazdag egyesület és szakmai élet zajlott ugye Miskolcon is. Ezekből ugye tudjuk azt, hogy ezekben az egyesületekben ő komoly szerepet vállalt. Például 1922-ben megalakult a gyógynövénytermelő és értékesítő részvénytársaság, amelynek igazgatóságából, ez egy országos ugye, intézmény volt, vagy részvénytársaság, beválasztották ugye, többek között Barabics Fülöpöt is Miskolcról, és ennek a részvénytársaságnak például a feladata volt akkor újdonságként a bükkben tömegesen előforduló gyógynövényeknek a gyűjtése, ezek exportálása és feldolgozása, illetve az egri főkáptalan is megállapodást kötöttek a káptalan uradalmaiban vadon termő székfű összegyűjtéséről. Tehát nagyon érdekes, mert a 20-as években kezdtek gyógynövényekkel foglalkozni itt a Bükkés környékén, de tagja volt, mint főkertész Barabics Fülöp a Gazdasági Munkabérbizottságnak is Miskolcon, amelyek a városban dolgozók munkabérét állapították meg, tárgyalta a mezőrendőri kihágásokat, és sok-sok olyan szakmai egyesületben ugye részt vett, például a Miskolci Mezőgazdás Társas Egyesületében, ahol ugye ő népszerűsítette a dísznövényeknek a nemesítését, népszerűsítette azokat a munkákat, amivel ő megismerkedett az évtizedes munkássága alatt, és előadásokat tartott a városban, tehát aktív közéleti életet is folyt. Ennek kapcsán ugye majd látni fogjuk később, ugye kitüntetésre is részesített a minisztérium, tehát szakmailag elismerték a munkáját, és hát akkor már nem is főkertészként emlegették, hanem kertművészként leginkább. Tehát olyan nagy nemzetközi kapcsolatrendszerrel, tapasztalattal rendelkezett. Most leírják a korabeli források, hogy rendszeresen külföldre látogatott, évente

0: díszcserjék és a gyönyörű virágok ültetéséhez.
1: Így van, tehát Miskolcnak a tudatos kertészeti fejlesztése 1925 környékén kezdődött el. A város akkori vezetése szeretettel ápolta azt a gondot, hogy Miskolc egy virágos város legyen, és komoly pénzügyi áldozatokat is hozott azért, hogy ez megvalósuljon. Nyilván akkor is szűkös volt a költségvetés, de erre leírják a források, soha nem sajnáltak a pénzt a város vezetői, hogy Miskolc egy elegáns, kertészetileg is színvonalas várossá emelkedjen. És hogy egy korabeli dokumentumot idézek, a Magyar Jövő 1934-ben azt írja, hogy Barabics Fülöp ihletett művésze a kertészetnek, akinek tudása és ragyogó fantáziája, tévedhetetlen szépérzéke és lelki kultúrája a virágdíszítésnek szinte csodálatosan pazar alkotásait hozta létre, gyönyörűségére a szemnek és a szívnek. Tavaszinduláskor, amikor már megkezdődött a kertészeti munka, ez idei terveiről is érdeklődtek, és beszámolt arról, hogy milyen. Ugye Miskolcnak földrajzi elhelyezkedésénél fogva nem voltak nagy lehetőségei hatalmas nagy parkok létesítésére. Az a három terület, amit Barabics fejlesztése is érintett, az a Népkert volt, a Tapolcai hatalmas park, illetve a belváros Deák tér és Szemere térségének a kertészeti fejlesztése. Ezt a 20-as, 30-as években kezdték el, leírják azt, hogy a Népkertet, amit a 19. század végén hoztak létre, Miskolcnak egy ilyen pihenőkertjét, ma is létező ugye, területről beszélünk, azt a 20-as évekre már elég elhanyagolt állapotba került, és Barabics Fülöpnek és munkatársainak, főként Démel Náldónak köszönhetően sikerült felújítani a Népkertnek a fáit, a faunáját, azokat a sétányokat, szobrokat, amivel ma is rendelkezik a Népkert. A másik pedig, ami egy komoly fejlesztés volt, az pedig Tapolca és Tapolca fürdő volt. Tudjuk azt, hogy Tapolca a munkácsi uradalomhoz tartozott nagyon sokáig, és a Pávai Vajna féle fejlesztésnek köszönhetően melegvízű forrásokat találtak ott a 20-as években, és ennek köszönhetően Tapolca fejlesztése 1930-as években elindult, úgyhogy 1941. májusában átadták az akkori gyógyfürdőt, ami Európa viszonylatban a harmadik leghíresebb gyógyfürdővé emelte Tapolcát. Na most azért azzal tisztában voltak, hogy ez egy óriási turisztikai attrakció, nyilván akkor is az volt, még ma is az természetesen, de ehhez szükséges volt egy komoly, nemzetközi szintű kertnek a kialakítása. Ennek a kertnek a kialakítására Barabics Fülöpöt kérték fel, aki a 30-as évek közepétől több éven keresztül foglalkozott a tapolcai, máig ismert kerteknek a kialakításával, de sajnos már nem érte meg a fürdőnek az átadását, mert elég fiatalon, 53 éves korában, 1940-ben ő elhunyt. De az emléke nem maradt nyomtalan ugye Barabics Fülöpnek, hisz a sétányt, ami bevezet bennünket a barlangfürdőhöz, azt 1992-ben az ő nevéről ugye nevezték el, tehát ha valaki kimegy Tapolcára, a fő sétány, ugye a fürdőhöz vezet, az Barabics Fülöp sétány, és az ő emléke ilyen értelme megörökítésre került, és hát nyilván még akár fák is lehetnek, amiket ő ültetett valamikor a 30-as években, de az ő magas szintű kertművészete az ilyen jellegű nyomokat hagyott, ugye Miskolcon, a Népkert, mint emlékhely, a tapolcai kertek, illetve a belvárosi Palóci utca és Szemere kert, amit ő fejlesztett ki, az ő különleges fáival és növényeivel ugye látták el.
0: És akkor kijelenthetjük, hogy ezen három területen, ahogyan is említette, a Népkertben, a Szemerekert, Deák tér és a Miskolc-tapolcai területen találhatunk még olyan fát, amelyet Barabics Fülöp ültetett?
1: Hát akár még találhatunk is, mert a 30-as éveben kezdték el ültetni, tehát én úgy gondolom, még lehetnek azért olyan idős fák, amiket az ő kezenyomán ültettek-e valamikor a 30-as évek legvégén. Mindenesetre Miskolc természetesen büszke lehet arra a kertészi hagyatékra, amit egy ilyen nagy ívű, nagy tudású, szakmai ismeretekkel, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező kertművész, mint Barabics Fülöp is ugye hátrahagyott.
0: Milyen volt ez a hagyaték? Igen. Mi volt jellemző az ő kertművészetére, ahogyan is fogalmazott? Milyen virágokat ültetett? Igen. Milyen kertek Igen. voltak ezek a Barabics Fülöp féle kertek? Igen.
1: Ő is, illetve később a fia is nagyon komolyan foglalkozott virágok és fák nemesítésével, főként virágokkal. Őt például leírják azt, hogy csak dáliából, Barabics Fülöp 50 félét nemesített, csak dáliából. Tehát Miskolc a két háború között látjuk régi fényképeken, képeslapokon, egy rendkívül elegáns, virágos város volt, tehát ezért is lett a 30-as évben Miskolc a virágok városa. És ez annak köszönhető, hogy Barabics Fülöpnek a nemzetközi szintű kertművészeti ismerete ugye nyomot hagyott

városon. Tehát ő hobbi szinten ugye nemesítette az új és újabb növényeket, amit aztán a fia is folytatott Sopronban, egy híres kertészetet hagyott maga után. Tehát nagyon sok virágot, fát ugye nemesítettek, újakat ugye találtak ki, és ezeket rendszeresen bemutatták a miskolciaknak különböző alkalmakor, ahol nyilván képezték is azokat a fiatal kertészeket és érdeklődőket, akik ugye motivációt kaptak arra, hogy folytassák a kertművelést, és Miskolc, illetve Diózsér egy kertészetileg rendkívül nagy hagyományokkal rendelkező ugye város legyen.

0: Ahogyan is említette, 52 éves korában hunyt el Barabics Fülöp, előtte azonban értékelték munkáját, munkásságát, milyen díjakkal, milyen kitüntetésekkel.
1: Már előtte ugye a kormányzat a 30-as éveben komoly díjakat és kitüntetéseket adott át neki, illetve kollégáinak. Ezzel elismerték azt, hogy ő szakmailag emeli Miskolcnak a színvonalát természetesen. Utána ezzel az utcanével nevezése is egy emléktáblával, ahol laktak, is szintén ugye megemlékezünk még róla. Elég váratlan hunyt el, egy gyors betegség vitte el, 1940 tavaszán kórházba került, az Erzsébet kórházba gyógyították, majd Budapestre került, és 40 tavaszán hunyt el, egy óriási temetést rendeztek neki itt a Mindszenty temetőben. Hatalmas, hogy virágözönnel ugye búcsúztatták el Miskolcnak a főkertészét, és nem maradt nyom nélkül az ő munkája, hiszen az érdemi munkáját sok esetben, ami megkezdett fejlesztéseket, kollégája Démel Nándor folytatta. Tehát Démel Nándor volt az, aki Barabics Fülöpnek a legközvetlenebb munkatársa volt, és aki nyilván ismerte azokat az elképzeléseket, amit Barabics Fülöp már nem tudott megvalósítani, de Démel Nándor a 40-es években, ugye neki sikerült megvalósítani Tapolcán, vagy a város különböző pontjain.
0: Ha már megemlítettük Miskolc-Tapolcát, és említést tettünk a népkertről is, akkor javaslom, hogy a folytatásban a miskolci népkertről beszéljünk részletesen, bár nekem gyerekkoromból olyan szép emlékeim vannak Miskolc-Tapolcával kapcsolatosan, még akkor is olyan szép virágos volt, bár már lehet, hogy akkor nem Barabics Fülöp kertészetének vagy kertmunkájának szorosan hozzátartozó növényei voltak találhatóak abban a kertben, de szerintem az ő hagyatékát és hagyományát őrizték az utódai is. Szóval vissza a népkerthez, mert hogy a népkert az mai napig egy fontos része Miskolc városának, és beszélnünk kell a népkert és virágosítása kertészete kapcsán a népkertben található 2011-ben újra felállított országzászlóról is. Miért?
1: 1867 után, a kiegyezés követően kezdtek el a különböző önkormányzatok, városok, települések komolyabban foglalkozni a építészeti szabályrendeletekkel. Ekkor ez a békeidőknek a korszaka volt, ugye hosszú évtizedeken keresztül, amikor ugye háborúmentes övezetbe, ugye időszakba ugye került az ország, és ekkor kezdték kialakítani azokat a nagyobb volumenű kerteket a különböző városokban, ami a polgárság részére ugye pihenőkertek voltak. Ezeknek a helyét igyekeztek megtalálni. Gondoljuk Budapestre, a Városligetre, amit össze kellett kötni a belvárossal, hisz Budapestnek nem volt egy olyan klasszikus főtere, gyakorlatilag most sincs, ahova az emberek ugye hétvégén délutánonként kimehettek volna pihenni, ezért egy hatalmas, nagy grandiózus tervel az Andrássy úttal összekötötték a belvárost, kialakították a Hősök terét és a Városligetet egy pihenőketté ugye varázsolták. Miskolcon hol volt ilyen lehetőség? Tudjuk azt, hogy Miskolc mellett volt egy egészen kis település, Mindszent, 336-an laktak a 1800-as évek második felében Mindszenten. Mindszent Miskolccal egyesült 1878-ban, és a mellette levő térséget, a Kávária domb alatti, onnan kelet-első területet alakították évtizedek alatt úgy át, hogy az lett Miskolcnak a pihenőkertje. Ez először a lövöldekert volt, majd népkert, erzsébetkert, ma már ezt úgy hívjuk, hogy népkert, és 1881-től már látjuk a térképeken ennek a kertnek a nyomait, ilyen szempontból látjuk ugye azokat a elképzeléseket, amik különböző terveket megvalósítottak, hisz ez az időszak volt az, amikor az első sportegyesületek elindultak Magyarországon. Mik voltak ezek? Mert ugye foglalkoztam ezzel, ezek voltak ilyen lövészegyesületek, korcsolyaegyesületek, különböző teniszegyletek, és ezeknek egy helyet kellett biztosítani a városba. Ennek a helynek találták meg ugye a népkertet, itt alakította ki egy lövész egyletet. Talán érdekességén elmondható, hogy amikor a 19. században Miskolcot összehívták, hogy hanyan laknak itt, 1910-ben olyan már 50 ezeren laktak, előtte 35-40 ezeren laktak, több ezer katona volt a városban, ugye laktanyákban, és ezeknek a katonáknak is biztosítani kellett a polgári szórakozást, például lövész egyletekbe mehettek el, ahol hétvégenként vagy délutánonként ugye nyugodtan hogy kiélhették a sport iránti szenvedélyüket, és így alakult meg 1872-ben a polgári lövészegylet, majd 1874-ben a korcsolyázó egylet, és Lévai kezdte el népkertnek nevezni azt a területet, amit ugye később elegánsan ugye beépítettek, és ez a terület a 20-as években már ilyen 20 holdnyi területet foglalt magába, itt alakította ki sétányokat, itt avatták fel Erzsébet királynénak az első magyarországi szobrát, a Max sportház itt volt, vendéglők, 1901-ben itt építették meg a Vigadót, ami máig álló csodálatos épületet, sport és teniszpályák voltak itt, és ez a térség volt adva annak, hogy a miskolciak hétvégén, ha Tapolcára nem akartak kimenni, vagy esetleg Diózsérbe, Lilafüredre, akkor ugye népkertbe mentek el sétálni, sportolni, egy kicsit kikapcsolni. Nos, a népkertnek a kialakítása az a 20-as évekre befejeződött, de néhány évtized eléggé tönkre ment, leírják a korabeli lapok, hogy elhanyagolt lett, és Barabis Fülöpöt kérték fel arra, hogy a népkertet rehabilitálja, kertészetileg újítsa meg. Ez ugye megtörtént a 30-as években. De mellette volt egy másik mozgalom is Magyarországon, az országzászló mozgalom, hisz a trianoni trauma után próbáltak emlékeket állítani annak a gondolatnak, hogy a történelmi nagy Magyarországot nem feledhetjük el, és ezért 1925 után rendszeresen állítottak fel kisebb-nagyobb országzászlókat a települések fontos helyén. Ez a országzászló állítási mozgalomhoz csatlakozott Miskolc is, már a 30-as években, és már 32-33-ban találkozunk olyan bejegyzésekkel, hogy a miskolciak is szeretnék egy országzászlót felállítani, még nem tudták, hogy hova, több helyszín is felmerült. Az egyik volt a mai Városháztér térsége, a másik a Bulcsú és Lehel utcák térsége, ahol ugye a laktanyák is közel voltak. A harmadik esetőség volt a Népkert és környéke, és végül is a város egy olyan a Miskolc Helyű Csabai felől bejövő út benti területet a Népkertben ajánlott, ahol ugye 1934-ben komoly pénzügyi háttérrel felállították az országzászlót. Na most az országzászló az szimbolizálta az összmagyarság összetartozását, 1934-ről beszélünk, ekkor már 100 országzászló állt Magyarországon, szerették volna miskolciak, hogy ez lett volna századik, de nem ez lett, hanem az a sátorújújjai országzászló lett. Mindenesetre megkapta a felvidéki országzászló megjelölést, hogy ez az országzászló szimbolizálja a felvidéki területekkel való együvétartozást, és itt hatalmas rendezvényeket ugye tartottak minden évben, tehát nagy nemzeti ünnepeken rendszeresen az országzászló és környékén ugye tartották az ünnepeket. Mi történt az országzászlóval 1945 után? 45 után az új időszámítás ugye kezdődött Magyarországon, tudjuk azt, hogy egy politikai fordulat történt az országban. Az országzászlót egy ismeretlen időpontba lebontották és széthordták gyakorlatilag. Tehát sikerült megtalálni az eredeti országzászlónak a helyét a népkertbe korabeli térképeken, és 2010 környékén egy mozgalom indult el Miskolcon, hogy állítsuk vissza Miskolc történelmi országzászlóját, lehetőleg azon a helyen, ahol eredetileg is volt, ugyanolyan tervek alapján. A levéltárban sikerült megtalálni az eredeti terveket, ez nagyon fontos, míg az eredeti textíliák is megvoltak, hogy milyen textíleket ugye ajánlottak ugye a budapesti cégek a zászló megvalósítására, és 2011-ben ugyanazon a helyen, ugyanazok a tervek alapján újraépítettük és újraállítottuk Miskolcnak a történelmi országzászlóját, tehát hosszú évtizeken keresztül nem állt ez az országzászló, de ugyanolyan építészeti megoldással ugyanott visszaletett. Tehát egy picit szimbolizálja a történelmi folytonosságot, hisz Magyarország múlhatatlan sebeket szerzett a trianoni békekötés kapcsán, és itt ma már a népkertnek egy szerves része a történelmi ereki és országzászló, amit 1934-ben ugye állítottak fel. Minden bizonnyal itt volt Barabics Fülöp is az átadó ünnepségen, hisz ő volt a városnak a fő kertésze, tehát neki ott kellett lenni, és ő is átélte, hogy az ő által újra álmodott népkertben felállítják Magyarország történelmi országzászlóját.

0: Paravics Fülöp munkássága, ahogy már utalt is rá, tovább élt, hiszen volt utóda, volt, aki követte az ő szellemiségét, az ő kertészeti művészetét. Kik is voltak még Miskolc város jelentős kertészei?
1: Ebben a korban ugye két szemét kell megemlíteni, Paravics Fülöpön kívül Démel Nándort. Talán érdekesség, hogy ha megnézzük a korabeli tisztviselőknek a névsorát, akkor 6 fő volt hivatásos kertész Miskolcon. Ezek voltak a gazdasági kertészek, az ő vezetőjük volt Paravics Fülöp, ők kint voltak helyileg a Szentpéteri kapuban, ott volt ez a hatalmas nagy gazdasági kertészeti központ. A másik 3 fő a népkerti kertészek voltak. Tehát ebből a 6 főből állt Miskolc város kertészeti alkalmazottainak ugye a névsora. Mennyien lettek Miskolcnak a tisztviselői karában 1920-as, 30-as években? Hát, ha mindent összevetjük, akkor több mint 300-an. Tehát olyan kb. 370 fő lehetett a miskolci teljes tisztviselői karban. Ebből ugye volt 6 fő hivatásos kertész. Nyilván alkalmaztak még alkalmi kertészeket idén jelleggel, mondjuk nyáron nyilván betakarítási és egyéb gyümölcs szedési, termesztési szezonban, de ők voltak azok, akik ugye a tisztviselői karnak a részei voltak, és ők irányították. Ma már szintén természetes, hogy Miskolcnak is van főkertésze, újólag, de sokáig nem volt, én úgy tudom, de akkor Miskolcnak a főkertésze, az egy nagyon fontos ugye, pozíció volt, és ezt a megtisztelő címet kapta meg évtizedeken keresztül, mintegy 30 éven keresztül Paravics Fülöp, aki hatalmas művészként, kertművészként nagyon komoly nyomot hagyott Miskolcnak a kulturális és kertészeti életében. És ha Paravics Fülöpről beszélünk, akkor a 3 gyermeke közül ki kell emelni még Paravics Elemért. Ő Miskolcon született 1921-ben, itt járt középiskolába, a Fráter György katolikus gimnáziumnak volt a hallgatója, majd Sopronba került, erdőmérnöki végzettséget van, és rendkívül híres országosan, sőt nemzetközi híres erdőmérnök és növénynemesítő lett Sopronban. Sopronban nagyon sokan ismerik a Paravics nevet, hisz ez egy kertészeti márka név lett, azt lehet mondani Sopronban. Tehát Paravics Elemér, aki 2003-ban hosszú élet után hunyt el, vitte tovább Paravics Fülöpnek, édesapjának és a Paravicsok kertészeti hagyatékát, azt a magas szintű, nemzetközi szintű kertészeti ismereteket, amelyet ugye a családnak a ágai, a felmenők ugye alapoztak meg, és ma, amikor kertészetről, kertészeti fejlesztésekről beszélünk, akkor látjuk, hogy ez egy dinasztia, akinek a 3 tagja nagyon komoly nyomot hagyott a magyar kertészeti emlékekbe. Paravics Elemér nagyon sok új növényt, fát nemesített, Sopronban egy külön kertészete volt, talán még van, most is a családnak, és ilyen értelemben összeköti ez a család Sopront és Miskolcot, a selmeci és a miskolci hagyományokat, az egyetemi hagyományokat, a kertészeti hagyományokat, és 4 kort ilyen szempontból, a monarchia korát, a 2 háború közötti időszakot, a Kádár korszakot és a mai kort, amikor is ugye visszanyúlhatunk egészen addig a 19. századig, amikor is ugye a boldog békeidőben ugye a Magyarország kertészetileg is egy rendkívül komoly hagyatékkal rendelkezett, és ez így már több mint 100 év a kertészeti kultúrában.
0: Köszönöm szépen önnek, hogy összefoglalta és megismertette velünk Paravics Fülöp életét, és emléke így is tovább él most a Szent István Rádió hullámhosszain az önnel készített riportban, hogy minél többen ismerjék meg az ő személyiségét, és tudjanak és halljanak róla, hogy kinek is köszönhetjük azt a szép kertészeti kultúrát, amely Miskolc város életének, történet életének része volt. És örülök, hogy megérkeztünk a beszélgetésünk végén oda, ahonnan elindultunk a miskolci és soproni kötelékekhez és kapcsolatokhoz. Riportunk végén, ha egyfajta összegzést kellene mondanunk a kedves hallgatóknak, akkor mit is mondhatnánk el Paravics Fülöp hagyatékával kapcsolatosan?
1: Úgy gondolom, hogy azért kell foglalkoznunk, meg kutatnunk a régi időknek a korait, mert óriási hagyatékot hagytak az elődök ránk. Ezek lehet építészeti hagyaték, kertészeti hagyaték, történeti hagyaték, tárgyi hagyaték, és sokszor nem kell új dolgokat kitalálni, hanem csak vissza kell állítani azokat a már megkopott, vagy tönkrement, vagy elpusztított értékeket, ami egykor a történeti Magyarországon már léteztek. Ha már ennyit megteszünk, hogy visszaállítjuk azokat a kerteket, azokat a épületeket, kastélyokat, várakat, emlékhelyeket, szobrokat, amik egykor álltak, és kitűnő érzékkel az elődeink ugye elhelyezték és megteremtették azokat, úgy gondolom, hogy már akkor egy hatalmas lépést tettünk, abba az irányba, hogy Magyarország egy látványos, élhető, magas minőségű, magas kultúrájú, esztétikailag, építészetileg, kertészetileg is egy emelkedett ugye helyét tudjon válni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Rózsa György főlevéltárosnak, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kriston Tamás. Adásunk tartalmából. Együttműködési megállapodást kötött a Tokaj-Hegyalja Egyetem és az Edutus Egyetem. Újra átadták a Ratkó József díjat Nyíregyházán. Zene, színház, legendák, 5 felejthetetlen estével várja a látogatókat az Egri Dobó István Vármúzeum július 24-e, valamint augusztus 2-a között. Nem csak szakmákat ismerhettek meg, hanem saját erősségeiket is felfedezhették azok a diákok, akik a nyíregyházi Ridens iskolába járnak. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Együttműködési megállapodást kötött a Tokaj-Hegyalja Egyetem és az Edutus Egyetem. Ennek eredményeként megalakult az első magyar országos egyetemi borklub. A részletekről dr. Torma Kornéliát, a Sárospataki Egyetem intézetigazgatóját hallják.
3: Szeretnénk, hogyha ez a borklub egy oktatási szintér is lenne, illetve az élményszerzésnek a szintere is lenne, hogy a bor nem csak mint gazdasági, mint turisztikai érték jelenjen meg, hanem egy olyan érték, amely mentén el lehet beszélgetni, amely mentén kapcsolatot lehet létesíteni, amely mentén tudást lehet szerezni a borkultúráról, a hagyományainkról, arról a borvidékről, amely éppen kínálja a borait. Számunkra itt élők számára a tokai borvidék, mint világörökség, az identitást jelenti. Tehát ez nem csak egy olyan közeg, amely, ahol mi élünk, hanem a zsigereinkben van, és amikor valahonnan haza érkezünk, akkor bennünket a Zempléni-hegység ölelő karéja fogad, és a hegy és domboldalakon egymás mellett sorakozó ültetvények. A Tokaj-Hegyalja Egyetem hallgatói már maguk telepítenek szőlőt, és viszik végig azt a folyamatot, amelynek eredményeként a palackokban és a poharakban a finom nedű megkóstolható. A Tokaj-Hegyalja Egyetemen alakulása óta, 2021-et jelentő alakulása óta borklub is alakult, és ezzel együtt az egyetemisták is létrehoztak önállóan egy borklubot, és ezeknek a borkluboknak a működése jelenti azt a tudást és tapasztalatot, amit mi az első magyar országos borklubba be tudunk forgatni. Hogyan kell egy ilyet megszervezni, előkészíteni? Mi lesz az a tudás, amit a borkóstolók mentén az egyes borászatok képviselői szeretnének átadni? A mértékkel való alkoholfogyasztás kultúrája, az ízvilág megismerése, nevén nevezése, szavakkal illetése, és nyilvánvaló a különböző ízek megismerése. Ez egy fantasztikus lehetőség megítélésünk szerint mind a hallgatók számára, mind azok számára, akik az egyes borászatok képviselőiként bemutatkozhatnak, és munkájuk értékét bemutathatják mindenki számára, aki részt vesz.
2: Újra átadták a Ratkó József díjat, melyet idén Korpa Tamás költő, irodalom szervező vehetett át a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara termében. Most őt hallják.
4: Ratkó elsősorban az ifjúságomat idézte fel bennem, azokat az éveket és azokat az olvasási élményeket, amelyek Ratkóhoz kötődnek. Ugye, mint minden gyereknek, a Zsoltár anyámnak című szövegemlik volt a legelső. Milyen érdekes, hogy a sok közhelyes anyáknapi vers között van egy ilyen karcos, fenséges szöveg, ami nem patetikusan beszél mondjuk az anyához fűződő viszonyról, hanem a maga természetességével belefoglalja a tragédiát és a mindenek feletti szeretetet is.
2: A kitüntetettel dr. Karádi Zsolt főiskolai tanár beszélgetett, aki szerint Korpa Tamás méltó volt erre az elismerésre.
5: A Ratkó díj elsősorban azokat a költőket, írókat, író embereket jutalmazta, akik Ratkó József szellemiségéhez, munkásságához valamilyen módon kötődtek, akik az irodalomnak a közösségiségéhez kötődtek, és az évek során mindazok, akik megkapták ezt a programot, ezt az arcpolitikát is vallották.
2: Az anyanyelvünk tesz minket magyarrá, aki ezt mesterfokon űzi, műveli, ápolja, szórakoztat bennünket, nevel bennünket költészete, művészete által, megérdemli, hogy ismerjük tevékenységüket, és legalább évente egyszer egy Ratkó díjjal rájuk irányítsuk a figyelmet, mondta Sesták Oszkár, a Vármegyei Közgyűlés elnöke.
6: A nyelvünk tesz bennünket magyarra, az anyanyelvünk, tehát aki az anyanyelvet mesteri fokon űzi, műveli, ápolja ezzel, szórakoztat bennünket, nevel bennünket a költészete, a művészete által, megérdemli, hogy elismerjük az ő tevékenységüket, és legalább évente egyszer egy Ratkó díjjal is rájuk irányítsuk a figyelmet.
2: Zene, színház, legendák. Öt felejthetetlen estével várja a látogatókat a Dobó István Vármúzeum Egerben július 24-e, valamint augusztus 2-a között. Az intézmény több évtizedes múltra tekint vissza kulturális programok terén. Többek között Rúzsa Magdolnával is találkozhatnak a rajongók július 27-én, illetve a tradíciókhoz híven az egri csillagokat is megtekintetik július 31-én. A TBG produkció rendkívül nagy hangsúlyt fektet július 24-én a Nikola Tesla Végtelen Energia Music első bemutatására, mely 20 óra 30 perckor kezdődik, mondta rádiónknak Vona Tibor, a színházi társulat ötletgazdája.
7: Ahogy haladunk előre az időben, egyre jobban úgy tűnik, hogy számtalan zseni mellett a 20. század legnagyobb géniuszának Nikola Teslát tartják és jegyzik. Ez most már olyan világszintű, és senki nem tudott róla egy olyan átfogó életrajzi muzikát, ami a nagy pozitív meccéspontok mentén be tudja mutatni ennek a hihetetlen zseninek. 146 találmány kapcsolódik a nevéhez, olyan, mint a váltóáron például, aminélkül semmi nincs a bolygónkon és a földünkön. Tehát, aki bemutassa ennek a nagyívű, nagyszabású embernek az életét, a zseni mögött rejlő embert, mert egy hihetetlen zárkózott, mint általában a zsenik valakiről beszélünk. Egyébként egy Asperger-szindrómás emberről, aki Gospic Milián, jelenleg Horvátország területén született, szerb ortodox család, mind a két nemzet magáinak vallja. És mi úgy gondoltuk, mivel hogy legjobb barátja magyar, mivel hogy a váltóáramú motor működési elvét a Városliget homokjába rajzolta le, mert az első munkahelye Budapesten volt a Puskás telefonközpontban, nekünk magyar, egy magyar produkciós irodának megvan az elkölcsi jog alapja, hogy Nikola Tesla életét valóban világminőségben feldolgozza. Mi kell ehhez? Hát ehhez kell egy kiváló alkotócsapat. Olyan kollégák, mint dalszövegíró dramaturg Müller Péter, Szijjárni író, Egresi Zoltán rendező, Radó Dövíz, Sebestyén Áron zeneszerző, tehát Szabó Anikó koreográfus, a Forvács Production, akik a LED animációkat, vizualitást tették a produkció mögé, tehát egy 9-fős alkotóteam, Kismárki elmesztervezés még sorolhatnám, egy 9-fős alkotóteam jegyezte ezt a produkciót, másfél évig íródott, és 8 hónap alatt állítódott színpadra. 2020 óta most már 6 országban vendégszerepelt, plusz folyamatosan Magyarországon járja az útját, és a nézők alapvetően imádják, szórakoznak, tanulnak, kikapcsolódnak, tehát minden olyat azt gondoljuk, hogy teljesítés tud, amiről egy jó tartalmas színházi élménynek szólnia kell.
2: Danyi Rihárd, a 100 tagú cigányzenekar koncertszervező menedzsere és koncertmesterhelyettese kiemelte a július 29-i koncert fontosságát.
8: Ez a koncert azt gondolom, hogy azért lesz különleges, azon kívül, hogy a két magyar örökség díjas zenekar közös produkciót fog játszani, ami már egyébként önmagában nagyon különlegessé teszi az egész koncertet. Az lesz, hogy nagyon gyönyörű egyedi vizuált kapunk a TBG Production-től, ami azt jelenti, hogy minden egyes nagymester remek művéhez, például Johannes Brahms magyar táncokhoz, vagy Vittorio Monti csárdásához olyan gyönyörű gyönyörű vizuál technikát kapunk, és olyan látványvilág lesz a gyönyörű hangzás mellett, ami tényleg nagyon egyedivé teszi ezeket a koncerteket, mint azt Egerben is fogjuk látni. Valamint az, hogy ez a közös crossover most létre fog jönni, ez a mi életünkben is először történik, meg egyedülálló. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon élvezni fogja a közönség, és úgy remélem úgy, ahogyan mi fogjuk élvezni. A vendégzenekar az a Kossuth Díjas Csík zenekar lesz, és egyébként 4 produkcióban lesznek ők hallhatók, amiben én azt gondolom, hogy körülbelül 2 fogunk közösen játszani. Igen, 2025-ben volt 40 éves a zenekar. Ezt országszerte ünnepeltük gála koncertekkel, Veszprémtől kezdve tényleg az ország számos nagy arénáiban, koncerttermeiben. Ez a produkciósorozat, ez is közös produkció volt a TBG Productionnel, ugye akik szolgáltatták nekünk a vizuál technikát, ők voltak ennek a megálmodói és a leszervezői. Ezek a koncertsorozatok mind nagyon különlegesek voltak számunkra, nagyon jó sikerük volt, és ezzel az új felállással működtünk, ami nem csak látványvilágban, de ahogy említettem, Queen, Bohem Rhapsody-tól kezdve a hagyományos pacsőtáig mindent lehetett hallani a zenekartól.
2: A retró slágerek szerelmeseinek is kedvez idén nyáron a Dobó István Vármúzeum, hiszen július 26-án a Csak egy tánc volt Szécsi Pál legszebb dalai musical show multidéző hangulatával varázsolja el a hallgatókat. A részleteket Serbán Attila, az előadás egyik szereplője ismertette.
9: A Szécsi Pál koncertről beszélgetünk, amit rettentően szeretünk, és annak idején a Budapest Sportarénában csináltunk meg egy alkalommal. Rettentően várom ezt az estét, mert egyrészt nagyon szeretek Egerbe jönni. Ugye Ráki Csabi barátommal nagyon régóta tartjuk a kapcsolatot, és nekünk ez egy fontos helyszín. És igazából megpróbáljuk 4 Szécsi Pál legszebb dalait elénekelni majd itt az egri közönségnek, amelyek közül szinte kronológiában végigmegyünk az egész életén. Egy remek zenekar lesz velünk a háttérben, akik megtámogatják ezt az egész projektet. Nagyon-nagyon sokan lesznek, kb. 20, és egy nagyon szép látvánnyal és jó zenei élménnyel fogunk készülni nyilván. És alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy nem voltam teljes mértékben tisztában minden egyes Szécsi Pali dallal, de most már tisztában vagyok, és nagyon megszerettem őket. Mondok néhányat, például a Boldogság, vagy a Himnusz a nyárhoz. Ezek a dalok például nagyon közel kerültek hozzám, amelyek régenben ugye nem nagyon énekeltem, vagy nem voltam annyira tisztában velük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon színes és egy nagyon szép estét fogunk adni itt az egri közönségnek. Szécsi Pál szerintem a korszakának az egyik legmeghatározóbb és a legkülönlegesebb énekese volt. Már a hangszínét tekintve is, a kisugárzását, a jellemét tekintve egy nagyon kedves, egy nagyon simulékony, jó humorú egyéniségről van szó. Én azt gondolom, hogy a fiatalok és a fiúk, a lányok egy kicsit jobban utána mennek a Szécsi Palinak, és meghallgatják a dalokat, és belemennek egy picit a szövegekbe, az értelmezésbe, akkor szerintem nagyon meg fogják kedvelni. De a legfőbb szempont szerintem az, hogy a dalain keresztül átjön az ő személyisége, az orgánumán keresztül olyan bársonyosságot, olyan kedvességet, olyan önazonosságot is vélünk felfedezni, ami szerintem nagyon-nagyon ritka a mai világban, úgyhogy szerintem ismerkedjenek meg vele és szeressék.
2: Nem csak szakmákat ismerhettek meg, hanem saját erősségeiket is felfedezhették azok a Ridance iskolába járó fiatalok, akik részt vettek a Vizityúk Vizitúra Egyesület az autistákért 5 napos pályaorientációs táborában Nyíregyházán. Simon Gabriella, táborvezető kiemelte, az egyesület számára fontos, hogy mindent megtegyenek a fiatalokért, ezért hozták létre a tábort is.
10: Évek óta, most már idén 10. alkalommal kerül megrendezésre családi élmény nyaralásunk, úgyhogy már nagyon profik vagyunk az ott alvós események kezelésében, és éreztük azt, hogy évente egyszer vagy kétszer van egy nagyobb esemény, ahol tudunk segíteni azoknak a családoknak, akik sajátos igényű gyermeket nevelnek, ez kevés. Kevés itt a térségben, hiába van egyébként több olyan szervezet, aki rajtunk kívül is nagyon sokat tesz a sajátos nevelési igényű fiatalokért és az őket gondozó szülőkért, gondviselő. Őkért, még mindig nagyon lefedetlen ez a terület, akár a megyében, akár egyébként itt az észak-alföldi régióban. Nekem mindig is nagy szerelmem volt a pályaorientáció, karriercoachként furcsa is lenne, hogyha ez nem így lenne, és láttuk azt, hogy mennyire nem a neurodiverzitáshoz igazítottan valósulnak meg a pályaorientációs törekvések a Magyarországon.
2: Végül az időjárásról. Gomoly felhős idő várható, északkeleten nem zárható ki egy-egy zápor. Az északias szél helyenként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 11-én. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A régió sportja.
1: Az Európai Kézilabda Szövetség új klubrangsora szerint a DVSC Scheffler női kézilabda csapata a 17. legjobb csapat Európában. Gyors reagálás, első segélynyújtás és csapatmunka, ezek a honvédelemben is nélkülözhetetlen készségek, ez szolgálta a Sátoraljói helyen immár harmadik alkalommal megrendezett országos egészségügyi kadétverseny. Egyre népszerűbb a debreceni Extrém Sportpark. Sárváron a Magyar Fürdőszövetség közgyűlésén mutatkozott be a Kazincbarcikai vízi komplexum. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az EHF új klubrangsora szerint a DVSC Scheffler a 17. legjobb csapat a női kézilabdázók között Európában. A 162 klubnevet tartalmazó listát az elmúlt három szezon nemzetközi eredményei alapján állították össze. A Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és az Európa Kupában elért eredmények alapján kapnak pontokat a klubok, és egy bónuszrendszer is befolyásolja a sorrendet. Ez alapján nem meglepő, hogy a lista élén az elmúlt három BL kiírásból kettőt megnyerő győri Audi Eto KC áll az élen, míg a második az idei győztes francia Metz együttese, a harmadik pedig a dán Team Esbjerg csapata. Gyors reagálás, első segélynyújtás és csapatmunka, ezek a honvédelemben is nélkülözhetetlen készségek. Ezt szolgálta a Sátoraljói helyen immár harmadik alkalommal megrendezett országos egészségügyi kadétverseny. Bodnár Csaba dandártábornokot hallják.
2: A honvédelemnek és az egészségügynek elég régóta komoly kapcsolata van. Az 1800-as évek elejéig vezethető vissza Olaszországba a Solferinoni csata, ahol először kezdtek el nagy figyelmet folytani arra, hogy a sebesülteket kihozzák a harctérről, ellássák, és igyekezzenek a gyógyulás útjára terelni. És azóta ez folyamatosan fejlődik, olyannyira, hogy a NATO-ban már komoly sztendernek vannak arra, idő meghatározásokkal, hogy a katonának mikor kell, mennyi időn belül kell a sérültnek először felcserhez, orvosi ellátáshoz, szakorvosi, majd szakosított szakorvosi ellátáshoz jutnia. Ennek a kivitelezése hatalmas erőforrásokat, nagyon komoly felkészültséget igényel, és nyilván minden hadseregnek célja az, hogy a sebesülteket mielőbb újra harcképes állapotba hozza, illetve hogy az emberi élet mint szentség, és mint legfontosabb dolog az mindenek előtt legyen. Ugye vannak felcser, vagy ilyen mai divatosabb szóval combat medic katonák, akik először alakulatszinten ők elvégeznek ilyen tanfolyamokat, és kiselegség szinten ők már ott vannak a helyszínen a társukkal együtt, és rögtön az első beavatkozásokat szakavatott módon meg tudják kezdeni. A harctéri sérülések azért külön kategória, mert ugye ezek nem hasonlíthatók a hétköznapi bokaficamhoz, vagy leestem a lépcsőn, vagy egyéb sérülésekhez, és ennek a gyakorlása nehéz. Hál' Istennek békében élünk jó ideje, ritkán van lőtsebb, vagy komoly szilánk, gránátszilánk okozta sebek kezelésére szükség, viszont erre is fel kell készülni. Egy adott fegyveres konfliktus esetén ugye ennek a rutinnak meg kell lenni, és ez olyan, mint a kerékpár, mindenkorában meg kell kezdeni ahhoz, hogy ebből vagy ezt profin felépítsük addigra, mire alkalmazni szükséges. Tehát sokkal másabb egy harctéri sérülés, mint egy hétköznapi sérülés természetesen. Végrehajtott feladatok, ugye itt, ahogy említettem a megnyitóban is, az artériás vérzésektől a különböző ficamokig, az eszméletlen sérültnek a stabil állapotba helyezéséig, egy nagyon széles spektrumban mozog. Mint a teljes kadét programban és minden kadét versenyben ugye játékosan tanulnak. Azt elmondhatom itt, hogy ez az egész kadét program egy sikertörténet. Szerencsére ez látszik itt is, harmadik alkalommal vagyok itt megnyitni ezt az eseményt, és minden évben jelentősen magasabb volt a csapatok létszáma. A mostani 29 azt hiszem, hogy egy meglehetősen impresszív. És azt hiszem, hogy a honvédelmi nevelés az nem egy intézményi keret, hanem egy társadalmi összefogás szükségessége, és ez nagyon jó példa a kadétprogram. Itt szerepe van az iskolának, szerepe van a honvédségnek, szerepe van a családnak, és a fiatalok játszva tanulnak, olyan kihívásokkal találkoznak, amivel a normál hétköznapokban egyébként nem. A szülők is rendkívül hálásak, hiszen ezekre az időkre azért a digitális térből egy kicsit kihozzuk a fiatalokat, és a való élet felé egy olyan képzettséget adunk nekik, amit később is tudnak használni, és amiből remélhetően a honvédség is profitál később.
1: Egyre népszerűbb a debreceni Extrém Sportpark. Csak nem 40%-kal többen keresték fel az előző hónapokban, mint tavaly a tavaszi szezonban. A Derék utcai Debex az iskolai szünet végéig minden nap reggel 10-től este 9 óráig várja a gördülő látványsportok kedvelőit. A rendkívüli hőség sem gátolja meg a versenyzőket abban, hogy folytassák a felkészülésüket. A kitartás és a heti 4-5 edzés ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy egy-egy versenyző szintet tudjon lépni. Fintor György triál versenyzőt hallják.
3: Most jelenleg a középhaladó kategóriában vagyok, és arra készülök, hogy a haladó kategóriában tudjak jövőre indulni.
1: Persze nem csak profik használják edzésre a szabadtéri létesítményt. Bárki kipróbálhatja, gyakorolhatja a különféle extrém sportokat a Debexben. Ráadásul az iskolai szünettel összhangban augusztus végéig minden nap reggel 10-től este 9 óráig várja a látogatókat az extrém sportpark, amely évről évre egyre népszerűbb. Új szabályként a beton gördeszkapáját este 7 után csak 12 éven felüliek használhatják, így esténként inkább a gyakorlottabb deszkásoké lesz a terep. A korlátozás kizárólag a gördeszkapályára vonatkozik, a Debex többi 6 pályája továbbra is szabadon használható. Vég Tamást, a Debex szakmai vezetőjét hallják.
4: A tavaly évben átléptük a 14 ezer beléptetést egész év alatt, most viszont az 5400-at meghaladtuk, ami azt jelenti, hogy ugyanerre az időszakra bontva 39%-kal növekedett a látogatószámunk a tavaly évhez képest.
1: Sárváron a Magyar Fürdőszövetség közgyűlésén mutatkozott be a Kazincbarcikai vízi komplexum. A rangos szakmai szervezethez Kazincbarcika önkormányzata is csatlakozott, az erről szóló nyilatkozatot Szitka Péter polgármester írta alá a kétnapos eseményen. A rendezvényen az ágazatban dolgozó szolgáltatók közötti tapasztalatcserére is lehetőség nyílt. Kántás Zoltánt, a Magyar Fürdőszövetség elnökét hallják.
5: Azért is bír különös jelentőséggel a mai időkben egyébként ennek a szövetségnek a munkája, mert az elmúlt 30-35 évben létrehozott, és az elmúlt évekig egyébként hatályban lévő jogszabályok teljesen átalakultak. Gyakorlatilag a nulláról egy teljesen új jogszabályi környezet alakult ki a létesítéshez is, és a működéshez is, és különösen egy új tag számára, akinek ráadásul egy vadonatúj létesítménye van, azt gondolom szakmailag mindenképpen tudunk olyan iránymutatásokat, illetve szakmai támogatást nyújtani, ami a biztonságos létesítmény üzemeltetés mellett egy olyan létesítmény gazdálkodáshoz a kapcsolódó kérdéskörben is tud támogatást adni, ami egyébként az üzemeltetők számára az egyik legnagyobb kihívást jelenti.
1: A szakmai szervezet évtizedek óta nyújt érdekképviseletet tagjai számára, lehetőséget biztosít arra is, hogy a tagok az ágazat működésével, a fürdők üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseiket megvitassák és tapasztalatot cseréljenek. Az elnök hozzátette, az elmúlt időszakban számos esetben tudott érdekérvényesítő szerepével fellépni a szövetség, amikor akár egyes tagoknak tudtak szakmai segítséget nyújtani, vagy általában véve a közösség érdekeit tudták képviselni a döntéshozó szerveknél. A testületi ülés előadásokkal kezdődött, szó esett a hazai fürdők digitális megújulási lehetőségeiről, a turisztikai szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi feltételekről és tervezési megoldásokról is. A rendezvényen a vízi komplexum szakmai vezetői is részt vettek. Halász Bélát, a Kazincbarcikai vízi komplexum műszaki divízió vezetőjét hallják.
6: Nagy örömünkre szolgál, hogy itt lehetünk a Fürdőszövetség konferenciáján, hiszen ez konferencia is, nem csak közgyűlés. Hát itt a tagfelvétel mellett szakmai tapasztalatcserére is van lehetőség. Különösen fontos ez, hogy a jogszabályoknak való megfelelés mellett a műszaki működésünk is meg legyen támogatva, és nálunk nagyobb, vagy velünk azonos méretű fürdők tapasztalatait is be tudjuk építeni a hétköznapi munkánkban. Különös tekintettel igaz ez mondjuk a vízminőségre, vagy akár a takarítás és a tisztítás technológiai lépéseire.
1: A program tisztújítással és az új belépők felvételével folytatódott. Kazincbarcika önkormányzata már korábban jelezte belépési szándékát a szervezetbe. Beke Tibort, a vízi komplexum igazgatóját hallják.
7: Magyar Fürdőszövetség az a fürdőket és úszodákat üzemeltető szakemberek szakmai szövetsége, és mint ilyen minden a szakmához tartozó jogszabállyal, szabályozással tisztában van, tehát gyakorlatilag azért fontos, hogy belépjünk ebbe a szövetségbe, hogy minden olyan információval, amivel ez a szakma kell, hogy rendelkezzen, ezt a barcikai szakemberek is megkapják, Másodszorban pedig nagyon fontos, hogy készülünk egy strandfejlesztésre. Ez a strandfejlesztés nagyon sok olyan szakmai kérdést vet föl, amiben az itt kialakuló kapcsolatrendszerrel, szakmai kapcsolatokkal nagyon sok segítséget tudunk kapni a szövetségtől.
1: A közgyűlésen a szakmai szervezet új belépőjeként Kazincz Barcika is bemutatkozott. A várost és a vízi komplexumot bemutató prezentációjában Szitka Péter polgármester ismertette, hogyan vált Kazincz Barcika városból élményvárossá. Mint fogalmazott, a sport Kazincz Barcikán közös nyelv, közösséget épít, városképet formál és jövőt rajzol. Ennek a gondolkodásnak lett az egyik legfontosabb eredménye a vízi komplexum megvalósítása is. A létesítmény új városi minőséget jelent. Sport, egészség, közösség és pihenés egy helyen. Egyszerre szolgálja a versenysportot, az utánpótlást, a családokat és a rekreációt. A város jelenleg egy olyan stratégia fejlesztésen dolgozik, amely minőségben, élményben és szemléletben is méltó folytatása lehet a vízi komplexumnak. Szitka Péter polgármestert hallják.
8: Volt egy nagyon elavult úszodánk, és mertünk egy nagyot álmodni, és azt mondtuk, hogy egy vízi komplexumot építünk, ami egy olyan attrakciója lesz a városnak, amelyet el tudunk akár ide is hozni önök elé. Aminek a különlegessége az, hogy a Bükk lába és maga a város találkozásánál van ez a gyönyörű komplexum, aminek gyakorlatilag most két üteme készen van, és ott a mellette lévő zöld felületen majd egy strandfejlesztés is az éven a tervezése elindul, és remélem azt, hogy majd az elkövetkezendő alkalommal magának ennek a strandfejlesztésnek és a megvalósulásának az eredményére is be tudunk számolni.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Krisztus kereszt az erdőn.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallják. Adásunkban megismerhetik a mátraaljai Rózsa Szent Márton útmenti keresztjeit, valamint arról is hallanak majd, hogy milyen eredményeket hozott a Nagyeget-hegyi Szentkereszt kápolna idei feltárása. Tartsanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában kerékgyártó József harangkutatót, illetve kicsit kibővítve a szerepkörödet, szakrális kisemlékeink kutatóját, ismerőjét. Nem először vagy itt a stúdióban, általában mindig harangokról, keresztekről, szobrokról beszélgetünk. Így teszünk ma is, és a jövő alkalommal is. Nemrég társszerzője voltál egy monográfiának, ami Rózsa Szent Mártonnal, ezzel a Heves megyei mátraaljai településsel foglalkozik, és rádesett a szakrális kisemlékek, a vallás élet bemutatása. Kezdjük a keresztekkel.
3: Rózsa Szent Mártonról tudni illik, hogy a mátraaljai település Palócföldnek a déli része, és Rózsa Szent Márton nem volt mindig Rózsa Szent Márton. A korábbi neve Fancsalként ismeretes a történeti szakirodalomban, éppen ezért, ugye ha Fancsalt említi valaki, mindenkinek a fancsali feszület jut az eszébe.
2: Vagy fancsali pofát vág.
3: Vagy a fancsali pofa. Hát ez a fancsali feszület, ez részben vonatkozik csak Fancsalra, mivel hogy Magyarországon több Fancsal nevű település is volt itt a Kárpát-medencében, és mindegyiknek megvolt tulajdonképpen a saját idézőjelben feszület története.
2: Én egyet ismerek az igazi Fancsalról, ami mai napig is a Fancsal nevet viseli. Ez a település ott Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van, és a templomukban ki is van állítva az eredeti fancsali feszület. Most akkor melyik az eredeti?
3: Tulajdonképpen mindegyik. Azért mindegyik, mert a rózsaszentmártoni Fancsal is Fancsal volt. Tehát őt is Fancsalnak hívták, ő is ugyanolyan Árpád-kori eredetű település, és Fancsalként, Fancsal-telkiként szerepel a királyi oklevelekben. Az egy más dolog, hogy a 1892-es években a község kérelmezte azt, hogy Rózsa Szent Márton nevét viselje. Ekkor volt az országban az első ilyen nagyobb névmódosítási hullám. Ekkor kérelmezték, nem alaptalanul egyébként, mert Fancsal községet, illetve Rózsa Szent Márton községet kettős névvel illették. Azért illették kettős névvel, mert a Rózsa Szent Márton, illetve a Fancsal név párhuzamosan futott egymás mellett. Találtam egy olyan pecsétet, egy 1801-es viaszpecsétet, ami már Rózsa Szent Márton falu felirata szerepel, és a falu is, tehát a falu belőlek is a 19. második felében a pesti féle Magyarország leírásában úgy írja le a község bírója, illetve jegyzője, hogy hát igen, a Fancsal régebbi neve Rózsa Szent Márton.
2: A Fancsalé volt Rózsa Szent Márton?
3: Igen, mert ugye a Szent Márton név is elég gyakori Magyarországon, az egyik leggyakoribb. Ilyen szempontból, hogy megkülönböztessék a szomszédos időzelbe, szomszédos pálykörül,

0: kilométerre arrébb levő, Nagyrédén levő Szentmárton községtől, amit Réde Szentmártonnak hívtak, ezt a község részt elnevezték Rózsa Szentmártonnak. Tehát, hogy a két Szentmárton falut valahogy meg kellett, vagy település részt meg kellett különböztetni, hát így tudták megkülönböztetni. És ilyen szempontból volt tulajdonképpen érdekes dolog az, hogy a falu két néven fut. Az ismertebb neve volt tulajdonképpen a Fancsali név, mert az iratokban Fancsal két szerepel, és mikor a bíró vagy a jegyző hitelesít egy iratot, és akkor ráírja, hogy a község hiteles pecsétjével igazoljuk, és akkor megdöbben az ember rajta, hogy a pecséten meg Rózsa Szentmárton van rajta. Tehát ugye ez a kettőség ez előfordult. Hát nézzük akkor egy ilyen feszületet, például az, hogy az Abaúj megyeibe hogyan volt tulajdonképpen ez a leírás.
1: Abaúj megyei
0: Fancsal, ez Forró Encs község vagy város mellett található. 1820-ban Dugonics András király oktató gyűjtötte össze egy ilyen Magyar példabeszédek és jeles mondatok című kiadványában, írja le a történetet 1820-ban. Fancsalban egy Abaúj vármegyei Tótfaluban feszületet csináltattak a falusiak. Kérték pedig a faragót, hogy a képet ne fő meghajtva és halva, hanem élő ábrázattal csinálja. Ez meglévén, a feszület fel is állítatván, a következett éjjel oly mennydörgések lettek, hogy az egész falu határát elverni a jég. Reggelre kelvén a szomorú idő, egybegyűltek az esküdtek, és maguk közt ezt az iszonyatos kárnak valóságos okáról tanakodtak. Azt mondta a lelki pásztor, hogy ennek nem más oka lenne, hanem hogy a ma látó feszület megszemlélte a gonoszságaitokat, és reájuk e büntetést hozta. Ezt hallván a falusiak arra vetemettek, hogy a feszületnek szemét kilőjék, és a többiekkel ezt a feszületet is egyformára vegyék. Úgy összepuskázták pedig, hogy rajta az emberi ábrázatnak semmi helyét nem hagyták. Már akkor szomorúnak tetszett a feszület, ezt a közmondást a rút ábrázatú embereikre is alkalmazták, mások főképp azokra, kit a himlő összeszaggatott. Ezeket is Fancsali feszületnek nevezték. Ez az egyik, mondta. Székely Fancsalon, ugye Erdélyben, az járja, hogy cifra, mint a Fancsali feszület. Tehát nem szomorú, hanem cifra. Ugye miért cifra? Hát mert Jézust zsinóros mentében ábrázolták. Magyar nadrágban, tehát magyar veres nadrágban. Ott ez volt a mondás. És itt van a Rózsa Szentmártoni, hogy a hívők a Szentkúti búcsúba zarándokra vitték magukkal a plék feszületet, és menet közben nagy eső támadt, és a feszület megázott. Az eső eláztatta a festéket, és amikor a vihar előtt, akkor látták meg, hogy a festék összefolyt, és Krisztus arca eltorzult. Tehát tulajdonképpen mind a három a keresztet, illetve a feszületet mondja el, mindegyiknek megvan a saját része, de a legrégebbi az 1820-as változat, tehát a ma is Fancsalként emlegetett Abaúj vármegyei Fancsal. De van egy viszonylag modern 20. századi megemlékezés is a fancsali feszületről, ez Ken Follett író írásában van, ez a Idők végezeték című regényében írja le azt, hogy a kelmefestő mindig olyannak látszott, mint a fancsali feszület, de általában elvégezte, amit ő rendelt. Nem beszéltünk még tulajdonképpen a Fancsali lőréről, ami ugye nem kimondottan a feszülethez vonatkozik, de Fancsalhoz, ez a lőre tulajdonképpen a almabor. Ugye hát a savanyú, ezért van az, hogy ha a Fancsali lőrével kínálnak, az azt jelenti, hogy egy savanyú borral. És ettől van tulajdonképpen a Fancsali pofa kifejezés is, mert amikor megissza az ember, azért igencsak elhúzza a száját, de ugye a Fancsali pofa idézőjelben azért a keresztre is vonatkozik. Egyébként a rózsaiak nem igazán bánkódnak emiatt, hogy most Fancsal vagy Rózsa Szentmárton. Ők tudják azt, hogy mind a kettő rájuk vonatkozik, és tudják azt, hogy tulajdonképpen ez egy büszkeség. Hát egy bányász embernek ugye azért büszkeség az, hogy most ő hol lakik, és ilyen szempontból egy borzasztó összetartó társadalma a Rózsa Szentmártoni társadalom. Hát miről lehetne még hirtelen beszélni? Talán arról, hogy a településen, általában a kisebb falvaknál is, a középkorban a templom körül temetkeztek. Akkor még ugye nem állítottak a feszületet, hát ott volt a templom, hát nem volt értelme külön feszületet állítani, de amikor Mária Terézia a 18. század második harmadában elrendeli a temetkezések helyének a megváltoztatását, tehát az, hogy a temetőket a falunk kívül kell, településen kívül kell felállítani, így a templom körül temetkezések ugye megszűntek, és a templom fölötti északi részen került kialakításra a temető, mely tulajdonképpen egy 60 év múlva, 1830-as évek végére bővítésre kerül, és akkor már a temetőben is állítanak feszületeket. A másik két feszület, ugye a két temetőről beszélek, egy régebbi és egy újabb rúm, mind a kettő a templomtól északra található, mind a kettőt a község állította, és van két olyan feszület, amely tulajdonképpen egyik az Apci út felé vezet, az Apci úti feszület, illetve a Szűcsi út irányába vívő úton a Szűcsi úti feszület. E két feszületet viszont magánszemélyek állították.
1: Általában így van ez a keresztek esetében, nem?
0: Igen, tehát két lehetőség van a keresztállításra, vagy a község állítatja, illetve az egyház község állítatja, vagy valamilyen magánszemély. Hát a temetőnek az első keresztjét az 1811-es vizitáció úgy írja, hogy Báthi Mihály Fancsari földműves állítatja 1800-ban. Természetesen ez egy fafeszület volt rajta a megváltó plékkorpuszával, amit majd idővel kicserélnek. A másik kereszt 1881-ben állítódott, ez a új temetői részben, a két temető rész nincsen kerítéssel elválasztva, tehát tulajdonképpen van egy régi temetői rész, meg egy új temetői rész. Ez a hívek közadakozásából készült, és hát tulajdonképpen ez a mai napig is áll. Az első régi temetőnek a fakeresztjét ki kellett cserélni, 1906-ban kőkeresztet állítottak helyére, méghozzá Körösi Máté állított egy új kőkeresztet, melyen meg is örökítették az állítató nevét, hogy Isten dicsőségére állította Körösi Máté 1906-ban. Az új temetői kereszt, ugye, mely szintén fából készült először, 1881-ben lett kicserélve, és hát miből termettett elő a pénzt az egyházközség? Hát természetesen abból a faanyagból, amit kivágtak a temető körül, és ilyen szempontból megvolt a fenntartási lehetőség is. Ezen mindössze csak annyi, hogy 1881, tehát egy dátum látható rajta.
1: Ez a fenntartási lehetőség azt jelenti, hogy ugye akkoriban egy alapítványt kellett tenni, nem volt elég az, hogy állítanak egy keresztet, aztán sorsára hagyják, hadd álljon ott magában, hanem egy bizonyos pénzösszeget kellett elhelyezni itt Egerben a takarékpénztárban, ugye az érseki takarékban, és annak a kamataiból eszközölték az időnkénti javítást.
0: Igen, tehát a keresztfelállításnak van egy jogi procedúrája. Ez a jogi procedúra az, hogy a keresztállító vagy alapító először a helyi plébánostól ugye engedélyt kér, vagy bejelenti az állítási szándékát. Ekkor csinálnak egy alapító okiratot, egy szabályszerű jelentést. Ebben az állítató kiköti, hogy hol, milyen keresztet szeretne állítani, és ennek a fenntartására egy bizonyos összeget, 10-20-40 forintos összeget, mely az 1900-as évek elején ugye koronára lett átváltva a forint, annak a dupláját éri ilyen szempontból, tehát névértékben, tehát egy 20 forintos kereszt az a 910-es években már 40 koronás alapot jelentett. Tehát egy 20-40 forintos keresztalapítást hozott létre, és ezt be is kellett fizetni az egyházmegyei alapítványi pénztárba, ide Egerbe, tehát ide lett beküldve, és itt a kereszt nevére állított alapítványban kamatozott, és az évi kamatából, évi 6%-os kamatából kellett tulajdonképpen ezt a keresztet majd fenntartani. Tehát időnként a kerítését felújítani, átfesteni, a pléklemezt kicserélni esetleg. Ha még kőből volt, akkor ugye újra faragni, vagy kijavítani a letört, vagy megrongálódott részeket. És ez az alapítvány tulajdonképpen, ez mindig főpásztori jóváhagyással történt. És ilyenkor egy kis mellékletet is írt egy-két mondatban, hogy meghagyom az idő szerinti helyi plébánosnak, hogy a kereszt fenntartására ügyeljen. Az út melletti keresztek, mint mondtam, két út melletti kereszt található a településen. Hát a település két végér volt tulajdonképpen, kelet-nyugati irányban találhatók ezek a keresztek. A keleti oldalon van a Szűcsi kereszt, és a nyugatin az Apci. Hát 1746-ban, tehát a 18. század közepén egy darab kereszt volt a településen, amit a község tartott fent. Ugye 1839-ben már két darab fa kereszt van, az egyiket a plébános állítatta, a másikat viszont egy Kispál nevű földműves 20 forintos alapítvánnyal. Természetesen plébános és 20 forintos alapítvánnyal állította a keresztet. 20 év múlva tulajdonképpen felújításra szorulnak, hát természetesen, hogy a festék ugye azért ez kopik, és 1858-ban a fakereszteket ugye a plékorpuszt meg kellett újítani. Mert akkor tényleg úgy nézett volna ki, mint a fancsali feszület, hogy felismerhetetlen az arc, a test. 1858-tól 1863-ig ez a két kereszt volt a településen. 1863-ban viszont a plébániai templom mellé egy keresztet állítottak, egy fakeresztet Vég Ferenc állítatott, szintén 20 forintos alappal, és hát ezt 20 évvel később ugye szintén fel kellett újítani. Hát Vég Ferenc 1899-ben ezt a fakeresztet kicserélte egy kőkeresztre. Ez a kőkereszt a mai napig áll. Eredetileg volt egy kovácsoltvas kerítése is, melyet 2017-18-ban elbontottak, és egyik kerítés elemet a templom előtti kopjafához helyezték díszítő elemül. Ugye kereszteket azért kellett kerítéssel védeni, eleve az, hogy a keresztnek a területe megszentelt földnek számított, ilyen szempontból az állatok, a barmok, ugye úgy útmenet volt, a barmok ne döntsék ki a kereszteket, ne szentségtelenítsék meg, ezért keresztkerttel védték ezeket a kereszteket, fakerítéssel, később pedig már kovácsolt vas, illetve öntött vas kerítésekkel.
1: Megjelezte ez a kerítés azt is, hogy azt a részt az egyház nevére íratja.
0: Természetesen az egyház tulajdonába került, előbb-utóbb az a kereszt. Tehát ez is egy feltétel volt, főleg a 20. századi keresztalapításoknál. És 1899-ben ugye már az a felirat kerül a kőkeresztre, hogy az Isten dicsőségére állította Vég Ferenc 1899-ben. De a templom előtt található egy kopjafa is, amely most viszonylag egy új emlék a településnek. Ezt Szegedi József készítette, méghozzá több alkalom tiszteletére, egy hármas ünnep tiszteletére. Ugye Fancsal első írásos említése 1067-ből, illetve 1267-ből, Fancsal község névváltoztatása Róza Szent Mártonra 1892-es évforduló emlékére, és 2017 ugye az 1000 éves jubileumi dátum, tulajdonképpen a kopjafaállítás dátuma az, ami szerepet játszik ebben a állításban.
1: A korábbi keresztekről tudunk valamit, hogy miért állították?
0: Természetesen, hát egy szóval el lehet, vagy egy mondatban el lehet mondani, Isten dicsőségére. Ez minden keresztnek az egyik legnagyobb, vagy legfontosabb alapító célja. Hát az akciótnál ugye Kis István állította, ami 25 osztrák értékű forint alaptőkével rendelkezett 1867-ben. Ugye említettem, hogy előtte Kis Pál volt, most ugye Kis István, tehát ugyanaz a család, csak éppen egy leszármazott gondozza. Ez általában ki is kötik az alapítványoknál, hogy az utódaim fogják majd, vagy maradékaim körülbelül szóhasználattal gondozzák majd a keresztet. Hát így is van, és be is tartják általában, tehát nagyon adnak arra a helybeliek, hogy ha már a család vállalt egy ilyen kötelezettséget, akkor azt ők, ha tehetik, tovább viszik, és tulajdonképpen meg is csinálják. Ugye 1867-ben egy fakeresztet állítatott, amely hát 1905-re kidőlt egy vihar következtében, és 1943-ban a háború kellős közepén viszont Kis Györgyné és gyermekei állítatnak egy kőkeresztet, ugye természetesen szintén Isten dicsőségére. Ez a kereszt a mai napig megvan tulajdonképpen. Hegedűs György kőfaragó készített egy viszonylag szép míves keresztet. A Szűcsi úton ismerős a név Kis István, már családnév, állítatott 1870-ben egy keresztet, ugye a plébános állította ugye korábban, ez ki lett cserélve szintén egy másik fakeresztre, hát mikor is 1905-re szintén ki lett cserélve, és hát ez a kicserélés megint abból állt, hogy a háború közepén Kis János és neje, Lacik Anna állítatott egy kőkeresztet, Isten dicsőségére állította Kis János és neje Lacik Anna 1943-ban. Van egy dőlőmenti kereszt is, ez Báthy Jánosnak a vasbeton keresztje. Ő a első világháború követően 1921-ben a Tarcúdi dőlőben állítatott egy betonkeresztet. Itt tulajdonképpen az iratokból ki is derül, hogy tulajdonképpen ezt a területet az egyháznak is ajándékozzák végül is.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, kerékgyártó József helytörténetkutatót hallották.

0: A Nagyegedhegy tetején álló egykori kápolnát vélhetően a 18. század elején alapították, ugyanis a rávonatkozó legkorábbi írott forrás 1746-ból származik. Bár az épület a hozzátartozó remetességgel jó néhány évtizedig fontos szerepet játszott Eger hit életében, II. József a rendeket feloszlató ítélete következtében igen mostoha sorsra jutott. Az elfeledett Szentkereszt kápolna kutatása 2018-ban vette kezdetét a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület vezetésével. A kezdeti levéltári és könyvtári kutató munkákat követően egri természetjáró elődöktől származó információk alapján kerültek azonosításra az épület feltételezett romjai. A 2020-ban induló régészeti terepbejárásokat, illetve fémkeresős kutatásokat már a Dobó István Vármúzeum szakembereivel egyre több önkéntes csatlakozásával kezdték el. A következő percekben Valasek Enikő és Rákóczi Gergely régészeket hallják.
1: A Nagyegedhegyi Remete Kápolnának a feltárásai már 5. éve zajlik, illetve hát ez volt a 4. feltárási szezonunk, és még további ütemeket is tervezünk. Ugye a falaknak a nagy részét sikerült feltárni, de a járószintekig még nem jutottunk el mindenhol, úgyhogy kilátásban vannak még további feltárási ütemek.
2: Szolgált ez az első társadalmi újjal, újdonsággal?
3: Persze, igazából a templom és a leletanyag vonatkozásában is újdonságokkal szolgált ez a 2 hét feltárás, amit most végeztünk el. Mostani célunk ugye az volt, hogy a 2023 és 2024-ben megkezdett feltárások során kirajzolódó 22 méter hosszúságú, 11 méter szélességű templomnak az immár ismert alaprajzi szerkezetét pontosítsuk, illetve a járószinteket, valamint a padlószinteket találjuk meg a templomon belül és a templomon kívül. Ennek részben az is a célja, hogy a jövőbeni gépi munkával történő omladék kiszállításhoz adatokat nyerjünk, illetve a később megvalósuló általunk tervezett konzerválási és helyreállítási munkákhoz is tervezési adatokat nyerjünk. Most a célunk tehát az volt, hogy kívül és belül is járószinteket keresünk a templomhoz tartozó járószinteket.
2: Ez miért fontos?
3: Amit az előbb elmondtam, tehát a tervezés szempontjából fontos, hogy milyen szint volt az eredeti járószint, amelyet helyre kellene állítanunk, kívül-belül egyaránt, illetve hogy azt is tudjuk, hogy mekkora falmagasságok, tehát felmenő falak maradtak ránk a templomból. Most ugye úgy tűnik, hogy nagyjából olyan 2 méteres átlag falmagassággal lehet számolni a templom teljes területén, de van, ahol ennél több, van, ahol ennél kicsit kisebb, mert jobban lepusztult. Másrészt pedig ugye azért is fontos, mert így tudjuk megállapítani, hol volt az a szint, ahol egykor ugye a remeték, akiket sokakat név szerint is ismerünk, közlekedtek, valamint ugye a hívek, a évente 2-ször itt tartott körmenetek alatt itt közlekedő hívek, milyen szinten mozogtak, jártak a templomon belül, kívül, és hogy közelítették meg a templomot.
2: Most ez számomra azért furcsa, mert ha nem találtátok még meg a járószintet, akkor hogy szivárogtak ki olyan információk, hogy már tudjátok azt is, hogy mi volt az épület előtt a helyén?
1: Igazából járószinteket már korábban is tudtunk, de csak mozaikokba, és most próbáljuk meg ugye a templomnak a többi szakaszán is megnézni, tehát eddig meg volt a padlónk, még a korábbi feltáráson például a nyugati főkapuban, de kívül még nem volt meg, és most már tudjuk a nyugati homlokzatnak az északi és a déli oldalán is, hogy hol van az alapozás teteje, tehát hol van a járószint, illetve az északi hajó mentén és a déli hajó mentén is egyaránt. És hogy korábban itt állt-e valamilyen épület, erről igazából nincsen információnk, mi a falaknak az alapozásait kutattuk meg.
3: Ugyanakkor arra vonatkozó régészeti adat eddig nem került elő, hogy itt a templom, a jelenleg ismert templom előzményeként valamilyen kegyhely, kápolna vagy templom állhatott-e. Erre egyedül egy közvetett adatunk van, ami jelen esetben ugye az érmék, az előkerült numizmatikai éremleletek szempontjából adatolható. Ezek ugyanis már nagyobb számban kerültek elő a jelenleg ismert templom és a jelenleg feltárt templom építése előtti időszakból is.
2: Tehát ez egy őrtorony lehetett, ami ott állt korábban?
3: Nem tudjuk, hogy milyen élet zajlott ott, amihez köthetőek ezek az érmék, amiket ott elhagytak az egykori emberek, illetve egy részüket pontosan tudjuk egy eseményhez datálni, azt ugye ez 1687-es töröktől való keresztény visszafoglalás idejére kezdhetjük. Több ilyen érmény is van, amelyek nem Magyarországon, hanem nyugati érmék, és amelyeket valószínűleg itt elhelyezett, ostromtáborban elhelyezett itáliai, illetve német zsoldosok hagyhattak el.
2: Ezt már régen találtátok, régebben találtátok. A régészet napja alkalmából Valasek Enikő mutatta be az újdonságokat. Mik ezek?
1: Igen, a régészet napja alkalmából tartottunk egy kis házi konferenciát, vagy előadásokat a Dobó István Vármúzeum Dobó bástyájában. Itt az idei év legújabb kutatási eredményeit szerettük volna bemutatni. Elhangzott előadás ugye a Nagyeget-hegyi kápolna feltárásáról, tehát a feltárási eredményeket mutattuk be, ugye a feltárt járószinteket, padlószinteket, illetve az új fémkeresős kutatásokkal előkerült leleteket. Ezek közül az egyik legérdekesebb, legfontosabb, amely nagyon közel a templomhoz került elő, egy 1763-as Mária Terézia érem volt. Ez az éremlelet valószínűleg a Nagyeget-hegyen szolgált valamelyik remete hagyhatta el, tehát kifejezetten a kápolnának a fénykorához köthető. Ezen kívül előkerült még egy szintén nagyon gyönyörű állapotú és nagyon kvalitásos kivitelű kegyérem, amelyen Loyolai Szent Ignác látható az egyik oldalon. Ez a kegyérem azért is nagyon fantasztikus, mert ahogy mondtuk, említettük, ugye a járószinteket próbáltuk felkutatni, és a templom északi hajójától északra nyitottunk egy ilyen szondát, és ott pontosan az alapozásnak a tetejénél megfogtuk azt a humuszos járószintet, ahol egykor a kápolnát látogató zarándokok is közlekedtek, és pontosan ebbe volt beletaposva ez a kegyérem. Úgyhogy ezek a legjelentősebbek, illetve még jó pár 17. századi, 2-3 darab 17. századi ezüstérmét találtunk, valamint egy kis keresztet, amit szintén a zarándokok ejthettek el. És a régészet napjához kapcsolódóan egy lelőhely látogatást is tartottunk 13-án szombaton, ahol a látogatók megtekinthették a kápolnát és vezetések is voltak. Hasonlóakat majd tervezünk egy következő feltárási ütemben is. És amit még nagyon fontos említeni, a Dobó István Vármúzeum déli fogadó terében van egy állandóan látogatható kiállítás a kápolnában talált leletekről, illetve hát egy tablókiállítás, és ott tekinthetik majd meg az érdeklődők a legújabb eredményeket, illetve a leleteket.
2: Említette Gergely a földmunkákat. Most, ha kimegyünk oda, vagy akik kimentek, azok lenéznek a romokra. A földmunkák után magasodni fognak a romok?
3: Természetes, hiszen a mostani terepszint az nagy részt a templom felmenő falainak egykori beszakadásából, illetve leomlásából származó kőomladék tulajdonképpen, amely részben ugye betemette a falakat. Mikor 23-ban megkezdtük itt a régészeti feltárásokat, akkor ezt az egészet úgy is kell elképzelni, hogy maga ez egy a környezetéből enyhén kiemelkedő kőhalom volt tulajdonképpen, egy kis dombocska, úgyhogy hát mindazt, ami most is látható ott a helytetőn, hogyha felkeresik az emberek ezt a kápolnaromot, akkor azokat a falakat, amik most láthatók, azokat így szabadítottuk ki az omladéknak a fogságából. Így természetszerű, hogy ha további omladékot, amely eltakarja a falaknak még az alsó részét, eltakarítjuk onnan, akkor ezek emelkedni fognak, tehát relatíve változni fog a terepszint, és mint ahogy említettem, körülbelül olyan 2 méter magas felmenő falakkal számolhatunk majd ilyen módon.
2: Ezt az ásatást, ami itt folyik Eger környékén, Eger mellett, vagy felett az Egeden, jó példaként említik, a közösségi régészkedés jó példájaként ismerik és emlegetik szinte országszerte.
3: Igen, és most már azok a kutatók, azok a civil önkéntesek, akik kezdettől fogva úgymond ezért az ügyért dolgoztak velünk válvetve a régészeti feltárásokon, az írott források felkutatásán és az oltárkép felkutatásán is, most már tulajdonképpen egy hivatalosan is bejegyzett egyesületté tömörültünk, és ez a Nagyeget-hegyi Szentkereszt kápolnáért egyesület nevet viseli. Most már szerencsére még weboldalunk is van, úgyhogy az érdeklődők ezt is megtekinthetik a www.remetekápolna.hu weboldalt, ezen keresztül minket támogatni is lehet, ugye ezt a munkát, amelyet most végzünk, illetve amely még ránk vár, nagyjából olyan 250 köbméter omladéknak a kitermelése, azt ilyen módon pénzügyi, vagy akár pedig szabadidős tevékenységből is lehet támogatni, olyan módon, hogy a feltáráshoz az érdeklődők csatlakozhatnak is.
2: De már csak jövőre?
3: Nem csak jövőre, terveink szerint idén, szeptember első felében is tervezünk további két hét régészeti feltárást tölteni a Nagyegethegy Jelenete Kápolnánál, majd természetesen erről a weboldalunkon és a közösségi médiában is be fogunk számolni.
0: Az elmúlt percekben Valasek Enikőt és Rákóczi Gergelyt, a Dobó István Vármúzeum régészeit hallották. Ezzel mai műsorunk véget ért, de az elköszönés előtt hallgassák meg szokásos felhívásunkat. Ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz vagy toronyórákhoz kötődnek, kérjük értesítsenek bennünket a következő elérhetőségek valamelyikén. Címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzetszám 510-610, e-mailt pedig a következő címre várunk, info@szentistvánradio.hu. Segítségüket előre is köszönjük. Új adással két hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időpontban. A műsor zenei szerkesztője Kovács Krisztina és a szerkesztő riporter Tikovics Ernő nevében is elköszön a műsorvezető Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzéri imádságot közvetítünk rádiónk EKRI stúdiójából. Ma a Mikófalvai ima csoporttal imádkozunk együtt.

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, a kétünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Az első tizedben Leó pápa júliusi ima szándékára, az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért, annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira. Valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A harmadik tizedben egy édesanya a szeplőtelen Szűz Mária közbenjárását kéri a gonosztól való szabadulásáért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért, valamint kérjük a szűzanyát, segítse imatársunkat betegsége hordozásában, imádkozzunk felépüléséért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk,

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban lázolnak, irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben egy nagymama hálát ad a szűzanyának eddigi segítségéért, és kéri további oltalmát, közbenjárását, egészsége javulásáért, fájdalmai enyhüléséért. Ugyanebben a tizedben egy hallgató kéri a szűzanya segítségét testi és lelki gyógyulásáért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcséig, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcséd is, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben imádkozzunk a világban dúló háborúk áldozataiért, a sebesültekért, harcoló katonákért, orvosokért, ápolókért, a szenvedő lakosságért. Kérjük a szűzanya közbenjárását a békéért, és azért, hogy megszűnjön az Isten tanításától eltérő káros propaganda, és Európa visszatérjen keresztény gyökereihez.
5: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhelynek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével és halálával, feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmat. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magunkba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Úrunk által. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzéri imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Mikófalvai ima csoporttal imádkoztunk együtt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket! Hivatalosan is lezárult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kiemelkedő mintaprojektje, az RRF energetikai program. A 2022. áprilisában indult projekt mérföldköveit és kiemelkedő eredményeit egy napos szakmai konferencián mutatták be Budapesten. A záró konferencián Moravcsik László energetikai szakterületi vezető ismertette a szociális naperőmű programot és a zöld fűtés támogatási program előkészítésének fázisait. Előadásában kiemelte, az energetikai projekt alapjait a Tiszabőn elindított első kísérleti program kedvező tapasztalatai és eredményei teremtették meg. Füvesi Ágnes projektvezető részletesen bemutatta a több mint 4 éves program célkitűzéseit és elért sikereit. 24 naperőmű és egy energiatároló épült meg Magyarország leghátrányosabb helyzetű településein. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány programja kiváló példája annak, hogyan fordítható a megújuló energia a leginkább rászoruló családok felzárkóztatására és támogatására, és hogyan hozható létre egy innovatív, önfenntartó támogatási modell. Jövő héten lesz az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Július 16-án csütörtökön az első nap nyitó előadását Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja, 13.

3 órától. A nyitó szentmisét pedig Ternyák Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A találkozó keretében majd 17-én, pénteken délután véradást is tartanak. Július 25-én szombaton ismét sor kerül a gyalogos zarándoklatra Levelekről Mária Pócsra, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye búcsújának helyszínére. A zarándoklatot idén is a főpásztor Palánki Ferenc püspök vezeti. Az úthoz csatlakoznak az egyházmegyei Merjünk növekedni Krisztusban táborban résztvevő fiatalok is. Az egyházmegyei búcsú Mária Pócson július 26-án lesz. A program július 25-én reggel 9 órakor ünnepi szentmisével veszi kezdetét Leveleken. A zarándokokra egy körülbelül 13 kilométeres táv vár, amelyet kényelmes tempóban tervezett pihenők beiktatásával tesznek majd meg. A szervezők úgy alakították ki az útvonalat, hogy az a gyermekes családok és az idősebb korosztály számára is könnyen teljesíthető legyen. Bár az esemény nyitott, a szervezési feladatok megkönnyítése érdekében a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A Nyíregyházi Egyházmegye idén is megrendezi hagyományos és nagyszabású család pasztorációs napját a Leveleki tóparton, ahol július 25-én sportos, kulturális és lelki programokat szerveznek a közösségek, egyházmegyei intézmények dolgozói, családok számára, ügyelve a nehezebb sorsú testvérek bevonására is. A szervezők július 19-ig várják a jelentkezők névsorát a parókiáktól és az intézményektől. A Leveleki családi nap az elmúlt években a Nyíregyházi Egyházmegye egyik legfontosabb közösségépítő eseményévé vált. Egy nap, amely az elmúlt évek sok programjai között minőségi megjelenésével nem csak a parókiák családjait, intézményeinek dolgozóit, hanem az egyház felé nyitott, érdeklődő családokat is megszólította, emelik ki a szervezők a rendezvény jelentőségét, amely tavaly már 800 résztvevőt vonzott a vízpartra. Az esemény célja, hogy a meleg nyári napon is ismét egy békés, mégis dinamikus közösségi élmény szülessen, vallják a szervezők, igyekezve az elmúlt évekhez hasonlóan sportos, kulturálisan és lelkileg is színessé tenni ezt a napot. A rendezvény sikeréhez és a gördülékeny előkészületekhez elengedhetetlen a pontos létszám ismerete, ezért a parókiáknak és az intézményeknek július 19-ig kell leadniuk a jelentkezők számát. Július 18-án, szombaton 18 órai kezdettel lép fel az Istvánfi Balázs Német András dúó az egri ciszterci templomban. A koncerten szemelvényeket hallhatnak a kedves érdeklődők Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, amelyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. Mió Barada, horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővérnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestyéjében lehet. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. A nap elsődleges célja a hálaadás egyházmegyéjük 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünneplik. A székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be egyházmegyéjük történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történelmi játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve a Migadzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégeken ajánljuk lépteinket a békéért. Induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, áll a Mária út közhasznú egyesület közleményében.
13. éve, hogy minden évben zarándokok ezrei indulnak útnak a Mária úton Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik. A meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egér kisasszony című meséjének 17. részét, melyet Kubás Gabi olvas fel.
2: 11. fejezet. A repett tükör titka. Már magasan a fák felett világított a hold, és Fáni még mindig ott ült szobájában az ablakpárkányon. Nem volt kedve aludni. Hercsula macska bizonyára felháborodott volna, ha tudja, hogy Fáni tétlenül üldögél az ablakban, ahelyett, hogy a narancsárga köntös hátuljából kivágott volna egy akkora darabot, amelyel befoltozhatja a vasaló alakú lyukat a köntös elején. Fáninak azonban most nem volt türelme a varráshoz. Nagy gondolatok foglalkoztatták. Elhatározta, hogy visszalopja a kacsákat Vasorru bábától. Lábujjhegyen ki is ment a kamrába, keresett egy nagy gyékényszatyrot, aztán seprűjére kapott, és a furcsavári part felé repült. Közben gondosan meghányta vetette magában, hogyan hajtsa végre merésztettét. Ki kell tekernem a kacsák nyakát, határozta el, és nyomban libabőrös lett a háta. Hiába most nincs helye érzékenységnek. Vasorrubába galádul becsapta őket, ezt meg kell torolni. A seprűn himbálódzó lámpafénye maga köré csalta az éjszakai bogarakat, amelyek egymást lögdösve repkedtek a táncoló fénykarikában. Pár perc múlva már denevérszárnyak is sohogtak Fáni körül, fejéről majd leverték a kalapot. Röptük meglebbentette borzas hajfürtjeit. Behúzta hát nyakát a csipke gallér fodrai közé, és úgy félt, mint hajdan egérkorában. Hát még mikor bagoly huhogást hallott maga mögött, mikor meg eszébe jutott, hogy 7 kacsanyakát kell kitekernie, legszívesebben visszafordult volna. Nagyon erősen kellett Vasorrubába felháborító arcátlanságára gondolnia, hogy folytatni tudja útját. A kísértetiesen rebbenő huhogó árnyak a túlsó partig kísérték. Akkor maradtak csak el tőle, mikor Vasorrubába putriánál a földre huppant. Az ajtónál megállt hallgatózni. Bentről beszélgetést hallott. Fülét a kulcsjukhoz tapasztotta. Azután eszébe jutott, hogy sokkal célszerűbb lenne a beszélgetést közelről meghallgatni. Toppantott hát, s miután pirinyúra összezsugorodott, a kulcsjukon keresztül berepült Vasorrubába szobájába. A banya már ágyban volt, és a sötétben vándoregérrel társalgott, aki a kályha mögött készített magának fészket. A kár öröm nem hagy aludni, közölte a banya bizalmasan. Ha elgondolom, hogy ezek az ostobák szóról szóra elhittek mindent, amit a kacsák bűvös májáról meséltem nekik, újra meg újra nevetnem kell. Szépen felhízlalták a kacsáimat. Ráadásul végre enyém a repett tükör. Már úgyis régen fentem rá a fogamat. És voltak éppen miért olyan fontos neked az a vacak kis tükör? Kérdezte vándoregér ásítozva. A banya vihogott. Kedvesem, mindennek érteni kell a módját. Ha te belenézel abba a tükörbe, csak bosszankodsz, mert a repedés miatt 3 szemet látsz benne. De ha tudod azt, hogy 3-szor rá kell lehelni, és puha nyúlfarokkal 3-szor fényesre dörgölni, akkor a tükörtől választ kaphatsz minden kérdésedre. Erre már vándoregér szeméből is kiment az álom, és azt javasolta Vasorru bábának, gyújtsanak világot, hogy ő is kipróbálhassa a tükröt. Szeretné tudni, mit csinál Hercsula macska, mikor nem alszik. Majd holnap reggel, aranyoskám, mondta a banya. Ma már fáradt vagyok. Na, jó éjszakát. Elcsendesedett a szoba. Fáni ugyan azt képzelte, hogy izgatott szíve dobogásától visszhangzik az egész putri. Hogy ne lett volna izgatott? Néhány perc alatt fontos titkokról szerzett tudomást. A kacsákat nem érdemes visszalopnia, mert májuk úgysem lenne orvosság Hercsula macska álmatlanságára. Ehelyett A repett tükröt kell újból megszereznie, hisz attól megkérdezheti, mitől gyógyul meg Hercsula macska. Lélegzet visszafojtva várta az alkalmas pillanatot. Végre örökké valóságnak tűnő idő után felhangzott vasorrubába horkolása. Édes muzsika volt ez most Fáni fülének, óvatosan toppantott, hogy visszanyerje rendes alakját, mert előbbi picinségében nem bírta volna el a tükröt, azután lábujjhegyen az asztalhoz osont, felkapta a tükröt és zsebébe csúsztatta. Mielőtt azonban ideje lett volna toppantani, Vándoregér felébredt és cincogni kezdett. Ébredj! Vasorrubába! Tolvaj jár a házban! Fáni ijedtében elvesztette a fejét. Ahelyett, hogy megkisebbedve a kulcsukor repült volna ki, úgy, ahogy volt, seprűjére pattant, és egyenesen nekirepült a csukott ablaknak. Az égtelen üvegcsörömpölés most már végérvényesen felriasztotta Vasorrubábát, aki fürgén kipenderült az ágyból. Fáni addigra már kiröppent az ablakon, de nem állhatta meg, hogy visszafordulva csúfondárosan nyelvet ne öltsön Vasorrubábára. A banya ettől olyan méregbe gurgult, hogy hirtelen lecsavarta az orrát, és teljes erővel Fáni után hajította. Szerencsére csak a térdét találta el, de azt alaposan. Fáni bár az üvegszilánkok arcát, kezét véresre karcolták, és a térde is fájt, nagyszerű hangulatban ért haza. Hercsula macska az udvarban járkált egy hosszú léccel. Mikor ugyanis Fáni szatyrot keresett a kamrában, ő figyelmes lett a neszre, és azt hitte betörők zörögnek. Megdöbbenve látta most az összekarmolt képű boszorkányt a légből aláereszkedni.
0: Mi történt veled? Csupa vér az arcod, kivel verekedtél?
2: Fáni egy szuszra mindent elmesélt, hogyan csapta be őket Vasorrubába a kacsákkal, és hogyan lopta most ő vissza a varázstükröt. Hercsula macskát rendkívül meghatotta Fáni merész vállalkozása, ágyba küldte, s ő maga állt neki, hogy kimossa ruhájából a vérfoltokat.
0: Veszünk neked új ruhát, mondta első lelkesedésében. Nem lehet, hogy örökké ugyanabban a ruhában járj. Olyan koszos, hogy talán már ki sem lehet rendesen mosni. Holnap elmegyünk Páva Paula divatáru kereskedésébe.
2: Fáni boldogan elszenderedett. Reggelre azonban Hercsula macska, aki amúgy sem tudott aludni, a tűz mellett üldögélve megszárította a zöld ruhát.
0: Nyugodtan felveheted,
2: magyarázta Fáninak.
0: A vállánál még kicsit nyírkos ugyan, de rajtad majd megszárad. Új ruhát máskor veszünk neked, az ilyesmit nem szabad elhamarkodni.
2: Fánit bosszantotta a kandúr fösvénysége, ezért turcásan bejelentette, hogy fáj a térde és ágyban marad. Hercsula macska egyszerre csupa figyelem és aggódás lett. Reggelire bibic tojást főzött Fáninak, és egy csokori boját tett az ágya melletti asztalkára.
0: Maradj csak nyugodtan ágyban, biztatta Fánit. Legalább tökéletesen megszárad a ruhád, én majd főzök finom becsinált levest.
2: Fáni olvasni valót kért, Hercsula macska készségesen hozott egy könyvet a saját szobájából.
0: Ez jó lesz, egérvadászaton kukoricagóréban. Nagyon izgalmas útleírás, olvasd csak, én megyek a konyhába.
2: Pár perc múlva zajos edénycsörömpölés hirdette, hogy Hercsula macska ugyancsak buzgolkodik odakint. Fáni kuncogva figyelte a petrezselyen vágó kés zörgéseit és a halk morgásokat, ahogyan Hercsula macska dohogott magában. A nap besütött a vékony fehér függönyön át. A kertben madarak csiviteltek. Fáni miután megevett egy fél üveg eperlekvárt, kicsit elszundított. Azt álmodta, hogy Vasorrubába orr nélkül megáll az ablak alatt, és benéz a szobába. Olyan csúnya volt, hogy Fáni ijedtében felébredt. Megkönnyebbülve látta, hogy az ablak előtti virágos zöld rügyekkel teli faág ringatózik. Egy darabig a feslő rügyekben gyönyörködött, azután szemügyre vette, milyen csemegéket rakott Hercsula macska az asztalára. Mazsolát tálalt, csokoládét, csupa olyat, amit a kandúr nem szeretett. Az asztal sarkán ott hevert a repett tükör. Lám csak, döbbent rá Fáni, erről teljesen meg is feledkeztem. Rá akart lehelni, de eszébe jutott, hogy nincs puha nyúlfarok, amivel kifényesíthetné. Kikiabált hát a konyhába Hercsula macskának, és megkérte, hogy kerítsen egyet.
0: Most nem hagyhatom itt a levest, mert kifut, válaszolta Hercsula macska. Várj, majd ha megebédeltünk.
2: Ebéd után csak ugyan felmászott a padlásra, és hozott onnan egy hófehér bolyhos nyúlfarkat. Fánit nagyon érdekelte, hogyan került ez a holmi a házba. Hercsula macska azonban egyre másra csak kitérő válaszokat adott. Fáni jobbnak látta abba hagyni a kérdezősködést. Csak úgy történhetett, hogy Hercsula macska egyszer megevett ebben a házban egy nyulat, gondolta borzongva. Ha tudná, hogy egér vagyok, talán engem is széttépne. Egyszerre elfogta a honvágy a biztonságos egérjük után. Ott ugyan nincs falba épített hálófülke, de nem is férnek be oda macskák. Elhesegette magától a kellemetlen gondolatokat, háromszor rálehelt a tükörre, háromszor kifényesítette, azután szívdobogva megkérdezte. Mondd meg, tükröcske, fényeske, tiszta, Hercsula álmát ki hozza vissza? A tükör egy pillanatra elhomályosult, de már is újra felragyogott, és a fényesen csillogó tükörben megjelent egy mozgó orrú, rokonszenves kisegér. Egyik kezében vándorbot, a másikban elrongyolódott könyvecske. Fáni tágra nyílt szemmel nézte a tükörképet, nézte, míg egyszer csak kigördült a szeméből egy könycsepp. Ráesett a tükörre, és a kép elhomályosult. Eltűnt belőle az egérke, melyet pedig Fáni olyan örömmel nézegetett. Ő hozza hát vissza Hercsula macska álmát, merengett. De vajon hogyan? Három lehelés, három fényesítés után a tükör megint felelt. Feltűnt benne a Hercsulaház konyhája, középen a terített asztallal. Az asztal körül hárman ülnek, egy boszorkány, egy kandúr és egy egér. Az egér ugyanaz az egérke, akit az előbb mutatott a tükör, tölt valamit a kandúr poharába, és az hálásan mosolyog rá. Fáni álmélkodva nézte a képet. Igen, az ott Hercsula macska, és lám, milyen szeliden, milyen kedvesen néz az egérkére. Jaj, de érdekes! Ki hitte volna, hogy valaha is így nézzen egy egérre? Fáni olyan közel dugta orrocskáját a tükörhöz, hogy lehellete ismét elhomályosította. Eltűnt a barátságos kép, és Fánira saját eltorzított arca merett vissza a tükörből. Újabb lehelés, újabb fényesítés, és Fáni még jól el sem gondolta a kérdést, a tükörben már megjelent az új válaszkép. Hercsula macska üdítő, mély álomba merülten. Fáni örömében akkorát kiáltott, hogy Hercsula macska ilyetten futott be hozzá.
0: Mi baj? Ki bántott?
2: Megmutatta a tükör! Ujjongott Fáni. Ó, ha láttad volna! Te is megnézheted! Lehelj rá! Azután...
0: Mit beszélsz össze-vissza? Szakította félbe a kandúr türelmetlenül. Mit mutatott meg a tükör?
2: Hát azt, hogyan mulaszthatjuk el az álmatlanságodat? Jön majd egy egér...
0: Nagyszerű!
2: Ohó! De azt az egeret nem eheted ám meg. Láttam a tükörben, mit kell tenned. Meg kell hívnod az asztalodhoz, és azt kell innod, amit ő tölt majd a poharadba. Egy szó, mint száz, össze kell barátkoznod vele.
0: Egérrel? Soha! Soha, ha mondom!
2: Fáni esdeklően nézett a felindult kandúrra. Aranyos Hercsula, hát mi van abban, ha te egérrel barátkozol?
0: Nevetséges! Egy Hercsula, a vitézlő egérirtó ősök unokája nem barátkozik egerekkel! Rajtam nevetne az egész sziget. Különben sem tudnám megállni, hogy meg ne fogjak minden egeret, ami az utamba kerül.
2: Ó, Hercsula drága! Kiáltott Fáni. Csak annak az egynek irgalmaz, amelyik egy kopott, rongyos kis könyvvel érkezik a házba. Minden más egeret megfoghatsz, azt az egyet azonban ne bánst! Gondolj arra, hogyha megbarátkozol vele, és megiszod, amit ő tölt a poharadba, újból tudsz majd aludni, hiszen mióta álmatlanságban szenvedsz, úgy lefogytál, hogy még vadmacska is délcegebb nálad a mojrákta bundájában.
3: lötyög rajtad a bőr, de ha újra tudsz majd aludni, szépen meghízol, és olyan csinos leszel, mint azelőtt.
2: A hiú kandúr, aki eddig izgatottan járkált fel és alá, megtorpant a tükör előtt. Belenézett és felsóhajtott.
0: Oh, már csak árnyéka vagyok önmagamnak. Gondolod, hogy ha kigyógyulok az álmatlanságból, megint visszanyerem régi daliás külsőmet?
3: Bizonyos vagyok benne, jelentette ki Fáni.
0: Hát hiszen, amelyik egér bemer jönni a házamba, azt magam is olyan bátornak tartom, hogy talán nem is szégyelnék egy asztalhoz ülni vele.
2: A konyhában valami vészesen sisteregni kezdett.
0: Ó, oh, fut a tej!
2: Kiáltott Hercsula macska, és szempillantás alatt a konyhába termett. Fáni párnája alá dugta a tükröt, és hallgatta a konyhából beszűrődő jajveszékelést.
0: Jaj, ez a kozmaszak, csupa tej minden, a tűzhely, a kőpadló, és ha jól meggondolom, egy hitvány egér miatt történt mindez, egy egér miatt, akiről ma hallottam először életemben.
1: Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 17. részét olvasta fel nektek Gubás Gabi színművész. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Korondpatak által elárasztott Parajdi súbányánál, miután az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására, jelentette be Diana Buzoianu, román környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy az Unió szolidaritási alapjából megítélt összeget más, árvíz sújtott a térségek mellett a Parajdi súbánya árvízvédelmi munkálataira fordítják. Mint közölte, ehhez már megtörténtek az első intézkedések, és még idén elkezdődhetnek a munkálatok. Az ügyvivő kormány biztosította az építőterep megnyitásához és a munkálatok elkezdéséhez szükséges finanszírozást. Hangsúlyozta, hogy a beruházás célja a Korondpatak elterelése a súbánya területéről, hogy a jövőben ne fordulhasson elő a tavalyihoz hasonló katasztrófa. Kétnapos rendkívüli ülés tart jövő héten a parlament. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság ülését követően elmondta, hogy a hétfői ülésen a napirend előtti felszólalásokat, interpellációkat az azonnali kérdések követik. A parlament ezután lefolytatja az alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról. Az országgyűlésben hétfőn zajlik le az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához beterjesztett, illetve a magyar és a szlovák kormány közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos együttműködés megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséhez benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi ülés során az egyes törvények rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról, a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, illetve az egészségügyi adatkezelést érintő törvény módosításáról folytat majd általános vitát a parlament. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a sátorajaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között, áll a szervezet közleményében. Azt írják, az eseménye mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között. A rendezvényen a megbecsülésüket akarják kifejezni azoknak a pedagógusoknak, akik kiemelkedő önzetlen munkájukkal aktívan segítik a Rákóczi Szövetség ifjúsági programjainak szervezését és a magyar fiatalok közösségének építését. A résztvevők az ötnapos program során szakmai előadásokon, kerekasztalbeszélgetéseken és kulturális programokon vehetnek részt, és lehetőségük nyílik a különböző régiókból érkező pedagógusok közötti kapcsolatok elmélyítésére, a jó gyakorlatok megosztására, áll a közleményben. A fogyatékossággal élők érdekeinek nagyobb teret kell kapnia, ezt a kormány kiemelten kezeli, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írja, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium megalakulása utáni első ülését tartotta az Országos Fogyatékosságügyi Tanács. A tanácsadó testület a fogyatékossági ügyet jól ismerő érdekképviseleti szervezetek képviselőit és a kormány illetékes szakembereit fogja össze. A kormány és a minisztérium támogatja, hogy ebben a fontos társadalmi kérdésben hosszú távra tervezzünk, de a rendszer kialakításában be kell tartanunk a fokozatosság elvét, fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy ugyanakkor vannak kiemelten sürgős feladatok is, mint például az Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési tervének elfogadása. Sport. Márton Viviana vezeti a friss tékvandó világranglistát és olimpiai rangsort. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint az olimpiai bajnok 67 kg-ban vezet az ötkarikás kijutásért folyó versengésben, ugyanebben a súlycsoportban testvére Márton Luana a negyedik. Márton Viviana a világranglistán két kategóriában is a legjobbak között található. Vezet a 67 kg-osok között, még harmadik a 62 kg-ban. Végül az időjárásról. A gomoly felhők nagy része feloszlik, azonban maradhatnak felhősebb tájak, illetve északi irányból is érkeznek felhőtömbök. Az északi szél gyenge marad. A legalacsonyabb hőmérséklet nagyrészt 12 és 17 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb, még a vízpartok közelében és a nagyobb városokban pár fokkal magasabb értékeket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
4: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraveredély Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Reklámot hallottak. Ökumené. A testvéregyházak műsora.

0: and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good, and divided the light from the darkness.
1: William Enders, Jim Lovell és Frank Borman, az Apollo 8 űrhajósai láthatták elsőként földünket az űrből 1968-ban. A földre küldött karácsony esti üzenetükből idéztünk, amelyben Mózes első könyve első 10 versét olvasták fel a világ teremtéséről. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Milyen érdekességeket rejt az űrrepülés, az űrkutatás az Isten hívő ember szempontjából? Békés Tibor gazdagon illusztrált előadást állított össze e témában az Erdőkertesi Evangélikus Gyülekezet presbiterével Győri Gábor Dávid beszélget.

0: űrhajósok bizonyságtétele egy ilyen előadásnak a plakátjával lehet most már egyre gyakrabban találkozni, és egyre több helyen. Békés Tibor az előadó, aki az űrhajózás nagy szerelmese, és arról szeretném őt kérdezni, hogy kapcsolódik ez a két érdekes téma össze, és azt gondolom, hogy ebben a beszélgetésben aztán sok-sok minden ki fog bomlani, mind a bizonyságtételről, mind a hitbeli kérdésekről a mai világban, és mind arról, hogy kapcsolódik össze ez valami, hát tulajdonképpen a, mondhatjuk, hogy földhöz ragadt témával, mint az űrhajózás. Melyik volt előbb a te életedben ott az űrhajózás iránti érdeklődés, vagy a hitbeli kérdések?
1: Köszöntök minden hallgatót. Először az űrhajózás iránti érdeklődés volt jelen talán már óvodás vagy kisiskolás koromban. 22-23 éves koromban estem át egy megtérési folyamaton, de ez, hogy ennyire fókuszáltam az űrkutatásra vagy az űrrepülésre, ez kb. 3 éve van jelen az életemben. Akkor indult el ennek az előadásnak egy korai, egyszerűbb verziója. 2 éve látogatok vele gyülekezeteket és hívő közösségeket.
0: Mivel foglalkozol egyébként a civil életben? A
1: civil életben autóvillamossági műszerész vagyok. Kis családi autószervizünket irányítgatom most már 25 éve. Én a szakmai részét, feleségem pedig az adminisztrációs részét visszük. Nagyon szeretem a munkámat, esetenként azt is merem mondani, hogy szenvedélyesen állok hozzá. Bár néha tartogat kihívásokat, de nagyon szeretem az emberekkel való nagyon intenzív találkozást, és szeretem a problémás helyzeteket is megoldani az ügyfelekkel.
0: Nem tudom, hogy működhet-e másképp egy autóvillamossági műhely, ha hívő ember, keresztény ember vezeti, mintha nem.
1: A műszaki része talán nem, de évekkel ezelőtt hallottam egy szót, amit tudatosan igyekszünk érvényesíteni, az úgynevezett műszaki tisztesség. Tehát, hogy adott problémát nem elfedünk, vagy egy egyszerű megoldást találunk rá, hanem az ügyféllel megbeszélve egy hosszú távú megoldást, és mind a kettőnk számára jó megoldást igyekszünk kitalálni. Ez az egyik. A másik, hogy kisvárosban, kis környezetben dolgozunk, tehát nagyon sokan ismerjük egymást, vagy ismernek engem és a családomat. Az, hogy istenhívő emberként élek és dolgozom, ezt sosem rejtettem véka alá, sőt vállalom, és itt érzem annak a felelősségét, hogy nekem egy ilyen emberként kell odaállnom az ügyfeleim elé. Ilyen emberként kell vállalnom az esetleges garanciális felszólalásokat, hogy ha én ebben hibázok, és azért olykor előfordul, hogy igen, akkor esetenként nem feltétlen csak engem ítélnek meg, hanem általában egy hívő embert.
0: Azt mondtad, hogy egy felnőttkori megtérés élményed volt tulajdonképpen. Igen. A hitbeli gyökereit hova nyúlnak vissza?
1: Családilag egészen kiskoromban engem katolikus hitre kereszteltek, vagy szántak, de ez igazából nem alakult ki, ment végig az életemben. 2000-ben egy nagyon pici lélekszámú budapesti székhelyű és csak ott működő gyülekezetbe kerültem. Itt mentem át egy megtérési folyamaton, majd ez az intenzív időszak tartott egy darabig, majd háttérbe szorult, és amikor körülbelül 12 éve csatlakoztunk az Erdőkertesi Evangélikus Gyülekezethez, én igazából onnantól gondolom azt, hogy felnőtt fejjel és tudatosan állok a hithez, és alakult ki egy idő után a gyülekezeti munka, majd szintén egy idő után a szolgálat.
0: Tehát, hogy volt egy gyerekkori élmény, de ez olyan mag volt még, ami nem csírázott ki, nem gyökerezett meg, akkor volt egy fiatalkori, talán ilyen fellángolás, ha jól értem, és akkor van egy ilyen felnőttkori elköteleződés. Miért az evangélikus gyülekezet lett az otthonotok?
1: Feleségemmel tudatosan kerestünk gyülekezetet a környéken, több gyülekezetet meglátogattunk, szeretettel fogadtak, és mindenhol volt valami vonzó, de valamiért az erdőkertesi gyülekezetben éreztük elsőre igazán jól magunkat, és egy tudatos megbeszélés után döntöttünk az erdőkertes evangélikus gyülekezet, és egyáltalán az evangélikus felekezet mellett.
0: Nem túl régen, 2024-ben volt egy ilyen felnőtt igazi elköteleződésed, úgy mondjuk ezt az evangélikus egyházban, hogy konfirmáció, ami a megerősítést jelent, tehát a keresztségnek a megerősítése, ami már egy tudatos döntést, odaszánást igényel, és a tanulást is. Hogy zajlott ez a te életedben?
1: Úgy tudom, hogy a gyülekezetünkben korábban felnőtt konfirmáció nem volt, de egy olyan szerencsés együttállás volt, hogy itt mindjárt öten konfirmáltunk és készültünk rá, és konfirmációs felkészítőnk Győri Gábor egy olyan felkészítési időszakot ajándékozott nekünk, ami mindannyiunk számára, ezt többen meg is beszéltük, ami mindannyiunknak egy meghatározó időszak volt az életünkben. Ez 2024 nyarán volt maga a konfirmáció, és az azt megelőző néhány hónapban a felkészülés.
2: Hogy kell ezt elképzelni? Néhány hónapon keresztül ez rendszeres alkalmakat jelent, itt házi feladat van, vagy milyen ez a tanulási folyamat? Miről szól ez?
1: Rendszeres közös alkalmakat jelentett lelkészünkkel, vagy lelkészeinkkel, és egy tudatos felkészülési folyamaton mentünk végig egy vizsgával a végén, inkább ez is egy beszélgetés volt, hogy miben változtunk, néhány tárgyi tudásbéli dolog, amit megszereztünk, ezen végigmentünk, és ez volt végül is maga a vizsga. De maga az a folyamat, amin lelkileg végigmentünk, az mindenképpen, ahogy mondtam az imént, az egy meghatározó időszak volt. Olyan mély dolgok jöttek elő a testvérekből, amit egyébként a hétköznapi beszélgetésekben nincs rá sem mód, sem idő, sem lelki állapot, de itt ez megtörténhetett.

0: a te történetedben is benne van, hogy ez az út, ez egy ilyen növekedési vagy fejlődési út, a lelki fejlődés is az ember életében, és hogy ez elköteleződést, odaszánást is igényel. Akár itt most, amiről beszéltél, benne van, hogy ez akkor ezek szerint heteken keresztül, nem tudom én, estéknek az odaszánását igényelte.
1: Ez így van. Idő igénye volt a dolognak, a családom, feleségem ebben mindig támogatott, ebben a lelki felkészülésben, a konfirmációban is, de ugyanez igaz az előadásokra is, ami elég sok időt elvesz az életemből. Örömmel szánom oda, de azért mégiscsak a családomtól veszem el ezt az időt, de feleségem, gyerekeim mindig támogattak ebbe. Amikor tudtak, elkísértek az előadásokra, a kisebbik fiam már szerintem elő is adná helyettem az anyagot, hogyha ha be kellene ugrani, ő meg tudná tenni. Tehát soha nem éreztették velem, hogy tőlük veszem el az időt.
0: Ez a felnőtt elköteleződés az, hogy kerestetek és találtatok közösséget, gyülekezetet, ahova tartozni szeretnétek és tartoztok, és itt szolgálatot is vállalsz, gondnokként, ha jól tudom. Ez hogy alakult az életedben, és milyen fontossága van ennek?
1: Gyülekezetben presbiterként is jelen vagyok, gondnokként is. Feleségem a gyermekbibliakörökben vállal szerepet, és tart, illetve segít gyermekbibliakörökben. És hát közösen visszük azt a szolgálatot, hogy a gyülekezetnek az eseményeit, például a családi napot, a kirándulást igyekszünk közösen megszervezni feleségemmel, amiben mindig kapunk támogatást, és utólag nekünk is nagyon jó érzés, hogyha egy jó programot tudunk a gyülekezetnek biztosítani. Igyekszünk ezzel részint a gyülekezeti kapcsolatokat erősíteni, részint Istennek odaszánni ezt a lehetőséget, hogy érte és vele történik mindez. Örömmel vállalom ezt az elköteleződést. Esetenként nem mindig van kedvem bejönni a gyülekezet technikai dolgaival foglalkozni, de olyankor mindig átlendülök azon, hogy miért is van mindez, és hogy kiért is dolgozunk ilyenkor.
0: Kiért dolgozunk ilyenkor?
1: Mindig látom magam előtt, hogy Jézus Krisztusért és Istenért zajlik ez a munka. Én hajdan azt tanultam, hogy Isten földi teste a gyülekezet, és hogyha ezt a testet tudjuk táplálni, vagy egy jó környezetet biztosítani neki, akkor az mindenképpen visszavezethető, hogy Istenért dolgozunk.
0: Onnan kezdtük, hogy foglalkoztat téged ilyen hobbi szinten, vagy szenvedélyszerűen az űrhajózásnak, űrrepülésnek a története, az érdekességei, és hogy ez egyszer csak összekapcsolódott az életedben, ez a tudományos érdeklődés és hobbi a hitbeli kérdésekkel. Hol találtál ebben kapcsolópontot?
1: Először egy televízió műsorban hallottam utalást a holdi úrvacsorára, és akkor ebből kiindulva, erre fölfűzve állt össze egy év alatt, vagy fél év alatt maga az előadás. És azok a témák, amik innentől elém kerültek, és innentől már barátaim, ismerőseim is küldtek anyagokat, akik tudták, hogy ezzel a témakörrel foglalkozom, innen állt össze egy előadás. 2023-ban az egyik gyülekezeti családi napunkra, így a gyülekezetnek szerettem volna meglepetésként egy kis előadást összerakni, és végül is innen indult ki maga ez a bizonyságtétel sorozat. Nagyon jók voltak a visszajelzések a gyülekezetben, már ott elhangzott, hogy milyen érdekes megközelítés, hogy erről miért nincsen szó a hétköznapokban, vagy akár még hívő emberek számára, és miért nem ismert történetek ezek. Ott az előadás után már mindjárt kaptam egy meghívást egy kis evangélikus közösségbe, ahol szintén előadtam az első változatát ennek az anyagnak, és gyakorlatilag innentől már meghívást követett.
0: Kik voltak azok, akik ugye az igazi lökést, biztatást adták meg neked ahhoz, hogy egy ilyen gyülekezeti kör után ugye országvilág elé állj ezzel az anyaggal?
1: Először is a feleségem dicsérete és büszke pillantása az mindenképpen motivált, és nagyon nagy erőt adott lelkészeink, Kuntörök Anett és Győri Gábor biztatása, bátorítása, és aztán az, hogy egy szélesebb körben is teret biztosítottak és segítettek a saját gyülekezetünkben való nagyobb körben való előadás megszervezésében, ez mindenképpen motivált, és mindenképpen arra sarkalt, hogy tovább csináljam. És hát gyakorlatilag ez volt az első kapcsolódási pont, a holdi úrvacsora. Ez az, ami az első gyújtó szikra volt ebben a témában.
0: Most, hogy sok évtized után újra van magyar űrhajósunk, aki már járt az űrben, nem csak készült rá, most újra előkerült ez a téma, ugye, és nagy reneszánsza van sokak számára, izgalmassá vált, vagy a gyerekek számára is. Szóval, hogy valaki úrvacsorázik a holdon, hát miért különleges ez a történet?
1: Nekem kettő dolog amit ez mond, vagy ami bennem megfogalmazódik ennek kapcsán. Az egyik az, hogy Buzz Aldrin, ugye, aki a második ember volt a Hold felszínén, Neil Armstrong űrhajós társa, és második emberként lépett ki a Holdra, nem az őt felbocsátó nemzet, nem az őt felbocsátó vállalat, a NASA, akinek hálát ad, hanem a Teremtő Isten. Ez az egyik. Nem csak magáért a Holdra szállás sikeréért, hanem egyáltalán, hogy az emberiség eljutott idáig. A másik az, hogy ezt mindjárt felvállalja széles tömegek előtt. Ugyanis erről a Holdra szállásról és az összes többiről élő rádióközvetítés volt, ahol már egy hálaadást is elmondott Buzz Aldrin, egy gyönyörű hálaadási üzenetet, majd úgy zárja a végén, hogy mindenki gondolkodjon el az elmúlt néhány óra eseményein, és mindenki adjon hálát a maga módján. Tehát az is motivál engem, illetve az is megfogott, hogy az egész emberiség előtt, ugyanis szerte a világon, szerte a bolygón hallgatták, nézték az első holdraszállást, tehát gyakorlatilag a teljes emberiség előtt vállalta fel a hitét.

0: Folytatódik a lélekhangoló, amelyben saját hitéről és az űrhajósok bizonyságtétele című előadásáról kérdezzük Békés Tibort.
1: Ugye egy nagyon izgalmas, feszültséggel teli téma, hogy a tudomány és a technika az milyen viszonyban van a hittel és Istennel, és lehet ezt érezni, ezt a feszültséget mind a két irányba, tehát nyilván egy bigott hitre szoktunk ilyenkor gondolni, meg appellálni, amelyik alapvetően a tudománynak az ellensége, mert hát lehet, hogy nem tudom én, 5-600 évvel ezelőtt beragadva, ugye ezek jönnek át, hogy az inkvizíció üldözne bármit. Szóval, hogy nem itt tartunk, de talán azt sem mondhatjuk, hogy a tudomány fejlődése mindenestül kiirtotta volna, vagy szükségtelenítette volna a hitet, a lelki dolgokra való reflektálást. Mégiscsak ott van sokakban ez a feszültség, hogy hát egy modern tudományra, technikára alapozó világban, életben van-e még helye ennek az egésznek, vagy ez nem valamilyen mesterkélt dolog? Te hogy látod ezeken a történeteken keresztül a hit és a tudomány, a technika kapcsolódását?
2: Ezt nem beszéltük meg most, hogy erről beszélünk, de az előadás kezdő mondatai pontosan ezek. A modern tudomány és az Isten hit kapcsolata. És az előadásomnak a mottója, ez Newtonnak egy bizonyságtétele volt. Ugye ma is ismerjük, hogy nagyszerű fizikus volt, alkémista, csillagász, és ő azt írta egyszer, hogy aki belekortyol a tudomány kelyhébe, ateista lesz. Aki kiissza, a kehely alján megleli az Istent. És a mai nap ez ugyanennyire helytálló, akár nézzük a magfizikától a biológiáig, mindig ott vagyunk, hogy olyan fontos kapcsolódási pontok hiányoznak a tudásból, ami semmire nem vezethető vissza, csak egy külső beavatkozóra.
1: Nem lehet, hogy ezek olyan vakfoltok, vagy olyan fehér foltok még a tudományban, amiket aztán majd, ha megfejtünk, akkor tulajdonképpen kiköszöböltük az Isten szükségletet a relációkból, a műveletekből? Tehát azért gondoljuk, hogy természet feletti, mert nem tudjuk megmagyarázni, de majd, ha eljön az idő, hogy megmagyarázzuk, akkor majd nem lesz erre szükség, hogy ezzel magyarázzuk?
2: Személyes meggyőződésem szerint sosem fog eljönni az a pont. Ha csak az élet folyamatára, menetére és annak a sejtbiológiára vagy kémiára gondolunk, a legegyszerűbb kiindulási pont hiányzik, az élet elindulása. Utána már nagyon sok mindent értünk, a sejtbiológia működését, értjük a kémiáját, a fizikáját, de hogy hogyan indul meg az élet, erre a mai napig nincs magyarázat, és ha egyszer az élet kihuny, újra lehet-e indítani, erre még úgy tudom elgondolás sincsen. Tehát pontosan ez a kiinduló pont, amit a modern tudomány nem csak hogy nem tud megadni, de egyelőre a magyarázatnak a csírája is hiányzik. Ezért úgy gondolom, hogy ez a pont, hogy az Isten nélkül működne, ez nem fog eljönni. A másik, amikor ehhez az ember közel kerül, vagy megpróbál Isten helyére lépni, ennek mindig tragédia a vége az Istentől való elrugaszkodásnak. Valami visszafordíthatatlan tragédia. Így aztán vannak próbálkozások, de végig senki nem tudott még vinni ilyen folyamaton.
1: Bázó Odrint említetted, akinek a története megragadott téged, de ő úgy ment oda a Holdra, ezek szerint, hogy erre készült. Ő vitte magával azt a kis eszköztárat, amivel ezt az úrvacsorát ott meg tudta tartani. Van olyan történet az űrhajósok között, amiben valami fordulatot vagy változást találhatunk, amiről ők beszámolnak. Tehát, hogy hat az emberre, az ember gondolkodására az, hogy eltávolodik ettől az életet adó bolygótól?
2: Van egy űrhajós, aki nagyon közel áll a szívemhez. A 10. ember volt, aki a Hold felszínére lépett, őt Charles Duke-nak hívják, és őt abszolút Isten hit nélkül vágott neki ennek a kalandnak. Arról nem tudunk, hogy ateista lett volna, de abszolút semleges terület volt ez számára. Charles Duke-ról nagyon sok kis történet olvasható, sok mindent tett a Holdon, tehát illeszkedik a Apollo program csodálatos történetébe, de ami nekünk a legérdekesebb, hogy amikor még szintén Isten hit nélkül visszatért a Földre, néhány hét vagy hónap múlva egy éjszakai katartikus megtérésen ment keresztül. Ez ugye, hogyha belegondolunk, ez jó 51 néhány évvel ezelőtt történt, mindenféle háttér és előzmény nélkül a holdutazás után. Jelenleg 89 éves, egész életében az evangéliumot hirdette ezután az éjszaka után, és még 89 évesen is aktív gyülekezeti munkát végez, publikál, és ma is hirdeti az evangéliumot.
1: Lehet tudni arról, hogy vagy meg tud ezt osztani, hogy mi okozta ezt, vagy akkor hogy függ ez össze az ő holdutazásával?
2: Az, hogy egészen pontosan az oda vezető folyamat mi volt, nem tudom, erre nem találtam anyagot, de az ő életével vagy személyével kapcsolatban nekem egy hátborzongatóan nagy fordulópont volt, amikor Nagy Tarcsán tartottam egy előadást, és egy idősebb úr jelentkezett, hogy ő Charles Duke-kal kapcsolatban mindenképpen szeretne valamit megosztani, és elmondta, hogy a Dél-afrikai Köztársaságban nem tervezett módon, de találkozott Charles Duke-kal. Ez az idős úr egy talán missziós munkákról forgatott filmanyagokat, és abban a városban, vagy a közelben tartott előadást Charles Duke, és ott találkozott vele, és úgy tudom, hogy

0: Bizonyára számtalan történettel tudnánk még itt gazdagítani ezt a rádió műsort is, hiszen ebből ez a nagy előadásod kerekedett most, és még gyűjtöd is hozzá az anyagokat folyamatosan. Gondoltál-e arra, hogy ezt közzéted online elérhető formában is, vagy megtalálható esetleg már most ez valahol?
1: Többször szóba került, hogy esetleg rögzíteni az egyik előadást, és elérhetővé tenni a világhálón. Aztán viszonylag rövid gondolkodás után amellett döntöttem, hogy annyira élő és annyira fontos az a gyülekezetekben való találkozás, ami által megtörténik maga egy ilyen előadás, és azok a beszélgetések, amik utána kialakulnak, hogy ezt megtartanám mindenképpen személyes formában való megélésre. Magukat az adatokat kis kutatás után bárki megtalálhatja és összerakhatja magának, a videóanyagot is. Úgy gondolom, hogy ezt egyelőre meghagyom egy személyes bizonyságtételnek.
0: Nem az információ a lényeg, hanem a találkozás, a kapcsolódás és az a transformáció, ami végbe megy az emberben ezeken keresztül. Hogyan hatnak rád ezek a találkozások, ezek az alkalmak, amikor újra és újra, most már egyre begyakorlottabban előadod ugyanazt, de mégis valahogy ez visszahat rád is?
1: El lehet azt mondani, hogy különféle városokban, különféle felekezetű gyülekezetekben, evangélikus, baptista, református és katolikus gyülekezetben is vendégül láttak már az előadással, és minden gyülekezetben, minden iskolában más az alkalomnak a légköre, és másfajta beszélgetések születnek a végén. És én is épülve megyek haza minden előadás és minden beszélgetés után. Lehet, hogy nekem van egy elképzelésem, hogy melyik a legértekesebb vagy a legütősebb téma az anyagban, de mégis mindenki valahogy másképpen vetíti ki a saját lelkére, a saját életére a hallottakat.
0: Van olyan, hogy azt éled át, hogy ez úgy megérinti a lelkeket, nem tudom, amikor az ember látja a hallgatóságán, hogy ez esetleg betalált.
1: Mindenképpen, amikor az előadásnak a vége az talán egy elég intenzív hanganyag, amit végighallgatunk, és először, amikor ugye a filmvetítés után felkapcsolódtak a villanyok, és az első alkalommal, amikor fátyolos vagy könnyes szemeket láttam, akkor megdöbbentem, hogy most ez ennyire rossz volt, és aztán a beszélgetések után kiderült, és amiután ezek többször megismétlődtek, hogy valamiért olyan dologra vagyok elhívva, aminek valóban súlya van, és tényleg betalál a hallgatóság egy részénél.
0: Még lehet, hogy élnek azok az űrhajósok, akik az Apollo program keretében a Holdra szálltak, vagy a Hold programban részt vettek, de azért az űrhajózás ma sem rutin feladat. Sokszor egy-egy hajszálon függ, hogy mi történik az űrhajósokkal. Vannak a közelmúltból gyűjtött történeteid is talán, és lehet, hogy itt fontos itt egy bibliai idézetet is megfogalmazunk.
1: Mindenképpen fontos, és az egyik legfiatalabb történet az előadásban az 2025 talán márciusában történt esemény, amikor talán mindannyian hallották, vagy aki félfüllel hallgatja a rádiót, az is hallotta, hogy volt egy olyan hír, ami hónapokon keresztül visszatért, hogy két űrhajós a nemzetközi űrállomáson rekedt. Hát legalábbis így mondták. Voltak éppen rendkívül nehéz logisztikai folyamat volt egy jelentős műszaki hiba után megszervezni azt, hogy ők visszatudjanak térni a földre. Ez a páros Sunita Williams és Bács Wilmore. És mikor megérkezett értük az a űrkapszula, amivel végül is le tudtak jönni a földre, volt egy sajtótájékoztató a nemzetközi űrállomás fedélzetéről. És bár tudomásom szerint ez előre nem volt megbeszélve, de a hitben élő Bács Wilmore egy bizonyságtétellel állt elő, utalt egy bibliai versre, hogy őt ez a szakasz segítette keresztül a fél év bizonytalan várakozáson, ez pedig a zsidókhoz írt levél 11.1. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgokról való meggyőződés. És az, hogy amit ő először egy bizonytalan kimenetelű helyzetnek kezelt, ahogy szépen haladt előre az időben, folyamatosan a saját javára és az Úr javára tudta fordítani. Őróla hozzá kell tenni azt is, hogy a parancsnokai, az előjárói biztosították minden hétvégén, hogy rádió kapcsolaton tudja a gyülekezetében zajló Isten tiszteletet követni.

0: Tehát amikor itt hallunk bizony olyan szavakat, hogy ezért vagy azért nem tudtunk eljutni a hétvégi istentiszteletre, akkor példaként hozhatjuk Bács Vilmor esetét, aki 400 kilométerről a föld körül keringve is jelen volt a gyülekezete istentiszteletében.
1: Különleges történetek ezek, elhivatottságról, meg hitről. Nagyon köszönöm azt, hogy mindezekről egy kicsit beszámoltál itt egy néhány percben ebben a műsorban, és hát bátorítjuk a hallgatókat, hogy akit ez érdekel bővebben, az keresse meg Tibort, és akár meg lehet hívni téged, és jó beszélgetések kerekedhetnek ebből. Adja Isten, hogy a ti életetekben is, és hát a hallgatók életében is ez tényleg megerősödést, bátorítást jelenthessen.
2: Műsorunk vendégem a Békés Tibor, az erdőkertesi evangélikus gyülekezet presbitere volt. Tibornak az űrkutatás iránti érdeklődése és Istenben való hite találkozik össze űrhajósok bizonyságtétele című előadásában, mellyel évek óta járja a gyülekezeteket és iskolákat. Mindenről Győri Gábor Dávid kérdezte ma őt. Lélekhangoló műsorunk felvételeit megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a missio.lutheran.hu webcímen. A lélekhangoló podcastként is hallgatható a Spotify-on. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk!

0: Karitász percek.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója beszél a jó cselekedetekről.
2: Jó karitászosok között lenni. Több okból kifolyólag, mert mi a világon egy óriási nagy család vagyunk, a másik. Olyan vagyunk, mint egy puzzle kirakó játék, hogyha ti nem lennétek benne, az egyháznak és a karitásznak nem lenne olyan szép a képe, nélkületek hiányos lenne. Én hálát adok a Jóistennek, értetek, ezért a 30 esztendőért, és nagyon köszönöm, hogy vagytok nekünk, az egyház nevében is köszönöm. Személyesen én úgy látom, hogy a Kazincbarcikai Karitás csoportnak a jelentősége több, mint talán máshol. Azt hiszem, a városunknak a történelmi múltját ismerjük, rendszerváltás után szabadulnak el azok a szelepek, amik az evangéliumnak a hirdetését megengedik. És tudjátok, a gondviselés az nagyon jól csinálja a dolgát, hát nem kell őt dicsérni, de nem véletlenül szólított meg titeket. Itt ebben a városban lakó emberek, akik elkezdtek húzódni az Istenhez, ismerkednek a jézusi tanítással, ne csak egy szöveget halljanak az atyáktól. Az egyház ne csak, bocsánat, egy papolás legyen, amit szoktak ránk mondani, hát az atya beszél, papol. Hanem lássuk a saba borsát. És ez nem más, mint a karitatív szeretet. Az, amit készpénzzel váltunk az evangéliumból. Ezért volt nagyon fontos az, hogy itt megalakuljon a plébániai karitás csoport, és ti teszitek a jót, és sok embernek megmutatjátok, hogy mit jelent az evangélium. Egy nagyon nehéz feladatot adtatok nekem, irgalmasság cselekedetei napjainkban a karitás életében, és ha arra gondoltok, hogy én most gyakorlati dolgot fogok nektek elmondani, akkor óriási tévedésben van mindenki, mert azt mondtam, hogy akkor tényleg nézzük, egy kicsit ilyen sebészi mélységre menjünk le, hogy mögöttetek van 30 esztendő. A gyakorlati problémákat, dolgokat nem kell elmondani, hogy mikkel találkozunk a karitászban. Arra van szükségünk, hogy a munka, amit végeztünk, megvalósuljon és fontos legyen. A lényegét kell nekünk meglátni. Mi a legnehezebb? Mi a legnehezebb számunkra az irgalmasság cselekedeteiben? Milyen nagy kihívásaink vannak? Látjuk magunk körül a világot. Egy kicsit kiabálós lett, egy kicsit agresszív, és meg sorolhatnánk különböző jelzőket. Én egy dolgot hiányolok ebben mai világunkból. Megvan, csak nem annyira látszik, nem annyira hangos. A lélek. A lélek. Az ember nem csak test, hanem lélek is. És tudjátok, Pünkösd ezt sugallja nekünk. Ez az üzenete a Szentlélek eljövetelének minden ünnepe, minden esztendőben, hogy bár ti emberek a testi dolgokat, a tárgyakat, a fizikai valóságot tartjátok a legfontosabbnak, de az elmúlik, a tested is, meg mindened. Egyetlen egy dolog marad meg, a lélek. Vegyétek észre ezt egymásban. A Biblia első sorai, ha megnézitek, így kezdődnek, hogy a nagy sötétség fölött Isten lelke lebegett. A másik. Volt, aki egyszer megkérdezte tőlem, hogy hát maga atya magyarázta nekem röviden érthetően, hogy miért fontos nekünk az Istennel foglalkozni. És én azt mondtam, hogy azért, mert van egy alapvető kapcsolatunk az Istennel. Ez pedig nem más, mint az, hogy amikor az életünk megfogant édesanyánknak a testébe, szüleinknek az akaratából, az ő két sejtjük egyesült, és ebből indult el a biológiai életünk. Nem ezt tetszik érteni? Persze, hát ez így van. És mondom, fölteszek egy kérdést. Honnét lett a lelkünk? Azt mondja, ezzel még nem gondolkoztam. Mondom, pedig nem ártana. Nem az édesanyánktól, nem az édesapámtól, segítek. Honnét van a lelkünk? És Szent Ágoston megerősített ebben, amin úton jártam, hogy nehogy rosszat tanítsak, ő is ezt mondja, az Istentől jött. A lélek, a lelkünk, az Istentől jön, egyesül a testünkkel, amit úgy nevezünk, hogy földi élet, ez egy zarándokút. Ez az út tart egészen addig, amíg a testünk, a sejtjeink valamilyen okból néha túl korán, néha már az ember szinte alig várja, hogy már idősként, hogy már sokat éltem, már mennék. A testünk azt mondja, hogy én már nem bírom tovább ezt az utat. És megáll. És ekkor a lelk, nincs vége semminek, és ekkor a sejtjeink végzik a maguk dolgát, elkezdenek szépen elporladni, szétbomlani, eltemetjük a testet, a lelkünk abban a pillanatban, amikor a test megáll, megy föl ahhoz az Istenhez, akitől jött. Mi maradt meg? És mi a legfontosabb? A lélek. Ez jön az Istentől. Erre szeretném most felhívni a figyelmeteket a Karitászban. Diognétoszhoz írt ősegyházi levél a 3. századból, nagyon jó írás, nem ismerjük a szerzőjét, nem tudjuk, hogy ki írta ezt a levelet. Diognétosznak írja valaki, el akar benne sok mindent magyarázni a kereszténységről. Például ilyeneket mond, a keresztényeket sem területi, sem nyelvi szempontból, sem faji szempontból sem lehet megkülönböztetni a többi embertől. Ugyanolyanok vagyunk. Itt élünk a világban. Ugyanazok az örömeink, ugyanazok a gondjaink. Aztán sehol sincsenek olyan városok, amelyben mint sajátjukban laknának, nincs külön nyelvük sem, melyet beszélnének, nincs sajátos, rájuk jellemző életmódjuk. Ugyanúgy élünk családban. Ugyanazok a kihívásaink. A harmadik nagyon fontos, hogy nem gondoskodás és bölcseskedés révén jöttek le a tanításra, nem is kíváncsi emberek eszmefuttatási által, nem is emberi tételeket vallanak, mint mások. Na ebbe különbözünk. Nekünk van egy evangéliumunk, mindennek van, csak mi odafigyelünk rá. Jobban, mint talán a többiek. És ami a biztató, ilyen gyönyörűen fogalmaz az író, hogy egészen egyszerű, ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. Tudjál róla, ezt leírták rólunk a 3. században, és ez ma is érvényes, ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. A lélek áthatja a test minden tagját, ugyanúgy jelen vannak a keresztények a világ városaiban. Ez nagyon fontos feladatunk, drága testvérek. A lélek. Ezt kell meglátni. A karitász és a segítség először is nagyon egyszerűnek tűnik, aztán mennél jobban teszed a dolgodat, mennél mélyebbre mész, rájössz, hogy itt borzasztó nagy nehézségekkel találkozunk, hogyan oldjuk meg. Az Úr Jézus azt mondja, hogy ti adjatok nekik enni. Amikor ott van 15 ezer ember, hallgatja a tanítását, és hát már szólnak a tanítványok, hogy Uram, esteledik küldőket haza, vegyenek maguknak élelmiszert, ti adjatok nekik enni. Hát szegények majdnem infarktus kaptak. Most képzeld el, ha most hallanánk egy égi hangot, és azt mondaná nekünk egy angyal, hogy azt üzeni ma Kazincz Balcikára nektek ezen az ünnepen, a gondviselés, hogy ti adjatok enni mindenkinek Kazincz Balcikán. Mondanánk, hogy hú. Pedig van pékség, de hát ugye azért ehhez logisztika kell. Régen az se volt. A másik nagyon fontos gondolat, amit Árpádházi Szent Erzsébet oszt meg velünk, ez volt az ő eszenciája. Miért csinálta Erzsébet azt, amit tett? Hosszú-hosszú tanulmányokat lehet írni. Az életrajza gyönyörű, tele van olyan elemekkel, ahol az embernek a szíve elfacsarodik. A másik, hogy nézzük, hogy ez a fiatal nő 24 évet élt. 24. És elég volt neki, hogy megértse az evangéliumot. Mi is éltünk 24-et, talán többször is. És még nem megy úgy. Így fogalmazta meg, amikor megkérdezték, hogy miért teszed, amit teszel, tegyétek boldoggá az embereket. Pont. Ennyi. Tegyétek boldoggá az embereket. Nem azt mondta, hogy lakassátok őket jól. Tegyétek boldoggá. Miért? Mert az Isten egy ilyen életre teremtett minket. Boldog életre. És ott van Szent Pál apostolnak a felszólítása, amit viszont egy kicsit olyan, mintha a gumicsizmát föltennénk az asztal, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, némelyek nem dolgoznak, haszontalan dolgokat művelnek, írja a tesszaloniki híveknek. Hogy tudjuk ezt a hármat összekapcsolni? Szoktam az Úr Jézussal beszélgetni, hát mindannyian ezt csináljuk, de néha vannak ilyen panaszaim. El szoktam neki mondani, hogy tudod, az amit csinálsz velünk, hogy elmondod, hogy amit valakivel tettetek a legkisebbek közül egyel, azt velem tettétek, amit nem tettétek meg, azt velem nem tettétek meg, és szoktam neki mondani, hogy manapság nagyon jól el tudsz bújni. Nehéz, és egyre nehezebb felismerni téged. Akkor, amikor megjelensz és kérsz valamit, próbálkozok mindig azzal, hogy hol van benne Jézus. Valami jel. Mert kiabál, agresszív, és sorolhatnám. Ezzel azt hiszem, ti is mindannyian találkoztatok. Na ebben lásd meg az Urat, szoktam mondani, hogy jó, mélyre elbújtál. És ott van benne, akkor is azt üzeni. És most jön az, amit mondtam nektek, hogy ez a legnagyobb feladatunk a Karitászban, átlátni a szürke dolgokon, amiket a szemünk lát, és meglátni a másikban a lelket. Ne a testét nézd, a lelkét. A legkiszolgáltatottabb a hajléktalanok. Elég sokat foglalkoztam velük, amikor krízis melegedünk még lehetett, 30 napig együtt laktam velük, és akkor megismertem a hajléktalan életnek a dolgait, meg is tanítottak arra, ha én most utcára kerülnék, vígan meg tudnék élni, mert megtanítottak, hogy atya, hogyha találsz a kukába valamit, hogy kell megkóstolni, hogy ne hajj meg tőle. Tehát ennek megvan a tudománya. Nagyon hálásak voltak mindenért. Elmondták, hogy nagyon köszönjük, atya, a befogadást, a meleg ételt, kipihentük magunkat, sok filmet megnéztünk, volt szent misénk, ahova nem volt kötelező jönni. Ők minisztráltak, felolvastak. Nem mondtam, hogy mindenki jöjjön, de eljöttek. Külön mise hajléktalanoknak. És azt mondták, hogy atya, minden jó volt, a ruha is, meg az étel, meg minden. De elmondjam, hogy mi volt a legjobb, mondta az egyik. Már nem él szegény. Halljuk. Újra itt embernek érezhettem magam. Kinn az utcán mindenki, mint a leprást kerül. Mert látják rajtam, hogy én hajléktalan vagyok. Hátamon a hátizsák, viszem benne összes vagyonomat, az egzisztenciámat. Megyek, és mindenki kerül át, megy a másik oldalra, igyekszik gyorsan ellépni. A jobbak gyorsan zsebben nyúlnak, adnak egy kis pénzt, hogy le vagy rázva. Azt mondja, itt újra embernek érezhettem magam. Mi a lényegünk? Az, ami az Istentől jön. A lélek. Ezt kell meglátnunk a másikban. Hát, hogy hogyan tesszük a munkánkat, 2025 évi Karitász munka az Egri Főegyház megyében, megtett a Karitász csoportjainknak a közössége, az Országos Karitász Központ, és benne a 62 plébániai Karitász csoport, tehát mindannyiunknak a közös munkája, annak a gyümölcse az, hogy 147.745 rászorulóval kerültünk kapcsolatba, és 196.795.219 forint értékben segítettünk. Ez az összes, mert összetettük mind, amink van. És egyre jobbak vagyunk a számoknak a tükrében. Ezek jók, biztató eredmények. De én arra figyelmeztetek titeket, és abba kapaszkodjunk bele, hogy most próbáljunk arra figyelni, hogy az emberekbe próbáljuk meglátni a lelket. Ne amit kívülről mutat magából, mert az a Krisztusé, az az Istené. Isten országát kell nekünk építeni. Jézus azért jött, hogy ezt meghirdesse. Ezt tesszük. És Isten országáról elmondja az Úr, hogy nem itt van, vagy ott van, hanem köztetek van, bennetek van, bennem is. Néha az a kísértésünk, hogy azt várjuk, hogy majd a többiek építik, aztán majd elmegyek bele én is, nem. Együtt építjük. Isten országát építitek itt Kazincbarcikán, meg a környező településeken, ahol segítetek, azzal, hogy él a Karitász. Azzal, hogy az egyház nevében és az evangélium szellemében tesszük a jót. Figyelmeztetés számunkra, hogy legyetek tehát irgalmasok, mint atyátok is irgalmas. Ez nagyon sokszor jusson eszünkbe. Hogy amikor jönnek hozzánk irgalomért, hogy segíts rajtam, jusson eszembe, hogy én mennyit koldulok az Istennel, bűneimmel, gyarlóságaimmal, és ő nem válogat. Akkor én se válogassak. Legyetek hát irgalmasok, mint atyátok is irgalmas. Erről szólt az irgalmasság éve. És ezt gyönyörű könyörgés az egyik évközi vasárnapon, hogy kell tenni? Istenünk, a te kegyelmed ajándék, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzuk arra, amit ígérsz. Miért? Mert a világ változandóságai közepette is tudjunk szívből ragaszkodni hozzád, akiben megtaláljuk az igazi örömünket. Változik körülöttünk a világ. És nem mindig úgy, hogy annak tudunk örülni. Valamikor látunk jó dolgokat, valamikor tapasztalunk nehézségeket, de akkor is ott nekünk élni kell, és nekünk ezt az evangéliumot kell megpróbálni apró pizza váltani minden körülmények között. Mi a munkánk? Kitört ez a szerencsétlen orosz-ukrán háború, és 2022-ben 3.-9-én Barabás a Caritas bázisra látogatott Mihály Cserny bíboros atya, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának a prefektusa. Ferenc pápa elküldte, hogy megy nézzét, hogy a háborúban mit csinálnak az egyház. Jól teszik a dolgukat, vagy nem? Valahogy úgy egymás mellé sodrottunk. Délelőtt ott volt nagyon sok püspökatya, politikusok, protokoll, messziről tudtam róla képeket készíteni. Délután lett volna számára, hát ugye ő a Vatikánnak az egyik küldötte, protokollális vacsora lett volna, és hát a sofőrjének és a tolmácsának azt mondta, hogy lemondtam a vacsorát, mert dolgunk van. Hová megyünk, bíboros úr? Megyünk vissza Barabásra, mert nem tudtam beszélni a karitászosokkal, és nem tudtam beszélni a menekültekkel sem. Visszajött, beült, és ki volt téve a menekülteknek, állandóan ott volt 0-24 órában egy megterített asztal, onnit kiszolgáltak magukat, töltött magának, amire beértem, töltött magának teát, mert szép csendbe besúrant, ette a szendvicset, megvacsorázott, ez volt a protokoll vacsora, és utána beszélgettünk, illetve ő kérdezett egy 20 percig. És mondtam a végén neki, hogy bíboros úr, végén szabad-e nekem is két kérdést föltenni. Parancsolj, hogy tetszik látni, milyen a munkánk? Jó, meg fogom mondani a Szentatyának, jól teszitek a dolgotokat, ezt miből tetszett levonni? Nincs káosz. Itt nincsenek síró emberek, itt mindenki mosolyog. Látom, hogy ti is mosolyogtok, itt nem katonák vigyáznak az emberekre. Jól teszitek a dolgotokat. És mi a második kérdés? Mit üzen nekünk a Szentatya? Ferenc pápa azt üzeni nektek, mondja minden gondolkodás nélkül, amit tesztek, az most az evangélium. Ez az üzenet, testvérek. Amit teszünk ma, az az evangélium. Ezt látják az emberek az egyházból, amit mi teszünk a Caritasban. Ugye a motivációs anyagunkat Jézus adta az utolsó ítéletről, amikor azt mondta, hogy ki jut be a mennyek országába és ki nem, hogy éhes voltam, ennem adtatok, ruhátlan voltam, beteg voltam, vándor voltam, rab voltam, és te mit tettél ekkor, amit a legkisebbekkel tettetek, velem tettétek, ha velük nem tettétek meg, akkor velem nem tettétek meg, mondja az Úr. És erre nekünk a kérdés, hogy miért pont ezeket kérdezi meg az Úr Jézus? Az irgalmasságnak a testi dolgait. Azért, mert ezeket megvalósítani a legnehezebb. Bennünk van azért egy kis önzés, ítélkezés, előítélet, és sorolhatnám tovább. És tudjátok, ezt az Úr Jézus azért mondta, mert az Isten a világot jónak teremtette, pont. Az ember teremtette bele azt, ami nem jó. A szegénységet, a nélkülözést, a könnyet, a kirekesztettséget, a társadalmi rétegződést és megbélyegződést. Tegyétek újra jóvá a világot. Ez a feladata Krisztus közösségének. Tegyük újra jóvá a világot. És ez nem szélmalom harc. Egyszer megkérdezte tőlem egy újságíró, épp a Borsodi Árvíznél voltunk, hogy ha lenne az atyának három kívánsága, mit kérne? Mondtam, nekem egy elég. Hát mi lenne az? Mondhatom? Igen. Tényleg? Tudja? Persze. Az, hogy legyek munkanélküli. Még egyszer? Na, hogy legyek munkanélküli. Ez miért jó önnek? Na, gondolkozzon el rajta, egy karitatív szervezetnek a vezetője munkanélkül. Ez mit jelent? Ja, tényleg, nincsenek rászoruló emberek. Na, hát mondom, ön is érti a lényeget. Az első pünkösd után elindul az egyház, és két fontos dolog kezdődik el, az evangelizáció és a diakónia, és az ige hirdetés és a szeretet szolgálat, és mind a kettőn ugyanolyan fontos hangsúly van, és ezért mondjuk azt, hogy a szeretet szolgálatot mi úgy tudjuk jól tenni, ha azt az egyház nevében és az evangélium szellemében tesszük. Az egyház nevében, amikor rajtad van a piros karitászos ruha, és te segítesz, akkor te a gondviselést képviseled, az egyház nevébe teszel. Te nem Takács József vagy, vagy Kovács Piroska, hanem te a Caritas vagy, a gondviselés. Az ezt jelenti az egyház neve. Ha jól tetted, amit teszel, akkor a jó Istent fogod dicsérni, meg általad is, az Isten dicsérik. Ha valamit rosszul tettél, akkor az egyházat fogják szidni, meg a jó Istenre gondolom, na, így segítettél, Uram, 3 napja imádkozok, és akkor küldesz nekem egy ilyen valakit. De ha olyat küldött, aki segített, Uram, köszönöm, meghallgattam, megkaptam. És az evangélium szellemében az pedig azt jelenti, hogy úgy, mint ahogy az Úr Jézus tenni, ezt így képzeld el, ott van egy rászoruló áll előtted, képzeld el, mondjuk ott áll melletted úgy az Úr Jézus, hogy csak te látod, meg ő lát titeket, de senki más nem látja. Most ő mit csinálna? Amit én teszek, arra hogy reagál? Bólogat, hogy összehúzza a szemöldökét, vagy krákok, hogy ez nem biztos, hogy jó volt. Sokszor talán halljuk ezt. Ez egy kihívás számunkra. Az egyház nevében és az evangélium szellemében.
1: Kedves hallgatóink, Árvai Ferenc atyát, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatóját hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Úszóra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Korondpatak által elárasztott Parajdi sóbányánál, miután az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására, jelentette be Diana Buzoianu, román környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy az Unió szolidaritási alapjából megítélt összeget más, árvíz sújtotta térségek mellett a Parajdi sóbánya árvízvédelmi munkálataira fordítják. Mint közölte, ehhez már megtörténtek az első intézkedések, és még idén elkezdődhetnek a munkálatok. Az ügyvivő kormány biztosította az építőterep megnyitásához és a munkálatok elkezdéséhez szükséges finanszírozást. Hangsúlyozta, hogy a beruházás célja a Korondpatak elterelése a sóbánya területéről, hogy a jövőben ne fordulhasson elő a tavalyihoz hasonló katasztrófa. Kétnapos rendkívüli ülés tart jövő héten a parlament. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság ülését követően elmondta, hogy a hétfői ülésen a napirend előtti felszólalásokat, interpellációkat, az azonnali kérdések követik. A parlament ezután lefolytatja az alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról. Az országgyűlésben hétfőn zajlik le az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához beterjesztett, illetve a magyar és a szlovák kormány közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos együttműködés megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséhez benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi ülés során az egyes törvények rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról, a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, illetve az egészségügyi adatkezelést érintő törvény módosításáról folytat majd általános vitát a parlament. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között, áll a szervezet közleményében. Azt írják, az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között. A rendezvényen a megbecsülésüket akarják kifejezni azoknak a pedagógusoknak, akik kiemelkedő önzetlen munkájukkal aktívan segítik a Rákóczi Szövetség ifjúsági programjainak szervezését és a magyar fiatalok közösségének építését. A résztvevők az ötnapos program során szakmai előadásokon, kerekasztalbeszélgetéseken és kulturális programokon vehetnek részt, és lehetőségük nyílik a különböző régiókból érkező pedagógusok közötti kapcsolatok elmélyítésére, a jó gyakorlatok megosztására, áll a közleményben. A fogyatékossággal élők érdekeinek nagyobb teret kell kapnia, ezt a kormány kiemelten kezeli, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írja, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium megalakulása utáni első ülését tartotta az Országos Fogyatékosságügyi Tanács. A tanácsadó testület a fogyatékossági ügyet jól ismerő érdekképviseleti szervezetek képviselőit és a kormány illetékes szakembereit fogja össze. A kormány és a minisztérium támogatja, hogy ebben a fontos társadalmi kérdésben hosszú távra tervezzünk, de a rendszer kialakításában be kell tartanunk a fokozatosság elvét, fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy ugyanakkor vannak kiemelten sürgős feladatok is, mint például az Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési tervének elfogadása. Sport. Márton Viviana vezeti a friss tékvandó világranglistát és olimpiai rangsort. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint az olimpiai bajnok 67 kg-ban vezet az ötkarikás kijutásért folyó versengésben, ugyanebben a súlycsoportban testvére Márton Luana a negyedik. Márton Viviana a világranglistán két kategóriában is a legjobbak között található. Vezet a 67 kg-osok között, még harmadik a 62 kg-ban. Végül az időjárásról. A gomoly felhők nagy része feloszlik, azonban maradhatnak felhősebb tájak, illetve északi irányból is érkeznek felhőtömbök. Az északi szél gyenge marad. A legalacsonyabb hőmérséklet nagyrészt 12 és 17 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb, még a vízpartok közelében és a nagyobb városokban pár fokkal magasabb értékeket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Kriston Tamás, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Netrán István nevében is a bemondót Berecz Renátát hallják. A következő percekben ismertetjük esti műsor kínálatunkat. Rövidesen kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Neil Boyd Egek mit évő legyek című regényének 8. részét Tóth Levente olvassa fel. 20 óra 35 perctől a szerzetesek fél órájával jelentkezünk. A mai adásban Sterczer Hilda hegymászó és Lukács János jezsuita testvér beszélget a Paternoster jezsuita podcast adásában. 21 óra után Egymás közt című műsorunk kezdődik, melyben dr. Taskó Tünde pszichológus, egyetemi docens az óvodaiskola átmenet lélektani hatásairól beszél. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján Farkas Erzsébet és Klisz Báta összeállításának elején a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek nyári nyitvatartási rendjét ismertetjük. Majd a folytatásban beszámolunk az idei 13. Hahó könyvtársak olvasás népszerűsítő programról, valamint a gyermekkönyvtár nyári napközis táborát és nyári rendezvényeket is figyelmükbe ajánlunk. Ezt követően Müller Péter Kossuth és József Attila díjas íróval a szerelemről, a szeretetről beszélgetünk. Végül pedig egy EGRI programról, az idei Symphonic Like-ról és a Harlekin Báb Színház évadzárójáról hallanak. Ajánlunkban Szűcs Rékát, a Harlekin Báb Színház igazgatóját hallják.
1: Nagyon izgalmas, mozgalmas és különleges évadot zárhattunk. Rengeteg ünnepségünk volt, fesztiválunk, saját fesztiválunk, ugye a Harlekin 60, a születésnapi fesztivál, de fesztiválokon is jártunk, sőt szakmai sikereket is értünk el. Külön öröm számunkra, hogy a Ne engedj el bekerült az Aszites Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé versenyprogramjába, ahol a legérzékenyebb színpadi adaptációért járó külön díjat elhozhatta a színház.
0: Ugyanebben az órában Kisújszálláson Leltár című összeállításunk szól. A 22 órai hírek után kezdődik Kódex című műsorunk. 2025. november 7-én 24. alkalommal került sor történelmi emlékülésre az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlója és a Művelt Ifjúságért Alapítvány szervezésében a Magyar Tudományos Akadémia megalakulásának 200. évfordulója alkalmából. Mai adásunkban az emlékülés két előadása hangzik el. Először dr. Pap József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára beszél a Magyar Tudományos Akadémia megalakulásáról és Széchenyi István szerepéről. A folytatásban Buda Péter teológiai tanár, rádiunk elnöke előadását sugározzuk, melyben a 19. századi főpapok akadémiai tevékenységét vizsgálja. Műsorunk az április 16-ai adásunk ismétlése. 23 órakor híreket mondunk, ezt követően a Vatikáni rádióadását sugározzuk. 23 óra 20 perckor Daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
0: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek mit évő legyek című regényének 8. részét Tóth Levente olvassa fel. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkeszti.
3: Neil Boyd Egek mit évő legyek.

Néhány vasárnappal később, mikor az utolsó reggeli mise hallgatósága is hazament, Dudleswell atyával együtt vizsgáltuk az aheti zsákmányt. Ahogy az Alibaba kosarak között sétáltunk, azt mondogatta magának, milyen jó, nagy lelkű nép. Egyetértettem bele, de rámutattam, hogy mindez alig ha ér 600 fontot. Hol a hite, Neil atya? Akarta tudni. Amellett ott vannak a belépődíjak, a mutatványos bódék, a szerencsejátékok. De sátor nincs, mondtam. Neil atya, azt képzeli, a mindenható gyűjti az esőt, hogy majd a bazárunkra zúdítsa? Nincs más dolga az örökké valóságban, mint hogy tréfát üzzön egy derék, fehér galléros, bűnös emberből. Akár büszkeségem, akár alázatosságom tette, de tudtam, hogy ezt nem rám érti. Belenézett a könyvek feliratú kosárba. Fekete űr. Próbálta elérni a kosár fenekét, de nem sikerült neki. Benyúltam helyette a kosárba, és kihúztam az egyetlen adományt, egyik saját énekes könyvünket. Na, és nézze meg ezt! Kérte, felemelve egy melltartót, ami a ruhás kosár tetején feküdt. Ki az ördög adományozhatta ezt? Hát valami hölgy, atyám. De miért nem tudta a nagyvonalú adakozó, kihúzta a tárgyat, hogy méreteit megmutassa, mert az adakozó messze menően nagyvonalú lehetett, ugye miért nem tudta ezt illendően papírba csomagolni? Jó reggel, Dudleswell, atya! Billy Basil álltott az előcsarnokban. Olyan csemege üzletet akar nyitni? Épp most mondtam misét, mondta a plébánosom, így most nem tudok átkot szórni magára. Ajánlattal jöttem, mondta Billy. Nem akarok feleségül venni magához. Ne, komolyan, mondta Billy, jó bukmékeri ajánlatom van a bazár céljaira. Jó fogadás, fogadja el, ismételve, nevetve, nem is szándékos tréfáján. Amit nyerek a téten, abból 10%-ot kap. Lehet valami ennél tisztességesebb? Egy nyalóka cukor, válaszolta Dudleswell atya, 600 fontot akarok bevenni a hívek nagylelkű felajánlásai segítségével, nem azzal, hogy piszkos nyereségvágyjal kísértsem meg őket. Ez is szempont, mondta Billy, de ha megváltoztatja a véleményét, keressen meg. Ezzel távozott. Teljesen egyetértek az álláspontjával, atyám, mondtam. Mit akar Neil atya? Rá akar vezetni, hogy azt gondolja, helytelenül jártam el? Szemei megálltak egy fűnyíron. Na, nézze, Neil atya, remek állapotban van. Előre-hátra húzogatta, tökéletes. Évek óta szükségem van valami ilyesmire. Csak nem akarja megfújni. Na mi maga, esküdszék, vagy micsoda? Elvinni, kérdeztem. Anélkül, hogy fizetnék, érte? Hallgattam. Természetesen fizetni akartam érte. Gondoltam, atyám, csak úgy értettem, hogy most akarja elvinni. Nézegette minden oldalát. Mit gondol, mennyit érhet? Vállat vontam, jelezve, hogy fogalmam sincs róla. Ráférne egy réteg festék. Nem szóltam semmit, és a pengék rettenetesen rozsdásak, és ez a fogantyú kicsit romos. Hát, jó állapotban lévő fűnyíró létére kicsit rozzantnak látszik, mondtam. Jobbra-balra csóválta a fejét mutatva, hogy elfogadható alkut akar önmagával kötni. Mit szólna öthöz? Köszönöm szépen. Látva, hogy ezt nem méltányolja, folytattam. Igen, 5 font tisztességes árnak tűnik. Jó magam, 5 shillingre gondoltam. Igazán akarja tudni az őszinte véleményemet, atyám? Csak annyira vágyom rá, mint egy gyomorrákra. Rácsapott a hátsó felemre. Menjünk enni, gonosz fickó. Kedden 5 nappal a bazár előtt azt mondtam Dudleswell atyának. A jelek arra vallanak, hogy a jó idő a vége felé jár. A meteorológiai intézet azt mondja, hogy talán már a hétvégére a sötét jóslatok félrevezették a gyenge szívét, Neil atya. Ismétlem, hogy 10 bazárt rendeztem, mióta Szent Júdásba jöttem, és azelőtt is számtalant, és kudarcot vallottam vajon. Egyszer is? Bizony nem. Már elismertem a vereségemet, és nem volt rá szükségem, hogy emlékeztessen Krisztus szavaira. Kérjétek, és megadatik nektek, és ha hited van, hegyeket tudsz megmozgatni. Jöjjön velem az iskolában, Neil atya.
A harmadik óra volt reggel óta. Dudleswell atyának az volt a szokása, hogy hirtelen bekopog minden terembe, beront és alkalmanként pár percre átvesz egy osztályt. Mikor megparancsolta, hogy imádkozzanak a bazár sikeréért, a gyerekek felálltak, majd leültek, hogy végig hallgassák szónoklatát a sötéten látókról, akik azt jósolták, soha nem fogjuk a 600 font bevételt elérni a rossz idő miatt. A forró nyár nedves hőségében izzadó fiúk és lányok ezt nagyon rossz tréfának tartották. Nél atya, kérdezte tőlem később a plébános, mondja meg, igazán nem szégyeli magát, mikor látja, micsoda hitük van ezeknek a fiatal lelkeknek? Bár csak olyanok lehetnénk, mint a kisgyermekek. A gyermekek egyre kisebbek lettek, mert mikor kijöttünk az iskolából, Dudleswell atya az árvaházba vitt. Összetereltek minden gyermeket, aki elég nagy volt ahhoz, hogy egyedül járjon és letérdeljen, hogy imádkozzon a bazár sikeréért. Nél atya, gondolja, hogy az úr, aki szereti a kisgyermekeket, vissza tudja utasítani a kis drágái kérését? Lélekben a kezembe temettem az arcomat. Mit lehet válaszolni egy ilyen bibliai zsarolásra? A felhőtlen napok egymást követték egész héten át. A hőmérséklet azonban gyengén esett, és enyhe szelek mozgatták az almafák felső ágait a kertben. Péntek éjjel már nem láttam a csillagokat. A szombat reggel homályosan, szürkén köszöntött be. Szobámba megosztottam aggodalmamat Mrs. Springgel, aki szintén azt gondolta, ostobaság Dudleswell atyától, hogy nem bérel sátrat. Az a baj, mondta. Dudleswell atya jobban hisz Istenben, mint Isten önmaga. Mrs. Spring ösztönzésére telefonáltam a meteorológiai intézetbe. Épp kapcsolták, mikor Dudleswell atya rontott be. Nél atya! Bocsánat, mondtam rémülten, szabad kezemmel integetve. Csak egy perc, atyám, azután a kagylóba. Mr. Fogarty, ön az? A vonal másik végén a hölgy nem meglepő módon tagadóan válaszolt. Nél atya, mit csinál? Nem vettem róla tudomást. Tim, a felesége most már minden percben várhatja a kisbabát, mondtam. Remélem, minden rendben lesz. Ha ez Fogarty, a bazárbizottságunk elnöke, mondta Dudleswell élesen, talán én is. Halló, halló, mondtam, miközben a hölgy a meteorológiai intézetből trágársággal vádolt és lecsapta a kagylót. Megfogadtam, hogy soha többé nem fogok így ravaszkodni. Bocsánat, atyám, a telefon szakított velem. Megkímélt engem a fáradtságtól, morgott. Rendkívüli ember ez a Tim Fogarty. Egyetértettem bele, de megkértem, fejtse ki bővebben. Nos, itt áll maga, és arról beszél Timmel a telefonon, hogy a felesége bármely percben várja, hogy eljöjjön az ideje. Igen, hát mi van ebben rendkívüli? És Margaret még csak tegnap szülte meg a 9. gyermekét. Rendkívüli pech, atyám. És Tim maga ebben a pillanatban lent van a dolgozószobámban, várva, hogy együtt menjünk a bazárba. Székemben ülve kezem lábam összekulcsoltam, hogy darabokra ne hújjak. Akkor ki az ördöggel beszéltem én alig egy perce? Dudleswell atya behunyta a szemét. Azt gondolom, az egy nagyon gonosz ember lehetett. Mikor a gomoly felhőkkel teli égbolt alatt kiszálltunk az autóból, már is éreztem a levegőben az eső szagát, bár még csak reggeli 9 óra volt, a sportpályákon már nyüzsgött az élet. A kriketpálya peremén körös körül sátrakat állítottak fel. 2 hatalmas stráfkocsi érkezett, magasan tornyosuló konzerváruval és játékokkal megrakva. Dekorációs anyaggal és zászlókkal borított csukott teherautók karaványa pöfögött a parkolóhely bejáratához. 2 furgon háziállatokat hozott, nyulakat, hörcsögöket, és a piros szemük ellenére számomra gyűlöletes fehér egerek tömegeit. Aztán hatalmas szállítóautó érkezett, 1/2 tucat borzas szamár kecmergett le róla. Délutáni szükségletei fedezésére 2 ember vasvillákkal nagy szalmabálákat dobált le. Hangszórókat szereltek fel a terepen mindenfelé. A High Street-en lévő Pimps és fia elektromos üzlet ingyen adta kölcsön a bazár céljaira.
Céllövöldéket, szerencsejáték bódékat állítottak fel, mindenek fölött és minden felé pedig özönlöttek Duddleswell atya, jó hölgyei az egyház kerületből, tűzhelyeik legcsábítóbb termékeivel, süteményekkel, molnárkákkal, pogácsokkal, fánkokkal, pitékkel, piskótákkal. Duddleswell atya egyszerre volt ott mindenütt, üdvözölt, megköszönt, bíztatott, feddett, bátorított és minden bizonnyal imádkozott. Az a bal szerencséért bennünket, hogy Miss Nézen süteményes sátránál álltunk meg. Aj, ezek a molnárkák mind az ön kemencéjében sültek, kérdezte Duddleswell atya az igenlő válaszra megegyezve, csodálatos befogadó képessége lehet. Miss Nézem kínálta, hogy válogasson az árukészletből. Az atya kivette egy darabot, de hiába próbálta belemélyezteni a fogait. Ez sziklapitét sütött, Miss Nézem. Ez a tündérfalat, atyám. Ajaj, suttogta a fülembe az atya. Egyszerűen liszt és nehéz víz keveréke. És maga, Boyd atya. Köszönöm, Miss Nézem, de Duddleswell atya ragaszkodott hozzá, hogy tartsunk össze. Lekváros lepény, Neil atya, mondta, és kezembe nyomott egy hatalmas darabot. Megemeltük a kalapunkat Miss Nézem előtt, és a biztonság kedvéért a házi állatok bódéjához menekültünk. Na, ha ezt megette, fiam, néhány évig nem lesz rá szüksége, hogy fogad tömessen, mondta. A tenyerembe vittem a lepényt, de meg sem próbáltam megenni. A háziállatok sátránál Duddleswell atya felajánlott a tündérfalatkáját egy fekete nyúlnak, de az visszautasította. Egy fehér egér épp ilyen okos volt, és kicsit megenyhültem az irányába. Tovább mentünk a célbadobáló sátorhoz, ahol George Gruper volt a főnök. Duddleswell atya George-nak adta a süteményét. Arra az esetre, ha kifogyna a golyókból, George... Azután megszabadította a lekváros pitémtől. Szilárdan egy kókuszdió alá ragasztotta és átadta Mr. Groupernek. Na, állítsa ezt a pultra, George, és akár 10 tonna bombát is elhaigálhatnak rá a délután folyamán, mégse fognak kókuszdiót nyerni. Megálltunk, hogy megcsodáljuk a szamarakat. Olyan szelíd, alázatos jószágok, Neil atya, nem csoda, ha a mi urunk egy ilyet választott ki, hogy Jeruzsálembe vitesse magát. Mikor azonban oda mentem, hogy megsimogassam, visszatartott. Egyetlen rúgással eltörné a fene ette lábát, intett. Végül Duddleswell atya felment egy emelvényre, hogy kipróbálja, működik-e a hangszóró rendszer. Hangszóró próba, kiáltotta, aztán gyorsan. Mi atyán ki vagy a mennyekben, üdvözl légy Mária malasztal vagy teljes, az Úr van te veled. Fejet hajtott dicsőség az atyának, fiúnak és a szent lélek istennek. Miképpen a kezdetben, most és mindörökkön örökké, ámen, mondtam, és aggódva néztem fel az égre. Neil atya, ennyi, Neil atya! Egyéb intelemre nem volt szükség, én is imádkoztam, hogy a jóslatok ellenére minden rendben legyen. Uram, szeresd a kis gyermekeket, könyörögtem. Kölcsönkért tőlem egy 6 pennist jegyre a viszkis üveg sorsoláshoz, aztán hazahajtottunk, hogy bekapjunk egy falatot. Bizalma a hegyeket mozgató Istenben változatlan volt, sőt, mintha meg is növekedett volna. Mrs. Spring azt mondta az ebédnél, hogy meg fogja bánni, hogy nem bérelte ki azt a sátrat. Imádsággal nem tud egy kis krumpliból nagy krumplit csinálni, mondta. De ezzel a módszerrel, asszony, nagy hitté tud növelni egy kis hitet. Az időjárás előrejelzés rettenetes, mondta Mrs. Spring. És azt ki csinálta? Talán Gabriel arkangyal? Horkant fel az asszony. Ez az ember olyan sokat tanult, hogy képtelenség beleverni egy kis józan észt. Vigye magával a sárcipőjét, Neil atya. Ha ezt megteszi, mondta Duddleswell atya, nem az én hívem. Ismétlem, ha hitünk van, 600 font lesz a bevételünk. Mrs. Spring könyörtelenül állította, hogy nem, így Duddleswell atya megkérdezte, én kinek az oldalán állok. Úgy csináltam, mintha nem érteném, mi közöttük a viszály tárgya. Az ügyet a következőképpen lehet összefoglalni, mondta az atya. Visz magával kalocsnit, vagy nem? Nem, atyám, sajnáltam elrontani az örömét. Nincs is kalocsném. Na de ha lenne, nem vinném magammal.
Mrs. Spring tekintetével találkozva hozzátettem, legalábbis nem mind a kettőt. Neil atya! Mrs. Spring csalódott bennem. Legalább egy fél párat vinnék, mondtam. A másik harcos fél is kimutatta az érzelmeit, de Neil atya, legfeljebb egy fél párat, mondtam. Szegény Neil atya, mondta Mrs. Spring, hogy bosszantsa gazdáját, karácsonyra veszek magának egy pár sárcipőt. Én pedig, sóhajtott Duddleswell atya, egy rohadt köpenyeget veszek magának, hogy legyen mit forgatnia. Mikor fél kettőkor visszamentünk, a sportpályák kapuja már vidám díszbe öltözött, a föléje kifeszített széles szalagon felirat, Szent Júdás bazár ma délután 2-től 6-ig. A bazárt Frosty Jonesnak kellett megnyitnia egy farcú helyi hírességnek, aki a derék ember szerepét játszotta egy népszerű vígjátékban. 2 előtt 10 perccel megérkezett, és azonnal észlelte az eső baljós jeleit. Ha a zuhokhol találunk fedelet, kérdezte. A mindenható ernyője alatt, tréfált Duddleswell atya, Frosty hivatás szerűen jeges arca azonban meg sem reszent. 12 perccel később, avagy 50 közreműködőn kívül, alig 6 főnyi közönség előtt Frosty Jones megnyitottnak nyilvánította a bazárt egy merész mértéktartásánál fogva Duddleswell atya által figyelemre méltónak nevezett beszéddel. Frosty aggodalmasan pislogott a fejünk felett szágoldó fekete felhőkre, és amint elmondta szövegét, kezet rázott a plébánossal és velem, és rohant a jaguárjához. Addigra a szél alaposan lehűlt, és orkánnal kezdett fenyegetni. Szorosan kalapunkba kellett kapaszkodnunk, és hogy kiismerjük magunkat, szinte zseblámpára lett volna szükségünk. Pontosan 8 perccel 2 után megnyíltak az ég csatornái. Nincs az a hollywoodi bibliai hős költemény, amely ekkora felhőszakadást tudott volna filmen produkálni. Narancsszínű villámok vakítottak el bennünket, és a kísérő mennydörgés teljesen megsüketített. Soha ilyen égrengést nem láttam. Már vártam, hogy megjelenik Mózes, és lehajítja a kőtábláit. Helyette csak a kavargó víztömeg hatalmas, szürke áradata örvény lett. 15 perc alatt 4 hüvelyknyi víz esett le, állította később a helyi sajtó. Túlzás, de azok számára, akik, mint mi átéltük, megbocsátható. A bátor segítőtársak sátraikhoz rohantak, megpróbálták őket védeni a süvítő széltől és a vakító zuhataktól. A néhány könyv azonnal szétázott. Csak nem minden konzervdobozról lejöttek a címkék, így nem lehetett tudni, rizspuding vagy babfőzelék van-e bennük. A szamarak megvadultak, és minden elérhető dolgot szétrúgtak, így a nyulak, hörcsögök, fehéregerek, drótajtós ketreceit is. Láttam, ahogy 2 kisegítő, 4 kézláb cuppogva a sárban hűségesen próbálja őket újra begyűjteni. Miss nézem, egyre ezt hajtogatta, minden süteményem elúszott. Duddleswell atya később kijelentette, hogy ez volt a délután egyetlen első osztályú csodája. Valaki megrángatta a kabátom ujját. Ahogy lenéztem, egy bőrigázott 6 éves gyereket láttam, aki könnyek között kérte vissza a 2 penniét. Az egyházkerület prébánosa ez alatt mámoros vidámsággal körberohangált néha-néha felkiáltva, állítsd meg, áldott szűzanyám, állítsd meg! Túl soká tartott, míg ez az üzenet elérte a szent szüzet. Mire meghallotta az imát és válaszolt rá, a sportpálya katasztrófa sújtotta terület lett. Amikor az eső 3-kor teljesen elállt, már nem volt más tennivaló, mint összetakarítani a romokat és hazamenni. Duddleswell atya belém ütközött. A szemüvegem, mondta mentegetőzve, folyton elhomályosodik. Semmi száraz holmim nincs, amivel meg tudjam törülni. Vigyázzon, meg ne hűljön, atyám, mondtam, de abban a pillanatban nem nagyon izgatott, mi történik a makacs öreg fickóval.

Ők a telefonhívásra megérkeztek, hogy a kisebb állatokat összeszedjék és lecsillapítsák a még mindig tiltakozva ordítózó szamarakat, mielőtt elszállítanák őket egy teherautóban. Kisütött a nap. Nyugaton kettő szivárványt láttam feltűnni az égbolton. Na mi van a Biblia ígéretével? Kérdeztem Dudleswell atyát. Hogy nem lesz többé vízözön? Nél atya, válaszolta. Nem gondolja, hogy a mindenható jóra tudja fordítani a rosszat? Megmutattam neki a délután bevételét. 1 shilling 9 penny volt. Rettenetes sok rossz van itt, atyám, amiből jót kellene csinálnia.

0: Neil Boyd, Egek, mit évő legyek című regényének 8. részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Most elhangzott műsorunkat vasárnap, július 12-én 00:05-től megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Szerzetesek fél órája.
1: A sors egymás mellé sodor két, egymást nem, vagy legfeljebb hírből ismerő embert. Történik ugyanis, hogy ugyanabban az épületben akadt dolguk, és egyszer csak beragadnak a liftbe. Pontosabban a Paternosterbe. Szűk órát töltenek ott, amíg a szerelő megjavítja a felvonót. A kényszerű összezártság idején beszélgetésbe elegyednek, és kölcsönösen rácsodálkoznak, mennyi minden kötheti össze őket. Műsorunkban a Jezsuita Szerzetesek podcastjét hallják, a beszélgetőtársak Stercer Hilda hegymászó és Lukács János jezsuita testvér.
2: Szia!
3: Szia! Örülök, hogy tegeződhetünk, mert én dobogókörül jövök, és ott a kapásban mindenkit leszoktunk tegezni, akik ott jönnek, egy lelkigyakorlatos házban dolgozom. Lukács János vagyok amúgy. Örülök, hogy találkozunk.
2: Stercer Hilda vagyok. Én most még azért a mai világban még bevallom, én mindig szokom, hogy mindenkivel tegeződjek, de ugye egyre inkább tegeződöm, csak furcsa, hogy én még így faluról származom, és annyira bennem maradt, hogy aki idősebb, azt mindenképpen magázni kell, de tudom, hogy nő vagyok, és akkor ezzel így élek.
3: Köszönöm, de különben te kezdted. Most kicsit furán érzem magam, mert szoktak, mondjuk liftbe ritkán szoktam viszonylag beragadni, mert ha lehet, akkor lépcsőn megyek, meg nem tudom így
2: abszolút,
3: azon is
2: igen.
3: Csodálkozom, hogy pont veled, mert kicsit úgy ismerős vagy az a nagy helyzet, és azért most értem azokat, akik rám szoktak úgy nézni, hogy ők engem ismernek, és én viszont őket nem feltétlenül ismerem. Szóval nagyon örülök, hogy találkoztunk, és meglep, hogy itt.
2: Nem is jöttem volna liften, mert én is szintén mindig lépcsőn járok. Csak éppen itt volt, gyorsan mondom, beugrok, mert úgyis sietek. De igen, ez a lépcsőjárás, akkor már van egy közös dolog bennünk. Ja, én egy alapítványt vezetek, a Hóperduc alapítványt, ahol mi meg gyerekekkel foglalkozunk, olyan gyerekekkel, akinek figyelem problémája van, vagy koordináció problémája van, és hát, hogy nem tudom, meddig leszünk itt, hogyha így látod, hogy így tördelem a kezemet, meg így nagyon hadonászok, akkor az azért van, mert nekem is van némi ilyen túlmozgásom, és ezt így próbálom levezetni, főleg, hogyha ideges vagyok, és hát most egy kicsit az vagyok.

0: Általában a legtöbben így Jézus nevével imádkoznak, ezt így mondjuk a lélegzet ritmusára, vagy valamilyen saját ritmusra ismétlik. Ez egy ilyen ősi imaforma, így a keleti egyházban maradt meg a kolostorokban, a szemlélődő kolostorokban. Akkor onnan valahogy most előjött. És ez egy nagyon-nagyon érdekes, egyébként nagyon hasonló szerintem, mondjuk amikor így mész föl egy csúcs felé, hogy így igazából egy csomó mindent úgy észlelsz, mi minden van ott, de igazából egy dolog, amire figyelsz. És jönnek így érzések, meg benyomások, hideg van, vagy meleg van, vagy jaj, elfelejtettem, nem tudom én berakni a 10 órait, vagy csomó minden így jön, de hogy ezek azt tanulod, hogy ez ne vigyel a figyelmedet attól, ami a fő lényeg. Na, és ez egy ilyen nagyon érdekes imafajta, ami hát így nagyon-nagyon megrendítő, ahogyan így emberek így beszélnek róla, hogy még tudnak történni, amikor van ez a fajta egyértelmű közvetlenség így az Isten felé megnyílásban.
1: Amikor 8000-est másztam, ott, tehát alapból ugye nagyon kevés az oxigén, és nagyon kevés dologra tud már figyelni az ember. Tehát konkrétan két jegyű számot nem lehet összeadni, és már csak a sémák maradnak, meg a monotonitás. És hát tudva azt, hogy egy ilyen hegyen tényleg annyira porszemnyiek vagyunk, hogy az életünk az egy ilyen törékeny, sokkal törékenyebbnek éljük meg az életet, mint itt. Szóval én előtte a Pintér Vilának vettem meg a mindenben lemezét, és szóval én azt hallgattam így rogyásig, és azt énekelgettem magamban, hogy Istenem, még a tűzön is átmegyek, és a víz sem borít el, és a tűz sem égett meg, mert muszáj volt arra fókuszálnom, hogy az Isten az megsegít, és addig megyek, amíg ő visz, és az már az ő kegyelme, hogy aztán a csúcsig vitt. Szóval, hogy igen, tehát, hogy mondhatni, akkor tényleg semmi más fókuszom nem volt, mint hogy vele legyek, és menjek tovább. Igen. De azért az nem olyan, mint amikor itt túrázok. Tehát, hogy itt sokkal tudatosabb, tehát ugye van elég oxigén az agyban, és sokkal tudatosabb az, hogy Istennel vagyok. De most volt egy ilyen tandemugrásom, és fönn voltunk a helikopterben, és azon gondolkodtam, hogy vajon egy pillanatra így megvolt bennem, hogy most az Isten kísértés vagy nem, de hogy ez volt bennem, hogy én nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy én most itt ülhetek, és nagyon régen vágytam rá, és érdekes, hogy én úgy vagyok ezekkel a vágyaimmal, hogy annyira vágynak érzem, vagy annyira ilyen elérhetetlennek, hogy nem is vágyom rá. Tehát, hogy így el is teszem, hogy ez úgysem lehet. És mondjuk ilyen volt a Kilimandzsáró, hogy úgysem lehet, és akkor egyszer csak így ott volt előttem, hogy mi a álomhegyed, az a Kilimandzsáró. Hát itt van Zsolt, ő visz oda minden évben. Nem el, tehát hogy így ez nekem ilyen gyerekkori álmom volt, de hogy tényleg annyira mélyre elraktam magamba, hogy ezre ne is vágyjak olyanra, hát ezt úgyse lehet elérni. És ugyanilyen volt ez is, hogy még csak rá se kerestem a neten, hogy lehetne ilyet csinálni, pedig hallottam róla, de hát úgyse, és akkor igazából ezt ajándékba kaptam még egy ilyen furcsa módon. Szóval, hogy ott is nekem az Isten jött be, és az Istennek voltam hálás, hogy itt lehetek, és hogy mennyire fantasztikus, hogy egy ilyennek a része lehetek, és az ő törvényeit így meg tudom tapasztalni, úgyhogy ezek közben teljesen veszélytelen történet. És aztán ezért így imádkoztam, mert azért megkísértett az a túl nagy szabadság, ami ott van. Tehát az a világból való kicsit kijövés, vagy hogy mondjam, tehát az a, hogy nem hat rám semminek a törvénye. Azért az úgy benne volt, és így azon gondolkodtam, hogy mi ez a lázadásos élmény, meg érzés bennem, amit itt megéltem, és amúgy úgy szeretek, de hogy azért ez, tudom már, hogy veszélyes, és nagyon imádkoztam, hogy ebből mi fog kisülni, és annyira hálás vagyok az Istennek, hogy igazából így átfordította, hogy igazából ilyen az Isten kapcsolatunk, hogy ott van a Jézus a hátamon, akivel össze vagyok csatolva szorosan, mert én úgy döntöttem, hogy én összecsatolódom vele, és ő majd nyitja az ernyőt. Tehát így kell megtennem majd ezt a lépést. És úgy, hogy közben ugye nem érzem. Tehát, hogy itt vagyok, zuhanunk, és ő majd kinyitja az ernyőt. És ez ilyen, és tök örülök, hogy ez így átfordult abból, hogy amúgy akár mindent el is dobhatnék, hiszen én vagyok a világ császára.

0: a, túl vagyok azokon a törvényekkel, amit az Isten itt megalkotott. Szóval nagyon, nagyon veszélyes mesdjékre tudunk elmenni mi emberek.
1: Igen, de úgy látom, te is szereted ezeket a mesdjéket. Meg hogy valahogy van egy ilyen azért izgalom, hogy nagyon-nagyon tetszik, amit mondasz, mert hogy olyan plasztikus az egész, meg hogy így, valahogy így el tudod mondani, hogy milyen az, amikor nem tudom, én fölmész, nem tudom, 8000-re fölsétálsz, vagy nem tudom, és akkor vagy abban teljesen az utolsó erődig minden benne van, és valahogy meg mégsem nagynak érzed magad, hanem picinek, és mégis az Isten a nagy. És hogy ilyen tapasztalatok, azok azért fontosak, mert hogy tényleg így van az Istennel, csak amikor ezekről a lelki dolgokról beszélsz, meg megkérdeznek, hogy na akkor hogy van ez az imádság, akkor olyan nehéz elmondani, mert azok nem olyan plasztikusak, és most ahogy te így elmondod, az nagyon-nagyon szép, és akkor tudom, valahogy így van az is. Tehát ezt Szent Ignác, nem tudom, most mindig őt idézgetem, de például őnek ez így valahogy nagyon fontos volt, hogy ilyen, mint ilyen alapelv, hogy úgy élj, hogy úgy bízz az Istenben, mint hogyha minden itt tőled függne, és úgy tevékenykedj, mint hogy a minden az Istentől függne, és hogy van ez a, tehát hogy mindent beadok, de közben meg avval a bizalommal, hogy az Isten csinálja, és amikor az Istenhez fordulok, akkor pedig nem úgy, hogy na, akkor csináld te, hanem akkor úgy, hogy én is bele akarom adni magam, és hogy van ez a nagyon, és ez pont ez, amit most így elmondtál, ez nagyon-nagyon tetszik.
0: Igen, de ugye ez nagyon nehéz átadni. Ugye volt ez a katonai mondás, hogy bízzál Istenben, és tartsál azon a puskaport. Tehát, hogy ez a kettősség, hogy mi az, amit én nekem kell megtennem, és mi az, amit az Isten ad majd hozzá. És egyébként szerintem ezzel a keresztények javarészt küzdenek. Tehát gyanítom, hogy én is. Tehát nekem, nem tudom, hogy te voltál-e így, vagy úgy, hogy hú, de nehéz ez a dolog, mert tudom, én volt egy betegségem, és akkor így 10 évet küzdöttem, semmi nem volt, és egyszer csak eldobodott, hogy ezért én még nem is imádkoztam. És durva, mert hogy már aznap így rákerestem a neten, és addig az nem jött föl az a megoldás, az az orvos, és akkor egyből meglát. Ez így, ez a nem hiszem el, hogy keresztényként is, tehát hogy lehet, hogy még mindig képes vagyok elfeledkezni az Istenről. Vagy nem gondolni arra, hogy nála lehet a megoldás. Szóval, vagy ugye túl misztifikálni. A másik oldal ugye az, hogy na hát jó, old meg, Uram, én meg itt tücsörgök egy kicsit, ez nekem jó lesz, de hogy ez nem így működik, hanem, tehát hogy ezt így nagyon nehéz megtalálni, és azt gondolom, hogy ezzel azért küzdünk, gyanítom, hogy egy egész életen át, nem tudom, te kicsit előrébb vagy, gyanítom ezzel, de van egy...
1: Ezt szerintem nagyon jól látod, igen. És tényleg jönnek újabb helyzetek, és akkor megint jön ez az ösztönös, hogy akkor valahogy meg kell oldani, akkor valamit kell csinálni, és tényleg így kell idő, hogy így, na, hogy az Isten fele kinyíljon ez a terület is, de közben ez bennem is kinyit valami újabb területet az Isten fele, szóval, hogy ez azért nem csak ilyen mindig visszaesek, hanem az közben van benne valami előrejutás is benne. Úgyhogy, és egyébként ez az, amit az imádságban is tanítunk, szóval, hogy az is olyan, hogy próbálom megtanulni, hogy na, akkor ezt hogy kell, mondanak mindenféle okos dolgot, akkor ezt hogy kell. És kell idő addig, amíg rájövök, hogy hát ezt nem én fogom jól csinálni, hanem ezt én azt tudom, hogy itt vagyok, van egy pár lépés, amit meg tudok tenni, és ez kettőnkön, az Istenen és rajtam múlik, és valahogyan egyszer csak megtörténik, és akkor válaszolhatok rá, és megvan az én szerepem is benne, de hogy ez nem az lesz, hogy az én teljesítményem. És közben meg mégiscsak számít, hogy odaülök, és nem csak heverek az ágyamban. Szóval, hogy igen, ez izgalmas, nagyon-nagyon izgalmas, és hogy valahogy itt nagyon lehet az életet tanulni.
0: És láttam, hogy te villamosmérnökként végeztél.
1: Úgy látszik rajta.
0: Nem, csak olvastam. Valahol így most rákerestem itt a neten, mert ugye itt van wifi azért. És most nézem, hogy te villamosmérnökként végeztél. Hát nem értem, hogy kerültél te a papi pályára. Úgy értem, hogy párom, aki nem sokára a férjem lesz, ő villamosmérnökként végzett. Tehát azért a mérnökök körül nekem nem egy ilyen lelki emberbenyomásom van most már tapasztalati úton sem. Tehát, hogy azért az nagyon a racionalitás és a számok, és amit ki tudok számolni, az az igazság.
1: Jó a kérdés.
0: Tehát, hogy az Isten hogy talált meg téged ebben a racionalitásban? Vagy te hogy találtad meg az Istent a racionalitásban?
1: Inkább az előző a jó kérdés, hogy az Isten hogy talált meg engem. De hát én a Műszaki Egyetemre jártam, de ott lett egy nagy krízisem. Egyrészt egy szakmai krízis is volt, mert nem voltam benne biztos, hogy tényleg ezt akarom majd egész életemben csinálni. Kicsit megbicsaklott, nem pont ugyanoda vettek föl, még a régi rendszerben, mint ahol jelentkeztem, de egyébként pedig egy hitkrízis is társult hozzá. Én így egyházi iskolába jártam, meg ilyen védett családi környezetből jöttem, és ott az egyetemen nyílt ki a világ, hogy mi minden van, és teljesen elméleti. Tehát egy ilyen nagyon racionális kérdésként jött először, hogy akkor valahogy jó lenne tudni, hogy van-e Isten, vagy pedig nincsen, mert hogy azért az nem mindegy, hogy akkor a világot hogy értem meg, meg aztán hogyan fogok majd élni, és akkor ebből az lett, hogy kicsit furán hangzik most így utólag, ahogy visszamondom, de visszagondolok rá, de tényleg akkor mérnök agyam volt 100%-ig, és akkor azt az egyenletet állítottam föl. Találkoztam egy közösséggel, ahol értelmi sérült emberekkel foglalkoztak, és láttam egy filmet is, ráadásul egy bárka közösségről, egy franciaországi közösséget mutattak be, önkéntesek élnek együtt gyakorlatilag értelmi fogyatékos emberekkel, és arra a részletre nagyon emlékszem ebből a kis videóból, hogy egy ilyen hozzám nagyon hasonló fiatalember kezdte nagy lelkesen mesélni, hogy ő nem tudom, valahol Angliában tanult közgazdaságtant, és hogy így valahogy azt érezte, hogy így ez valami nagyon hiányzik, az igazi kérdéseire nem kap választ, de hogy amióta ott van ebben a közösségben, azóta így mennyire megértett egy csomó mindent, meg hogy az Isten mennyire közel jött, és így néztem, és hú, hát öcsi, hát nagyon rendes vagy, hogy így dolgozol ezekkel az emberekkel, de azért még ez a nyálas szöveg. Szóval ilyen nagy ciki, egy kicsit így visszanézni erre. De...
0: Nem tudom, én most, hogy elmondod, én ugyanezt érzem, így, hogy na nem áll.
1: De igen. Hogy egy ilyen nagyon, nagyon, nagyon, és akkor na mondom, jó, oké, ezt annyira, nekem ez annyira nem fér a fejembe, hogy én elmegyek ezt megnézni, és hogyha ez igaz, hogy ez így történik, akkor elhiszem az Istennek, hogy ő van. Nekem ez így indult, ez az egész dolog. És akkor így egy évet majdnem töltöttem egy ilyen közösségben Londonban, és hát rengeteget dolgoztam, és életemben szerintem azóta se dolgoztam ennyit, mert nyilván kevés volt az önkéntes, és kora reggeltől késő estig folyamatosan így másoknak segítettem, meg nem is mindig lehetett érteni, amit mondtak, meg hát ilyen mindenféle ilyen nagyon különleges helyzetek előálltak naponta, és hogy ott valahogy átalakultam, nem, nagyon nehéz. Van egy pár részlet, amit így meg tudok fogni, ítélkezésemmel szembesültem, volt egy ilyen nagyon különleges este, amikor valahogy esténként voltak ilyen közös imák, egy mécsest így körbeadtunk, és akkor mondjuk ültünk 10 az asztal körül, a fele értelmi sérült, a fele meg így önkéntes. És volt egy ilyen est, amire így nagyon-nagyon emlékszem, volt egy lány, aki ott valamelyik londoni szomszéd negyedből származott, egy fekete, egy néger lány volt, és ráadásul az ottani munkás akcentust sajátította el, ez a cockney akcentus, amiről azt sem tudtam, hogy létezik, csak ott mondom, ezt annyira nem értem, hogy ez. És hát ugye dankoros volt, és akkor ilyen eleve ilyen tehát már eleve nehéz az artikulációját megérteni, és akkor ott egy fárasztó nap volt, és megy körbe a gyertya, és azt látom, hogy el van akadva ennél a lánynál. És hogy már nem tudom, már 5 perc eltett, már 10 fokos, már lassan, már kéne haladni, és akkor így elkezdett így jönni bennem az indulat, hogy most már valaki csináljon valamit, nem tudom, kivezeti ezt az indulat, most már valami történjen, mert hogy ez így nem megy. És egyszer csak nem tudom, mi történt, és elkezdtem minden szavát érteni ennek a lánynak. És rájöttem, hogy imádkozik nagyon pontosan, nagyon finoman olyan emberekért, akiket így régen ismert, meg akik egy anglikán templomba járt, és akkor ott különböző emberekért, akik őt segítik, és pontosan tudta, hogy melyikkel mi van, és egy olyan gyönyörű imádat mondott, hogy teljesen belefeledkeztem, és soha életemben még ennyire így nem voltam része más valaki imájának. És utána meg, hát így nem tudom, így szégyen volt bennem, hogy így ezek a nagy cinikus, nem tudom micsodáim, meg közben egy öröm is volt, hogy fú, hát ez most így nagyon szép volt. Szóval ilyen emlékeim vannak onnan, de egy arra emlékszem, hogy visszajöttem onnan, és hogy valahogy így ez nem volt tovább kérdés, szóval egy ilyen evidencia lett, hogy az Isten van.
2: Sterczer Hilda hegymászó és Lukács János jezsuita testvér szorult be képletesen a felvonóba a Paternoster jezsuita podcast adásában. 2023. szeptember 10-ei adásunk ismétlését hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Korondpatak által elárasztott Parajdi sóbányánál, miután az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására, jelentette be Diana Buzoianu, román környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy az Unió szolidaritási alapjából megítélt összeget más, árvíz sújtotta térségek mellett a Parajdi sóbánya árvízvédelmi munkálataira fordítják. Mint közölte, ehhez már megtörténtek az első intézkedések, és még idén elkezdődhetnek a munkálatok. Az ügyvivő kormány biztosította az építőterep megnyitásához és a munkálatok elkezdéséhez szükséges finanszírozást. Hangsúlyozta, hogy a beruházás célja a Korondpatak elterelése a sóbánya területéről, hogy a jövőben ne fordulhasson elő a tavalyihoz hasonló katasztrófa. Kétnapos rendkívüli ülés tart jövő héten a parlament. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság ülését követően elmondta, hogy a hétfői ülésen a napirend előtti felszólalásokat, interpellációkat, az azonnali kérdések követik. A parlament ezután lefolytatja az alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról. Az országgyűlésben hétfőn zajlik le az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához beterjesztett, illetve a magyar és a szlovák kormány közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos együttműködés megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséhez benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi ülés során az egyes törvények rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról, a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, illetve az egészségügyi adatkezelést érintő törvény módosításáról folytat majd általános vitát a parlament. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között, áll a szervezet közleményében. Azt írják, az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között. A rendezvényen a megbecsülésüket akarják kifejezni azoknak a pedagógusoknak, akik kiemelkedő önzetlen munkájukkal aktívan segítik a Rákóczi Szövetség ifjúsági programjainak szervezését és a magyar fiatalok közösségének építését. A résztvevők az ötnapos program során szakmai előadásokon, kerekasztalbeszélgetéseken és kulturális programokon vehetnek részt, és lehetőségük nyílik a különböző régiókból érkező pedagógusok közötti kapcsolatok elmélyítésére, a jó gyakorlatok megosztására, áll a közleményben. A fogyatékossággal élők érdekeinek nagyobb teret kell kapnia, ezt a kormány kiemelten kezeli, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írja, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium megalakulása utáni első ülését tartotta az Országos Fogyatékosságügyi Tanács. A tanácsadó testület a fogyatékossági ügyet jól ismerő érdekképviseleti szervezetek képviselőit és a kormány illetékes szakembereit fogja össze. A kormány és a minisztérium támogatja, hogy ebben a fontos társadalmi kérdésben hosszú távra tervezzünk, de a rendszer kialakításában be kell tartanunk a fokozatosság elvét, fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy ugyanakkor vannak kiemelten sürgős feladatok is, mint például az Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési tervének elfogadása. Sport. Márton Viviana vezeti a friss tékvandó világranglistát és olimpiai rangsort. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint az olimpiai bajnok 67 kg-ban vezet az ötkarikás kijutásért folyó versengésben, ugyanebben a súlycsoportban testvére Márton Luana a negyedik. Márton Viviana a világranglistán két kategóriában is a legjobbak között található. Vezet a 67 kg-osok között, még harmadik a 62 kg-ban. Végül az időjárásról. A gomoly felhők nagy része feloszlik, azonban maradhatnak felhősebb tájak, illetve északi irányból is érkeznek felhőtömbök. Az északi szél gyenge marad. A legalacsonyabb hőmérséklet nagyrészt 12 és 17 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb, még a vízpartok közelében és a nagyobb városokban pár fokkal magasabb értékeket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
4: Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Taskó Tünde pszichológus, egyetemi docens, az óvoda, iskola átmenet lélektani hatásairól beszél.
5: Miért fontos, hogy beszéljünk az átmenetről? Az egyik az, hogy nagyon nehéz az óvoda-iskola átmenet, mégpedig azért nehéz, amikor az egyik állomásról átmegyünk egy másik állomásra, hiszen akkor azok a megoldási módok, azok a működési módok, azok a viselkedési jellemzők már nem érvényesek, ugye az iskolában, ami az óvodában. Tehát a régi már nem érvényes, az új viszont még nem alakult ki, és mindenféleképpen fontos, hogy a gyerekek legyen idő arra, hogy az új állomáson, az életükben, az iskolában megtanulják azokat a szokásokat, viselkedésmódokat, kialakuljanak azok a képességek, készségek, amelyekkel meg tudnak felelni az iskolai követelményeknek. És nagyon fontos, hogy ez egy folyamat. Tehát attól, hogy még valaki elballag az óvodából és bekerül az iskolába, ő bizony még nagyon sokáig, hetekig óvodásként fog működni, hiszen még nem igazán tudja, hogy mi az, amit az iskolában neki tennie kell. Bár az óvoda pedagógusok mindent megtesznek annak érdekében, hogy megpróbálják felkészíteni ezeket a gyerekeket, de ez egy nagyon-nagyon összetett folyamat, és fontos lenne a fokozat. És nagyon fontos lenne az, hogy az óvodapedagógusok együtt tudjanak dolgozni a tanítókkal, és hogy meglegyen a szakmai együttműködés, meglegyen a szakmai kommunikáció egymás között, és nagyon fontos lenne az is, hogy oda-vissza csatolás, hiszen mire kellene figyelnünk hangsúlyosabban, mi az, ami jól működik, mi az, amit úgy éreznek, hogy hiányosabb, és természetesen fontos lenne az is, hogy ez egy fokozatos legyen ez az átmenet, hiszen nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy amikor bekövetkezik, akkor az első hét az még egy kicsit játékos, szabadabb, és aztán dur bele, és elindul ugye a tanév, és hát decemberre már olvasni kell a gyerekeknek, a betűkkel haladni kell, sokszor a szülők is ugye kopogtatnak, hogy hát lemarad valamiről a gyerek, ugye most egy olyan világot élünk, ahol minden felgyorsult iszonyúan, és mindenki rohan, és mindenki fél, hogy lemarad a gyereke valamiről, sőt, már az óvodában megjelenik ez a félelem, mert oda mennek hozzátok, és biztos, hogy föl tud készülni, hogy ebbe és ebbe az iskolába folytathassa, és ha ez a gyerek itt rendetlenkedik, akkor van idő arra, hogy az én gyerekemet megtanítsák számolni, vagy egyéb azokat a feltételeket, ami az iskolához szükséges. Pedig az iskola készültség, tehát mindenféleképpen azt kell tudni róla, hogy ugye egy érési folyamat. Tehát egy idegrendszeri érési folyamat, ami azt jelenti, hogyha a fejlődéshez biztosítva vannak az optimális feltételek, akkor tulajdonképpen ez magától be fog következni. Tehát a gyerek idézőjelbe téve kinövi az óvodát, és alkalmassá válik, sőt az igény is megjelenik benne abba, hogy tovább lépjen, és ő iskolás legyen. Természetesen ezt siettetni nem nagyon lehet, lassítani természetesen lehet, és a komplexitása az óvoda-iskola átmenetnek abban is rejlik, hogy itt nem csak a tanítóval kell együttműködni, és nem csak az óvodapedagógus és a tanító közötti szakmai együttműködés, illetve kommunikáció fontos, hanem nagyon fontos részét képezik az óvoda-iskola átmenet kérdéseinek és problémáinak a megoldásában maga a szülőkkel való együttműködés, hiszen szerves része a család is. Hiába olvas mesét az óvodában az óvodapedagógus, ha a szülő soha nem olvas mesét a gyermekének, vagy inkább az elektronikus változatot választja, hiszen a nézett mese az soha nem tudja úgy kifejteni a fejlesztő hatását, mint az a mese, ami megragadja a gyerekek képzeletét, és bevonja őket, ugye tehát a belső képalkotó eljárásokat aktiválja, hiszen a mese akkor valóban ki tudja fejteni azokat a pozitív hatásait, ami benne rejlik ebben. Tehát, hogy fejleszti a szókincset, a nyelvi kifejező készséget, a figyelmet, a memóriát, az érzelmi intelligenciát, és ráadásul a mesének az az előnye is megvan, hogy nem kell magyarázni, hiszen a mese az teszi a dolgát, hogyha megtaláljuk ugye a megfelelő történetet. Tehát a szülőknek, a családnak, az óvodának és az iskolának együttesen nagyon fontos szerepe kellene, hogy legyen ebben az iskola készültség elérésében, és hogy egy fokozatosság mindenképpen jól jönne, illetve az, hogy ez nem egy év vagy két év, hanem tulajdonképpen több évet is felölel ez a folyamat. Ráadásul mindemellett még ott van az a gyerek, aki más és más fejlettségi szinten van, hiszen biztos mindenki találkozott már azzal a képpel, amikor egy hegycsúcsot ábrázol, és ugye különböző utakon jutnak el a tetejére. Tehát a gyerekeknek is különböző fejlődési útjaik vannak, és ráadásul nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ebben az életkori szakaszban akár egy-két hónap is óriási jelentőséggel bír. Ráadásul az iskola készültségben, tehát hogyha az egyik gyerek lehet, hogy két hét múlva lesz ugyanott, ahol már a másik ott van, lehet, hogyha három hónap vagy fél év van két gyerek között, és hát ne felejtsük el, hogy az iskola készültsége kapcsolatos felmérések, vizsgálatok azok általában február-március környékén vannak, és ha innentől kezdve nézzük, akkor még majdnem több mint fél évünk van arra, hogy a gyerek szeptemberben képes legyen és alkalmas legyen arra, hogy belépjen az iskolába. Ráadásul én az óvodai munkám során azt látom, hogy a szülők pánikolnak, és nagyon szoronganak attól, hogy a gyerekek föl fognak-e készülni. Most pont volt egy olyan esetem az óvodában, ahol van gyengébben, lassabb tempóban fejlődik a kisgyerek, és az anyuka tudja, hogy nincs mese, most már szeptembertől kezdenie kell az iskolát, és mindenféle fejlesztésre hordják ugye a gyereket, amitől ő nagyon-nagyon fáradt. Ráadásul otthon még anyuka is előveszi a feladat lapokkal, hogy rajzolnia kell, és hát amikor a szülő belép, hogy tanítani akarja a gyermekét, az igencsak rombolja az anya-gyerek kapcsolatot, hiszen nehezen akarja a gyerek elfogadni, és nagyon sokszor ugye ez akkor történik, amikor a szülő ráér, és nem akkor, amikor a gyereknek kedve van. Tehát természetesen fontos az is, hogy amikor egy iskola készültségről beszélünk, akkor pszichológiai szempontból az is fontos lesz, hogy az anya megőrizze a nyugodtságát, hogy bizakodással tekintsen elé, hiszen itt nem az van, hogy most itt az első osztályba fog eldőlni minden, és ha véletlen nem úgy sikerül a kezdés, akkor van másik iskola, tehát lehet választani, és erre is van mód, de az is lehet, hogy egyszer csak megbokrosodik a gyerek, mivel idegrendszeri érési folyamatról van szó, ezért néha tényleg olyan, mint hogyha egy varázspálcával megérintenék, és onnantól kezdve elkezdenek finomodni azok a betűelemek, egyszerűen elkezd érdeklődni a számok iránt, és egyszerűen telerajzolja az üres füzeteket, amit megtalál, és nem értjük, hogy akkor most ez hogy és miként történt. Hiszen néha olyan dolgokat várunk el a gyerekektől, egy olyan funkciókat, amihez még nincs meg az az apparátus, ami azt a működést ugye segíteni, támogatni tudja. Tehát az iskola készültségnél mindenképpen ezt szem előtt kell tartani, és általában, hogyha biztosítottak a feltételek, és azért nagyon nehéz dolga van az óvodának is, hiszen az IKT eszközök forradalma által, vagy elterjedés által egyre több óvodás kapja nagyon korán kézbe a tabletet, vagy laptopot, vagy anyukának a telefonját, amivel nem is lenne gond, hogyha tudatosan alkalmaznák ezt a szülők, már pedig olyan szempontból, hogy betartanák azokat az előírásokat, amit ezzel kapcsolatban például a WHO is mond, hogy fél óránál, vagy maximum egy óránál nagyobb óvodásoknál többet ne lehessenek ezekkel a kütyükkel, és ebbe bizony a mesenézés is benne van, nem csak az, amikor játszanak, vagy rajzolnak, stb. Miért fontos ez? Azért, mert én mindig el szoktam mondani, hiszen tanítok óvodapedagógusokat is, és mindig el szoktam mondani, hogy én ide a kora gyermekkorba, a csecsemő és kisgyermeknevelők, valamint az óvodáskorú gyerekek mellé a legjobb szakembereket, a legfelkészültebb szakembereket adnám. Miért? Mert ez a fejlődés szempontjából egy nagyon-nagyon szenzitív, érzékeny szakasz, tehát itt rengeteg minden eldől, ami majd később meg fogja határozni azt, hogy ők az iskolában hogyan fognak tudni teljesíteni. És itt fejlődik tulajdonképpen, a már volt róla szó bizonyára, tehát a nagy mozgások tökéletesednek, itt fejlődik a finom motorika, az egész kognitív rendszer itt épül fel, tehát az a kognitív rendszer, ami majd a tanulást megalapozza, tehát az érzékelő apparátus, a szókincs gazdagodik, a testséma, ami meghatározza ugye a térben való tájékozódást. Tulajdonképpen a szókincsnek, a nyelvi kifejezőkészségnek is óriási szerepe van, de ami a lehető legfontosabb, hogy itt nagyon-nagyon gyorsan fejlődik az idegrendszer. Tehát azt lehet mondani, hogy mire a gyerekek 7-8 évesek lesznek, az idegrendszeri hálózat 80%-a kialakul. És gondoljunk csak abba bele, hogy az egyetem, az általános iskola, a középiskola, az mindössze 20%-ot, ha hozzátesz tulajdonképpen, és valójában a hálózatok azok, amelyek meg fogják határozni azt, hogy hogyan működik intellektuálisan a gyerek. Tehát nem az agy nagysága, hanem tulajdonképpen a hálózatossága fogja meghatározni. Ezért van az, hogy az óvodapedagógusok egy kicsit ilyen polihisztorok, mert nekik mindenhez is érteniük kell, tehát a rajztól, a matematikától, az énekzenétől kezdve a mozgáson keresztül, a képzőművészet és az irodalmon keresztül, hiszen ezeken a területek számtalan lehetőséget nyújtanak arra, hogy segítsék a gyerekeknek a fejlődését, illetve kiszolgálják azokat az érési folyamatokat, amelyek éppen nagyon intenzíven zajlanak itt. És amikor az óvodában megtörténnek azok a feltételek, amire a gyerekeknek szüksége van, akkor természetesen otthon, ha a szülő leülteti a tablet elé, vagy mégis különböző játékokat ad számára, vagy nem tartja ugye a napi rendet, vagy esetleg elkezdi szorongani, és elkezdi tanítani ugye a gyermekét nem megfelelő módszerekkel, ezek igencsak rontani fognak azon, hogy a gyerekek valóban felkészüljenek az iskolára. Ráadásul nagyon sokszor előfordulhat az is, hogy egy ideális képet festenek az iskoláról, vagy pedig éppen ijeszgetik az iskolával a gyerekeket, ami arról szól, hogy majd az iskolában meglátjátok, hogy mi lesz. Ezért, ha az óvisokat megkérdezem, hogy akartok-e iskolába menni, akkor azt fogják mondani, hogy hát nem, mert hogy ilyenkor nagyon fontos, hogy hogyan készülnek föl a szakemberek, illetve a szülő is, hiszen az óvodások azok elsősorban a nonverbális, a metakommunikáció, a paralingvisztikai jelzésekből értenek, tehát a hanghordozásból, a szemvillanásból, az arcizmok megfeszüléséből, és ennek alapján mindegy, hogy mit mondunk és hogyan fejezzük ki magunkat, ők tökéletesen tudják, hogy mi most félünk az iskola kezdéstől, aggódunk egy icipicit miatta, vagy sem. És éppen ezért előfordulhat az, hogyha az anyuka szorong, akkor természetesen a gyerek is kicsit szorongva fog az iskolába belépni, hiszen érzi az édesanyjának a belső lelki állapotát, és valójában nem tudja elképzelni sem, hogy itt vajon mit kell majd neki tenni, és onnantól kezdve, ahol egy teljesítményhelyzet elé állítjuk, onnantól kezdve a szorongás is megjelenik. De hogyha azt mondjuk neki, hogy akkor ez egy jó hely, mert meg lehet tanulni, írni, olvasni, és azt is megmutatjuk neki, hogy valójában ez nekünk sem ment könnyen, és hogy ez csak sok-sok gyakorlással, és hogy ez mindenkinek így sikerül, a kettesnek a hullámos vonala, vagy a kupolákat így sikerül megrajzolni, akkor tulajdonképpen egy picit rácsodálkozik a világra, és azt mondja, hogy tényleg, és hogy semmi baj, hogy segíteni fogunk, ennek ez a módja. Nagyon sokszor lehet látni, hogy a szülő kérdezi, hogy most piros pontot hoztál-e, a gyerek meg azt sem tudja, hogy miről beszél a szülő, és utána már megtanulja, és ha piros pontot nem kap a szorgalmi feladatért, akkor nem lesz hajlandó megcsinálni, mert tudja, hogy ennek értéke van, és akkor olyan úgy érzi, mintha feleslegesen dolgozna. Pedig az iskolában az lenne a legfontosabb, hogy megszerettetni magát a tanulást, hogy annak az izgalmát, ami tulajdonképpen az óvodában elkezdődik, hiszen az óvodában tényleg a gyerekek nagyon kíváncsiak, érdeklődőek, én is, ha megjelenek, akkor azonnal megkérdeznek mindenfélét, hogy ki vagy te, miért jöttél, kinek az anyukája vagy, és egyéb dolgokat. Kíváncsiak. Kereshetjük is, hogy az iskolában hova tűnik ez a fajta érdeklődés és kíváncsiság, és hirtelen ugye a játékos világból átcsöppenünk abba, hogy sokszor az történik, hogy 45 percig ülniük kell, és másolni vagy írniuk kell, pedig hát ugye fáradtak, és a kezecskék sem biztos, hogy mindig bírják. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mindenféleképpen fontos, hogy azért segítsük ezt a folyamatot, amit ugye iskolakészültségnek nevezünk, tehát kell, hogy egy általános tájékozottsággal rendelkezzenek a gyerek, hogy egyáltalán meg tudják mondani a nevüket, születését, szüleinek a nevét, lakhelyét, esetleg foglalkozását, vagy a testvérek, hogyha vannak, azoknak a nevét is. Általában az általános tájékozottság az többnyire szokott működni, van, mikor a szülők foglalkozásával nincsenek tisztában, de persze nagyon kell vigyázni, mint ami most velem is történt, hogy egy 6 éves kislánnyal dolgoztam, és valahogy megkérdeztem tőle, hogy mi az apukájának a foglalkozása, azt mondta, hogy rendőr, majd megkérdeztem tőle, hogy és az anyukád mivel foglalkozik, azt mondta, hogy fodrász, majd aztán eljött hozzám az apuka érdeklődni, hogy mit látok és hogyan látom a gyereket, és akkor közölte, hogy köze nincs a rendőrséghez, és természetesen az anyukája sem fodrász. Miért is van ez? Azért, mert az óvodásoknak nagyon élénk és gazdag a képzelete, és azért az agyunk nem tud különbséget tenni, a mi agyunk sem, az elképzelt és a valós képek között. Ezért, ha elképzelünk valamit, akkor az tulajdonképpen már kifejti azokat a testi válaszokat, amelyeket az a kép kivált, tehát azokat az érzéseket indukálja. Például, hogyha most azt mondom mindenkinek, hogy képzeljen el egy citromot, csukja le a szemét, hiába nincs citrom, hiába nincsen citromillat, mindenki érzi, hogy megindul a nyálelválasztása, illetve, hogy tényleg azokat a hatásokat, amit egy igazi citromnak a felvágása eredményezne, tapasztalhatja magán. Na most mi azért már különbséget tudunk tenni, hogy mi volt, amit csak elképzeltünk, és mi az, ami megtörtént, de az óvodások erre még nem képesek, és nagyon gyakran ebből vannak, ugye ezek a fantázia hazugságként is szokták mondani, hogy egyszer csak bemegy az óviba, és azt mondja, hogy kis testvérem lesz, de karácsonykor fog születni, és Benedeknek fogják hívni, és mi teljesen elhisszük neki, hogy ez így van, gratulálunk az anyukának, és persze kiderül, hogy egyáltalán nincs így. Szóval vigyázzunk az óvisokkal, mert néha elképzelnek dolgokat, főleg ha gazdag, és nekik még gazdag a fantáziájuk. Az iskola azért elég rendesen, és a számítógépek és a képek világa majd rontja ezt a képzeletet, hogy néha teljesen valóságosként adják elő, és valóságosként élik meg. Néha az óvónénikről is kitalálnak dolgokat, vagy ha anyuka otthon így kérdezi őket, hogy bántott-e a Ferike téged, akkor ő elképzeli, hogy Ferike bántott, és már mondja is, hogy igen, és így, meg ráadásul rájön, hogy ez anyának nagyon fontos, hogy erről beszéljen, és másnap mérgesen, nagy bőszen jön az anyuka, és mondja, hogy hát miért bántja a Ferike az én kislányomat, és Ferike a legcsendesebb, legvisszahúzódóbb gyerek a csoportban, és egyáltalán kapcsolatban sem volt a kislánnyal. Az életkori sajátosságokat fontos figyelembe venni. A kezesség kialakulása is fontos elvárás, Tehát ugye a térben való tájékozódás az nagyon fontos, és ennek az alapját a testséma, tehát a saját testen való tájékozódási pont jelenti, ami ugye nagyon hosszasan alakul ki, egyrészt egy önindította mozgás révén, és a saját testéről szerzett érzékleti tapasztalatok kellenek hozzá, tehát akár a tükörjáték, a babaöltöztetés, vagy mindenféle olyan tapasztalat, ami a saját testéről szerez érzékleti tapasztalatokat, hiszen ha stabil a testséma, akkor fogja stabilan használni, hogy ez a jobb kezem, ez a bal lábam, és az a jobb lábam, hiszen a kezesség az nem csak a kézre vonatkozik, vagy az oldaliság, hanem a szemre, a fülre és a lábra is. Tehát nagyon fontos, hogy használjuk ezeket a szavakat, tehát a testrészeket is, használjuk, hogy jobb oldal, bal oldal, és használjuk a térben való tájékozódáshoz kapcsolatos szavakat. Tudom, néha fáradtak vagyunk, de gyere, szedjük össze a játékot, ezt tegyük ide mögé, nézzük meg, mi van alattunk, mi van fölöttünk, gyere ide mellém, hiszen ezeket az irányokat az iskolában már teljesen természetesen veszik, hogy tudják. Persze azért van, ahol segítenek, hogy szívoldal, vagy karkötővel, vagy szallagocskával. Ha bizonytalan a testséma, akkor ez természetesen a világban való tájékozódást is bizonytalanná teszik, ezért amikor öltöztetjük, akkor is lehet mondani, hogy nézzük csak a csuklódat, a könyöködet, hiszen azért a nagyobb testrészeket ismerik, de azt, amit kevésbé szoktunk használni, azokat kevésbé.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, amelyben dr. Taskó Tünde pszichológus, egyetemi docens az óvoda-iskola átmenet lélektani hatásairól beszél.
1: A figyelemről azt kell tudni, hogy az iskolában menetkor a gyerekeknek a figyelmi terjedelme az nem egyezik meg a felnőttek figyelmi terjedelmével, és a felnőtteknél is a tartós, koncentrált figyelem az nem több, mint 25 és 30. Vagy délután biztos, hogy nem tudnak megnézni, vagy megírni egy jelentést, vagy megnézni egy művészfilmet. Futni tudunk, mosogatni, takarítani, mert hogy a szellemileg tényleg a figyelem lefárasztja. Azt kell tudni, hogy általában, természetesen ez az általános és a gyerekek többségére jellemző, hogy évente olyan 3 perccel nő a figyelemnek a tartósága, tehát egy kis csoportos még 3-4 percig tud figyelni, és a nagy csoportos kornak a végére, az iskoláskor elejére is még csak ott tartunk, hogy 10 vagy 15 perc. Ha ezt tudjuk, akkor ilyenkor kellene egy picit felállítani a gyerekeket, játszani, vagy megmozgatni, és egyéb más dolgokat tudni. Természetesen az a szerencsém az óvisokkal, önökkel kapcsolatban és az óvisokkal szemben, hiszen az óvisok azok már rég izegnének, mozognának, és itt sétafikálnának, és mindenfélét közbeszólnának, hogy önök már tudják kontrollálni ugye ezeket, és hogy az idegrendszer érettségét tekintve már a kéreg ugye megfelelően fejlett ahhoz, hogy tudatosan tudják ezeket irányítani. Természetesen az óvisokkal nagyon szeretek dolgozni, mert hogy nagyon motiváltak és borzasztóan kíváncsiak, hát a főiskolásokhoz képest, vagy az egyetemistákhoz képest sokkal, tehát tényleg egy felüldülés. Szerintem azért is dolgozom az óviban, mert hogy ez a kettő így ad egyfajta mérleget. És azért így látom, hogy van remény, mert az óvisokban még látom ugye ezt a reményt. Az egyetemistáknál ott már igencsak el kell gondolkodnom azon, hogy hogyan próbáljam őket ugye motiválni és aktiválni. Természetesen ne felejtsük el azt a mondatot, és a szülőkkel is tudatosítsuk, hogy azzal nevelünk, amit teszünk. Tehát mondani sok mindent lehet, de hogyha azt látja tőlünk, hogy üvegből isszuk az ásványvizet, akkor ő is, és tőle meg azt várnánk, hogy pohárból, akkor természetesen ő is ezt fogja csinálni. Ha csúnyán beszél a szülő, akkor természetesen a gyerek is használni fogja ezeket a szavakat. Tehát tényleg nagy a felelősség, és nagyon sokszor pont az dühít bennünket a gyerekben, ami bennünk is megvan, és ha nagyon-nagyon dühít, akkor pszichológiai szempontból erre érdemes oda figyelni, mert rájövünk arra, hogy hoppá, ez most valami gombot benyomott, amit nekünk is változtatni kéne, de nem tudjuk, hogy igazából mi is az. A mozgás az alapja mindennek, tehát a mozgásra épül az egész kognitív rendszer, tehát nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek mozogjanak, nagyon fontos, hogy mászkáljanak, 4 kézláb, hogy a játszótéren mindenféle mozgási lehetőségük meglegyen, és a számítógépek azért veszélyesek, mert ingerlik a mozgásközpontot, és hamis mozgásérzetet adnak, ami mögött nincs valós mozgás, és hihetetlen, hogy akár 2-3 éves gyereket is 20 perc fél órára oda tud kötni, ugye ez a kütyű, ami ott villog. Ráadásul a másik veszély, hogy az idegrendszer azért megvannak a korlátai, tehát túlfárasztható. És igaz, hogy ingergazdag környezetre van szüksége a gyerekeknek, de az ingergazdagságot sokszor összekeverik a szülők azzal, hogy minél több inger érje ugye a gyereket, pedig az ingergazdagság az arra vonatkozik, hogy minél változatosabb ingerekkel találkozzon. Például elvitték a szüretre ősszel a gyerekeket, és amikor bementem és kérdeztem tőlük, hogy hát, hogy milyen volt a szüret, hogy tetszett, nem ez volt a legnagyobb élmény számukra, hanem busszal mentek a szüretre, és nagyon sokan voltak közülük, akik még soha életében nem ült buszon, és ez valami teljesen csodaszámba ment náluk, és egymás után mesélték nekem ezt az óvisok. A mozgásnál nagyon fontos odafigyelni arra, hogy a játékkal, a zenével, a tánccal, a beszéddel kapcsoljuk össze a mozgást, mert hogy ez a keresztcsatornákat fejleszti az idegrendszerre, nem csak ugye az idegpályákat, hanem a keresztpályákat. És ha belegondolunk, akkor az írás, olvasás és számoláshoz is a keresztcsatornákra van szükség mindenféleképpen. Tehát ha ezek nem épültek ki, mert mondjuk nem mászott a gyerek és egyből fölállt, vagy nem játszott olyan játékot gyakorlatot, ahol több érzékszerre próbálunk ugye párhuzamosan hatni, akkor természetesen sokkal nehezebb lesz az írás, az olvasás, vagy a számolás, tehát az alapkultúrtechnikáknak a megtanulása. A beszédhanghallásról is tudnunk kell, hogy jól hallja a beszédhangokat, tehát hogy tudjon a hangok között differenciálni, ezért nagyon sok ilyen játékot kell játszani, amiben ugye különböző hangokkal ismerkednek, vagy el tudjanak egy hangot különíteni a többiektől. A beszédfejlődés szempontjából nagyon fontos a mondókázgatás, és én amit látok, hogy a szülők keveset mondókáznak a gyerekkel. Lehet, hogy odaadják, vagy valami mesefilmet nézetnek, de hogy fölhívni, hogy évezredek óta azt látjuk, hogy a szülő énekel a gyermekének, vagy versikéket mond, vagy ritmusban beszél, ami ugye dallama van, vagy olyan történeteket talál ki, ami rímel, mert hogy valójában a mondóka az, ami megtanít bennünket beszélni, és levegőt venni egyszerre. Ezen kívül számtalan más pozitív hatása is van, tehát például a memóriát is nagyon jól fejleszti. És az teljesen mindegy, hogy mit mondanak a gyerekek, amikor mondókákat mondogatunk nekik. A lényeg az, hogy a ritmus, a dallamot elkapják, és tanulják azt, hogy hogyan kell beszélni és levegőt venni. Néha az előadóknak is tanulni kéne ezt, illetve a színészek is nem véletlen, hogy használnak nyelvtörőket, vagy pedig ugye mondókákat mondogatnak. És a hangok közötti különbséget is megteszik, de nagyon szerettem az ovisokat. Az egyik kedvenc történetem az, hogy az egyik báb színházba dolgozó mesélte, hogy előadták a Bóbitát, és ugye a Bóbitában van egy ilyen, hogy szárnyatig jéz a malacra. És akkor utána odahívták őket, és megmutatták nekik a bábokat, és az egyik gyerek odament, és azt mondta, a gézamalac hol van? Vagy a karácsonykor a toboz, az mindig doboz. Tényleg nagyon jó, tehát ha az ember bemegy és odafigyel ezekre, akkor már jó napja van. Én is szoktam a férjemnek mondani, amikor hazamegyek az oviból, és megkérdezi, hogy mi volt. Mondom, találkoztam Elzával, Batmannel, Supermannel, mi lehetett volna? Megtámadott egy farkas, tehát meg kellett ijednem. Tulajdonképpen nagyon jól tett a napom. Tehát, hogy a kommunikációs nyelvi készsége fejlesztése is nagyon fontos, mert nagyon szenzitív szakaszban van itt a gyerek. Nem csak az, hogy 3 éves koráig alakuljon ki, hogy elkezd beszélni, mire az óvodába megy, hanem utána is, hogy ugye egyre választékosabban tudja kifejezni magát. És a nyelv az ablak a gondolatainkra. Tehát ha szegényes a szókincsünk, akkor egyre nehezebben tudjuk kifejezni magunkat. És ugye a gondolkodásunk is lelassul, mégpedig azért, mert hogy nincs a nyelv, ami révén ki tudnánk ezeket a gondolatokat fejezni, és tulajdonképpen, hogyha a képzeletet sem használjuk, akkor meg végképp veszélyben van a gondolkodás, mert a gondolkodásunknak 2 nyelve van, az egyik maga az anyanyelv, és a másik pedig a képzet. Tehát a képeket használni. Éppen ezért nagyon fontos a mesélés, a mondókázás, a játék, a verselés, a beszélgetni a gyerekekkel, mert hiába változik a körülöttünk lévő világ, az, ahogyan a világot megismerjük és felfedezzük, és hogy a kognitív rendszer fejlődik, az még nem változott, még nem alkalmazkodott ugye a kütyükhöz. Valószínű, hogy 100-200 év múlva már más lesz, tehát, hogy máshogyan fogunk alakulni, mint ahogy a pedagógus már jelzik, hogy amikor olyan feladatot adnak az iskolában, hogy találjanak ki, ugye a férjem rajzot tanít, és amikor azt mondja, hogy találjanak ki valamit, vagy bátran merjenek valamit csinálni a rajzokkal, akkor a következő történik, hogy azonnal bekapcsolják a telefonjukat, és ugye a Pinteresten keresik a megoldást, és akkor lemásolják azt. És hát mondja, hogy nem kell telefon, hanem csak a fejedből, hogy annak az örömét, annak a varázsát, és az oviba ez még megvan, és olyan jó lenne, ha meg is maradna ugye az iskolás korban, és de természetesen veszélyben van. Mivel a szülő is szerves részét képezi az iskolára való felkészülésben, ezért felhívni a szülők figyelmét, de vigyázzunk, mert hogyha megkérdezzük a szülőket, hogy mesél a gyereknek, mindenki azt fogja mondani, hogy igen, és aztán amikor, ha mélyebben mögé megyünk, akkor nagyon hamar kiderül, hogy ők csak betesznek egy CD-t, vagy leültetik a tablet elé, vagy odaadják a telefon, De van olyan szülés, aki azt mondja, hogy nem szereti a gyereke a mesét. Ilyen gyerek szerintem nincs, csak meg kell találni azt a történetet, azt a mesét. Sőt, én azt is szoktam mondani, hogy beszélgessenek a gyerekkel, és hogy ne azt kérdezzék a gyerektől, hogy mi volt az óvodában, hanem mondják el ők, hogy milyen napjuk volt, hiszen egy modellt, egy mintát adnak ugye a narrációra, és valójában az összes emlékünket ilyen narratív formában őrizzük, ugye elbeszélés formájában, mint ami a mese műfaja is, és tulajdonképpen elmeséli a szülő, hogy képzeld, amikor reggel elmentem, itt hagytalak az óviba, utána elrohantam a munkahelyemre, ez és ez történt, tehát könnyebb fölvenni a fonalat, és egy mintát is kap arra, hogy tulajdonképpen mi is történik. Az iskolába is, hogyha elmegy az iskolába, és hazamegy, és a szülő elkezdi faggatni, sokkal fontosabb az, hogy hogy vagy, hogy érezted magad, mi történt, és sokkal fontosabbak a közös minőségi idők együttöltése, tehát a játék, a főzés, a sütés, a sétálás, a társasozás, mert ez a meseolvasás, mert hogy ezekben a pillanatokban fogja megmondani azt, hogy esetleg Pistike meglökte a csúszdán, vagy az ő kis sérelmét, vagy akár ami jó dolog is történt vele. Például a fiamat mindig kérdeztem annak idején, hogy mi volt az oviba, és akkor mindig mondta, hogy krumplis tészta. És akkor egy kicsit már gyanús volt, amikor már 2 hete minden nap krumplis tészta volt az ebéd, de gondolta, hogy hagyjál már anya ezzel, és kitalálta egy választ, és gyorsan válaszolt ugye erre a kérdésre, hiszen ez neki nem volt annyira fontos, hogy most mi volt az ebéd, hanem anyának ugye valamit mondani kellett erre a kérdésére. Természetesen amellett, hogy a kognitív rendszer fejlődik, a gyerekek éretté válnak, és egyre jobban tudják kontrollálni a viselkedésüket és a magatartásukat, és ennek következtében alakul ki a feladattudat. A gyerekek, az óvisok nem azért impulzívak, mert hogy ők bosszantani akarnak bennünket, hanem egyszerűen még azok a gátló folyamatok az idegrendszerben, ami kontroll alatt tudja tartani egy-egy késztetést, azok még nem alakultak ki, de folyamatosan alakulnak, ugye ebben is van egy fokozatosság. Egyébként egy óvissal együtt élni, együtt dolgozni, olyan, bocsánat a kifejezésre, de az jutott eszembe, hogy olyan, mint egy brazil szappanopera, hogyha mindenki most letagadna, hogy ő biztos nem néz brazil szappanoperát, de olyan sok van belőlük, hogy biztos beleláttunk már 1-2 részbe, és ott is nem történik igazából semmi, viszont az érzelmek azok így hullámoznak, ugye, tehát mérgesek, szeretik egymást, sírnak, nevetnek, mulatnak, és ugyanez történik az oviban is, ugyanezzel az intenzitással. Egy óra alatt ott sírástól, nevetéstől, elmélyült játéktól kezdve, hangoskodástól, üvöltéstől, hisztitől kezdve mindennel találkozunk. Amikor bemennek az iskolába, látjuk, hogy egy kicsit komolyabbá váltak, mert már ott tudják kontrollálni, sőt a szülőként hiányzik is az a fajta érzelem gazdagság, amit ugye az óvodásoktól megszoktunk.

Tehát a feladat tudat az azt jelenti, hogy a gyerek képes arra, hogy végigcsináljon egy feladatot, elfogadja a felnőttől azt, hogy most színezze ki ezt a szívecskét, és akkor ő ki fogja színezni. Ha nem alakult ki a feladat tudat, lehet, hogy hozzákezd, de aztán odarohan az ablakhoz, vagy lehet, hogy nagyon lassan dolgozik, vagy nagyon hamar föladja, vagy nem viseli el a kudarcot, hiszen az iskolához sajnos a kudarc hozzátartozik, nem csak a teljesítmény és a siker, és ezért a gyerekeket arra is fel kell készíteni, hogy néha nem úgy jönnek össze a dolgok. Tehát amikor megszületünk az életben, egy biztos, hogy a nehézségek azok jönnek előbb-utóbb, de a nehézségekre érdemes úgy tekinteni, hogy kihívás, nem azért,

hogy a gyerek még rajzol, vagy nem rajzol, hogy azonnal megtanítják őket arra, hogy pont-pont veszőcske, készen van a fejecske, megmutatják neki, sőt, még YouTube videót is megnéznek, hogy hogy kell valamilyen állatot rajzolni, vagy egyéb dolgokat, pedig nem lenne szabad, hiszen ez is az érési folyamatnak a része, tehát egyszer csak a gyerek elkezdi használni a ceruzát, ugye elkezd rajzolni, a világon mindenütt ugyanúgy zajlik a rajzfejlődés, tehát először lengővonalas firka, aztán majd elkezd ugye fészek alapú firkát rajzolni, majd aztán megjelenek az első formák, és valójában a rajz az nagyon jól tükrözi azt, hogy a gyerekek hogyan látják a világot. Hiszen az óvodáskorban a szinkretikus szemlélet az, ami előtérben van. Ez a szinkretizmus, ugye, ami azt jelenti, hogy megragadja az egészet, és elsiklik a részletek fölött, vagy pedig egy apró részt ragad meg, és azt is egészen ragadja meg. Tényleg imádom az óvisokat, és többet nem mondom az előadásom alatt. Azért is, mert ha van egy új fülbevalóm, vagy gyűrűm, azonnal észreveszik. A férjemnek ez legalább egy év, vagy fél év, mire észreveszi. Természetesen az óvisoknak előnye van a férjemmel szemben, mert ugye a férjemnél már kialakult, ami az iskoláskorra ki kell, hogy alakuljon, az analitikus észlelés, és ugye ezért ugye a férjemnek minden reggel végig kéne rajtam nézni, és elemezni, ugye összehasonlítani, mi volt tegnap vagy tegnap előtt. Hát ugye egy hosszú házasságban ezek már nem mindig tudnak, és a mindennapi gondok mellett ezek nem mindig valósulnak meg. No, de az óvisoktól megkapom, hogy a múltkor nem ez volt rajtad ez a fülbevaló, de nagyon kedvesek és őszinték is az óvisok, mert valahogy egyszer úgy alakult, hogy mindig ilyen barna kardigán volt rajtam, amikor mentem hozzájuk, és egyszer csak az egyik gyerek elém áll, és azt mondja, hogy neked nincs más kardigánod, csak ez, mert mindig ez van rajtad. Utána már tudatosabban figyeltem, hogy valami mást is keresek, hogy valami ingergazdagságot vigyek be ugye hozzájuk. Szóval tényleg hihetetlen jól lehet velük dolgozni ilyen szempontból. Tehát a testi fejlettség is része az iskola készültségnek, megindul a fogzás, megtörténik az első alakváltozás, kezesség még elkezd egyre hangsúlyosabbá válik, tehát lehet, hogy már látjuk, hogy jobb kezes lesz inkább, de még néha, ha elfárad a jobb keze, akkor a balba veszi a ceruzát. Ez egyáltalán nem probléma. Ha látjuk, melyik a domináns keze, akkor azt kell erősíteni. Tehát tulajdonképpen a testi fejlettség is ugye van egy ilyen kritérium, de nézni kell azt, hogy mennyire beteges a gyerek, mennyire filigrán, hiszen az iskola hatalmas fizikai terhet jelent a gyerekek számára. Éppen ezért az iskola készültségnek az is része, hogy a szülőknek felhívjuk a figyelmét, hogy lehet, hogy eddig 9-kor mentek aludni, vagy 8:30-kor, de az iskoláskorban már 8 órakor lehet, hogy ásítani fog a gyerek. Sőt, az is lehet, hogy elviszi, hazaviszik az iskolába, és alszik egyet, és utána egy fél óra vagy egy óra múlva fölébred. Vagy hogy a táplálkozás is megváltozik, és arra is érdemes odafigyelni, hiszen óriási ütemben fejlődik ugye az idegrendszer, közben a frontális lebeny, ami az asszociációk, a gondolkodás, az értelmi képesség, a döntéshozatal, a tartós figyelem központja mind itt található, ugye a frontális lebenyben. Szóval ezek a testi fejlettség kritériuma, hogy 120 cm körül, és ugye az acceleráció miatt ma már egyre nagyobbak a gyerekek, és így 120-20 kiló, de ezt nem lehet csak így nézni, hogyha anyuka 140 centi, apuka meg 130, akkor természetesen nem fogjuk azt várni, hogy a gyerek elérje a 120 cm-t. Az érzelmi érettség is nagyon fontos. Valójában a szülők, és főleg az anyának ebben nagyon nagy szerepe van, hogy az érzelem szabályozást megtanítja, de az óvodapedagógus is segít ebben. Bizony, mire az iskoláskorban mennek, egy kicsit tudni kell késleltetniük, várni, az érzelmeiket féken tartani, kontrollálni. Ha heves érzelmek vannak, vagy nem értjük, akkor lehet, hogy egészen más okok húzódnak meg mögötte, és lehet, hogy ilyenkor érdemes szakember segítségét kérni. Nagyon fontos, hogy kezdenek a saját határaikat, próbálgatják, tehát, hogy igen, vannak dolgok, amiket ebből engednek, van, amiből nem, hogy elfogadnak dolgokat, tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezt is megéljék, és hogy a kudarcot is el tudják viselni. Nagyon sokszor lehet látni, és ez még az iskola éretlenségnek a jele, vagy az iskola készületlenségnek, ha vesztésre áll, akkor azonnal földobja a társasjátékot, és nem játszott tovább, vagy ha hirtelen vezetek a memoriban, bár ez nagyon ritka, mert kiválóan memoriznak, ugye az ő vizuális, téri vizuális memóriájuk

még sokkal jobb, mint a felnőtteké. És természetesen a szociális érettség, én a munkám során láttam azt, hogy van, amikor egy gyerek értelmileg nagyon okos, tehát arról kellett beszélnem neki, hogy, vagy azt kérdezte tőlem, hogy a gőzmozdonynak miért van az, ami kiállott, és hogy az áram az micsoda, és hogyan kapcsolódik össze, és hát igencsak föladta nekem a leckét, hogy egyáltalán próbáljak válaszolni, de természetesen az őszintjén megpróbáltam, illetve őszinték is lehetünk, hiszen lehet olyan kérdésük, amihez egyáltalán nem értünk, és nem tudjuk, hogy hogy van. Viszont érdemes ezekre odafigyelni, mert ezekből tudunk következtetni, hogy hogyan is gondolkodnak, hogyan látják és hogyan értelmezik a világot, és nagyon-nagyon izgalmas ez a terület. Mindenképpen fontos, hogy sokszor okos gyerekekre is azt mondják, hogy ne menjen még iskolába, mert hogy szociálisan éretlen. Ez pedig csak annyit jelent sok esetben az én véleményem szerint, hogy nagyon okos, unja az óvodát, már ő olvassa föl a mesét néha, már minden érdekli, ami az iskolával kapcsolatos, és hát ezért vannak magatartás problémák és gondok vele. De lehet, hogy ez egyáltalán nem lesz az iskolában, illetve hogy megérteni azt, hogy ha unja az óvodát, akkor az igen, ott rendetlenkedni fog, már nem alszik délután, és hát mindenki szereti, hogyha figyelnek rá, különösen a gyerekek, hiszen ha figyelnek rám, akkor az azt jelenti, hogy létezem a számukra, azok számára, akik figyelnek, és ha nem figyelnek rám, akkor olyan, mintha egy picit megszűnnék abban a pillanatban, ugye létezni a másik ember számára. Ezért szeretjük azt, hogyha figyelnek ránk, illetve ezért nagyon nagy élmény, ha olyanban van részünk, hogy tényleg odafordulva és őszinte figyelemmel és érdeklődéssel követik. Valójában a iskola éretlenségről tudni kell azt, hogy ha még nem alakult ki a testforma, a teherbíró képesség, gyakran beteg, könnyen elterelhető a figyelme, nehezen tűri a kudarcot, nem tud az érzelmei felett uralkodni, hatalmas hisztirohamai vannak, esetleg túl bátortalan, visszahúzódó, nagyon sok bíztatást igényel. Ezek mind-mind azok a jelek, ami azt mutatják, hogy talán maradnia kellene még ennek a gyereknek, de nagyon fontos, hogyha marad, akkor mi a cél, tehát miért marad, és mit kell fejlesztenünk, mire kell fókuszálnunk abban az egy évben, mire beülhet az iskolapadban. Új tendencia, amivel lehet, hogy önök is találkoztak, hogy túl érett a gyerek, és a szülők mégsem akarják, hogy iskolába menjen, pedig a gyerek már érdeklődik a betűk iránt, a számok iránt, sőt, lehet, hogy már összeolvas két betűt, vagy néhány szót ki tud silabizálni, és látjuk, hogy tulajdonképpen még mehetne, hiszen nagy a teherbíró képessége, de a szülők azt mondják, hogy maradjon még gyerek, és itt szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy nem csak az probléma, amikor egy iskola éretlenül kerül a gyerek iskolába, hanem az is, ha túl éretten kerül, hiszen ez azt jelenti, hogy ő ezt már mind tudja, mondjanak neki újat, biztos, hogy el van könyve, vagy lesz magatartás gond, vagy magatartás probléma, és megtanul nem tanulni, mert ugye játszik, könnyedséggel fogja végezni az alsó tagozatot, és mire eljön az az idő, hogy viszont le kellene ülnie és tanulni 5. osztály környékén, akkor meg nagyon nehéz helyzet, mert beköszönt a kiskamaszkor, és ugye az akceleráció kapcsán ez egyre hamarabb köszönt be, és hát lustábbak lesznek, szemtelenebbek lesznek, kritikusabbak lesznek, és tanulni sem szeretnek, és már furfangosabbak, mint ugye az óvisok ebből a szempontból. Szóval érdemes a szülők figyelmét felhívni arra, hogy ha ott van a gyerek, hogy beszél, tehát hogy például érdeklődik a számok iránt, a betűk iránt, hogy le tudja írni a nevét, hogy esetleg iskolásat játszik, vagy szeretne iskolásat játszik a társaival, ha sokat kérdez az iskoláról, és ha gondolkodik dolgokon, és ezzel kapcsolatban kérdéseket tesz föl, akkor ez mindenképpen jele annak, hogy itt a gyerek készen áll arra, hogy megkezdi az iskolai tanulmányait. És ha még van is esetleg egy-két területen lemaradás, azokat nagyon hamar be fogja hozni, akár egy nyár alatt, hiszen tényleg a biológiai érés azt lehetővé teszi. A szülőknek, hogy mi az, amit elvárhatunk, hogy megtanítják, de illően köszönni, aztán öltözni, biztos tudnának mesélni az óvoda pedagógusok ezzel kapcsolatban. A tépőzár az tulajdonképpen a cipőfűző megtanulását azt ki is váltotta, de azért fontos lenne, hogy megtanuljanak masnit kötni.
orfújás, nyomtatott betű. Én azt látom, hogy mérhetetlenül sokat dolgoznak az óvodapedagógusok azon, hogy ezeket megtanítsák a gyerekeknek, ami tulajdonképpen a szülő dolga lenne, és a szülőnek kellene, hogy megtanítsák. Verseket, mondókákat mondani, rajzeszközöket használni. Néhány tanács, hogyha bizonytalanok vagyunk, hiszen néha van az a helyzet, amikor nehéz eldönteni, és ne is döntsünk, mert hogy ez egy nagy felelősség, hiszen ha nem jól indul az első osztály, és mi azt mondtuk, hogy vigye, akkor természetesen mi leszünk a felelősek, hiszen mindig aki dönt, azé a felelősség is. Tehát mindenféleképpen, ha bizonytalanak vagyunk, kérjük szakember segítségét, és érdemes meghallgatni az önök véleményét, hiszen nagyon sok időt töltenek a gyerekek, és nagyon jól látják, illetve hát egy-egy hosszabb munka folyamat során, tehát akár mondjuk, ha valaki dolgozik 5 éve, akkor már több mint 1000 gyerekkel találkozott, vagy lehet több mint 500 gyereket látott, és ez óriási tapasztalat azzal szemben, hogy a szülő esetleg csak néhány gyerekkel, de akkor sem olyan kapcsolatban volt, mint ami önök. Úgyhogy itt bátorítom mindig a saját hallgatóimat is, hogy ők a szakemberek, és ugye azért tanultak, hogy ők értenek ehhez, és igenis ezt határozottan képviselnünk kell a szülővel szemben. Természetesen figyelembe véve azt, hogy a szülő az partner kell, hogy legyen, és nem pedig ellenség, és nem pedig ugye úgy kommunikálni felé, de meg lehet nyerni, hiszen mind a szülőnek, mind az óvodapedagógusnak ugyanaz a célja, hogy segítsük a gyerekek fejlődését.

Kedves hallgatóink, dr. Taskó Tünde pszichológus, egyetemi docenst hallották. Ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket!

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Huszonkét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Korondpatak által elárasztott Parajdi sóbányánál, miután az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására, jelentette be Diana Buzoianu, román környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy az Unió szolidaritási alapjából megítélt összeget más árvíz sújtotta térségek mellett a Parajdi sóbánya árvízvédelmi munkálataira fordítják. Mint közölte, ehhez már megtörténtek az első intézkedések, és még idén elkezdődhetnek a munkálatok. Az ügyvivő kormány biztosította az építőtelep megnyitásához és a munkálatok elkezdéséhez szükséges finanszírozást. Hangsúlyozta, hogy a beruházás célja a Korondpatak elterelése a sóbánya területéről, hogy a jövőben ne fordulhasson elő a tavalyihoz hasonló katasztrófa. Kétnapos rendkívüli ülés tart jövő héten a parlament. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság ülését követően elmondta, hogy a hétfői ülésen a napirend előtti felszólalásokat, interpellációkat, az azonnali kérdések követik. A parlament ezután lefolytatja az alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról. Az országgyűlésben hétfőn zajlik le az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához beterjesztett, illetve a magyar és a szlovák kormány közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos együttműködés megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséhez benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi ülés során az egyes törvények rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról, a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, illetve az egészségügyi adatkezelést érintő törvény módosításáról folytat majd általános vitát a parlament. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között, áll a szervezet közleményében. Azt írják, az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között. A rendezvényen a megbecsülésüket akarják kifejezni azoknak a pedagógusoknak, akik kiemelkedő önzetlen munkájukkal aktívan segítik a Rákóczi Szövetség ifjúsági programjainak szervezését és a magyar fiatalok közösségének építését. A résztvevők az ötnapos program során szakmai előadásokon, kerekasztalbeszélgetéseken és kulturális programokon vehetnek részt, és lehetőségük nyílik a különböző régiókból érkező pedagógusok közötti kapcsolatok elmélyítésére, a jó gyakorlatok megosztására, áll a közleményben. A fogyatékossággal élők érdekeinek nagyobb teret kell kapnia, ezt a kormány kiemelten kezeli, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írja, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium megalakulása utáni első ülését tartotta az Országos Fogyatékosságügyi Tanács. A tanácsadó testület a fogyatékossági ügyet jól ismerő érdekképviseleti szervezetek képviselőit és a kormány illetékes szakembereit fogja össze. A kormány és a minisztérium támogatja, hogy ebben a fontos társadalmi kérdésben hosszú távra tervezzünk, de a rendszer kialakításában be kell tartanunk a fokozatosság elvét, fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy ugyanakkor vannak kiemelten sürgős feladatok is, mint például az Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési tervének elfogadása. Sport. Márton Viviana vezeti a friss tékvandó világranglistát és olimpiai rangsort. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint az olimpiai bajnok 67 kg-ban vezet az ötkarikás kijutásért folyó versengésben, ugyanebben a súlycsoportban testvére Márton Luana a negyedik. Márton Viviana a világranglistán két kategóriában is a legjobbak között található. Vezet a 67 kg-osok között, még harmadik a 62 kg-ban. Végül az időjárásról. A gomoly felhők nagy része feloszlik, azonban maradhatnak felhősebb tájak, illetve északi irányból is érkeznek felhőtömbök. Az északi szél gyenge marad. A legalacsonyabb hőmérséklet nagyrészt 12 és 17 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb, még a vízpartok közelében és a nagyobb városokban pár fokkal magasabb értékeket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 2025. november 7-én 24. alkalommal került sor történelmi emlékülésre az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlója és a Művelt Ifjúságért Alapítvány szervezésében a Magyar Tudományos Akadémia megalakulásának 200. évfordulója alkalmából. Mai adásunkban az emlékülés két előadása hangzik el. Először dr. Papp József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára beszél a Magyar Tudományos Akadémia megalakulásáról és Széchenyi István szerepéről. A folytatásban pedig Buda Péter teológiai tanár, rádiónk igazgatójának előadását sugározzuk, amelyben a 19. századi főpapok akadémiai tevékenységét vizsgálja. Kedves hallgatóink, most dr. Papp Józsefet, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanárát hallják.
2: Most az első dolog, amivel szeretném kezdeni az előadást, az egy tágabb összefüggésrendszer. Méghozzá arra szeretnék rávilágítani, hogy egyáltalán nem a semmiből jön Széchenyi Istvánnak a gondolata, hogy Magyarországon egy tudományos akadémiát kell alapítani. Tudományos akadémiák története Európában évszázadokra megy vissza. Azt is lehet mondani, mint mindent, ezt is a görögökhöz lehet visszavezetni, hogy a híres plátoni akadémia eszméje az, amit a reneszánsz időszakában újra felfedeznek, és végül is majd az első mai értelemben vett akadémiák a 17. század elején, vagy első felében jelennek meg. Ugye az első akadémia az kifejezetten Franciaországban jön létre 1635-ben, és ennek az akadémiának is az egyik fontos feladata, ami majd a magyarnál is megfigyelhető lesz, a francia nyelv kiművelése, a francia nyelvű tudományos életnek a létrehozása. Ugye ezt követően igazából az európai szinten nagyon jelentős lépés majd az angol vagy brit akadémiának a létrehozása létrejötte lesz. Valószínűleg a tudományos akadémiák közül az angol vagy későbbi brit tudományos akadémia az, amelyik a legnagyobb karriert fogja befutni. Nem utolsó sorban azért, legalábbis a 19. században, hiszen maga mögötte áll egy világbirodalom, és ugye ennek a világbirodalomnak a kulturális expanziója is összekapcsolódik a tudományos akadémiájának a tevékenységével. Nagyon lényeges, hogyha ránézünk a diára, hogy igazából itt a 18. század elején számos fontos európai országban jön létre tudományos akadémia, tudós társaság, ami hiányzik, az a Habsburg monarchia, amely igazából ott a 19. század közepén, közép-európa és Habsburg monarchia, a 19. század közepén kezd el fölzárkózni a nyugat-európai trendekhez, és ugye ebbe illeszkedik bele egy viszonylag korai alapítás, a Magyar Tudományos Akadémiának a létrehozása. Ha megnézzük, van osztrák, horvát, román, cseh, lengyel, ugye egy nagyon hiányzik a sorból, ebből az időszakból, a Szlovák Tudományos Akadémia, ugye amit néhány nappal ezelőtt egyébként Miskolcon elmondta a Miskolci Akadémiai Bizottságnak az elnökura, hogy Pozsonyban a Szlovák Tudományos Akadémia most együtt ünnepelt a Magyar Tudományos Akadémiával, hiszen Szlovákia Magyarországból jön létre, és szlovákiai jogutódjaként tekintenek önmagukra. Egy nagyon szép gesztus volt egyébként Pozsonyban az emléktábla közös megkoszorúzása a Szlovák és Magyar Tudományos Akadémia részéről. Most, hogyha áttérünk Magyarországra, akkor látható, hogy itt a 18. század időszaka az, amikor Magyarországon is megfogalmazódik, hogy létre kellene hozni egy tudós társaságot. Ugye alapvetően a kezdeti stádiumban olyan protestáns tudósok fogalmazzák meg ezt a gondolatot, akik automatikusan Nyugat-Európában fejezik be tudományos pályájukat, hiszen Magyarországon ekkor még nincsen a felekezetőknek megfelelő felsőoktatás, egyetemi szint, és ugye neki ki kell menni külföldre egyetemet járni, és hozzák ott onnan haza az akadémiának az eszményét. A 19. század elejére tehát a közgondolkodásban benne van, létezik, hogy szükség van egy olyan társaságra, amely a nyelv művelését és a hazai tudományos életet el fogja végezni. Egyetlen egy jelentős dolog hiányzik mellé, hát a pénz, ugye meg ami hát biztosítja ennek az intézménynek a működését. Az alapítás gesztusát azt végül is az alapító személyhez köthetjük, ezt a személyt mindenki jól ismeri, ugye Gróf Széchenyi Istvánról van szó, akit azért sok minden arra predesztinált, hogy valamilyen fontos szerepbe kerüljön a magyar történelem folyamatában, de egyáltalán nem volt egyenes vonulú mozgás Széchenyi István életében, hogy ő eljut 1825. november 3-áig. Ugye hát először is meg kell azt jegyezni, hogy a családja maga egy nagyon fontos indítatást jelent számára, ugye az apja közismerten Gróf Széchenyi Ferenc, ugye aki önmaga is egy nagy alapító, egy mecénás, ugye ő hozza létre azt az intézményt, a Magyar Nemzeti Múzeumot, amiből számos egyéb, tehát az Országos Széchenyi Könyvtár, a mai Nemzeti Múzeum és a Szépművészeti Múzeum is idővel létre fog jönni. Tehát az apa egy múzeumot hoz létre, és ez a múzeum, ez a korabeli felfogás szerint nem a holt idők tudásának a tárházát jelenti, hanem egy olyan hely, ahol az ember a tudáshoz közel tud kerülni, tehát inkább egy ilyen könyvtárként lehet felfogni, amely felfogásunk szerint. Tehát oda megyünk és tanulmányozzuk a múltat, ebből pedig a jövő felé mozdulunk el. Édesanyjának a családjához kötődik, ugye a Festetics családhoz, a Festetics Györgyhöz, a Georgikonnak a létrehozása, ami megint egy praktikus tudást jelent, az agraképzést honosítja meg Nyugat-Magyarországon. A családi háttérbe és a magánéletbe egyébként még beletartozik az is, hogy az alapítás gesztusához hozzá kapcsolódik egy nagyvonalú megfelelési vágy, ha úgy tetszik. Ugye Széchenyi István közismerten hát romantikus alkat volt a kor romantika világában, és hát egy hőnszerelmes férfi, mint általában a fiatal emberek ebben az időszakban lenni szoktak, meg úgy általában lenni szoktak. Az ő vágyott hölgye, Zichy Károlynak a felesége, Cresson, aki felé az alapítást magát úgy szokták apostrofálni, hogy ez igazából egy nemes gesztus, amelyben azt is bizonyítja a hölgy számára, imádott hölgy számára, hogy ő igazából egy emelkedett lelkületű fiatal ember. Hát ugye nem mindig ez jellemző ő rá, mint minden fiatal emberre a karrierkeresés, ilyen identitás válsága is jellemző, hogy ott a fiatal éveiben a napoleoni háborúk időszakában sokat hezitál, gondolkodik azon, hogy merre kellene tovább mennie, mi lehetne ő. Semmilyen reális alternatívához nincsen kedve, legjobban talán a katonaság állna magához közel, hogyha a személyiség erre alkalmassá tenni, de sem pap, sem hivatalnok nem akar lenni, és hát így igazából úgy lebeg a semmiben, és ebből a szerepből őt igazából majd a külföldi utazásai alatt, a személyes barátságai alatt szerzett tapasztalat fogja kilendíteni, és az első körben egy ilyen mecénásként fog megjelenni, méghozzá egy olyan mecénásként, aki olyan kulcsintézményeket akar létrehozni, amelyek segítségével Magyarország föl tud zárkózni ahhoz a vágyott állapothoz, ami számára is akkor úgy maga előtt hordozott, ugye a Nyugat-Európa és elsősorban Anglia, amit ellenfelei vádként, barátai pedig dicséretként úgy fogalmaztak meg, hogy Anglománia. Tehát, hogy ez a, hogy valaki kiment akkor mondjuk Londonba és meglátta az ottani kikötőt, akkor az igazából egy egészen más világot tapasztalt ott. Most ugye időközben majd rá fog jönni arra, hogy ez így önmagában nem megy, tehát ezek az intézmények maguktól nem hozzák létre a modern Magyarországot, hát politikussá is kell válni, és igazából egy ilyen politikusi szerep lesz majd rá jellemző. Tehát ő az alapító, és hát így jutunk el ahhoz, hogy 1825-ben majd megalapítja az akadémiát. És hát nyilvánvalóan szükség van az alapításhoz egy helyszínre, intézményre, ahol ez az alapítás megtörténik, és ez nem más, mint a Magyar Országgyűlés, aminek a léte 1825-ben egyáltalán nem nyilvánvaló. Hát ugye számunkra, akik a történelmi iránt érdeklődnek, azok számára nyilvánvaló, hogy nem nyilvánvaló, hiszen 1825 előtt, 1811-ben volt utoljára Magyarországon országgyűlés, és hogyha első Ferencen múlott volna, akkor valószínűleg még egy darabig nincs Magyarországon országgyűlés, és szerette volna országgyűlések nélkül kormányozni ezt az országot. Hát a körülmények rákényszerítették arra, hogy ez így nem elképzelhető, hogy az európai nagyhatalmi viszonyoknak az átalakulása miatt volt szükség egy országgyűlésre, amit alapvetően úgy gondoltak el, hogy ennek segítségével lecsillapítják azt a feszültséget, ami a magyar rendekben megfogalmazódott az országgyűlés elmaradása, az infláció, meg minden gazdasági problémák miatt, és akkor egy ilyen szelepen kiengedik a fáradt gőzt, és utána minden megy szépen a maga rendes kerékvágásába. Hát végül is a rendes kerékvágásból lett egy reformkor, igaz nem ekkor, hanem majd csak 5 év múlva indul el úgymond hivatalosan a reformkor, de nyilvánvalóan az nagyon szükséges a reformkorhoz, hogy újra legyenek magyar országgyűlések, és valóban 25-től folyamatosan üléseznek a magyar országgyűlések, igazából 1847-48-ig a rendi országgyűlések. Tehát 25. szeptember 11-én az uralkodó megnyitja az országgyűlést, amin egyébként értelemszerűen megjelenik a kor egyik nagyhatalmú politikusa, Metternich is. Ugye ő neki az a funkciója itt jelen pillanatban, hogy őt majd magyar indigenává, tehát magyar állampolgárá, magyarrá választja az országgyűlés, hogy alkot erről egy törvényt. Hát Metternich rá van arra kényszerítve, hogy magyar ruhába hújjon, és az adoma szerint annyit mond erre csak, hogy hát, hogy jó, oké, majdnem magyarra válok, de remélem, hogy azt el tudom kerülni, hogy bajszot növesszek. Hát ugye a magyarok és a bajusznak a kapcsolata ekkor elég erőteljes volt. Na most tehát összejön az országgyűlés, és megindulnak a szokásos országgyűlési viták. 1825. november 3-án egy kerületi ülésen történik valami, hogy ami előre annyira nem látható. Az utókor úgy emlékszik vissza, hogy egy ilyen hirtelen jött gesztusból fog Széchenyi felajánlást tenni, azonban ma már a kutatás azt mondja, hogy valószínűleg erre készült, és a megfelelő pillanatot várta, hogy az a gesztus az a legnagyobbat szóljon, és ezáltal a legnagyobb hatást váltsa ki korábban. Na most tehát 1825. november 3-án nem az országgyűlés ülésezik, hanem az országgyűlés kerületi ülése, ami más. Tehát nem a rendes ülés, hanem egy olyan ülés, ahol a vármegyei követek összegyűlnek, hogy a személynök befolyása nélkül szabadon kifejthessék a véleményüket. És ez a szabad vita teszi azt lehetővé, hogy Széchenyi is hozzászóljon a vitához, hiszen ő nem tagja, majd mit látni fogjuk, nem tagja a követek házának, hogy ő egy főrend. A vita egyébként magyar nyelven folyik, és a országgyűlésnek a nyelve értelemszerűen a latin. Egyébként Széchenyi azzal is fölhívja magára a figyelmet, hogy többször magyarul szólal meg. Na most tehát egy oktatási vitáról van szó, a tágabb kontextus is célszerű bemutatni, ugyanis ugye általában csak annyit szoktunk mondani, egy felsőbüki nagy Pál felvetésére Széchenyi ezt mondja. Na hogyan is néz ki igazából ez a vita? Ugye a vitát egy Földvári Ferenc nevű heves vármegyei követ kezdi, aki felveti azt a tételt, hogy Magyarországon papoknak, professzoroknak, tanítóknak senkit sem szabad kinevezni anélkül, hogy nem tud magyarul. Tehát a nyelvkérdés körül folyik. Ez a felvetés. Ezzel indulunk. Utána egy Rohonci János nevű Veszprém megyei követ, ugye azt találja mondani, hogy hát szörnyű állapotok vannak az országban, mert a Pesti Egyetemen és a Bécsi Akadémián szlovák nyelvű professzorokat alkalmaznak a magyar nyelv oktatására, tanítására, és így nem lehet azon csodálkozni, és itt idézett, hogy ilyenek próbálják azt közvetíteni, hogy a magyar nyelv a laplandi nyelvvel lenne rokon, idézett bezárva. Tehát egy ilyen kis finnugor vita zajlik itt a háttérben, és hogy ezt elkerüljük, tanítsák a magyart a magyarok, és ezzel párhuzamosan még hozzáteszi, az a legjobb az lenne, hogy arról is születne törvény, hogy magyarok csak magyarokkal házasodhassanak. Ezt követően Takács Gáspár szólal föl, aki rögtön egy nyelvművelő társaságnak a felállítását követeli. Ezután jön Felsőbüki Nagypál első felszólalása, aki elkezdi korholni a magyar főnemeseket, hogy jó, ez a magyar nyelv ügye, csak az a probléma, hogy mivel mindenki német nyelvű gazdatiszteket akar alkalmazni, ezért igazából a magyarok nem tanulnak meg magyarul, hanem németül tanulnak, és minden németül van, tehát alkalmazzanak a magyar főrendek magyar nyelven beszélő gazdatiszteket, és ezzel közelebb kerülünk a megoldáshoz. Dezsőfi József, ugye a híres Dezsőfi József, későbbi vitapartnere a Széchenyinek, azt mondja, hogy ki kell jelölni egy végső határnapot arra nézve, amikorra mindenkinek meg kell tanulni magyarul, aki hivatalban van, aki nem, azt bocsássák el, és akkor tisztán magyar nyelvűvé tud válni az ország. Ezt követően Kárszony Sándor szól hozzá, hogy a céhekbe csak olyanokat vegyenek föl, akik magyarul tudnak. Majd Vaj Ábrahám rögtön erről törvényt követel. És ezután szólal föl Felsőbüki Nagy Pál, aki egy magyar nyelvművelő társaság alapítását tartja szükségszerűnek. Tehát ez a tágabb kontextus. Tehát itt egy oktatási vitán keresztül egy nagyon erős nacionalista felhangokkal együtt járó vita zajlik. És ekkor szólal föl Széchenyi István, hogy mit mond, azt nem tudjuk, mert ugye nem maradt fönn pontosan a szavai. Jókai Mórnak a Magyar Nemzet Története Regényes Rajzokban című munkájában találhatók ezek a szavak, hogy nekem itt szavam nincs, nem vagyok tagja a követek házának, tehát erre utaltam, de birtokos vagyok, és ha feláll egy olyan intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő honfitársaink magyar neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét feláldozom rá. Tehát egy évi jövedelem. Ugye ez a bizonyos 60 ezer forint. Ez nem azt jelentette, hogy ő 60 ezer forintot odaadott, hanem 60 ezer forintot lekötött, és ennek az éves kamatából gazdálkodhatott igazából a Tudományos Akadémia, és ugye őt követték több főrend, őket követte több főrend, hozzátették a saját vagyonukat. Széchenyi ugye naplót írt, és a naplójában egy nagyon egyszerű beszámoló van erről a napról. Kerületi ülésen beszéltem, eddig teljesen korrekt, valóban ott beszélt, minden honfitársamat ellenségemmé tettem. Tehát ő ezt a beszédet úgy fogta föl, hogy ezzel ő a honfitársait ellenségévé tette. De most nyilvánvalóan nem mindent, hát minket, akik erre hálával emlékezünk, minket biztosan nem, de mire gondolhatott Széchenyi, mi lehetett az ő a dilemmájának a része, vagy az alapja. Ugye hát nyilvánvalóan valami olyasmi, hogy ő nagyon mást gondolt egy tudós társaság céljairól, mint azok, akik előtte szólottak, akik ezt a saját politikai eszközüknek, a köznemesség politikai eszközeként próbálták felhasználni majd az évek során. És ez a vita, ez az ellentét, ez majd nagyon erőteljesen elő fog jönni az 1840-es évek elején, 1842-ben, amikor Gróf Széchenyi István az akadémiai beszédében kifejezetten arról beszél, hogy a magyar nyelv megtanítása valakinek az nem egyenlő a magyarrá tétellel, tehát a nyelvnek, tehát az önmagában nem elég, attól, hogy valaki magyarul beszél, attól még nem válik magyarrá, zanzásíthatnánk Széchenynek akkor nagyon radikálisnak tűnő szavait, mert mindenki másként gondolta, hogy azt gondolták, hogy ez úgy meg lehet oldani, mindenki magyarul beszél idő után, és akkor nincs érdemben probléma. És Széchenyi másként látta Magyarország jövőjét, mint általában kortársai. Ma már közhelyszerű, de azért ez abban a korban nagyon is radikálisan hangzott. De hogyha belegondolunk, ma is elég radikálisan hangzik, hogy amit a Hitelben írt erről a kérdésről, és ez célszerű az előadás végén szó szerint is felolvasva, ennél szebben nem szól semmi tudomány szerepéről. A tudományos ember fő mennyisége a nemzet igazi hatalma, ezek statisztikája az ország legértékesebb része, nem termékeny lapály, hegyek, ásványkincsek éghajlata, stb. Teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat józan használni tudja, igazi súly és erő az emberi agyvelőnél nincs, ennél több vagy kevesebb léte a nemzetnek, több vagy kevesebb szerencséje.

0: A folytatásban Buda Péter teológiai tanár, rádiónk igazgatója a 19. századi főpapok akadémiai tevékenységéről beszél.
1: Ez az előadás, amikor kiválasztottam a címet, úgy tűnt, hogy hát ez egy nagyon egyszerű dolog lesz. Aztán kiderült, hogy nem annyira egyszerű, ugyanis óriási anyagról van szó, mert hogy néhány 19. századi főpap akadémiai tevékenysége, kiderült, hogy a magyar főpapok nagyon aktívak voltak ebben a korban, úgyhogy ez az előadás tulajdonképpen ilyen kis mozaik kockáknak a fölvillantása lesz ebből a korszakból, amely az akadémia 1825-ös megalakulása után és a magyar katolikus felső vagy főpapságnak a kapcsolatát próbálja egy picit érzékeltetni, de mondom, csak ilyen kis szikrák lesznek. Ami nagyon szerencsés egybeesés a korszakban, hogy amikor az akadémia megalakul, az utána következő évtizedekben a magyar katolikus felső klérus igen kiművelt. Tehát azt kell mondani, hogy olyanokról van szó, akik nem pusztán az egyházi dolgokkal vannak elfoglalva, és nem pusztán, mint felelős főpásztorok az egyházmegyéiknek az ügyeit intézik, hanem nagyon sok olyan van közöttük, akik különböző szakterületen jártasak. Tehát amikor ők bekerülnek az akadémiába, akkor ez nem azt jelenti, hogy különböző rangokban van, aki levelező, van, aki rendes tagságot nyer, sőt, az igazgatósági tagságig is viszik néhányan. Ez nem pusztán egy kitüntető cím, hogy hát a hercegprímás akkor legyen a Tudományos Akadémiának a tagja, hanem valóban áll mögötte tényleges tudományos tevékenység, vagy ha az kevéssé, akkor mecénásként jelennek meg, akik az akkori korban komoly összegekkel támogatták magát a Tudományos Akadémiát, és azon kívül még egy csomó egyéb intézményt is, a Nemzeti Múzeumtól kezdve a színházig, de saját maguk is alapítottak saját múzeumokat. Úgyhogy ilyen módon azt mondhatjuk, hogy komoly érdemeket szereztek a magyar tudományosság és a magyar kultúra terén. Néhány kimagasló személyiséget szeretnék megemlíteni. Az első közülük Hajnal Lajos kalocsai érsek, aki abban különbözik egy kicsit a többiektől, hogy míg általában azért a papi személyektől azt várnánk el, és ez így is van általában, hogy ők a humántudományok területén alkotnak nagyot. Hajnal Lajos ezzel szemben azonban, mondhatjuk így, hogy a reáltudományokban is igencsak otthon volt, méghozzá kimondottan a botanikára kell gondolni, mert hogy fiatal korától, amióta utazott Európába, kapott ilyen lehetőségeket, Párizsban is elég hosszú időt töltött, nagyon érdeklődött a botanika iránt, a növények iránt, és amerre csak járt, mindenhol begyűjtötte ezeket a növényeket, és több mint 10 000 darabos ilyen gyűjteményt szedett össze Európa szinte minden részéről. Ez abban a korban Európának az egyik legnagyobb gyűjteménye volt. Tehát nem csak, hogy Magyarországon, Európában az egyik legnagyobb ilyen gyűjtemény volt, és mint botanikus nem csak gyűjtötte ezeket a dolgokat, hanem tanulmányozta is. Ami azt is jelenti, hogy különböző kongresszusokon vesz részt, tehát például 1874-ben a Firenzei Nemzetközi Kertészeti Kongresszuson is jelen van, vagy Budapesten 1876-ban egy statisztikai kongresszuson, és így tovább. De a lényeg az, hogy a végén ezt az egészet jó nagy összeggel kiegészítve a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozza. Ez alapozza meg a múzeumnak a növénygyűjteményét. Ez a nagy alapítvány, az akkor 12 000 forint volt, amivel így a botanikai része a múzeumnak önálló területté vált. Emellett meg kell említeni, hogy nagyon érdekelte a csillagászat is. És amikor már kalocsai érsek volt, akkor az ottani főgimnáziumba létrehozott egy csillagdát, 1876-ban találja ezt ki, és 88-ban nyílik meg. Fényi Gyula, jezsuita atya az, aki ennek a csillagvizsgálónak az első mestere lesz, de gondoskodik arról is az érsek úr, hogy ez a csillagvizsgáló az akkori idők legmodernebb eszközeit tudja a birtokában, tehát ezzel tudják valóban kutatni az eget. De emellett érdekelte a régészet is, és mint ilyen a kalocsai székesegyház környékén ásatásokat végeztet 1869. augusztus és szeptember folyamán Henselmann Imre régésszel, és ekkor találják meg a főszékesegyháznak, a régi székesegyháznak az alapjait és maradványait. Emellett természetesen a székvárosát, Kalocsát igyekezett kulturálisan fölfejleszteni, különböző iskolákat hoz létre, de emellett gondoskodik arról is, hogy kórházat is alapít, 40 gyermek számára árvaházat, és így tovább, sőt, a székesegyháznak az orgonáját is megépíteti. Emellett nagyon érdeklődik a művészetek iránt, éppen ezért több olyan európai akadémia van, ami a tagjává fogadja, többek között az Accademia dei Nuovi Lincei Rómában, vagy a San Luca Művészeti Akadémia szintén Rómában, a Santa Cecilia, hogy ez a kimondottan a zenével foglalkozik. A kortárs nagy művészeivel is nagyon komoly kapcsolatot tart fönn, mondhatjuk azt, hogy baráti kapcsolatot, különösen Liszt Ferenccel, aki Kalocsára is ellátogat legalább háromszor az érsek úrhoz, de ugyanígy kapcsolatban áll Munkácsi Mihállyal is. Következő Ipolyi Arnold nagyváradi püspök, művészettörténet, a folklór és a műemlékek, műemlékvédelem az, amiben ő nagyot alkotott. Már 1858. december 15-én levelező tagjává választják, és 1861. december 20-án lesz rendes tagja az akadémiának. Azt hiszem, hogy ha az ő nevét halljuk, akkor mindenkinek rögtön mi jut eszébe, a magyar mitológia, amely 1854-ben jelenik meg, és amely a régi magyar hitvilágnak az első komoly összefoglalója, mindmáig alapmű, természetesen egy csomó olyan dolog van, amit azóta már másképp tudunk, másképp látunk, de mindezek ellenére nagyon fontos és korszakos ez a mű. Azon kívül fontos az, hogy a középkorral kapcsolatos publikációi nagyon érdekli ez a kor, és nagyon érdekli a középkornak a művészete is. Nem csak publikál róluk, hanem gyűjti is ezeket. Sőt, kimondottan foglalkozik műemlékeknek a fölkutatásával, mert hogy Pozsony környékén a Csalló közben fölméri azokat a műemlékeket, amelyek a középkorból megmaradnak. Ami még nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon sok művet hoz létre, vagy alkot a magyar mitológián kívül is, tehát a magyar műemlékek, vagy a magyar erekjékről jelentetett meg könyvet. Egyébként a műveinek a felsorolása az eltartana majdnem 20 percig, úgyhogy ettől eltekintek. Ami vele kapcsolatban egy különleges érdekesség, azt szeretném kiemelni, hogy nagy szerepe van abban, hogy fölkutatta Mátyás Korvináinak a helyét, illetve hát megtalált jó néhányat Konstantinápolyban. 1862-ben történik a dolog, amikor Kubinyi Ferenccel és Henselmann Imrével elutaznak Konstantinápolyba, hogy nyomára akadjanak az elrablott Korvináknak, ami azonban nem olyan egyszerű. Tehát Konstantinápolynak az akkori helyzetében nem lehetett bejutni ezekbe a könyvtárakba, vagy kincstárakba, ahol ezek a könyvek voltak, úgyhogy bizony minden politikai kapcsolatot ki kellett használni, sőt, megvesztegetésekkel kellett élni, ahhoz, hogy bejussanak először a Kubbe Alti nevezetű kincstárnak a könyvtárába engedik be őket, ahol hamarosan tényleg felfedeznek néhány Korvinát. A zománcozásról, ahol a magyar meg a Hunyadi címer található, rögtön be lehet azonosítani, de szeretnének még többet kutatni, de annyira lassan haladnak, hogy közben átutaznak Rodostóba. Rodostóba fölkeresik a nagyságos fejedelemnek a házát, sőt, Ipolyi Arnold abban a kis kápolnában, ahol a nagyságos fejedelem sokat szokott imádkozni, Mikes Kelemen beszámolója szerint, ott maga is egy szentmisét mutatott be. És utána visszamennek Konstantinápolyba, és akkor találnak még 9 darab Korvinát a Kösk könyvtárteremben. Nagy a lelkesedés itthon, ugye írják a leveleket, mindenki oda van, csak egy dolog hiányzik, az pedig, hogy pénzt kellene gyűjteni, hogy visszavásárolják ezeket a könyveket. Hát ez nem sikerül, úgyhogy ilyen módon dolgok végezetten térnek haza. Aztán majd később a török-orosz háború után kapjuk vissza ezeket a könyveket. Következő, Frakbói Vilmos, váradi kanonok, arbei címzetes püspök. Hát ő a történelem tudománynak és a diplomácia történetnek a kiváló szakértője, mondhatjuk azt, hogy a 19. századnak a legnagyobb alakja, ami átnyúlik a 20. századba is. 1870-ben lesz levelező tagjává az akadémiának, és akkor ő már ismert, tehát már komoly történész múlt áll mögötte, és mondhatjuk azt, hogy egy nagyon szerencsés korszakban nyúl a történelemhez. Ő elsősorban a 15. század történetével foglalkozik, illetve a 17. század, azon belül is Pázmány Péter az, akinek a kutatásában elévülhetetlen érdemei vannak, hogy pont ez az időszak, amikor

kötetben, de ő az, aki kiadja a magyar országgyűlési emlékeket 10 kötetben. Emellett Pázmány Péterről is könyvet ír, és még jó néhány témáról, ami mondom, főleg a 15. és a 17. századot érinti. Bartakovics Béláról is szeretnék néhány szót szólni, már csak azért is, hogy hazabeszéljek, mert hogy ugye ő Egernek az érseke, a rozsnyói püspökségből került ide, méghozzá egy nagyon nehéz időszakban, tehát 1850-ben a szabadságharc leverése után, miután Lonovics Józsefet be sem tudták iktatni egri érsekké, ugye büntetésből nem is lett belőle beiktatott érsek, és akkor érkezik meg Bartakovics Béla, aki egy olyan időszakban veszi át a városnak és az egyházmegye vezetését, amikor nem csak politikai elnyomás van, hanem kulturális elnyomás is. Tehát itt Egerben a ciszterci gimnáziumot azt meg akarták szüntetni, errefelé ügyes diplomáciával mit csinál? 8 osztályos gimnáziummá fejleszti föl, vagy éppen betelepíti az angol kisasszonyokat ide a szomszéd épületbe. Sőt, 1861-ben újra indítja az egri jogakadémiát, ahol kötelezővé teszi a kánonjognak a tanulását is. Csak egy kis adalék, hogy ő az, aki megszerzi Mikes Kelemennek a törökországi leveleit, és nem tudom, hogy ez pozitívként vagy negatívként említsem, de föl is írja szépen saját kezével, hogy ő szerezte meg, és ott van. Én az eredetit is láttam az egyházmegyei könyvtárba, de ugye, ami megjelent faksimile kiadás, ott is gyönyörűen szépen látszik Bartakovicsnak a kézírása, hogy ezt ő szerezte meg Toldi Ferenctől. Mi az, ami még itt Egerben a nevéhez fűződik? Például az egri érseki líceum múzeumának a létrehozása, illetve, hogy a plébániákon ne kallódjanak el a régi könyvek és iratok, azokat begyűjtötte, és a főegyházmegyei könyvtárban adott nekik helyet. Azon kívül, hát vallásos dologról is beszéljünk már jobban, ő volt az, aki megbízta Tárkányi Bélát, aki maga is a Tudományos Akadémiának a tagja, hogy revideálja és modernizálja a Káldi Györgyféle katolikus bibliafordítást. Azon kívül segítette a katolikus legényegyletnek a megtelepedését is székházzal, ajándékozta meg őket. Bartakovics Béla emellett pedig az akadémiának bőkezű szponzora volt, tehát óriási összegeket adományozott az akadémiának a működésére. Ahogyan itt a vázlatban írtam, hogy hát ők azokat önkényesen választottam ki, mert hogy másokat is lehetett volna, mert hogy jó néhányan vannak olyanok, akik szintén komoly tudományos munkát is végeztek, vagy pedig támogatták az akadémiát, ilyen például Kopácsi József, esztergomi érsek hercegprímás, 1831-ben lett az akadémia tiszteletbeli tagja, amit nála érdemes megjegyezni, hogy komolyan is vette a magyar nyelvnek a művelését, mert ő az első esztergomi érsek, aki a körleveleit már nem latinul, hanem magyarul adta ki a papság számára. Vagy Sziszowski Jánost meg lehet említeni, 53-tól tagja az akadémiának. Ő is azok közé tartozik, akik mindent elkövettek a magyar nyelv védelmében. Lonovics Józsefet már említettem, ő is a Tudományos Akadémiának a tagja, 63-tól az igazgatóságnak a tagja, ő is egyháztörténész, és korának kiváló egyházjogásza. Simor János herceg prímás, aki szintén esztergomi érsek, ő a magyar nyelven írott tankönyvekért küzdött, tehát hogy magyar nyelvű tankönyvek jelenjenek meg, és amit eddig mondtam, ez csak a jéghegynek a csúcsa, hiszen ahogy a cím is mutatja, ezek a főpapok. De azok sem mindegyike. És akkor még nem beszéltünk az alsópapságról, akik között nagyon sokan voltak, akik szintén tagjai voltak a Tudományos Akadémiának valamilyen szinten. Sőt, ott vannak a kiváló tudós szerzeteseink. Hát őket talán majd egy másik alkalommal szólaltatjuk meg. És zárójelben mutattam azt, hogy csak így fölvillantottam, hogy a magyar katolikus klérusból milyen kiváló emberek voltak tagjai az akadémiának, de azt is el kell mondani, hogy a protestáns részről, tehát a protestáns klérusból arányaiban még nagyobb
Tehát ők, ahogy itt az alapítás környékén is

Látszott, hogy talán még nagyobb részben kivették részüket a Tudományos Akadémiának a munkálataiból. Sajnos a 19. század után, a 20. században a magyar katolikus papság klérus már nem vesz részt annyira intenzíven a Tudományos Akadémiának a munkájában, ami a század második felére még inkább akuttá válik, de azt tudjuk, hogy annak egyéb komoly történelmi okai vannak.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban két előadást sugároztunk a Magyar Tudományos Akadémia 2025-ben ünnepelt 200. évfordulója alkalmából. Először dr. Papp József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára beszélt a Magyar Tudományos Akadémia megalakulásáról és Széchenyi István szerepéről. A folytatásban pedig Buda Péter teológiai tanár, rádiónk igazgatója, a 19. századi főpapok akadémiai tevékenységéről beszélt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta. Most elhangzott műsorunk a 2026. április 16-i adásunk ismétlése volt.
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Korondpatak által elárasztott Parajdi sóbányánál, miután az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására, jelentette be Diana Buzoianu, román környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy az Unió szolidaritási alapjából megítélt összeget más árvíz sújtotta térségek mellett a Parajdi sóbánya árvízvédelmi munkálataira fordítják. Mint közölte, ehhez már megtörténtek az első intézkedések, és még idén elkezdődhetnek a munkálatok. Az ügyvivő kormány biztosította az építőtelep megnyitásához és a munkálatok elkezdéséhez szükséges finanszírozást. Hangsúlyozta, hogy a beruházás célja a Korondpatak elterelése a sóbánya területéről, hogy a jövőben ne fordulhasson elő a tavalyihoz hasonló katasztrófa. Kétnapos rendkívüli ülés tart jövő héten a parlament. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság ülését követően elmondta, hogy a hétfői ülésen a napirend előtti felszólalásokat, interpellációkat, az azonnali kérdések követik. A parlament ezután lefolytatja az alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról. Az országgyűlésben hétfőn zajlik le az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához beterjesztett, illetve a magyar és a szlovák kormány közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos együttműködés megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséhez benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi ülés során az egyes törvények rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról, a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, illetve az egészségügyi adatkezelést érintő törvény módosításáról folytat majd általános vitát a parlament. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a sátorjaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között, áll a szervezet közleményében. Azt írják, az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között. A rendezvényen a megbecsülésüket akarják kifejezni azoknak a pedagógusoknak, akik kiemelkedő önzetlen munkájukkal aktívan segítik a Rákóczi Szövetség ifjúsági programjainak szervezését és a magyar fiatalok közösségének építését. A résztvevők az ötnapos program során szakmai előadásokon, kerekasztal beszélgetéseken és kulturális programokon vehetnek részt, és lehetőségük nyílik a különböző régiókból érkező pedagógusok közötti kapcsolatok elmélyítésére, a jó gyakorlatok megosztására, áll a közleményben. A fogyatékossággal élők érdekeinek nagyobb teret kell kapnia, ezt a kormány kiemelten kezeli, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írja, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium megalakulása utáni első ülését tartotta az Országos Fogyatékosságügyi Tanács. A tanácsadó testület a fogyatékossági ügyet jól ismerő érdekképviseleti szervezetek képviselőit és a kormány illetékes szakembereit fogja össze. A kormány és a minisztérium támogatja, hogy ebben a fontos társadalmi kérdésben hosszú távra tervezzünk, de a rendszer kialakításában be kell tartanunk a fokozatosság elvét, fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy ugyanakkor vannak kiemelten sürgős feladatok is, mint például az Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési tervének elfogadása. Sport. Márton Viviana vezeti a friss tékvandó világranglistát és olimpiai rangsort. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint az olimpiai bajnok 67 kg-ban vezet az ötkarikás kijutásért folyó versengésben, ugyanebben a súlycsoportban testvére Márton Luana a negyedik. Márton Viviana a világranglistán két kategóriában is a legjobbak között található. Vezet a 67 kg-osok között, még harmadik a 62 kg-ban. Végül az időjárásról. A gomoly felhők nagy része feloszlik, azonban maradhatnak felhősebb tájak, illetve északi irányból is érkeznek felhőtömbök. Az északi szél gyenge marad. A legalacsonyabb hőmérséklet nagyrészt 12 és 17 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb, még a vízpartok közelében és a nagyobb városokban pár fokkal magasabb értékeket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

Leó pápa a római egyházmegye által támogatott rászorulókkal ebédelt. 14. Leó levelében imára hív Ukrajna békéjéért. Raffaello loggiák a Vatikánban 5 év alatt restaurálják a remek művet.

0: Leó pápa a római egyházmegye által támogatott rászorulókkal ebédelt. 14. Leó a római egyházmegye támogatásával 200 rászoruló emberrel, köztük 35 gyermekkel találkozott a Borgo Laudato Si-ben, a Castel Gandolfói pápai villa kertjében, a befogadás és a testvériség egy délutánjára. Az együttlét azt jelenti, hogy egy más világot építünk, szembeszállunk az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció által széttört valósággal, és arra törekszünk, hogy megszüntessük az igazságtalanság okait. Beszéd nélkül jöttem, de éhesen. A Borgo Laudato Si-t keretező nagy fák hűvös menedéke alatt, a Castel Gandolfói pápai villa kertjében, ahol a természet a béke és a nyugalom terét tükrözi, 14. Leó pápa július 11-én szombaton együtt ebédelt közel 200 kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel, akiket a római egyházmegye támogat. Míg a nyári hőség arra ösztönöz minket, hogy egyetlen falatot se hagyjunk a megrakott asztalokon, a pápa az áldás és a testvériségben megélt nap kezdete előtt mondott rövid köszöntőjében egy másik, mélyebb éhségre hívta fel a figyelmet.
1: Con fame di autentica carità, con fame per una chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti.
0: A hiteles szeretet utáni éhség egy olyan egyház utáni éhség, amely valóban tudja, hogyan nyissa ki kapuit, hogyan fogadjon be és köszöntsön mindenkit, ahol szeretet van mindenki iránt, és ahol senki sem ellenség, ahol mindannyian tudjuk, hogyan tapasztaljuk meg a kiengesztelődést, a megbocsátást és a békét. Először Fábio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium helyettes titkára és a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója, Baldo Reina bíboros, a római egyházmegye helynöke, és Luis Marín de San Martín érsek, a szeretetszolgálati dikasztérium prefektusa üdvözölte a jelenlévőket. Ezt követően Leó pápa emelkedett szóra, és a hídépítő Pontifex címet illetően ezt a kifejezést fejtette ki. Egy kép, amely ma már nem csak rá vonatkozik, hanem azokra is kiterjed, akik bár rászorultak, de egy asztalhoz ülnek vele.
1: Noi oggi vorremmo anche fare un ponte con tutti voi, con le vostre famiglie e con la società nella quale vogliamo vivere.
0: És ma szeretnénk hidat építeni mindannyiótokkal, a családotokkal és a társadalommal, amelyben élni akarunk, fogalmazott 14. Leó. Egy olyan társadalom, amely igazságot gyakorol, felszámolja a szegénység okait, az igazságtalanságot és mindent, ami még mindig a becstelenséget táplálja a világon. Lényegében ez az egyház, amely lenni akarunk. Leó pápa ezután köszönetet mondott a kezdeményezés megszervezéséért a felelősöknek, hangsúlyozva az együttlét értékét és a találkozás szellemét egy asztal körül, ahol Jézus mindig jelen van.
1: Stiamo veramente costruendo un mondo diverso, un mondo di speranza, un mondo che è luce in medio a questo mondo tante volte, questa realtà tante volte proprio rotto dalla violenza, dall'odio.
0: Valóban egy más világot építünk, a remény világát, egy olyan világot, amely fény e világ közepén. Sokszor ezt a valóságot, sokszor ezt a világot valóban megtöri az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció, állapította meg 14. Leó. A pápa beszéde végén mindenkit együttműködésre buzdított, hogy igazságot, békét és szeretetet hozó egyház legyen. A közös ételek megáldása után köszöntötte a jelenlévőket, majd asztalhoz ült azokkal a rászorulókkal, akik eljöttek a Borgo Laudato Si-be, hogy vele töltsenek egy délutánt. 14. Leó levelében imára hív Ukrajna békéjéért. Paul Richard Geleger érsek, a pápa különleges küldöttje, részt vesz az ukrajnai latin rítusú egyház struktúrái helyreállításának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken. A pápa az érseknek címzett levelében felidézi az egyház 20. századi üldöztetését, és imákat sürget a békéért, a családokért és mindazokért, akik a háború miatt szenvednek. 14. Leó imára szólít fel minden hívőért, élőért és elhunytért, akik az ukrajnai háború brutalitása miatt szenvednek vagy szenvedtek. Arra is buzdítja a hívőket, hogy könyörögjenek Istenhez a világ és a családok békéjéért. Ezek a központi témái a pápa levelének, amelyet Paul Richard Gallagher érseknek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkárnak írt, akit különleges követének nevezett ki az ukrajnai latin rítusú egyház struktúrái helyreállításának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekre. A rendezvényekre július 19-én kerül sor a Berdicsivi Kármel hegyi szűzanya nemzeti kegyhelyen Ukrajnában. A kinevezést az Osservatore Romano vatikáni napilap jelentette be június 20-án. A pápai misszióban részt vesz Andrzej Legovic prelátus, a lvivi érsek magántitkára, valamint Pavlo Komiák atya, a Lucki egyházmegye kancellárja is. A latinul írt levélben 14. Leó felidézi 9. Gergely pápa 1234-ben a mai Ukrajna területén élő latin rítusú papságnak és híveknek küldött levelének szavait. Ebben Gergely pápa azt írta, hogy az egyház különleges jóindulatot tanúsít, odaadó és alázatos gyermekei iránt, és azért, nehogy gonosz emberek támadásai zaklassák őket, anyai gondoskodásával védelmezi őket. A hit iránti buzgalommal és odaadással telve bástyát emeltek Isten neve imádásának terjedése védelmében, és emiatt gyakran elszenvedtek zaklatást, bántalmazást és fosztogatást, a keresztény hit üldözőitől, akik állandóan csapdákat állítottak nekik. Leó pápa levelében felidézi, hogy az azt követő évszázadokban a katolikus papság és hívek azon a vidéken erőteljes tanúságot tettek a hitről, a történelem számos eseménye közepette, különösen a 20. században, amikor a II. Világháború után Ukrajna a szovjet ideológia ihlette rezsim befolyása alá került. Abban az időszakban a katolikus egyházat a régióban kegyetlen üldöztetésnek vetették alá, amelyet a polgári hatóságok szerveztek és hajtottak végre, és amelynek célja az volt, hogy teljesen kiirtsák az egyházat a nép körében. A pápa megjegyzi, hogy ezt követően az ukrajnai egyházi közösség új életre kelt és megújult növekedésre lelt, és most intézményei helyreállításának 35. évfordulóját ünnepli Szent II. János Pál ukrajnai apostoli útjának 25. évfordulójával együtt. 14. Leó pápa Gallagher érseket különleges küldöttjévé nevezte ki, és megbízta a Berdicsivi Nemzeti Szentélyben tervezett liturgikus szertartások vezetésével. Arra kéri, hogy imádkozzon minden ukrán hívőért, élőért és elhunytért, akik súlyosan szenvednek a háború brutalitása miatt. Leó pápa arra is kéri Gallagher érseket, bátorítsa az ünnepségeken résztvevőket, hogy könyörögjenek a békéért, a világ és a családok érdekében, és maradjanak szilárdak Isten parancsolataihoz való hűségükben.
2: Raffaello lodzsák a Vatikánban. 5 év alatt restaurálják a remek művet. Bemutatták a Vatikáni Múzeumban az apostoli palota második lodzsáján a keleti szárny restaurálási tervét. Több mint 20 restaurátor fog dolgozni az 1300 négyzetméternyi díszített felületen. Kulcsfontosságú átmenet az antik és a kortárs között, fogalmazott Barbara Jatta igazgató. 5 évig több mint 20 szakember munkájához lesz szükség ahhoz, hogy a híres Raffaello bibliájaként ismert freskóciklus újra a régi pompájában ragyogjon. A beavatkozás a reneszánsz egyik legfontosabb művét érinti majd, amelyet az isteni festő és tanítványai 1517 és 1519 között alkottak 10. Leó pápa megbízásából. Raffaellót az isteni Raffaellónak nevezték. Rendkívül rövid élete utolsó 12 esztendejét a Vatikánnak és a pápák szolgálatának szentelte, mondta el a vatikáni médiának Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója. A lodzsák a stancákkal együtt az urbinói születésű művész egyik legkiválóbb örökségét alkotják. Értékük azonban túlmutat a művészet történeten. A lodzsák átvezetik az ókori Róma kultúráját és civilizációját a mi reneszánszunkba, és aztán a lodzsáknak köszönhetően az évszázadokon át napjainkig. Kulcsfontosságú átmenetet jelentenek az antik és a kortárs között. Bíborosok, főpapok és a pápához tartó vizitáló nagykövetek jártak ezeken a nyitott folyosókon, melyeket a legnagyobb európai művészek csodáltak és utánoztak. A lodzsák ma is tovább élnek a Vatikáni Államtitkárság belső hivatalain keresztül, és ez a sajátos funkció különösen kényessé teszi a restaurálási műveletet. Az apostoli palota második emeletén található, és a Szent Damazusz udvarra néző lodzsa 65 méter hosszú, 13 oszlop közre oszlik, amely az Ó és az Új Szövetség jeleneteit ábrázolja, valamint az ókori művészet ihlette úgynevezett groteszkek és tukkók díszítik. Ezeket Néró római császár aranypalotája a Domus Aurea ihlette, amelyet a 15. század végén fedeztek föl, és a kor művészeihez hasonlóan Raffaellóra is nagy hatással volt. A restaurálásra azért van szükség, mert az elmúlt években az állagromlás helyenként kritikussá vált. Észrevettünk néhány állagmegőrzési problémát, ami még fennáll és tovább romlik, fejtette ki Paolo Violini, a Vatikáni Múzeum festmény és faanyag restauráló műhelyének vezetője. A restaurátor szerint a klímaváltozás hatásai okozhatták a károsodást, ami elősegítette a korábbi karbantartási műveletekkor használt anyagok zsugorodását, ezzel a festékréteg újabb leválását idézve elő. Ezért van szükség organikus beavatkozásra, amit egy másfél éves tanulmányozás és kísérleti projekt előzött meg, ami segített meghatározni a módszert és az operatív eljárást. A lodzsa állapotára a környezet sajátos mikroklímája is hatással van. Az 1813 és 14 között Antonio Canova felügyelete alatt elhelyezett üvegtáblák megóvták a falfestményeket az időjárás viszontagságaitól, melyeknek ki voltak téve, ugyanakkor visszafogták a szellőzést, ami kedvezett a párásodásnak. A Raffaello és műhely által használt technikai kivitelezés sérülékenysége tehát egy komoly beavatkozást tett szükségessé. A projekt elindítása előtt a hatodik oszlop közben kísérleti célú restaurálást végeztek két szakaszban, 2019 és 2024 között. Az ott tapasztaltak lehetővé tették, hogy meghatározzák a leghatékonyabb módszert az egész lodzsa restaurálására. A felület megfigyelése során száraz tisztítási módszert kellett választanunk, hogy így megőrizzük a kényes eredeti festék rétegeket és azok labilis maradványait, magyarázta Violini. Erre az igényre kiválóan válaszolt a lézertechnológia. Egy sor tesztet követően a restaurátorok az aktív szárrendszert választották, mely különösen jól alkalmazható és képes biztosítani a tisztítási művelet gondos ellenőrzését. A munkát a Vatikáni Múzeum több mint 20 restaurátora végzi majd. Együttműködik a 15. és 16. századi művészeti részleg, a tudományos kutatási kabinet és az állagmegóvási hivatal. A restaurálási munkaterület sajátossága helyszínből is fakad. A lodzsák nem egy hagyományos múzeumi térben helyezkednek el ugyanis, hanem élő környezetnek számítanak, amelyen át naponta közlekednek az államtitkárság dolgozói az apostoli palota életének szívében. Ezeket a tereket naponta látogatják azok, akik az államtitkárságon dolgoznak, és maga a pápa is, aki a felsőbb szinten lakik, az összes hivatalig. Türelemmel kell viselniük majd azt a 20 embert, aki a folyosó elég nagy részét elfoglalja majd. A festett felületek helyreállításán túl egy új világító berendezést szerelnek be, továbbá 97 több rétegű üvegtáblát, melyek képesek kiszűrni az ultraibolya sugarakat, csökkentik a bejövő hőt, és ezzel hozzájárulnak a lodzsák jövőbeli megóvásához. A projekt megvalósításához alapvetően fontos volt a Vatikáni Múzeum művészeti támogatóinak, a Világműemléki Alapnak és a Steven A. Schwarzman Alapítványnak a hozzájárulása. Az egyedülállóan szép kulturális remek művek megérdemlik a támogatást, nyilatkozta mecénásként és filantrópként ismert Steven Schwarzman amerikai üzletember. Tudtam, mennyire szépek a lodzsák, és hogy az idő és a légköri tényezők mennyire elhomályosították szépségüket. Amikor felkértek, hogy járuljak hozzá, azonnal elfogadtam. Hát nem volna fantasztikus látni szinte azt, hogy milyen volt, amikor Raffaello és műhelye megfestették? És éppen ez fog történni. A cél az, hogy visszaadják a jövő nemzedékeknek a vatikáni művészeti örökség egyik legjelentősebb helyét. Azt sem zárják ki, hogy rendkívüli módon megnyissák a nagy közönség előtt. Dolgozunk rajta a helyszín érzékenységének megfelelően, mondta el Barbara Jatta. Nyilván a tudósoknak, a restauráló iskoláknak fontos megosztani egy didaktikai projekttel nem csak egy csodálatos helyet, hanem egy olyan metodológiát is, amit más helyeken is használhatnak és alkalmazhatnak. Lehetővé tesszük a szakértőknek és tudósoknak a látogatásokat, ahogy az utolsó ítélet rendkívüli karbantartásánál tettük. Ez a küldetésünk, megőrizni és megosztani, és ez az, amit tovább akarunk folytatni. Benedict de Montlore, a Világműemléki Alap elnöke kiemelte, hogy Raffaello lodzsája a világ egyik legfontosabb és legkényesebb művészeti komplexuma, olyan hely, amelyben megmutatkozik a reneszánsz egész kreatív ambíciója, Raffaello és műhelyének géniusza. A munkálatok befejezése után a restaurálás nem csak fontos állapotmegóvási eredményt jelent majd. Ahogy a Vatikáni Múzeum aláhúzta, a munkaterület alkalmat nyújt majd a képzésre, a kutatásra, a szakértelem megosztására, a kulturális örökség egyre hatékonyabb megóvásának távlatában. A program speciális képzési tevékenységet kínál a különböző országokból érkező kulturális örökség megóvásával foglalkozó szakembereknek, így a restaurálási munkaterület nemzetközi műhelyé alakul a szaktudás átadására. A projekt egy szélesebb nemzetközi kezdeményezésbe illeszkedik. Raffaello öröksége, a Vatikán és azon túl, ami a restaurálás mellett képzést, digitális dokumentációt és ismeretterjesztést kínál. A lodzsa helyreállítására 5,5 millió dollárt különítettek el, míg a Világműemléki Alap és a Steven A. Schwarzman Alapítvány összesen több mint 14,2 millió dollárt mozgósít a kulturális örökség megóvására és továbbadására.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának tagjai nevében, akiknek segítségével éneket tanulunk most az elkövetkezendő percekben. Az OMCE-nek, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek, a Magyar Katolikus Rádióval egységben az a célkitűzése, hogy a II. Vatikáni zsinat szellemében, a Szentmisében egyre jobban megvalósuljon a hívek tevékeny részvétele. Ennek az egyik leghatékonyabb eszköze a közös éneklés. Ezért tanulunk gregorián dallamokat és népénekeket, most itt a rádió hullámain keresztül is. Az a célunk, hogy ezeket az énekeket majd a szentmiséken is bátrabban és lelkesebben tudjuk énekelni. A misén sokféle éneket éneklünk. Mégsem nevezzük mindegyiket miseéneknek. A miseének kifejezés a szentmise kezdetekor megszólaló éneket és ennek felajánláskor felcsendülő verszakait jelenti. A mise elején az egyház liturgikus könyveiből vett kezdő éneket, az úgynevezett introitust énekelhetjük, vagy pedig tematikus énekekből a napi mise szövegekkel egybecsengőt választhatunk. Ma a Szent Vagy Uram 223-as énekét tanuljuk. Az éneklő egyházban ez a 147-es szám alatt található. Hozzád sóhajt a lélek, Urunk!
1: Hozzád sóhajt a lélek, Urunk! Hozzád vonz az igaz szeretet! Hozzád jöttünk, eléd borulunk!
2: Énekeljük el most közösen a miseének első verszakát.

0: Szeretnénk megjegyezni a felajánlási verszakok szövegét is. Mondd el, légy szíves, Amanda.
1: Szent szíveddel együtt hevülünk, felajánljuk szívünk, mindenünk. Szándékoddal így egyesülünk. Gyarló szívünk imája csekély, de ha szíved könyörög velünk, mégis bizton eget ér.
0: Énekeljük most közösen.

A népének tanításra szükség van ma Magyarországon. A hittanórákon kevés helyen énekelnek. Szeretném lelkesíteni hitoktatóinkat és lelkipásztorainkat, hogy a hittanórákon rendszeresen tanítsanak népéneket. Amit a gyerekek énekelve megtanulnak, azt egy életre magukkal viszik, és hasznosítani fogják a későbbiek során is a közös liturgián. Szeretném megkérni Fitos Mónika énekművészt, segítsen memorizálni a verszakokat.

Ez egy német-szlovák eredetű strófikus krédóének. Ez azt jelenti, hogy verszakokba szedve tettek hitvallást hitükről elődeink. Magyarországon csak a Túróci kancionálé vette át a komplikáltabb szerkezetű strófát háromsorossá egyszerűsítve. Innen közli aztán a Szent vagy Uram a 30-as évek katolikus költészetének irodalmi stílusában, miseének szöveggel. Énekeljük most el az egész éneket.

0: Istenségen való énekléshez dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.

0: Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallották. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: Napbúcsúztató.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Neil Boyd Egek mit évő legyek című regényének 8. részét Tóth Levente olvassa fel. 0 óra 35 perctől a szerzetesek fél órájával jelentkezünk, melyben Stercer Hilda hegymászó és Lukács János jezsuita testvér beszélget a Paternoster jezsuita podcast adásában. 1 órától 7 nap című regionális hírösszefoglalónkat hallhatják, ezután a Liceumi Krónikával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorával várjuk Önöket. 2 óra 5 perctől kezdődik Kávéház című műsorunk, melyben Miskolcváros egykori főkertészére Barabics Fülöpre emlékezik Rózsa György főlevéltárossal, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Most következzen rövid ajánlónk.
3: Milyen kertek voltak ezek a Barabics Fülöp féle kertek? Igen.
4: Ő is, illetve később a fiú nagyon komolyan foglalkozott virágok és fák nemesítésével, főként virágokkal. Ő például leírják azt, hogy csak dáliából Barabics Fülöp 50 félét nemesített. Csak dáliából. Tehát Miskolc a két háború között látjuk régi fényképeken, képeslapokon egy rendkívül elegáns, virágos város volt, tehát ezért is lett a 30-as éve Miskolc a virágok városa.
0: A 3 órai hírek után kezdődik Itt élünk című műsorunk. A mai adásban a 33. kisgyűri népművészeti alkotótáborba látogatunk, amely elsősorban a fafaragásról szól. Előzetesünkben Kékedi László polgármester, népi iparművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja beszél.
5: Népművészeti bolt elé mi kerülne, ha Kisgyőrben nem egy faragó ember, aki épp farag egy szobrot, végre lesz egy ilyenünk is, akkor 4. László királyunknak a szobra kerül még oda domboldalra. Azon kívül egy másik projektünk, egy zarándok szálláshely, ami indult, az is a befejezés vége felé van, oda is elkészül a kapuja az zarándok szálláshelynek, itt is a feliratok, persze a feliratok mellett még plusz kiegészítőként bükkajai tulipános minták egy gyűjtés alapján, amit Szabó Ida néprajzkutató gyűjtött 1931-ben Kisgyőrbe, és azokat a mintákat, amit ő gyűjtött, azokat dolgozzuk föl folyamatosan, hogy visszajöjjenek azok a minták.
0: 4 óra 5 perctől zenei összeállítással várjuk Önöket. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Tomán Vivien, Trimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok, én megkönnyítlek titeket. Olvasom a Máté evangéliumban. Csodálatos ígéretei vannak Jézusnak a terhei alatt görnyedező és vergődő emberi lélek számára. De ezek az ígéretek parancsokhoz fűződnek. Jöjjetek hozzám! Ki kell lépnünk a magunk nyomorúságának elzárt világából, és oda kell kapcsolódnunk őhozzá. Nála megszűnik erőink meddő emésztődése, mert megnyugtat és felüdít. Oda kell hajtanunk a vállunkat azok alá a terhek alá, amelyeket ő helyez ránk. Vállalnunk kell szolgálatát, és mindazt a gondot, felelősséget, amit ő bíz ránk. Akkor megtapasztaljuk, hogy vannak édes és könnyű terhek, amelyeket hordozni gyönyörűség. Csalódott-e valaha ígéreteiben bárki is? Uram, ha te egykor nemet mondtál volna a szenvedésre, nekem akkor is szenvednem kellene, de reménytelenül, mert nem volna megváltóm. Így azonban beléd kapaszkodom, és kegyelmedet kérem nehéz keresztem hordozásához. Maradj velem, Uram!